0: Di cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz, Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amiért Vitézy Dávid személyesen felel. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár a kormány jövőre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formájában. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A VOSZ azt is hiányolja, hogy nem volt szakmai egyeztetés a vagyonadóról. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézy Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. Erős, a Richter skála szerinti 7,6-es földmozgás rázta meg Panama déli partjait. A rengés epicentruma Pitazola Arriba térségében volt. A földmozgás és a 6-os erejű utórengés Panama városban is érzékelhető volt. A házak megremegtek, az emberek kiszaladtak az épületekből, és több körzetben pánik hangulat alakult ki. A földrengés miatt cunami riadót rendeltek el Costa Rica, Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Salvador és Mexikó csendes óceáni partvidékén.
1: Időjárás.
0: Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
2: Manna Hits.
1: Manna Hits.

0: a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hey, this is Chris and Jody from Love and the Outcome, and this is the story behind our song, Look What God Has Done.
2: Az élet nehéz, de Isten jó. Ez a két tény érvényesül az életünkben, és elválaszthatatlanok egymástól. Ha egy kemény időszak kellős közepén vagy, és a semmiből újabb és újabb megpróbáltatások jönnek elő, csak emlékezz arra, hogy soha nem rohansz, vagy vánszorogsz egyedül az utadon. Szeretem azokat a dalokat, amelyektől úgy érzem, hogy megértenek, és nem vagyok egyedül a nehézségeimmel. Bármennyire kilátástalan volt az elmúlt két év, ha visszatekintek, tudom, hogy Isten végig velünk van.

0: fantasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Jesus, they would call him a man of sorrows, you know, who was familiar with suffering, who was acquainted with grief.
2: Jézus sokan a fájdalmak emberének hívják. Ismerte a szenvedést, ismerte a bánatot, szóval pontosan tudja és érzi azt, amit te érzel. Ha sivatagban vagy, veled van. Ugyanazokat a dolgokat szenvedte el, amiket mi elszenvedünk. Pontosan tudja, mind megyünk keresztül. Ez a témája a Son of Suffering című dalomnak. Sokan azt gondolják, hogy Isten szent távolságból fentről néz le ránk, és néha, ha kedve van, akkor megkönnyörül némelyikünkön. De ez nem így van. Ő az, aki itt élt a földön, köztünk járt, megmosta a tanítványai lábát, és megtette azt a bizonyos utat. Azt a bizonyos megváltó utat, a poros, kavicsos, véres utat a kereszthez. Ő az, akit én imádok, ő az, akit mi imádunk. És remélem, meghalljátok ti is ezt az üzenetet ebben a dalban.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna FM. Életöröm zene. Ez a

0: utazások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Nem kell attól félned, hogy nem teszel eleget, mert biztosan nem teszel eleget. Sőt, soha nem is fogsz eleget tenni. De Jézus már eleget tett.

0: A negyedik dolog, a negyedik fajta félelem, amiről beszélni fogunk, az a félek, hogy nem teszek eleget. Kitöltöttünk egy kérdőívet az irodánkban, és megkérdeztem tőlük. Mik azok a dolgok, amikről az emberek szívesen hallanának tanítást? Megkérdeztem, mik azok a fő dolgok, amikről szívesen hallanál tanítást? Ez a kérdőív kitöltés néhány évvel ezelőtt történt, és érdekes volt, sok jó dolgot leírtak. De az a dolog, amire a legtöbben rákérdeztek, az az volt, hogy tudni akarom, hogy mikor elegendő, amit teszek. Ezt nagyon érdekesnek tartottam. Mikor imádkozom eleget? Mikor olvasom eleget a Bibliát? Mikor teszek elég jót? Mikor teszek elegendő dolgot? Attól félek, nem teszek eleget. Vannak köztetek, akik keresztül mennek ezen? Vagy ott ül a vállatokon a kis ördög? Mit fogsz tenni? És ez ránk kényszeríti a test cselekedeteit. Tudod, addig kell imádkoznod, amíg kész nem vagy. Ne az órát nézve imádkozz. Ne hagyd, hogy valaki a gyülekezetedből, vagy valaki a tévében elmesélje neked a bizonyságtételét, hogy ők reggelente 5 órát imádkoznak, és aztán rávegyen, hogy te is megpróbáld azt. Ettől unott, szerencsétlen és boldogtalan leszel. Én megpróbáltam ezt egyszer. Közöltem a családommal, hogy ezentúl napi 4 órát fogok imádkozni. Mert meglátogatott minket egy közbenjáró a gyülekezetben, és Isten ereje nyilvánvalóan meglátszott rajta, és arra gondoltam, hú, dicsőség Istennek, én is akarom. Ezzel csak az volt a gond, hogy őt felkente erre, Isten engem meg nem. Minden létező dolog miatt imádkoztam 2 vagy 3-szor, a legjobb képességeim szerint, aztán ránéztem az órámra, és még csak 5 perc telt el. Hú! Irgalmaz, Uram! Aztán mivel még nem volt ideje, hogy kimenjek a szobából, lefeküdtem a földre, és szundikáltam egyet. Ezt ima szundikálásnak hívom. Tudod, amikor elmész imádkozni, majd elalszol, ezt hívom ima szundikálásnak. És közben persze felébredsz időnként, és azt mondod, ó, Uram, szeretlek, köszönöm, Jézus. Ó, igen, én sokszor szoktam ima szundikálni. Aztán meghallottam a tanításokat arról, hogy még egy óráig sem tudsz imádkozni Jézussal. Aztán mindenki a világon megpróbált 1 órát végig imádkozni naponta. Elképesztő számomra, miket ki nem találunk, amikor Isten felkel minket valamire, aztán mindenkinek azt mondjuk, hogy nekik is ugyanezt kéne csinálniuk. Ne kérdezz, milyen hosszan imádkozom, nem fogom megmondani, mert nem is tudom. Sokat imádkozom a nap folyamán, nem tudom mennyit, és nem is érdekel. Már nem méricskélem, meg számolgatom a dolgokat. Régen sokat tettem ezt. Belekezdtem egy olvasd végig a Bibliát 1 év alatt programba, és napi 6 fejezetet kellett elolvasni egész évben. 2 a példabeszédekben, 2 a zsoltárokban, 1 az Ó és 1 az Új Szövetségben. Már nem is emlékszem, hogy volt. Néhány napig jól is ment, és pipáltam a napokat a naptárban. Volt ehhez naptár, és pipálgattunk. A test szereti a pipákat. Hú! Izgatottak leszünk a pipáktól. A naptár pedig kiraktam a hűtőre, és igazából azért raktam ki a hűtőre, elmondom nektek az igazat. Akkoriban még nem tudtam mindezt, de nem tudtam, hogyan legyek őszinte önmagammal szemben, de kiraktam, hogy mindenki lássa, amit csinálok. És amíg megvoltak a pipáim, mindig, mikor elsétáltam a hűtő előtt, a testem jól felfúvalkodott. Hiszen ki tehetne többet annál, hogy 4 órát imádkozik naponta, és 1 év alatt végigolvassa a Bibliát. Nos, ez működött egy kis ideig, amikor is elkezdtem lemaradni, és már 36 fejezet hátrányban voltam. A naptárom tele volt lyukakkal, és valahányszor elsétáltam az idióta naptár mellett, akkor az vádolt engem. Évekbe tellett túltennem magamat ezen. Végül Isten azt mondta, befejeznéd végre, hogy számolgasd a cselekedeteidet? Dávid az embereket számoltatta meg, hogy jó színben tűnhessen fel maga előtt, és ezzel átkot hozott a táborra. Ó, meg tudom verni az ellenséget. Nézd, mennyi emberem van. Tehát nem attól kell félned, hogy nem teszel eleget, mert biztosan nem teszel eleget. Sőt, soha nem is fogsz eleget tenni. Jézus már eleget tett. Ő eleget tett. Ezért azt kell tennünk, amire a lélek indít minket. Azt tesszük, amire felkent minket. És nem hasonlítgatjuk magunkat más emberhez, mert Isten különböző módon keni fel a különböző embereket. Na gyerünk! Az én reggeli időtöltésem Istennel, a reggeli imám az olyan, mintha szellemi reggelit ennék, és nem tudom ezt elmagyarázni nektek, de tudom, hogy mikor vagyok tele. Néha 2 órát kell ennem, néha 30 percet, máskor 45-öt, de érzem, amikor már tele vagyok. És amikor tele vagyok, akkor elégedettséget érzek. Úgy érzem, készen állok a napra. De addig nem lépek ki a házból, amíg meg nem ettem a szellemi reggelimet, mert tudom, hogy Jézus nélkül semmire sem vagyok képes. Vannak gyengeségeim, szükségem van az ő erejére, tökéletlen vagyok. Ezért kell, hogy ő munkálkodjon rajtam keresztül, Jézus, aki tökéletes. Nem kell mindent számolgatnom, amit teszek, sőt, szerintem ez sértő Istenre nézve. Tudjátok miért? Mert jó véleménnyel vagy magadról, ha sokat teszel, és rossz véleménnyel, ha keveset. Persze nem azt mondom, hogy rossz, ha vannak céljaink. Ha ki akarsz tűzni egy célt, hogy minden nap 30 percet fogok imádkozni, az rendben van. Ne a test szerint imádkozz. Ne ülj ott, miközben igyekszel kitalálni valami imádkozni valót, amikor igazából már mindent elmondtál, amit kell. Úgy értem, ha már mindent elmondtál, amit kell, és szeretnél 30 percig imádkozni, akkor csak ülj Isten jelenlétében, és mondd azt, itt vagyok Istenem, a legbénább ember a világon, segíts nekem! Isten őszinte kommunikációt vár, nem egy csomó vallásos ostobaságot. Jézus nem azért halt meg, hogy lehessen egy vallásunk, hanem azért, hogy bensőséges, személyes, baráti kapcsolatunk lehessen vele. A bensőségesség és az élet is valóságosak, a problémák is. A valós életedbe vidd be Jézust, ne csak a gyülekezeti életedbe. Halleluja! Nos, nekem tetszik ez. Nézzük meg az Efézus 2:8-9-et. Ezt az igét az üdvösséggel kapcsolatban szoktunk emlegetni, de az életünk minden területére alkalmaznunk kell. Hiszen kegyelemből, Isten meg nem érdemelt jó indulatából van üdvösségetek, hogy megmenekültetek az ítélettől, és Krisztus üdvösségében van részetek a hitáltal. És ez az üdvösség nem tőletek van, nem a ti cselekedeteitekből, nem a saját igyekezetetekből, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, nem a törvény előírásainak betartásáért, hogy senki se dicsekedjék. Nem annak eredménye, amit bárki megtehetne, hogy senki ne büszkélkedhessen és dicsekedhessen. És így kell élnünk. Az 5. dolog, attól való félelem, hogy kihasználnak. Hú! Ezzel még mindig van egy kis harcom. Isten azt mondja, hogy legyünk alázatosak és szelidek, de általában attól tartunk, hogyha így viselkedünk, akkor az emberek eltaposnak minket. Attól félünk, hogy kihasználnak. Az 1 Péter 5:6 azt mondja, alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Az alázat tehát nem gyengeség, hanem irányításunk alá vont erő. Mindig olyan hozzáállásom volt, hogy te aztán nem fogsz így beszélni velem, nem fogsz így bánni velem. Nem tudtam, hogyan várjak, míg Isten igazságot szolgáltat nekem. Biztosra akartam menni, hogy én elintézem a dolgot, mert egész életemben bántalmaztak, és megfogadtam magamban, hogy soha többé senki nem fog velem packázni. Tudod, amikor így megfogadsz valamit, akkor ez időnként megnehezíti a kapcsolataidat. Óvatosan kell bánni azzal a gondolkozással, hogy félek megbízni az emberekben. Senkiben sem bízhatsz. Ez egyáltalán nem igaz. És elmondom nektek, hogy egyáltalán nem kell félnetek attól, hogy mások kihasználnak. Néhányan fognak. de egyáltalán nem kell ettől félned. Néhányan megpróbálják majd ezt időről időre, de Isten az, aki igazságot szolgáltat, és ő majd elbánik azokkal, akik bántani próbálnak téged. Isten majd gondot visel erre, nem szigetelheted el magadat, és nem tarthatod távol magadat mindenkitől attól félve, hogy valaki megbánt. A szeretet fáj. A szeretettel időnként együtt jár a fájdalom. Ha megnyílsz, hogy szeress, akkor részed lesz fájdalomban, de te is fogsz okozni. Hello! Köszönöm a bátorítást. 2 Timóteus 4.14. Szeretném, ha a mai napon odaadnátok néhány dolgot Istennek. Csak add oda neki. Alexandros, a részműves, sok rosszat követett el ellenem, mondja Pál. Megfizet neki majd az Úr cselekedetei szerint. Én szeretem ezt a hozzáállást. Ez a fickó kihasznált engem, és rosszul bánt velem. Tudjátok, évekkel ezelőtt Isten szólt a férjemhez, és mondott neki valamit, ami sokszor, sok helyzetben segített nekünk az életben. Azt mondta, ha bízol bennem, senki sem tud igazán meglopni téged, mert akármit vesznek el tőled, ha te becsületes vagy, akármit vesznek is el tőled, még ha ezer emberen keresztül is kell visszajutatnom azt hozzád, én elveszem azt tőlük, és visszaadom neked. Ezért aztán Dave és én többé nem mérgelődünk. Például, ha meg kell csináltatnunk valamit, és nem végeznek jó munkát, és nem jönnek vissza, hogy normálisan megjavítsák, persze megtesszük, amit tudunk, megpróbáljuk kicsit agresszívan rávenni őket, hogy vállaljanak felelősséget, és javítsák meg, de ha nem teszik, akkor azt mondjuk, nos, nem fogunk mérgelődni, odaadjuk Istennek, nem tudnak tőlünk lopni. Istenem, benned bízunk, hogy visszaadod ezt. Bátorítalak, hogy kezdj el így tenni, az emberek nem lophatnak tőlünk. Tőled, ha ilyen a hozzáállásod. Csak mondd azt, Istenem, nem lophatnak tőlem, mert így vagy úgy, de te elveszed tőlük, és visszaadod nekem. Te szolgáltatsz nekem igazságot, te fizeted vissza ezt nekem. Máskülönben állandóan csak mérgelődni fogsz, amiért az emberek nem jól bánnak veled. A világi emberek nem fognak mindig jól bánni velünk, főleg a világ mostani állása szerint. Szerintem több ember van odakint, aki nem állja a szavát, mint olyan, aki igen. És ez nehéz, és kihívásokat jelent számunkra. És voltak emberek, akikről azt gondoltam, hogy soha nem tesznek majd meg bizonyos dolgokat, és olyasmit tettek, hogy csak na. És az első, ami ilyenkor eszedbe jut, az az, hogy te nem vagy akárki. Na ennyi volt, többé nem bízom senkiben. A második dolog, ez így nem helyes. Nem fogom ezt mondani, mert nem helyes, hogy más embereket büntessek ezért. Vannak jó emberek, nagyszerű, csodálatos emberek, akik megtartják az ígéreteiket, és bízhatsz bennük. Ne hagyd, hogy a gonosz hazudjon neked, és félelmet keltsen benned, hogy mindenki ki fog használni. A hatodik dolog. A nem akarok belefolyni félelem. Tudod, kapcsolatban lenni emberekkel, az gyakran piszkos dolog. És kiábrándító. Erőfeszítést igényel részt venni az életükben. Ez azt jelenti, hogy meg kell oldani helyzeteket, amik a különbözőségeink és hibáink miatt adódnak. És sokszor ez annyi energiába kerül, hogy úgy érezzük, inkább kihagynánk az egészet. Köszi, én majd elleszek egyedül. Ezek a helyzetek konfrontációt igényelnek, amit legtöbben elkerülnénk. Nem akarunk szembenézni a dolgokkal. Nem szeretjük másokra bízni a dolgokat, ezért halálra dolgozunk magunkat, kiégünk és morgolódunk, zsörtölődünk, megpanaszkodunk, mert állandóan csak dolgozunk. És senkire nem bízunk semmit, mert nem akarunk foglalkozni a gyengeségeikkel. Lehet, hogy nem úgy csinálják, ahogy mi csinálnánk. Hiszen végső soron mi vagyunk azok, akik mindent jól csinálnak. Elárulom nektek, hogy 6 évvel ezelőtt majd belehaltam mindabba a munkába, amit el kellett végeznem, miközben ezt a szolgálatot próbáltam építeni, és azt tettem, amire Isten elhívott. A kezdeti időben könnyebb volt. De mindannyiunk számára elérkezik az a pont, amikor úgy érezzük, hogy képtelenek vagyunk ezt tovább csinálni. Úgy értem, semmi más nem csináltam, csak munka, munka, munka, munka, munka. 90 könyvet írtam. És mindezt nem a szabadidőmben. Amen? De nem bánom. Szeretnék majd 100 könyvet hátrahagyni a Krisztus teste számára. Ez a célom. Szeretném hátrahagyni őket, hogy az emberek jóval azután is olvashassák a könyveimet, hogy engem Jézus hazavisz. Mert néhány könyv, melyek a leginkább hatással voltak az életemre, a 16-17. Században íródtak. Miután egy szó papírra kerül, az ott marad örökre. A szolgálatunk méretéből adódóan, és azok miatt, amiket Isten jóvoltából elvégezhetünk, egyértelműen látszik, hogy mindez rengeteg munkával jár. Emlékszem, néhány éve azt mondtam a férjemnek, azt mondtam, tudod mit? Többet nem fogok ilyen sokat dolgozni, már nem vagyok rá képes. Még ha át is kell szerveznem a szolgálatot, hogy kisebbé tegyem, akkor sem csinálom így tovább. Nos, pont ez időtájt a kisebbik fiunk, aki most 31 éves, és akkor körülbelül 25 volt, visszatért, hogy velünk dolgozzon. Korábban már dolgozott velünk egy ideig, aztán mást csinált, és most visszajött, hogy együtt dolgozzon velünk. És kezdtem ráébredni, hogy Isten helyezte őt ide, hogy átvegyen tőlem néhány felelősségi kört. Az idősebbik fiunk már velünk dolgozott, és a világmissziót irányította. De az én feladataimat jó részt a tévés és rádiós kapcsolattartást tette ki akkoriban. Tehát nem csak tanítottam, hanem ezekbe is bele kellett folynom. És végül rájöttem, hogy ha valaha is szeretnék nyugalmat, örömöt és békességet, akkor nem csinálhatom ezt tovább. Nem tudtam ezt mind tovább folytatni. És biztos, hogy néhányan ti is mondtátok már ezt, hogy képtelen vagyok ezt tovább csinálni. Mondtátok már ti is ezt, hogy ezt többé már nem tudom csinálni. Nos, az egészet átadtam. Dave és én szinte nem is törődünk már az iroda működtetésével. Persze tudjuk, hogy mi történik. Ha kell, bele is folyunk. Rálátásunk van a dolgokra, de most már azzal törődöm, amire Isten elhívott. Sok egyebet is el tudnék végezni, de az nem az elhívásom. Csak mert el tudsz végezni valamit, az nem jelenti, hogy végezned is kell. Csak mert néhány évig csináltál valamit, az nem jelenti, hogy még mindig az a dolgod. Az életünk időszakokból áll, és át kell adnunk dolgokat a következő generációnak. Nos, nem fognak mindent úgy csinálni, mint én. Időnként olyan borítókat terveznek a CD albumainkra, hogy ránézek, és nem tetszik. De tudod mit? Ez nem annyira fontos, hogy én emiatt visszavegyem az irányítást. És persze időnként történik egy-két dolog, de hogy őszinte legyek, már nem is igazán figyelek oda erre többé, mert a végeredmény nagyszerű. Isten megáld minket, a szolgálat növekszik, segítünk az embereknek, és nem kell, hogy minden a tetszésemre legyen, és neked sem kell, hogy minden a tetszésedre legyen. Egyszer egy megbeszélésen ültünk, és akkoriban még nehezemre esett elengedni a dolgokat. Tudjátok, sokszor szeretnénk, hogy valaki más végezze el a munkát, de mégis mi akarjuk megmondani, hogy hogyan tegye azt. Nos, nem ruházhatsz felelősséget az emberekre, ha nem adsz nekik hatáskört. És amint hatáskört adsz nekik, neked hátra kell lépned, és ki kell maradnod néhány dologból. Nem lehet szőrszálhasogató. Szóval a megbeszélésen a magazinunk színeiről beszéltünk, és néhány olyan színt akartak használni, ami nekem nem tetszett. Meg is mondtam nekik, hogy nem tetszenek a színek. A fiam azt felelte, nos, sok embernek viszont tetszik, erre én, de nekem nem. Erre azt mondta, ó, elnézést, nem tudtam, hogy saját magad szolgálatára hívott el az Isten. Wow! Mert tulajdonképpen azt mondtam ezzel, ha nekem nem tetszik, nem nyomtatjuk ki. Elnézést, nem tudtam, hogy saját magad szolgálatára hívott el az Isten, tudjátok mit? Hallanom kellett ezt, és ő az egyetlen, aki megúszhatta, hogy ilyet mondjon. És teljesen igaza volt. Nem kell, hogy minden tetszen nekem. Nem mindenki olyan, mint te. Nem fogja mindenki úgy csinálni a dolgokat, ahogy te. És vagy belebolondulsz ebbe, vagy segítséget kérsz. Na gyerünk, jobban prédikálok, mint amit mutattok. Nézzük meg a 2 Mózes 18-at egy pillanatra. Szeretnék mutatni valamit. Ez majd megérteti a lényeget. Mózes apostol látta, hogy mi mindent végez a nép között, ezért azt mondta, miért így végzed a munkádat a nép között? Miért ülsz ott egyedül? Ez ugyanaz, mintha rátok néznék, és azt kérdezném, miért mindent magad csinálsz? Miért ülsz egyedül? Vetítsük ki újra. És miért kell az egész népnek reggeltől estig előtted állnia? Mózes ezt felelte az apósának, mert hozzám jön a nép. Hogy megkérdezze Istent. Nos, persze, mindenki azt akarja, hogy én csináljak mindent. Mindenki velem akar beszélni telefonon, mindenki azt akarja, hogy ezt tegyem, meg azt tegyem. Nos, képtelen vagyok rá, és nem is fogom. És az egész családod, meg a barátaid, az emberek, akik függnek tőled, talán hozzászoktak, hogy mindig mindent te csinálsz, és azt mondják. Szükségem van rád, hogy ezt megted, senki sem csinálja úgy, mint te. Na most figyeljetek, nézzük meg Mózest. Mert ha valamilyen ügyük van, hozzám jönnek. És én igazságot teszek ember és embertársa között, és tudtul adom nekik az Isten rendelkezéseit és utasításait. Tudjátok, sokszor mi is ilyenek vagyunk. Hát mindenki hozzám jönnek. És jó érzést tölt el, amikor mindenki hozzám jön. Ekkor azt mondta Mózesnek az apósa, nem jól csinálod a dolgot. Nézzük meg a következőket. Teljesen kimerülsz te is, meg a nép is, amely veled van. És a következő a helyzet. Hiszem, hogy Isten minden egyes ember mellé odahelyezi azok, akik segítenek majd neki elvégezni azt, amire Isten elhívta őket. Én tényleg hiszem ezt. És elmondhatom, hogy rengeteg dolog folyik a szolgálatunkban, de őszintén szólva, a prédikáláson, az íráson, a tanításon és az imádkozáson kívül nem sok közöm van ezekhez a dolgokhoz. Mert az Isten küldött nekem embereket, akik megteszik azt a részt, amit én nem tudok. De engednem kell, hogy végezzék a dolgukat. Még egy családban is. Isten megadja neked, amire szükséged van a családban. Hölgyek, néhányan közületek mindent egyedül csináltok. Pedig rábízhatnátok néhány dolgot a férjetekre, de ha megteszitek, akkor hatáskört is biztosítanotok kell számára. Nos, mindent nekem kell itt csinálnom. De ezekre most nincs időnk, igaz? Néhányan örültök, hogy nincs időm ezekre kitérni. Tudjátok, mi azt akarjuk, hogy a férjünk legyen a fej szellemileg egészen addig, amíg azzá nem lesz, és elkezdi gyakorolni a hatáskörét. Ó, ülj csak vissza a fotelba! Dőj hátra, és nézd csak tovább a tévét. Azt hittem, szeretném, hogy te fizesd a számlákat, de most, hogy megmondod, mire költhetek, és mire nem, visszavonom ezt. Köszönöm szépen. Én mondom, ma nagyon jól szórakozom. Amen. Vannak gyerekeitek, akik elvégezhetnének dolgokat, de ó, lehet, hogy majd nem úgy csinálják, mint te. Igen. Mózes apósa bölcs dolgot mondott. Kifárasztod magadat és az embereket is. Tudod, mi történik, amikor Isten odahelyez valakit, mondjuk egy gyülekezetbe, vagy egy vállalathoz, valakit, aki el tudna végezni bizonyos dolgokat, de senki sem használja őket. Elégedetlenné és boldogtalanná válnak, zsörtölödni és panaszkodni kezdenek, mindenben hibát találnak, mert Isten nem unalomra teremtette őket. Semmi sem rosszabb, mint hátradőlve nézni, ahogy valaki próbál elvégezni valamit, amiben közel sem olyan jó, mint te vagy, de nem engedi, hogy te végezd, attól való félelmében, hogy esetleg elveszel valamit a dicsőségéből, vagy nem úgy csinálsz valamit, mint ahogy ő tenné. Nem kell félned attól, hogy megbántanak, ha belefolysz az emberek életébe, mert biztosan így lesz. Látom, ez nem tetszett nektek túlságosan. De túl fogod élni. Növekedni fogsz és tanulni. Helyre jössz majd, és ebben mások is segítenek.
1: A Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az őszi napfényvirágnak már a neve is igen megkapó, noha jelző egy kicsit megtévesztő lehet, mert virágzásuk már nyáron, július végén, augusztus elején megkezdődik és egészen októberig tart. Ami viszont a napfényt illeti, virágaik valóban többnyire a sárga, valamely sötétebb, világosabb árnyalatában pompáznak, de lényegében a citromsárgától a narancssárgán át a vörösig, pirosig terjed a paletta. A tudományos elnevezésükben a helénium a görög mitológia szerinti, a trójai háborút akaratlanul kiváltó Helenára, Zeus és Léda szépséges lányára utal. Angol szász nyelvterületeken Helena virágjának is hívják. Nemesített, a kertészetekben kapható, régóta töretlenül népszerű fajtái számos változatban léteznek. Kedveltségük egyik oka éppen a változatosság, a másik, hogy heteken át gazdagon ontják jellegzetes virágaikat, a középen kúpszerűen kiemelkedő vacokkal és az azt gallérszerűen körülölelő kissé lefelé hajló szirmokkal. Népszerűek a méhek, poszméhek és lepkék körében. Könnyen nevelhető növények, a napos helyet szeretik, a talajjal szemben sincsenek különösebb igényeik, pusztán, hogy üde, tápdús, jó vízelvezetésű legyen, s ha mindez megvan, igen hálásak. Önállóan, szoliterként is ültethetőek, de díszfüvekkel, zsájákkal, mélybalzsamokkal, napszemvilágokkal együtt telepítve csak fokozhatjuk a hatást. Fajtai közül nehéz lenne csak egyet kiemelni, hiszen a Biedermeier vagy a Double Trouble is szemedgyönyörködtető.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: Rádió.
1: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
2: Ez a Manna Selection.
3: Mit tudunk a szeretetről? Szabad ezt egyáltalán profanizálni? Gyárthatunk a szeretetről elméleteket? Ha engem rendszeresen hallgatsz, tudod, a podcastjaimban vendégeimmel bibliai tükörből vizsgálunk társadalmi kérdéseket, időnként az eklézsiát is megosztó tartalmakat. Immár külön felületen beszélgetek hölgyekkel. Mondhatjuk, hogy orrot púderezünk nyilvánosan, na de vissza a szeretethez. A bibliai nyelvezet számos jelentéssel mutatja be a szeretetet. A beszélgetésben mindjárt erre is kitérünk. Ugye abban egyetértesz velem, hogy sokkal több a szeretet, mint érzelem. Cselekvésre is késztet. Képzeld, évszázadokkal ezelőtt költők, filozófusok, teológusok között akadtak, akik úgy bántak eme fogalommal, mint egy édesap az újszülöttel. Tudod, nem merték megfogni, még hozzáérni is alig. Goethe azt mondta, ez az úrfenomén. Titok, tehát csak egyes megnyilatkozásaiban érthető meg az emberi elme számára. A dán teológus-filozófus Kierkegaard óva int, nem gyárthatunk elméletet a szeretetből, mert farizeuskodókká válhatunk, elveszíthetjük a képességet a szeretetre. Rosszabb történt. Nem csak elméleteket gyártunk belőle, árucik lett a szeretet. Vagy a szeretet hiányt áruljuk? Köszönhető mindez a marketingnek is. A rádió, később a televízió, majd az internet térhódításával világverő tevékenység lett a marketing, igen nagy manipulátor. A politikában is, az eklézsiában, igen Krisztus egyházában is, makro és mikro kapcsolatainkban is. A marketinges jól tudja, hogy az emberi szíven keresztül vezet az út a hatékonysághoz. Szoktál ezen gondolkodni, hogy mennyi kapcsolatépítése kezdődik marketinggel? Na, a kérdésem. Tényleg mindenki a szívünket akarja? Szerintem igen. Én ma arra vállalkozom, hogy vendégemmel ezt ki is fejtsük neked. Én Bali Mónika vagyok, hello! Kedves hölgytársam, gyere velem orrot púderezni, tehát női aspektusból, női szemmel, szívvel vizsgáljuk meg ezt a kérdést. Bár szerintem ez a téma, ráadásul Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel, sikerkönyvek szerzőjével, tudti, hogy a férfiakat is lázba hozza. Marketingelt szeretet. Erről beszélgetünk. Szia, Enci! De jó, hogy itt vagy. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
4: Köszönöm szépen, hogy kivártál. Ezért fontolt. Hálás a szívem ezért.
3: Igen, mert ez is az az interjú, megosztjuk a hallgatókkal. Bármelyik felületen, bármelyik rádióban, Riveren, Mannán, vagy akár a Spotin hallgatnak, hogy ezt is hónapokig szerveztem, ezt az interjút. Pozícionállak. Pólus Enikő mentálhigiénés szakember, családsegítő, szexológus és mozgásterapeuta a vendégem, egy előadó, aki édesanyja, de lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni.
4: Bármi, én úgy szeretem, mikor akár úgy mutatnak be, hogy ember, olyan tökéletlen ember, mint mindenki más, úgyhogy ezt is tegyük hozzá. Azért fontos, mert ugye maga az tökéletlen emberségemből indult ki az, hogy nekem sok mindent el kell sajátítanom és meg kell tanulnom, annak érdekében, hogy a Jóisten alázatos missziósa legyek, és hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy tudjunk a tökéletlenségeinkhez is jól kapcsolódni. Mert mit marketingelnek ma? Azt, hogy te tökéletes vagy. De emellett befér az, hogy mindig vannak dolgok, amikből meg kell változni, ki kell jönni, le kell rakni, meg kell szabadulni. No, hát én ezt elkezdtem hirdetni saját magamon keresztül.
3: A mai témánk marketingelt szeretet. Egyrészt az első kérdés természetesen az hozzád, hogy mit jelent neked ez a fogalom, másrészt meg hogyan jutottunk el erre a borzalmas szintre, hogy még a szeretetet is marketingeljük, de mielőtt ezt a kérdést megválaszolod, megosztjuk a hallgatókkal, hogy ebben az egy vagy két órában, mert fogalmam sincs, hogy meddig fogunk beszélgetni, jó hosszú időre befoglaltuk a stúdiót, megosztjuk a hallgatókkal, hogy mik a témák, amin keresztül majd kibontjuk ezt a marketingelt szeretetet, és akkor utána jönnek a válaszok. Tehát ebben az órában, vagy két órában, hogyan értelmezzük mi a szeretetet? Erről is lesz szó, természetesen megszólal a Biblia, mivel mindketten Isten hívők vagyunk, és itt van velünk Kovács Hanna kolléganőm, a tündérbájos Kovács Hanna, aki az orpuderezős adásaimat mindig úgy nézel rám, Hanna, ne hülyeskedj már, de én örülök neked, akkor legalább mutasd ki a vendég előtt, hogy te is örülsz nekünk. Nagyon nevet. Bólogatsz, Hanna, hogy örülsz? Bólogat, oké. Okay. Kovács Hanna készíti, tudjátok, a kis sortokat, a kis mini videókat és a gyönyörű grafikát és fotókat minden egyes adásunkhoz. Szóval először értelmezzük a szeretetet. Aztán beszélgethetünk arról, hogy élményvadászat zajlik a konzumtársadalmakban, ami nem hír. Folyamatosan izgalomban tartanak bennünket, nagyon-nagyon magasak az ingerküszöbök. Ennek az eredménye meg ez sem hír, nagyon gyorsan cseréljük a tárgyakat, de még az embereket is, és akkor ennek mi lehet a következménye? Enikő nagyon bólogat, az egyik kutatási területed, az új kutatási területed a robotika, a humán robotok. Beszélgetünk a szeretett márkákról is, arról, hogy egy márka ma már nem csak információt közvetít, hanem érzelmeket vált ki, és úgy tudunk tárgyakhoz is kapcsolódni, hogy szinte eladjuk magunkat egy-egy márkának. Még tovább emeljük a tétet, amikor arról beszélünk, hogy arcot kaptak a tárgyak, mert influencerek istenekként lépnek fel. És ebben semmi túlzás nincs, ugye, Enikő?
4: Abszolút.
3: És hogy lezárjuk megoldásokkal is ezt a beszélgetést, ezt az egy-két órát, természetesen védekező mechanizmusokról is kell beszélnünk, a józanság győzelméről, arról, hogy az ellenálláshoz ebben a marketingelt szeretett korszakban az ellenálláshoz milyen eszközeink vannak. Kezdjük azzal, hogy marketingelt szeretet. Enikő, mit jelent ez?
4: Tulajdonképpen a jóléti társadalmakban maga a gazdasági részlegek ugye úgy tarthatóak fönn, akár kisebb, nagyobb vállalkozókról vagy befektetőkről beszélünk, hogy ugye világpiac szintjén, hogy előállítják a szükségleteket, a legnagyobb szükségleteket az érzelmeken és a hiányokon keresztül lehet előállítani, illetve a fizikai problémákon, és hogyha a szükséglet bárminek kapcsán elő van állítva, akkor onnantól kezdve nagyon könnyen értékesíthető marketing, sales, a többi területeken mindaz, amit értékesíteni akarnak. És éppen ezért, tehát ez a, akár, hogy megérkezik egy nagy áruház láncba mondjuk 10 millió tojás, de nincs húsvét kvázi, és nem nincs ott az az erős marketing, hogy akkor húsvétkor mindenki töménytelen tojást vesz mondjuk, akkor ezt ennek kapcsán, hogy megteremtik úgymond a hiányt, és arra építik a marketinget, így lép be ugye a mindennapjainkba. Ugye mi azért nem kevés vállalkozókkal is dolgozunk együtt, voltunk vállalkozók is, de hogy nagyon-nagyon ott van a hétköznapi családok életében is, mert hogy szembe jön, meg a hallja a reklámokat, meg hogy a gyerekek ugye a socialról, de most már felnőttek is ugye ömlik mindenkire minden, és óhatatlan, hogy folyamatosan gerjesztve van például a szeretet hiányos állapot. Tehát a szeretet hiányos állapot nem csak abból származik, hogy esetleg valaki elveszítette az Isten hitét, vagy eltávolodott tőle, vagy mondjuk elveszítette a párját, vagy a gyermekét, tehát nem csak a veszteségekből származik, hanem ezek gerjesztve vannak. A legnagyobb gerjesztés az, hogy minden nőnek, férfinak az önbecsülése a béka szint feneke alatti legyen. Tehát pokolian érezze magát az életébe, hogy szüksége legyen külső tárgyakra, amik egy pici kis élményt, érzést hoznak, hogy azt érezze, hogy szerethető az élet, és ezáltal ő is szerethető. Ugye nem mindegy, hogy az önbecsülésünket mire tesszük. Erre szocializál a világ, mi pedig azt mondjuk, hogy a hit kapcsán átszocializáljuk magunkat a valódi önbecsülésre. Mm. Ugye? És ilyen aspektusban megérteni azt, hogy ez a szeretet hiányos állapotok gerjesztése a jóléti társadalmakban folyamatosan zajlik. Mindenki, nagyon sok fiatal, idős küzd azzal. Nem vagyok elég jó, nem vagyok elég szép, nem vagyok elég szerethető, sovány vagyok, kövér vagyok, csíkos vagyok, kockás vasokhoz nincs. Tehát iszonyú mi ömlik ki például terápiás beszélgetéseken az emberekből, mert nem biztos, hogy mindenki előtt ezt fölvállalják. Tehát ez a valóság, de ennek egy része a szocializáció tulajdonképpen a jóléti társadalomban, hogy lenevelnek bennünket arról az egészséges önbecsülésről. Na már most ez nagyon könnyen használható akár reklamspecializációkban, vagy akár marketing, vagy vagy egyéb értékesítő felületeken, mert ha valami hiányzik az életemből, és nem tudom, hogy konkrétan mi, mert mondjuk benne ülök abba, hogy biztos az, hogy valamim nincs meg, akkor tulajdonképpen nagyon könnyű lesz egy Black Friday napon becsábítani az embereket, és rávenni arra, hogy azt is megvegyék, amire nincs is szükségük. No, és hát ennek az öngerjesztő folyamata iszonyatosan zajlik, nem csak azért, hogy ritkábban legyenek gazdasági válságok, hanem ebből a földön, hát multimilliárdosok iszonyatosan sokat kaszálnak ezekbe a dolgokból. Kell, hogy tudjunk ezekből a háttértitkos dolgokról, hogy nemet tudjunk mondani, illetve a szeretetet a helyén értelmezzük, illetve a saját szívünkbe úgy rakjuk már rendben a dolgokat, mert nagyon nem mindegy, hogy az önbecsülésünket mire alapozzuk.
3: Nagyon sok embert érdekel a keresztény világban, egészen biztos vagyok benne, hogy egy szívében mélyen hívő hölgy, szakértő, mint te. Hogyan tudsz úgy szolgálni a segítő szakmában, hogy nem tolod direktben az evangéliumot, hogy figyelj, Jézus a megoldás mindenre, térje már meg, mert akkor már nem leszel szeretethiányos, és ennek az öngerjesztő folyamatnak nem leszel áldozata, mert természetesen ebből a tökéletes válaszból megtudtuk azt is, hogy hogy jutott ide a társadalom.
4: Mérhetetlen fontos, hogy az első és legfontosabb, és ott vannak a Bibliában ezek a tézisek, hogy önmagadat változtasd át, add át a jó Istennek, hogy transformáljon át szívedet, lelkedet, engedd be a szenvedéseket, a veszteségeket, a gyász folyamatokat, éld meg mindazt a poklot, azt a tüzet, amiben Illés is benne volt, mindent megélni, amit a jó Isten ad, hogy át tudjon transformálni. Nagyon fontos, hogy itt kell kezdeni, és nem ott, hogy én megtanulok valamit, majd tudom, majd megmondom neked a tutit. Mm. És azért, mert keresztény vagyok, azért nem tehetem meg, hogy megmondom neked a tutit, hogy itt táj, most érj meg. Tehát ez nem így működik. Hát nem így most jött el ennek az ideje. Ha nem szeretettel viszonyulok hozzád, ha nem veszem észre, hogy neked egy tányér húslevesen nagyobb szükséged lenne, mint hogy én bármit is mondjak. És csöndben maradni, és tudni kapcsolódni csak szeretettel. Mert az az igazi evangelizáció, az az igazi mag tulajdonképpen. Az az igazi, amikor úgy tudsz tálalni bármit is másoknak, hogy először a saját hitelességeddel foglalkozol, és áttranszformálódásoda, és utána hagyod, hogy rákérdezzenek. Miért kérdeznek rá? Mert érzik. Uh-huh. Érzik, hogy van valami benned, ami más, vagy máshogy működik, és ez azt jelenti, ha rákérdeznek, hogy a befogadás termőtalaja annak uh-huh. a magnak teljesen nyitottá válik. Én nekem az előadásaimban is, a műsorokban, ugye nagyon sok csatornám vagyok, ugye a mondandómban, a könyveimben is, a social oldalak, mert nekem szakmai social oldalaim vannak, ugye azokban is mindig ott van, leírva, berejtve, akár bibliai példák, akár igék, de hogy a tálalás, az nagyon nem mindegy, és miért nem mindegy? Mert lehet, hogy régen, ha mondtál valamit, hogy mondjuk van Isten, és esetleg én hiszek benne, régen a szomszédasszony befogadta. Ma, mivel ez a direktív marketing van, hogy letolják a torkunkon azt, amit le akarnak tolni, ebből kifolyólag a ma embere ellenáll a direktivitásnak, és éppen ezért a non-direktív technikák sokkal szeretetteljesebben mennek át, hogy a másik ember ne csak az eszét érints meg, azzal nem érsz el semmit, hanem a szívéig eljutni. Na, ez a nagy melóma. Ez az, amit érdemes újra szocializálni, újra tanulni, egy kicsit áttransformálni. És a szeretet és a hit és az evangelizáció az cselekedet alapú. Ne felejtsük el, hogy ne a hangoztatást, a beszédet hangoztassuk sokszor, hanem legyen cselekedetekkel körbevéve, mert akkor egészen biztos, hogy eljut a szívekig, velőkig, ahogy a Biblia is írja.
3: Amikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor megosztottad velem, hogy nemrég jártál olyan övezetben, vagy talán egy iskolában.
4: Övezet?
3: Övezet, ami háborúsújtotta övezet. És mutattad a fotót, és mutattál kis üzeneteket, amelyekre kézzel írták föl, vagy írta föl egy talán egy fiatal lány volt, hogy mennyire hálás neked, megérezte az Úr szeretetét, holott direktben nem evangelizáltál. Mi történt ott, ezek között a fiatalok között? Miről beszéltél? Azoknak a fiatal embereknek, akik a pusztítást, a halált látják, akiknek erről szól az életük, hogy mondhatod ki, hogy de a jó Isten? Hát hol van a jó Isten?
4: Bizony. mert hogy abba kellett érkezni, egyszerűen nem voltak nekem ilyen terveim, de a Jóisten előre megmutatta, hogy el fog helyezni ilyen helyen. És én nem kerestem ezt a lehetőséget, de vitt és nyitotta a missziót, és utat előkészítette, és egyszer csak ott voltam. És több felületen is, és gyakorlatilag, mikor azzal kell találkoznod, hogy hol van ilyenkor Isten, meg nincs Isten, meg hogy a gyerekek miért halnak meg, meg az anyámat miért vitték el, meg az apám miért kellett meghaljon a háborúba. Szóval, hogy megszűntek esküvők, tehát a serdülők hirtelen felnőtteké váltak, állandó menekülés, lemondás, pánikrohamok, nemalvások, légzés problémák, ugye neurológiai meg egyéb problémák állítottak elő. Szoktam mondani, hogy én azt már megszoktam, hogy a Jóisten engem mindig kemény terepre visz, és hogy abba a missziós szellembe nevelt, egy kemény életet is adva, ezáltal edzésbe és alázatban tartva, hogy nekem ott kell hagynom sokszor a 99 bárányt, és azzal az egyel foglalkoznom, aki éppen eltékozolt veszélyes helyre, és nem kell azzal foglalkoznom, hogy mi lesz a 99, hanem azért az egyre elmenni, és én ezt már megszoktam, hogy így kemény terepre egyik pillanatra másikra be vagyok dobva, és nem kell azzal foglalkoznom, hogy hogy kerültem ide, meg mit kell mondanom, meg mit kell csinálni, ami a szívemen. És adja, és hogy jön, és hogy tulajdonképpen ilyen krízisintervenciós jellegű dolgokat csináltam a fiatalok között, meg a szüleik között. Volt olyan fiatal, vagy több gyerek is, aki például odajött idén, és megköszönte azt, hogy vigyáztam a szüleire, hogy az ő szülei még élnek, és hogy családban élhetnek. És hogy ezek a sikerek, Móni. Tehát, hogy nem látja senki, nincs érte taps meg laudáció, hanem egy gyerek mikor odajön és megköszöni azt, hogy így elmondja ezt az eredményt. Szóval ezeknél a fiataloknál hitet vittem. De nem lehet nekik úgy beszélni a hitről, hogy tulajdonképpen ez a higgyetek, mert van. Hanem teljesen más aspektusból közelítette meg a dolgokat. Például elmondtam azt, hogy én kislányként 12 éves voltam, amikor például átéltem egy forradalmat, és nem tudtam, hogy mi van az anyukámmal, apukámmal, és tudom, milyen az, amikor a tank, meg a puskaporszag, meg hogy mi
3: Románia.
4: Az, amikor rektem. Igen, Kolozsváron éltem, ugye 12 éves korom, és utána költöztünk, úgymond visszahonosítási okirattal ugye Magyarországra, és hogy ez már megnyitotta a szívüket, hogy valami talán én belekóstoltam.
3: A néni ettől. Érti.
4: Igen, és hogy utána meg elkezdik, tehát a fiatalok, ők érzik a szívet. Ők nem arra kíváncsiak, hogy te mit mondasz, vagy mit tudsz, vagy mit csináltál. Ó, nem érdekli őket. Mit éreznek a szívedben? Tehát készen kell állni. És hogyan lehet készen állni, mikor ennyi nehézség vesz bennünket körbe, magánéleti szinten, társadalmi szinten? Nincs olyan, hogy na majd egy hét múlva készen állsz, olyan van, hogy fölébredsz és készen kell állni. A missziós terepre vagy küldve, az egy ilyen menet tulajdonképpen, és hogy itt mindig a szívemre figyeltem, meg az, hogy mit kapok és mit kell mondanom, miközben olyan visszajelzések érkeztek tőlük, mert a Instagramot miattuk tartom föl, hogy tudjanak írni nekem bárhonnan, különben a világon a fiatalok, és akkor professzionális válaszokat tudnak kapni, hogy egész egyszerűen közelebb kerültek a Jóistenhez, hogy elkezdtek újra hinni, hogy egymásba kapaszkodtak, hogy át tudták újra ölelni egymást úgy, hogy ne haragudjanak egymásra. Tehát ilyen visszajelzések érkeztek, szóval, hogy így nagyon fontosak ezek a fajta dolgok, hogy megérezzük azt, hogy na, köztük nincs púder. Dologban, és nagyon mederbe kell maradni, mert kell figyelnem arra, hogy fizikailag jól legyek. Kell figyelnem arra, hogy lelkileg gatyába tudtam rázni magam, jelen tudok lenni, mert ezek a fiatalok, akik ilyen övezetből érkeznek, tulajdonképpen azt kell megérteni, hogy egy öleléssel át tudják venni teljesen az energiádat, olyan hiányos állapotokban vannak, és ez a nagyon jól kell gatyába tudni rázni az embernek magát. No hát itt csak így röviden vagy hosszan. De...
3: Röviden. Hú, nagyon-nagyon érdekes, és bebizonyított az elmúlt pár percben azt, hogy na ez nem a marketinget szeretett, hanem amikor a keresztény embernek tényleg tiszta a szíve, és nagyon jó a kapcsolata Istennel, akkor ami történik, az, hogy pillanat alatt csatornává válsz. Azt szoktam mondani az írás alapján a keresztény hívő, hogy üres edény legyek, ne arany, meg ezüst, meg csillogtassam magam külsőleg, hanem legyek üres edény, érezzek rá, és akkor hadd folyjon át ez a szeretet. Ami tényleg nem marketinget szeretet, mert az azért nem őszinte. Nézzük meg, hogy mit mond a Biblia a szeretetről. A Bibliában több szó jellemzi. Megjelenik az agapé formában a szeretet, ami az önzetlen, önfeláldozó szeretet. Aztán ott van a filia, vagy fileo, mikor hogy ejtik, ez a baráti. Aztán van az erosz, vagy érosz, ez természetesen a testi vonzalom. Aztán van még egy, amit ritkán használunk, a storz, vagy storz, nem tudom, hogy kell ejteni görögül helyesen. Nézzétek ezt el nekem, ez a családon belüli szülő-gyerek, gyerekek közötti szeretet kapcsolat. És van még egy, ami a beteges, a mánia, a függőség és birtoklás, ez is egy görög megfelelő. Héberül az ahava szót használjuk a szeretetre. Ez az agapénak meg a filának is megfelel, de amit te kimondtál pár perce, a Biblia arról beszél, hogy amikor a szeretetről szó van, az azt jelenti, hogy cselekszünk. Mert hogy nem lehet fogalmakat gyártani, ahogy Kierkegaard is mondta, hogy a felvezetőmben felolvastam, hogy óvatosan az elméletek gyártásával, azzal tényleg tele van a padlás. Mindenki a szívünket akarja. Egyetértesz ezzel a mondattal? Mert hogyha ha szellemvilágban tájékozódunk, itt most természetesen a keresztény szemszögből nézzük ezt a szellemi háborút, hogy mi nem emberek ellen küzdünk, hanem van egy ős ellenség és ez ellen, és természetesen nem minden platformon beszélünk erről. Tudjuk, hogy ha van Isten, és vannak angyalok, bizony ott a másik pólus is, és ők is a szívünket akarják. Te a mindennapjaidban hogyan tudsz egészségesen szívet tartani, a saját szívedet tartani, hogy ne tudják elrabolni, és a te szeretetet soha ne legyen marketinget szeretet?
4: Hát meg kellett tanulni, és azt gondolom, hogy valamilyen szinten szenvedéseken keresztül vezetett az út. Tehát aha, amikor azokat a nem standard hétköznapi próbákat kaptam, mint amit úgy amúgy mindenki szokott kapni, hanem jól megtömve, jól megfűszerezve és jó nehezeket, akkor azt gondolom, hogy valami kiégett bennem. És ezt a folyamatot, ha tudtam volna, hogy ilyen eredmények jönnek vagy érkeznek az életébe, akkor talán türelmesebben csináltam volna mégig, de engedni kell mindazt a nehézséget, azokat a pokoli fájdalmakat, hogy végigmenjenek rajtunk keresztül, és nem félteni a kis életünket, mert ezeknek van egy tisztító ereje. Hiszem azt, hogy van egy megüresítő ereje, és hogy sallangokat levesz rólunk. És hogy ezeket a sallangokat, ugye, hát vagy mi vesszük föl, vagy ránk adják, teljesen mindegy. Én előadásaimon mindig el szoktam mondani az embereknek, hogy legyenek kedvesek, rám most ne úgy nézzenek, mint az Istenre, mert azt nem szabad. Én ugyanolyan tökéletlen ember vagyok, mint mindannyian, ugyanúgy fejlődünk, próbálkozunk és igyekszünk, de hogy kapcsolódjunk, mert ha túl tisztelnek engem, azért mert én állok a színpadon, akkor nem lesz kapcsolódás, akkor nem tud átmenni mindaz, ami rajtam magamon keresztül át kell engednem. Ugye egy olyan társadalom élünk, hogy rajongás van, hogy ez a atya világ, hát ő, meg ez a túl tisztelünk bizonyos embereket úgymond, holott ez szünteti meg a valódi kapcsolaton belüli kapcsolódást, kvázi nem tud létrejönni egy flow, legyen szó barátságokba, párkapcsolatokba, vagy előadás szintjén. És ezeket a minőségi változásokat én átengedtem most már, bízom benne, biztos, hogy van hova még fejlődnöm, de valamennyit már átengedtem magamon, és ezek úgy leszették ezeket a dolgokat. Tehát, hogyha mi nem hagyjuk, hogy a Jóisten változtasson, akkor kapunk kőkemény próbát, ami majd úgyis áttransformál bennünket.
3: Hogyan tudnál definiálni egy hallgatónak azt, hogy az Istennek megengedem a változtatást, és mondjuk nem egy önképző tanfolyam vezetőjének engedem meg a vezetést, vagy nem egy spirituális gurunak engedem meg ezt a vezetést, vagy más vallási vezetőnek, hanem magának a teremtőnek, Jézus apukájának. Mi itt a különbség? Te hogy tapasztalod meg, és hogy tudod ezt átadni?
4: Hát ugye, hogyha segítőként is mondom, én szoktam mondani, hogy ne rám hallgassanak a klienseim, hanem én tálalok valamit, és nézzék meg, hogy mi az, amit el tudnak vinni, és azonosulni, és azt elindítsa a transformációt. A helyzet az, hogyha az embernek van egy spirituális köteléke a jó Istennel, tehát ha van egyfajta kötődése, akkor nem lehet az tulajdonképpen, hogy az ember nem engedi ezeket a dolgokat be, mert minden is zajlik bennünk és körülöttünk, de kell, hogy tudatossá váljon. Amikor például a mellékszereplős életünk mellékszereplői könyvet írtam, akkor azt annak kapcsán írtam, hogy a Jóisten tulajdonképpen Így is, úgy is, bármit csinálunk, az utunkra beküldi azokat az embereket, azokat a találkozókat, azokat a problémákat, azokat a akadályokat vagy sikereket, amik tulajdonképpen, amiken keresztül transformál bennünket. Mit csinál a ma embere? Végig rohan az úton, és nem áll meg ezeknél a lehetőségeknél. Tehát, ha nem tartom azt lehetőségnek, hogy az utcán ül egy hajléktalan, és leülök mellé, és esetleg megkérdezem, hogy hogy van, hogy hív, és hozhatok-e

0: hogy tök mindegy, ki mit szól, most nekem ezt kell tennem. Ugye, és a megférési kényszereinkkel, vágyinkkal mégse tesszük meg. Mert meg akarunk felelni, hogy odaérjünk valahova időbe, meg akarunk egymásnak felelni. Tehát óhatatlan, hogy én azt mondanám így a hölgyeknek, hogy ne úgy vetkőzzenek, ahogy vetkőznek mondjuk a médiában, hogy mindenük kilátszik, aminek nem kéne kilátszina. Így kell vetkőzni, hogy ne akarjanak földi, törvényszerű olyan dolgoknak megfelelni, aminek semmi értelme nincs, csak marketingelve van az életünkben, hogy valahogy a társadalom összetartható legyen.
1: Tehát lelkileg vetkőzzünk, magyarul lelkileg nyíljunk egy kicsit?
0: Lelkileg
1: legyünk sebezhetőbbé.
0: Így van, így van. Én azt gondolom, hogy ha meg...
1: Bocsánat, mindjárt befejezed ezt a gondolatot, csak el ne felejtsem ezt a kérdést. Az ismert hölgyek, a celebvilágban élők felé hogyan szolgálsz? Arról mindenképpen kell beszélnünk, és arról is, hogy mi tartja őket benn, mert ezek azért nagyon fajsúlyos mondatok, és arra kíváncsi vagyok, mert én még egyszer sem hallottam interjútban, amikor te szemtől szembe adásban elmondtad ezt mondjuk egy-egy műsorvezető hölgynek, és tényleg semmi rossz szallás nincs bennem, csak más értékrend szerint élünk, de hogyha még emlékszel, akkor az előző körben fejezd be azt a gondolatot.
0: Nem, hát abszolút ezek összefüggenek, ugye, hogy én nekem nincs olyan, hogy ilyen hölgy, olyan hölgy, ilyen ember, olyan ember, nekem ember van. Emberre gyakorlatilag szerződtem a Jóistennel is, amikor az egyetemeket elvégeztem, hogy az ő segítőjük lesznek. És nagyon fontos, hogy én úgy kezdem mindig, hogy nem keresem a lehetőségeket. Én nem élek ezekkel a marketing lehetőségekkel, meg önreklámozó lehetőségekkel, hanem megvárom azt, amíg hozzám bekopogtatnak. És hiszem azt, hogy akkor kopogtatnak, mert amikor készen állnak arra, hogy azt meghallják, amit rajtam keresztül akar üzenni a Jóisten. És azt tudom mondani, hogy az élet úgy is összehozza, így szoktuk mondani az élet, de hát a Jóisten összehozza azokat a találkozókat, kríziseket, halálpontokat, mérföldköveket, vagy épp a testnek a szenvedését, vagy a léleknek a szenvedését, amikor úgyse bírják megállni, hogy ne írjanak rám, vagy ne hívjanak föl, és akkor kell készen állni, úgy kapcsolódni, hogy ne azt lássam, hogy egy influencer, vagy celeb, vagy kiülme, hanem egy ember.
1: Okay.
0: És lehozni őt az ember szintre, hogy tudjunk kapcsolódni, és szeretni, és elfogadni, és tisztelni, hogy tőlem ne ezt az agyontömjénezést kapja, vagy nehogy beleessen egy szakember abba, hogy túl tiszteli őket. Nem. Annyi tiszteletet kap minden ember, amennyi kell. És hogy tulajdonképpen ebben a fajta szeretett közegben meg tudnak úgy nyílni, el tudnak kezdeni úgy kapcsolódni, és el tudnak kezdeni úgy kimondani dolgokat, amit soha senkinek, és elindul egyfajta gyógyír tulajdonképpen. Nem abból, hogy én mit mondok, hanem hogy jelen tudunk-e úgy lenni, és úgy tudunk szeretetben kapcsolódni, ahogy más kapcsolatokban ezt nem élhette meg, mert az már maga el tud indítani ilyen jellegű gyógyír folyamatokat. Másrészt én a hitről mindenhol beszélek, rá is szoktak kérdezni, én ezt egy nagyon fontos dolognak tartom. Azt is fontos dolognak tartom, ha ő valami másban hisz, vagy máshogy hisz, vagy más filozófia dolgokat hoz be, stb. Arról én tájékozott legyek, és úgy fogadjam, hogy nem ellenállok, hanem akkor először abba kapcsolódunk. Hogy érezze azt, hogy abban is tudunk beszélgetni a hitről, hogy ne féljünk ettől a dologtól, hanem egy kapcsolódás egy másik hitrendszer, vagy másik filozófiába ugyanúgy el tud minket vinni oda, hogy tulajdonképpen utána a lényeghez eljussunk, és a lényegről is tudjunk beszélgetni.
1: Mi a tapasztalatod, mi tartja benn a celeb lányokat ebben a világban, ebben a marketingelt világban?
0: Hát sokféle tapasztalat van tulajdonképpen, tehát én azt gondolom, hogy mikor az embert lehetőségek úgy találják meg, hogy még nem épített össze a valódi értékes önismeretet, tehát nem az öntömjén az önismeretet, hanem az értékalapú önismeretet, akkor bármilyen lehetőség megtalálja az embert, és följebb viszi az egót, följebb viszi a megjelenését, följebb viszi a sikerélményét, vagy érzéseit, és esetleg még pénzhez is jut ezáltal, az egy borzasztó kártékony dolog. Az ugyanolyan, mikor egy üzletember mondjuk 22 évesen összejön élete nagy üzlete, és milliók hullanak az ölébe, s onnantól kezdve nem fog fejlődni, hanem lefejlődik az egészséges, lényeges személyiségről. Tehát nagyon nem mindegy, hogy egyrészt kinek mikor érkezik meg ez a fajta ajtó vagy kapu. Kére ahhoz szaksegítséget például, mert ugye én azért már lassan 3 évtizede benne vagyok a közmédiában, meg mindenféle. életébe, és tudom, hogy mit élnek át, mind mennek keresztül, ugye az nem biztos, hogy más szakembert feltétlen átélt, és tud-e ahhoz kapcsolódni. És ezáltal, akik kértek segítséget, mindig tudtam a

0: kapcsolódni, hogy na ilyen helyzetbe mire mondjanak igent, és mire nemet. Mert ha nem tanulnak meg, és mindannyiunkra igaz, ha nem tanulunk meg bizonyos csábító, kísértő, úgymond lehetőségekre nemet mondani, akkor magunkra mondunk egy nemet tulajdonképpen. És magunkra nem szabad nemet mondani, mert mi a Jóisten egyedi teremtései vagyunk, egyedi új szem és nyelv lenyomattal. És ez egy hatalom, és azért akarják különben a szívünket, a miénket is, meg az övékét is megszerezni marketingelve, mert az egy hatalom tulajdonképpen, hogy rajtuk keresztül hatalmas pénzeket lehet már bocsánat értékesíteni és kaszálni, úgymond, ahogy a marketing világban mondják.
1: Én azt tapasztalom a saját életemben, a mikro- meg makro környezetemben is, hogy bizony az embernek keresztényként is újra kell tanulni, szeretni. Újra és újra. Akár nehézségek, akár örömteli életszakaszok jönnek, akkor is mindig vannak olyan stopptáblák az Istentől, hogy a szeretet fogalmát újra kell definiálni, és akár önmagamat is újra tanulni, szeretni. Sokszor mondjuk keresztény közösségekben, hogy térj vissza az első szeretethez, és azt is mondják, hogy amikor megismerted Istent, és lángoltál szenvedéllyel, és én meg azzal szoktam kiegészíteni, hogy szerintem az első szeretet az azt is jelenti, hogy ő az, aki előbb szeretett. Tehát ő adott nekem esélyt, ő adott nekem életet, egy nagyon egyedi utat, és rettenetesen félnek az emberek egyházon innen és túl is, hogy az egyediségüket felvállalják. És én úgy látom a te szolgálatodban, Enci, a te missziódban, hogy te ebben igyekszel segítőkezet nyújtani, és nagyon nehéz, szerintem nőknek sokkal nehezebb fölvállalni az egyediséget.
0: Így van.
1: Ugye? Na, akkor mondd meg, hogy miért.
0: Még mindig ott tartunk, hogy még mindig a nők fele társadalmi szinten, akár itt nézzük, akár a földön több helyen, még mindig nagyon nehéz egy nőnek azt megérteni, elfogadni, hogy elég jónak lenni, elég szépnek lenni, elég önazonosnak lenni. Mert ha Jóisten engem mondjuk hiperaktívnak teremtett, az azért volt milliónyi feladatot rám bizott, ezáltal tudtam ellátni. És hogyha nem vagyunk önmagunkkal önazonosak, mivel? Amit belénk teremtett a Jóisten, képességek, készségek, minden, akkor tulajdonképpen mi lesz ebből? Más akarok lenni, olyan, mint ő, olyan, mint te. Elkezd az ember utánozni, kvázi életében nem a főszereplését éri, amire Isten elhívta, hanem mellékszereplővé.
1: Lecseréli magát,
0: abszolút,
1: nem?
0: Abszolút.
1: Tehát ez az embercsere, amit mondtam a felvezetőben, ezt is jelenti, hogy önmagamat is képes vagyok lecserélni, Isten mentse.
0: Abszolút, és hát nem erre van elhívásunk. Nem erre kaptuk ezt az életidőt, ezt a testet, ezt a világot, a feladatokat. Szóval, hogy olyan mértékű elpazarlása van az időnek és a dolgoknak ezáltal, hogy nem vállaljuk föl, hogy életünk főszereplői legyünk, és kell, hogy legyen forgatókönyvünk. Ha én megyek az utamon, és milliónyi lehetőség van, és mindenre igent mondok, és nem tudom, hogy nekem mi az igen, és mi a nem, és nem merem fölvállalni, mert mondjuk nem vagyok azonos, vagy nem vállalom ezt az egyediséget, akkor tulajdonképpen tékozló fiúvá válok. Akkor is, ha ötös tanuló voltam, akkor is, ha mindenki azt látja kívülről, hogy tökéletes kis feleség, meg milyen cuki, meg iszé, a tékozlás ma modern formában jelenik meg. Láthatatlanul modern formában. És ezeket az arculatokat szedem le az emberekről. Hát nem vagyok én mindenkinek szimpatikus, hát gondold el, Móni, mikor én betükrözöm azt, hogy meddig hazudunk még önmagunknak. Mi lenne, ha most ebből levetköznénk? Mi lenne, hogyha megkeresnénk azt, hogy valójában te ki vagy, és azzal a feladattal élnéd tovább az életedet? Te fogod jobban érezni magad. Szóval, hogy nem mindenkinek tetszik ez a fajta őszinteség, persze szeretet alapon építem össze az őszinteséget, de ugyanakkor, hát gondold el, mennyire nehéz az befogadni, mikor azt tükrözik vissza, hogy ha-hó, hazudsz saját magadnak, nem más hazudik neked. Jó, hogy azzal keres meg valaki, hogy más miért hazudik neki. Hát az a nagy kérdés, hogy mögötte ott van az, hogy te, ha hazudsz magadnak, azt miért nem veszed le ezt a gúnyát? Mit hordozod másnak a gúnyáját? Ja, hogy otthonról ezt a sémát hoztad, hát törjük meg, anyukám. Hát szoktam mondani, na jó, ezen uraknál néha, mert ugye sok férfi klienssel dolgozok, néha furcsa hangozhat, hogy uraim, vetközzünk.
1: Igen.
0: De ugye ki néha pudereznem kell, egy kicsit a humort be kell hoznom, hogy megértsék azt, hogy nem arról van szó, hogy ő egy olyan ember, akit most el kell ítélni, csak egy ruhát le kell venni annak érdekében, az ő igazság tartalmán keresztül eljussunk a valódi értékekhez, valódi emberi híthez és mindahhoz.
1: Tudod, mit értek a szavaidból? Azt, hogy az áldozat mentalitásból kell kiléptetni az embereket, akikkel dolgozol, akik felé szolgálsz. Hogy ez is egy áruha, ez is egy marketing csapda, hogy áldozat vagyok, abszolút, és ezért kell nekem megvennem a nem tudom milyen díszeket a lakásomban, most azért jutott eszembe, mert szétnézek itt a Manna stúdiójában, annyi dekoráció van, szívecskék, meg csókos szájak, meg lufik, mert egyéves a Valódi Nők reggeli műsora Mannán is úgy jöttünk be ide, hogy Argyelán Kriszta és a Páfév mondták, hogy ugye maradhat, mert mi ünnepelünk, és mondtam, hogy jön a Pólus Enikő, marketinget, szeretetről beszélünk, tehát éppen most maradhat, mert ez is egy nagyon komoly marketing csapda, hogy hogyan ünnepelek? Én hát mivel igen, ünnepelek? Mivel van, dekorálom az életemet? És milyen életet élek, és azt az életet hogyan dekorálom? Fél, nekem is gondom voltám ezzel, hogy egy áldozat mentalitásból kigyógyulni egy győztes szemléletbe. Ha az ember eljut oda, hogy fölvállalja azt, akit, és hadd épüljön az, akit az Isten teremtett, az egy win-win helyzet. Az csak megnyerni lehet azt az életet.
0: De ha belegondolsz abba, hogy mindannyian, amikor itt élünk ezen a földön, női sors generációkat gyógyítunk magunkban. Ugye hetedizzig le, megismerjük ezeket a bibliai verseket, és hogy tulajdonképpen mire van nekünk most nőknek, hogy összefogással, tehát mit versenyzünk mi egymás ellen, meg egymással, összefogással, valódi szeretettel gyógyítsuk magunkban mindazt, amire nekünk van most lehetőségünk, időnk, és azt tudom mondani, hogy van egyfajta ébredés, lehet, hogy más ébredésre vár a keresztény ember, pedig van.
1: És hogy
0: ezek az ébredések most máshogy zajlanak, tehát azt tudom mondani, hogy amit kliens szobában, kliensekkel átélünk, mint ébredést, mint szemfelnyitást, mint ráébredést, feltámadásokat, hófehérke feltámadásokat, az valami döbbenet, ilyenkor csak azt sajnálom, hogy a titoktartás ugye hát kötelez bennünket.
1: Azt nem hozhatod be ide most azt
0: van,
1: a sztorit.
0: Így van, de hogy ilyen aspektusban fantasztikus ezt látni, tehát mikor azt látják az emberek, hogy én munka után ez a szokták mondani, hogy nem nézel ki pocsékul, most dolgoztál nem tudom hány emberre. Miért ragyogsz? Ugye? Számon szokták. Hát ilyeneket látunk, hogy látod az embert összetörni, porrá, hamuvá válni, és látod egyszer csak azt, hogy föltámad, megtalálja az utat, és onnantól kezdve más értékek alapján éli az életet. Hát mi ez, ha nem ünnep és nem öröm? És azt tudom mondani, hogyha hinnénk abba a fajta szeretetteljes kapcsolódásba, hogy néha többet tehetünk azért, hogy ébredések legyenek az emberek életében, és feltámadások, hogy átviszek a szomszédomnak egy húslevest. Mind az, hogy elmondom neki, hogy én ki vagyok, mi vagyok, és hogy kell csinálni.
1: És térjél meg.
0: Szóval, hogy ezt megérteni, hogy a szeretet, ha gyakorlatorientált, tényleg szeretet alapú, azzal nagyobb ébredéseket el lehet sokszor élni, de hát ez tudom én, hogy idő, meg kreativitás, meg minden, meg tudom, hogy vannak kifogások, de én ezt marketingelem most már.
1: Ez jó, az őszinteséget, vagyis az igazságokat marketingeled. Hát igen, kommunikációs csatorna is a marketing. Az jutott közben eszembe, hogy vajon mennyire élvezette a női eseményeket, egyházon innen és túl, a női konferenciákat, akár tréningeket, amikor nem egy nővel dolgozol együtt, hanem ott jelen van sok ember. Kibújik belőled a segítő, vagy hátradőlsz, és élvezed, hogy jelen vagy, és ha oda jön valaki, akkor beszélgetsz vele, vagy egyszerűen csak átadod magad annak az élménynek, hogy sok nő van együtt, mert én mindig bevallom ezt, nekem ez még mindig nehéz. Egy-egy női konferencián részt venni, és nem véletlenül adtam ennek a podcastnak azt a címet, hogy gyere a hölgyekkel orrot púderezni, mert én nem szeretek. De adja az Isten, hogy ez átalakuljon. Biztos, nyilván átépítési területek vagyunk. Az én lelkem is, én így szoktam ezt apostrofálni. És adja az Isten, hogy szeressen meg ezeket a női eseményeket, mert nagyon-nagyon különleges erő meg tudott nyilvánulni, ha nem túl csajos.
0: Igen.
1: Kell, hogy ott legyen az IQ, meg az EQ.
0: Igen.
1: Na, hogy bírod
0: azok
1: ezeket?
0: Azok a hölgyek, akik nem az okosságra és az okoskodásra törekszenek, hanem arra nem szeretek időt szánni. Ott nemet mondok, és kilépek. Hanem akik a bölcsességre törekszenek, és tudnak csendben is maradni, tudnak kapcsolódni. Vagy ha mondjuk föltesznek egy kérdést, és azt mondom, hogy most nem dolgozok. és nemet mondok,
1: köszönöm,
0: akkor nem haragszanak meg, nem haraggal kapcsolódnak, hanem tiszteletben tartják, hogy amikor én nemet mondok, azt nem rosszból teszem, hanem most képtelen vagyok azon a szinten fókuszálni, gondolkodni, vagy jelen lenni, mert most máshogy kell jelen lennem. És meg kellett tanulnom nekem azért sok mindenre nemet mondani, mert régen mindent igennel fogadtam, mindent lehetőségnek tartottam, ezt meg kellett szűrni, hogy ahol mondjuk sok nő összegyűl, vagy sok férfi, vagy mindenki ott a konferencián, vagy az előadáson, ha nekem most nem kell ott lennem, hanem mondjuk otthon csendességben lenni.
1: Kiskutyáddal.
0: Igen, akár kapcsolódni vele, akkor ne érezzem ezt veszteségnek, vagy hogy kimaradok valamiből, vagy lemaradok valamiből, hanem engedelmes szívvel engedelmeskedjek, mert lehet, hogy én másnap egy olyan terepre vagyok beküldve, ahol előtte kellett ez a csendesség. És másrészt meg kellett tanulnom, hogy mik a saját szükségleteim, tehát mi a szükségletem fiziológiás szinten, lelki szinten, spirituális szinten, szellemi szinten, tehát ez egy önismeret. Én nálam az önismeret ott kezdődik, hogy külön szedjük ezeket a dolgokat, és minden ennél odafigyelek arra, hogy milyen szükségletén vannak, hogy valamilyen módon benne legyen az életemben. Így találtam rá a kajakozásra újra, meg a hát táncra is, most, hogy négy szem közt vagyok.
1: Igen,
0: ez évek óta csak ugye ez titkos, vagy nem szoktam megmutatni, és ugye ami ma nincs fenn a szosolon, azról nem tudnak.
1: Arról nincs, az nincs.
0: Ugye én magánéletet nem nagyon teszek föl, és ilyen aspektusból ez a két tevékenység, a tánc és a kajakozás, főleg a naplementében 10-15 kilométer után, olyan szinten leszedál, elvesz, kitakarít, elvíz belőlem mindenféle dolgot, hogy én úgy szárok például a kajakozás után partra, hogy ide nekem a világ jöhetnek a csaták. És meg kell találni.
1: Mindenkinek a sajátját.
0: Így van, mert hiába mondják azt, hogy Móni, fuss hetente 2x10 kilométert, hát lehet, hogy te ettől depressziós leszel.
1: Hát pont nem, hajrá, ide nekem az oroszlánt is, nagyon szeretek futni.
0: De hogy ugye technikát tapasztalati szinten kell megnézni, így hogy van. Mi az, ami rád hat, és mi az, ami ő ráhat, és ebbe azért szoktunk segíteni. Nagyon szeretek női csoportokba, férfi csoportokba dolgozni, nagyon szeretek konferenciákat, nagyon szeretek emberileg kapcsolódni, tökéletlenül, és ha kell egy pillanat alatt az asztalra fölmászni, és azt mondani, hogy yes! Szóval, hogy...
1: Táncolni. Hogy ezt akartad mondani.
0: Táncolni. Okay. Igen, de hogy nagyon-nagyon kell tudni, hogy mire kell nekem igent mondani, és mire nem állt. És nem kell azzal foglalkozom, hogyha valaki megsértődéssel reagál az én nememre, az róla szól, nem rólam. Tehát nyilván az igent, nemet szépen megfelelően kell tálalni, de ez nem azt jelenti, hogy azért nem tudok elmenni, mert nem kell magyarázkodnom, hogy miért nem. Tehát nem kell ilyen kényszeres dolgokba belemenni, hanem egész egyszerűen előre kell tudni igeneket és nemeket mondani. Tehát amikor például te fölkértél, és nagyon türelmesen és nagyon hálás szívvel vagyok itt, hogy várakoztál rám, hogy összetudjuk ezt az időpontot hozni, mert ugye az senki nem tudja, hogy nekem előre fél évre a naptáram beteli.
1: Így van.
0: Tehát az előadásokat, a médiákat, a klienseket, mindent össze kell szervezni, és ez nagyon nehéz jól csinálni, hogy közben én is jól legyek, és energiadús, tudod? És hogy ilyen aspektusból annyira örömmel jöttem, és annyira hálás szívvel, mert tudjuk, hogy van közös alkotás, igen, amit együtt kell megtanulnunk, de hogy azt megérteni, hogy viszont, ha én elmegyek valahova, és ott vagyok, akkor én, aki kéri az ölelést, az kapja, és az ölelésbe mást is kap tőlem. De hogy nekem nem kell olyat mondanom most, hogy így kell csinálni, mert én ezt most nem azért mondom el, hanem másnak máshogy kell csinálni, de én így tudok működni és funkcionálni. De ezt meg kellett tanulni hosszú évtizedek
1: hát
0: alatt.
1: Ez az. És a tanulás és a fejlődés a barátunk, ugye?
0: Hát igen. Életünk végéig.
1: Annyira nagy áldás az, amikor olyan interjú alany ül itt velem szemben, aki gyakorlott interjú alany, mert olyan szerkesztetten, összeszedetten és színesen beszélsz, hogy öröm lesz vágni, mert alig kell vágni, és annyira tömény már most ez a nem tudom mennyi 40-45 perce beszélgetünk, hogy be tudjuk fejezni egy adásban, és akkor így majd egy másik alkalommal másik nagyon érdekes témát hozol, és esetleg egy vendéget, aki nyitott azokra a világokra, és arra a világszemléletre, hogy a mi éljük az életünket, és bemutathatjuk majd azt a hölgyet a nagy közönségnek úgy, ahogyan még nem látták és nem hallották. Fontos, hogy beszéljünk az egyik kedvenc témádról, kutatási területedről, amiről már esett szó ebben az interjúban. Oda jut a világ, hogy az élményvadászat és a magas inger küszöb hatására folyamatosan cseréljük a dolgainkat, a tárgyainkat, az embereket magunk körül, és az influencereket is, akiket követünk. És most gondolkodom közben te, hogy vajon te már influencer vagy?
0: Nem.
1: Nem. Jó, de nem látták az arcodat, mert a Hanka most éppen engem vesz, és nem látták az arcodat. Lebigyeztetted az ajkaidat, nem?
0: Nem, és nem is leszek, és nagyon sok nagy műsorra mondtam nemet, ami nyilván a könyvek marketing előadások marketingére nagyon-nagyon jót tett volna.
1: Persze.
0: De egy ismeretség, az a fajta ismeretség nagyon sok hátránnyal is jár egy meg lelki nyomással is, és akkor nem tudok a mindennapok emberének a segítőjévé maradni. Hmm. És tartani kell ilyenkor azt, hogy ami a misszióm, nekem azt kell végigcsinálnom az életben, és nem azt mondani, hogy na most akkor lemaradtam valamiről, stb. Tehát, hogy Covid óta az előadásaim felkérése is jóval kevesebb, mert kim vagyok mondjuk olyan terepen, ahol háború van. És ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, hogy ezekről merjünk beszélni, mert hogy annyira marketingben gondolkodik az ember, hogy biztos azt mondja, van, aki azt mondja, hogy hát nem jól marketinged a dolgaidat.
1: Jaj.
0: Nem, mert nem én marketingelem, hanem,
1: hanem az Úristen. Tudod, miért jó veled beszélgetni? Most tényleg nem púderezem a dolgokat, meg nem puncsolok, hogy annyira nagyon élvezem azt, hogy nem kell vonzóvá tenni a kereszténységet ebben a beszélgetésben. Egyébként sem kell. Én néha felteszek rossz, direkt rossz kérdéseket, azért, hogy kiakadjanak az interjú alanyok, mert feltettem ezt, hogy hogyan lehet vonzóvá tenni a kereszténységet, és kiakadtak. Hogy hát miért kéne ezt vonzóvá tenni? Mert hogy ha megéli az ember a kereszténységet, ha így beszél a hitéről, ahogyan te, hát az annyira vonzó, az hívogató, és ez egy hívogató életforma a döntés, hogy na, akkor én megpróbálom, hogy működik ez az egész Jézussal. A kedvenc kutatási területed, megint visszakanyarodok, lecseréljük tényleg még az influencereket is, az embereket gyorsan, barátokat, társakat gyorsan, és egyszer egy interjúban, talán a Petőfi Rádióban a Mákkatának mondtad azt, hogy a legdurvább következménye ennek az, hogy a humán robotok átveszik itt az uralmat. Na, én ezen úgy kiakadtam, mondtam, hogy ne tartsunk már még itt, elkezdtem szörfölgetni, és a YouTube-on találtam olyan videókat, hogy hát én 10 percig nem tértem magamhoz, Hanka meg fogja majd osztani a social felületeken ezeket, illetve egy videót is. Hát, én nem tudok mit mondani. Mondjál te vagy a szakértő. Milyen világ vár ránk?
0: Hát láttátok akkor, hogy miről beszélek, és nem véletlen, mert nyilván itt ezen a kontinensen ezek még azért nincsenek benne bármelyik részlegbe, ugye a mindennapokban, ezáltal nem is tudunk róla gondolkodni, de nyilván azért kutatom, mert ősszel a párkapcsolatokról jön ki egy nagyon különleges, egyedi stílusú könyvem, és abban azért elég rendesen benne lesz az, hogy vannak már olyan kontinensek, ahol már a vágy is le van épülve az emberbe, hogy emberhez kapcsolódjon, mint párkapcsolat, és robot a társ.
1: Vesznek robotot?
0: Szó szerint.
1: Ember szabású robotot, aminek arckifejezései vannak, érzéseket generál.
0: A robot kikapcsolható, ha olyat beszél, ami neked nem jó. Ugye? Egy ember nem kapcsolható ki. Iszonyatosan föl van mérve a földön a jóléti társadalom, hogy milyen párkapcsolati problémák vannak, amik széthúzást okoznak a párkapcsolatokba, és erre alakították ki a párkapcsolati robotokat, mert nincs benne, hogy akkor jó műsorvezető legyen, ugye? És hogy ilyen aspektusból nagyon kevés hibafaktorral működnek, kikapcsolható, bekapcsolható, ugye hány úri embertől hallottam, ugye, mikor páros tréninget tartottam, és a párkapcsolatokon dolgoztunk, hogy ha egyszer lenne rajtad egy gomb, hogy ki tudjalak kapcsolni, hogy végighallgass, hogy mit mondok, ugye? És hogy ezek azok a szükségletek, amik föl vannak mérve, be van téve akkor a robotba, be van ugye stilizálva, és ugye most már az arcmimikáknál tartanak, hogy ugye mik azok az arcmimikák, amik a másik emberre rajta kell legyenek, hogy belőle mélyebb emóciót váltsanak ki, tehát nem csak egy testi érzetet, hanem együttműködést, együttérzést, a szívem beinduljon, és azt érezem, hogy érzek iránt a szerelmet, mert éreznek már robot iránt szerelmet, ne. És hogy ezért dolgoznak ezeken az emocionális dolgokon, és érted, miért nagy hatalom a szív? kérdezted korábban, hogy ugye miért akarják megszerezni a marketingbe.
1: Mindenki a szívünket akarja.
0: Ezért akarják a robotokat olyanná tenni, hogy a szívedbe tudjon menni, mert lehet, hogy mi emberek oda fejlődhetünk ezáltal, hogyha nem vágyunk egymás társaságára, és nem fejlesztjük magunkat, és nem tesszük, úgymond, nem hozzuk ki magunk jobb verzióját, amivel a jó Isten teremtett, hogy tulajdonképpen a robot jobban helytáll. De hát voltak iskolák, ahol robot tanítónéni tanítóbácsi volt, és olyan teljesítmény nyújtottak a diákok, hogy egységes visszajelzések voltak, egységes elismerések voltak, és emelés volt a pedagógia, nem ledorongolás. Tudod, tehát, hogy lehet ebből olyan dolgokat kihozni, ami tényleg társadalmi szintű emelés, csak soha nem vizsgálják azt, hogy oké, de ezek az átalakulások miként változtatják meg az idegrendszert, a magatartás szervezést, a szokásainkat, és hogyan lesz az, hogy ma már nem vágynak párkapcsolaton belül egymásra az emberek, nem vágynak szexuálisan a házasságban, hogy együtt legyenek, mert hogy ugye abban egy olyan szentség van, hogy ott egy isteni találkozó van, hogyha egy házasságon belül egy jól, és ha nem működik az a szexualitás, kell kérni szexológustól segítséget, mert fel
1: nem pedig egy
0: építeni.
1: Harmadik, negyedik felett.
0: 40 éves házasságban egy évig dolgoztunk egy párral, és az úriember utána azt mondta, hogy Enikő, jobb, mint az elején.
1: Oh.
0: És azért ezek a legnagyobb elismerések. Szóval, hogy jönnek a robotok, és eléggé tökéletesítik őket. Úgyhogy ezeket kutatom, és az őszi kiadású könyvemben ezek elég komolyan benne lesznek, hogy miként modifikálják ezeket hát genetikusan modifikálják a szokásainkat, az idegrendszeri működésünket, a homloklebben, serkentés-gátlás funkciókat, most neurológiát nem akarok betenni.
1: De majd ősszel, amikor jön a könyve, te is jössz.
0: Hát igen.
1: Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki az élet forrása, minden forrása. A példabeszédek könyvéből idéztem talán nem szó szerint egy nagyon fontos igeverset. A szív az emberi életnek az eszenciája, és nem, ha keresztényként, biblia ismerőként beszélünk a szívről, akkor nem az érzékszervről, és nem az érzés világunkról beszélgetünk, hanem a test-lélek-szellem meccéspontjában van valami számunkra is nagyon misztikus dolog. És ami még eszembe jutott, mielőtt lezárjuk ezt a nagyon izgalmas beszélgetést, Enikő, adjunk tanácsot, inkább te. Hogyan ne váljunk a marketingelt szeretet áldozatává? Vagy ha felismertük mondjuk ennek a beszélgetésnek kapcsán, hogy bizony áldozatok lettünk, hogyan szabadulhatunk a marketingelt szeretet karmaiból?
0: Nagyon jó szót használtál, a szabadulás, mert ez valódi szabadulás, és azt tudom mondani, hogyha hátradőlünk és azt mondjuk, hogy a mi életünkben nincs ilyen, akkor nagyon-nagyon becsapásba vagyunk. Másrészt van, amiből csak úgy lehet szabadulni, hogy segítséget kérek. Hogy ne abba bízzak, hogy hát nekem ez sikerülhet. Nem. Ezeket a képességeket vissza kell építeni, hogy egyáltalán fölismerje az ember, hogy na ez most egy marketingelt szeretet. Egyáltalán a kísértéssel tudjon mit kezdeni, mert ezen a területen a kísértéssel mit kezdeni más, mint más kísértés.
1: Okay.
0: Tehát nem ugyanazok a képességek kellenek, harmadrészt meg gyakorolni. És a gyakorláshoz konkrét javaslatok kellenek tulajdonképpen, tehát ez a nagyon egyszerű példa, tudom, és nézzék el nekem, hogyha már tőlem más fórumon ezt hallották, de ez a Black Friday napon úgy gyakorolhatom, hogy nem megyek el, és nem veszem meg fele annyiért azt, amit meg tudom venni, mert soha nem azzal jövök csak ki abból az áruházból. De mondjuk tegyük fel, ez egy nagyon egyszerű gyakorlás, ugye, és nagyon nyilvánvaló. De mondjuk otthon csípjem el magamban azt, hogy mikor ránézek a társamra, vagy a gyerekemre, és azt érzem, hogy úgy annak örülnék, ha most ez a sütemény már itt lenne előttem, és akkor egy kicsit át is tudnám ölelgetni. Ez már egy marketinget szeretett. Öleljem át előtte, ha nincs és süti, akkor is adjak egy csókot a nyakára, mondjam azt, hogy de szeretnék veled elfogyasztani egy sütit, meghívhatlak valamikor, és akkor a társa azt fogja mondani, hogy szívem, hát holnap megsütöm én, mit szeretnél. Tehát, hogy legyünk bátrak, ne arra várjunk, hogy a társam kezdeményez, majd ha ő, akkor én, ugye? Ez mind a marketinggel szeretetnek a része. Hanem legyünk, azt mondjuk, ha nem kapok, akkor is legyek képes szeretetet adni, kitartóan, és édesanyám, édesapám erre egy fantasztikus példa, édesapámat lassan 20 éve ágyban ápoljuk. Mm. És gyakorlatilag az a szeretet, ahogy édesem kapcsolódik, apukám fele pedig nem volt könnyű életük, ahogy ő kitart, ahogy ő végigcsinálja, pusztán azért, ő a legnagyobb imaharcosom és hátterem különben, ezt senki nem tudja, és pusztán a hite az egyetlen úgymond olyan segítség, amiből építkezni tud egy ilyen hosszú időn keresztül. No, hát ilyen női minta van előttem, úgyhogy kedves hallgatók, megérthetik azt, hogy miért lettem harcos.
1: Én azt látom, hogy ez a viszonyrendszer, amiről beszélgettünk az elmúlt egy órában, ez a marketinget szeretetnek nevezett valamiféle kapcsolódás nem méltó a szeretet kifejezésre, mert mi tudjuk, hogy vagyis a mi hitünk szerint Isten a szeretet. Aki nem így gondolja, annak meg azt javasoljuk. Szerintem Enikő és Hana nevében is mondhatom, hogy challenge-elje ezt az Istent. Ő bírja a kihívásokat, hogy bizonyítsa be, hogy ő tényleg a szeretet-e. Hoztam egy útravalót, mielőtt elköszönünk. A napokban olvastam A. Gergely András szociológus, kulturális antropológus meghökkentő kérdéseket tett föl az egyik tanulmányában. A szeretett transzkulturális voltáról beszélt ezekben a sorokban, és válaszadásra biztatta az olvasóit. Néhány kérdést kértem. Gondolkodjunk el ezeken a kérdéseken. Miért szeretjük a szeretetet? Szerete a szeretet olyasmit is, ami nem szerethető? Amikor vak a szeretet, akkor önmaga-e, vagy akkor épp önmagán kívül van? Kedves hallgatóim, nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. Enikő, téged visszavárlak, reményeim szerint rendszeresen. Hannácskának is köszönöm, hogy készítette a videókat és a fotókat. Hát, azt hiszem, hogy megint kiukadtam oda, hogy az egyedi utak felvállalása, a saját harcok megharcolása és a józanság, ezek nagyon komoly tartóoszlopok lehetnek az életben. Egyetértesz?
0: Egyetértek, és nagyon szépen köszönöm a missziódat.
1: Köszönöm, hogy eljöttél.
0: Köszönöm szépen.
1: Médiazaj helyett orrot púdereztünk, vagyis női aspektusokból, női szemmel, szívvel jártunk körbe egy témát. Most a marketingelt szeretetet, nem szeretem ezt a kifejezést. Pólus Enikő mentálhigiénés szakember, írónő, előadó volt a vendégem. Adásaimat a River Rádió podcast oldalon, a Spotify csatornán és a River weboldalán is visszahallgathatod. Témajavaslatokkal, vendég ötletekkel keresd meg nyugodtan a hello@riverradio.hu e-mail címen. Mondom még egyszer, hello@riverradio.hu. Ha a Manna FM-en hallgatsz, akkor is minden jóból a legjobbat kívánom neked. Én Balin Mónika vagyok, és jövök még.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kizárják a Mészáros Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Erős földrengés volt Panamában, változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros Lőrinc féle V-hídat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be, minden uniós támogatás, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érheti az államot. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz, Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amiért Vitézi Dávid személyesen felel. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár a kormány jövőre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formájában. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A VOSZ azt is hiányolja, hogy nem volt szakmai egyeztetés a vagyonadóról. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. Erős, a Richter skála szerinti 7,6-es földmozgás rázta meg Panama déli partjait. A rengés epicentruma Pitazola Arriba térségében volt. A földmozgás és a 6-os erejű utórengés Panama városban is érzékelhető volt. A házak megremegtek, az emberek kiszaladtak az épületekből, és több körzetben pánik hangulat alakult ki. A földrengés miatt cunami riadót rendeltek el Costa Rica, Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Salvador és Mexikó csendes-óceáni partvidékén.
0: Időjárás.
2: Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: hét István Dániellel.
1: Nálunk is egyre népszerűbbek a pumpapályák, amiket elsősorban bringákra fejlesztettek, de gördeszkával, rollerrel vagy görkorcsolyával is használhatóak. Budapesten 2021-22 óta gombamód szaporodik a számuk, a legújabb a Budaparton nyitott meg, a Vila Budapest összegyűjtött még néhányat. Kezdjük rögtön a legújabbal, ami a 14. kerületi Budaparton nyílt. A pumpapálya végül is egy bringás ügyességi pálya, és a neve onnan jön, hogy ezen a zárt hepehupás döntött kanyaros körpályán nem kell tekerni a pedált, hanem a saját testsúlyod folyamatos fellemozgatásával. Ez a pumpálás. Haladunk előre. Aki jól pumpál, az akár végtelen köröket is futhat. A Budaparton kialakított pálya árnyas, zöld környezetben található, és nem közvetlenül a lakóépületek mellett. Mint kezdő, mint profi bringásoknak ajánlott, sőt, ha úgy vesszük, az egész család számára kikapcsolódást jelenthet. A következő a Szilas Aktív Park. Az újpesti Szabadidő Parkban természetesen van pumpapálya, amit még 2023-ban adtak át, 25 végén pedig megújították. Korszerűbb lett, és több lett benne a hullám meg a kanyar. A hely ázsióját növeli, hogy idén ez a pálya volt a helyszíne a Pannon Pump Track kupasorozat 6. fordulójának, valamint a 4. Pump Track országos bajnokságnak is. A 13. kerületben is lehet pumpálni, a Róbert Károly körút és a Hajdú utca találkozásánál egy magántelken, egy irodaház telkén is létesült pumpapálya, amit közhasználatra szántak, így bárki használhatja bármilyen guruló sporteszközzel. Idén nyár elején adták át, vagyis még ez is egészen friss. Az első pumpapályát, angolul Pump Track-et egyébként az Egyesült Államokban Boulder városában létesített 2004-ben, és egy profi hegyi kerékpáros tervezte meg, nem véletlenül. A 2000-es években a hegyi kerékpárosok fejéből pattant ki az ötlet, hogy szükség lenne ilyen speciális pályákra, de a pumpapályák előzményei közé sorolhatjuk a 70-es és 80-as évek BMX és görkori pályáit is. 2023 ősze óta a 15. kerületben Újpalotán is találunk pumpapályát, amit a Kőrakás Park egyik kihasználatlan részén alakítottak ki, és mindjárt nem is egyet, nagy előnye a Kőrakás parki fejlesztésnek, hogy külön pumpapályája van a kisebb gyerekeknek, illetve a nagyobbaknak és a felnőtteknek. Ugyanakkor mindkét pályán kötelező, ahogy az összes többi pályán is, bukó, sisak és védőfelszerelés használata. A 16. kerületi pumpapályát, a Hermina Bringa Parkot

2022-ben adták át, és amit fontos tudni róla, ez az ország legnagyobb pumpapályája, összesen 1500 négyzetméter területű. Ezek után nem meglepő, ez a város legnépszerűbb pumpapályája. Fontos előnyei még, hogy közvetlenül a Bringa út mellett található, illetve hogy a főpálya mellett egy távolugró pálya is található itt. A Cseperi pályát a Darudombot 2023 nyarán adták át, a Duna utcában, a skatepark mellett található. A pálya több alternatív útvonalból áll, attól függően, hogy milyen szinten állunk, mert úgy lett kialakítva, hogy a különböző nehézségi szintek szinte mindegyikére használható legyen. A profik épp úgy jól érezhetik magukat itt, mint a kezdők. Szóval bringára vagy pumpára fel, a főváros bőven kínál erre az új sporttevékenységre is lehetőségeket. 100 éves a budapesti mozi, amit sokan a világ legszebbjének tartanak. Évek óta világ legszebb moziai között tartják számon a Puskint, ami idén 100 éves. Bár a Ziegler Győző tervezte épület eredetileg nem filmszínháznak épült, 1926 óta mégis filmvetítések otthonaként működik. Ám a mozi nem csak a legszebb termeiről híres. Itt vetítettek az országban először hangos filmet, ám az egész történet majdnem kudarcba fulladt, írja a Villa Budapest. A főváros egyik legrégebbi művészmozia, tehát abszolút kerekesztendőt ünnepel. A centenárium alkalmából számos programmal és különleges vetítésekkel készül a Puskin. Ennek apropóján az épület tereit érdemes bejárni. A centenárium annyiban becsapós, hogy míg a filmszínház idén lépett be a matuzsálemi korba, az annak otthonadó épület már 1895 óta áll a Kossuth Lajos utca és a Semmelweis utca sarkán. Ez a belvárosi telekhez számtalan történet fűződik. Egykor egy jezsuita kolostorként használt épület állt a területen, ahol az 1810-es évektől a Pestre költözött Nagyszombati Egyetem szülészeti tanszéke működött. Ezen a helyszínen volt medikus hallgató Semmelweis Ignác is. A klinika 1859-ig működött itt, az épületet elbontották, helyén pedig évekkel később épült fel a Ziegler Győző tervezte Tudományi Egyetem alapbérháza. Így hát az épület homlokzatán lévő szobrok nem a filmszínház isteneit idézik, hanem az építtetőre utalnak, vagyis a tudás, a dicsőség, a hit és a törvény allegorikus alakjai. A bérház földszintjén már átadása után is sorra nyíltak az üzletek, ám a köztudatban leginkább a sarki helyiségben üzemelő Magyar Világ Kávéház miatt maradt meg. A környék az 1900-as évekre már a politika és kulturális élet fontos helyszínévé vált, így a kávéház is művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, a pénz arisztokrácia és a sportemberek kedvelt találkozó helye lett. A pazarul berendezett helyszínen gyakori volt az 5 órai tea és az élő zene. A színház élet hasábjain szinte himnusz zengtek az átalakított helyről. A fényes kávéhez helye előbb banká, a 20-as évek második felére pedig mozivá alakult. 1926. november 26-án nyitotta meg kapuit a főváros új filmszínháza, a Fórum mozi. A 20-as években egyre inkább megnőtt az igény a filmek iránt. Az évek óta filmkölcsönző céget működtető Deák Jenő kapva kapott az alkalmon, Jánszky Béla és Szívesi Tibor tervei alapján pedig többet magával létrehozta a Fórum filmszínházat, a mai Puskin elődjét. A Fórum hamar a pesti közönség kedvelt mozia lett. Már a megnyitón hatalmas tömeg gyűlt össze, smokingos és estei ruhás alakok töltötték meg a nézőteret, ahol az estfényét csak emelte a pompás enteriőr. Az aranyozott szobrokkal, domborművekkel díszített terem Krisztián Sándor és Varga Oszkár munkája volt, míg a csillát Grünberger Jenő szállította. A vörös bársonyszékeknek köszönhetően pedig igazi elit helyen már-már színházban érezhette magát a közönség. Ma is impozáns belső tere miatt a Puskint a világ legszebb moziai között tartják számon. Mielőtt a mozi a nagy közönség előtt is kitárta volna kapuit, tartottak egy díszes megnyitót, ami hatalmas társadalmi eseménynek számított. Közel 900 ember vett részt rajta, a nézők között pedig ott volt József Ferenc főherceg és felesége, Anna főhercegnő is. Az eseményről hosszan megemlékezett az Est újságírója. Így tudjuk, hogy még a filmvetítés előtt az Operaház egykori karmestere Szikla Adolf vezetésével zenekar játszott el Beethoven István király nyitányát, majd a himnuszt. Ezután kezdődött meg a vetítés. A Budapest környéki erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátást nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat. A Világ Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból, azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában, a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárliget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak. Egy időben
korábban a héderváriak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb bára jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál szebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-11. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13.-14. században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épületvesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Márianoszra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérharc tanúja. A visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett titálni a királyi kúriának, amihez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szenté avatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt Álmos herceg a Szentfölddel zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiójai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de Álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi, majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepített ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század elején, ma néhol 5 méter magas fal maradványokat láthat az ideérkező, az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Leállítják a déli körvasút építését, szigorodhatnak a közlekedési szabályok, helyben hasznosítják a zöld hulladékot a budapesti parkokban, ingyenes természetismereti sétákat szerveznek a Mocsároson. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Leállítja a kormány a déli körvasút építését és új közbeszerzést ír ki a beruházás folytatására. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentése szerint a projekt körül súlyos közbeszerzési szabálytalanságok és jogsértő összejátszás gyanúja merült fel. A miniszter tájékoztatása szerint az Európai Bizottság a problémák miatt a beruházáshoz kapcsolódó 367 milliárd forintos uniós támogatás megvonását helyezte kilátásba. A kormány az új közbeszerzési eljárással próbálná megmenteni a források jelentős részét. Vitézi Dávid szerint felmerült a gyanú, hogy a kivitelező V-híd már a közbeszerzés előtt hozzáférhetett a beruházás terveihez, ezért ki kellett volna zárni az eljárásból. A projekt készültsége jelenleg az 50%-ot sem éri el. Eddig 101 milliárd forint előleget fizettek ki, miközben 44 milliárd forint értékű munka készült el. A fennmaradó 57 milliárd forinttal a vállalatnak még el kell számolnia. A kormány feljelentést tesz és közbeszerzési kartell gyanúja miatt a gazdasági versenyhivatal eljárását is kezdeményezi, írja a távirati iroda. A miniszter szerint az államot akár 50-100 milliárd forintos vagyoni kár is érhette. A beruházás eredetileg 2028 végére készült volna el, az új közbeszerzés miatt azonban jelentős késés várható. A kormányzati tájékoztatónak közlekedési szabályok tervezett szigorításáról is szó volt. A gyorshajtás és az illegális utcai versenyzés visszaszorítása érdekében felmerült a kirívó szabálysértések esetén alkalmazható jármű elkobzás, a jövedelemarányos bírságolás és a szakaszos sebességmérés bevezetése. Az elektromos rollerek használatát is szigorúbban szabályoznák. Vizsgálják többek között az alsó korhatár bevezetését, az új előírásokat pedig várhatóan néhány héten belül ismertetik. A minisztérium közlekedésbiztonsági felmérésében a válaszadók nagy többsége támogatta a gyorshajtás, az utcai versenyzés és a szabálytalan rollerezés elleni szigorú fellépést. A konkrét jogszabályi változásokról ugyanakkor még nem született végleges döntés. Teljesen lezárják a vasúti forgalom elől a déli pályaudvart ezen a hétvégén, vagyis szombaton és vasárnap. A MÁV nagyszabású karbantartást végez, ezért egyetlen vonat sem indul és nem is érkezik a pályaudvarra. A kétnapos munkálatok során kijavítják a sínek és a váltók hibáit, vasúti aljakat cserélnek, valamint rendbe teszik a peronokat. Helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat is. Emellett felülvizsgálják a felső vezetékeket, az energiaellátást, a világítást és az utastájékoztató berendezéseket. A karbantartás célja, hogy megszüntessék a rossz pálya állapot miatt bevezetett sebességkorlátozások egy részét, és megbízhatóbbá tegyék a vasúti közlekedést. A munkálatok mintegy 65 millió forintba kerülnek, amit a MÁV saját forrásból finanszíroz. A pályaudvar épülete a lezárás alatt is megközelíthető marad az Alkotás utca felől. A gyalogosok továbbra is átjuthatnak rajta, működnek a pénztárak és a jegyautomaták, valamint a mosdók is használhatók lesznek. A vonatok azonban módosított menetrend szerint közlekednek, ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni az aktuális járatinformációkat. A mostani karbantartást később egy jóval nagyobb vasúti fejlesztés követheti. Ennek részeként átépítenék a Kisgellért-hegyi alagút vasúti pályáját, korszerűsítenék a vágányokat, és 26 váltót is kicserélnének. A régi biztosító berendezést modern rendszer váltaná fel. A déli pályaudvar épületének felújítása egyelőre nem része ennek a beruházásnak, de a tervezési munkák már megkezdődtek. Helyben hasznosítják a zöld hulladékot a budapesti parkokban, a talaj védelme és a kiszáradás megelőzése érdekében. Helyben hasznosítják a zöld hulladékot. A fővárosban, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. A kivágott fák és levágott gajak egy részét nem szállítják el, hanem a helyszínen hagyják, hogy természetes módon lebomoljanak és javítsák a talaj minőségét. A bomló növényi részek hozzájárulnak a talaj tápanyag utánpótlásához és segítenek megőrizni a nedvességet. Így a föld jobban megtartja a vizet és szárazabb időszakokban is kevésbé szárad ki. A módszerrel a főváros a parkok növényzetének ellenálló képességét szeretné javítani, különösen az egyre gyakoribb aszályos időszakokban. Vezetett természetismereti sétákon fedezhetik fel az érdeklődők Budapest egyik különleges zöld területét, az Óbudai Mocsárost. A főpolgármesteri hivatal munkatársai október 10-én szombaton délelőtt 11 órától, vasárnap pedig 10 órától várják a résztvevőket. A szakértők a séta során bemutatják a terület változatos élőhelyeit, védett növényeit és állatfajait. Az érdeklődők azt is megtudhatják, hogyan zajlik a természetes élőhelyek helyreállítása, és milyen változások várhatók a Mocsároson, a főváros természetvédelmi fejlesztéseinek köszönhetően. A mintegy 85 hektáros terület a budai oldal egyik legjelentősebb síkvidéki vizes élőhelye. Egykor a Duna árceréhez tartozott, ma kaszálók, legelők és kisebb facsoportok alkotják. Számos védett növény és állatfajnak ad otthont, ezért megőrzése természetvédelmi szempontból is kiemelten fontos. A Mocsáros egyike annak a három budapesti területnek, ahol a Life Biodiverse Város Program keretében élőhely helyreállítási munkák zajlanak. A több mint 1 milliárd forintos uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés a Tétényi fennsíkot és a Kőérberek őrmező térségét is érinti. A hétvégi séták körülbelül 2 kilométer hosszúak, és nagyjából 45 percig tartanak. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Kutyát is lehet vinni pórázon. A jelentkezéshez szükséges információk a főváros hivatalos felületein érhetők el. Újabb lopás közben fogtak el a budaörsi rendőrök egy 26 éves férfit, akit elektromos rollerek sorozatos eltulajdonításával gyanúsítanak. A férfi a nyomozás adatai szerint elsősorban vasútállomások kerékpártárolóiból vitte el a járműveket, amelyeket később pénzért, kábítószerért vagy élelmiszerért adott tovább. Augusztus végétől több bejelentés is érkezett a rendőrségre, miután Pilisvörösváron, Solymáron és a környező vasúti megállóknál elektromos rollerek tűntek el. Az elkövető több esetben a járműveket rögzítő lakatokat is eltávolította. A budaörsi nyomozók térfigyelő kamerák felvételeinek elemzésével azonosították a feltételezett tolvajt, majd napokon át figyelték a vasútállomások környékét. Szeptember 24-én Piliscsabán egy újabb roller ellopása közben érték tetten a férfit. A gyanúsított beismerő vallomást tett, elmondta, hogy az ellopott járműveket tovább értékesítette, és előfordult, hogy fizetségként kábítószert vagy ételt kapott. A rendőrök több Pest vármegyei és budapesti helyszínen is kutatást tartottak. Összesen 7 elektromos rollert foglaltak le, valamint olyan eszközöket és ruhadarabokat is találtak, amelyek összefüggésbe hozhatók a lopásokkal. A 26 éves férfit őrizetbe vették, a bíróság pedig szeptember 27-én elrendelte a letartóztatását. A budaörsi rendőrkapitányság lopások és további bűncselekmények gyanúja miatt folytatja az eljárást. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Kizárják a Mészáros-Lőrinc féle Véhidat a vasútépítési munkákból. Erős földrengés volt Panamában. Ma is változóan felhős napos idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását, és kizárja a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be minden uniós támogatást, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is csak 50-100 milliárd forintos kár érhette az államot. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból, azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek be. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz: Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amért Vitézi Dávid személyesen felel. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár jövőre a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. A több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezett jelenlegi formáját. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A VOSZ azt is hiányolja, hogy nem volt szakmai egyeztetés a vagyonadóról. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági kértőívet. Erről Vitézi Dávid beszélt, elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban, hozzátette. A válaszadók több mint 80%-a az extrém gyorshajtást és a halált okozó balesetek esetében is szigorúbb büntetést vár el. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. A szakemberek jelenleg önkéntesként dolgoznak, az ellátás megszervezésében nyugat-európai példák segítettek. Erős a Richter skála szerinti 7,6-es erősségű földrengés rázta meg Panama déli partjait. A földmozgás és a 6-os erejű utórengés Panama városban is érezhető volt. Az épületek megremegtek, az emberek kiszaladtak az épületekből, és több körzetben pánik hangulat alakult ki.
0: Időjárás.
1: Ma délnyugat felől fokozatosan beborul az ég. Többfelé várható eső, a Tiszántúlon marad a napos idő. A szél gyenge marad. A hajnali 4-10 fok után napközben 17-22 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Például régi ígéretét váltotta be A$AP Rocky hétfő este a Papp László Budapest sportarénában. Az amerikai rapper már 2020-ban és 25-ben ellátogatott volna Magyarországra. Előbbi esetben azonban a koronavírus szólt közbe, tavalyi Sziget fesztiválos fellépését pedig az utolsó pillanatban visszamondta. Most azonban Don't Be Dumb turnéja keretein belül kárpótolta magyar rajongóit, nem is akárhogyan. A$AP Rocky polgári nevén Rekki Mayers 2011-es berobbanása óta a zeneipar egyik legmeghatározóbb alakjává vált. Dalai eddig több mint 26 milliárd streamet értek el világszerte, videoklipjei pedig elképesztő közel 9 milliárd megtekintést gyűjtöttek a YouTube-on. Miután első két albuma egyaránt a Billboard 200-as lista élén debütált és komoly szakmai elismerést kapott, Rocky 2018-ban kiadta régóta várt harmadik stúdióalbumát, a Testinget. A lemez világszerte több mint 1 milliárd streamet gyűjtött, megjelenésekor pedig 16 ország iTunes listájának első helyére került. 2019. augusztusában jelent meg a Babuska Boy című slágere. 2022-ben Rocky tovább folytatta sikeres kis lemezeinek sorát, köztük a Skeptával és a Dördenhajer közös Praise the Lord-dal, ami még abban az évben dupla platina lemez lett. Később jött a Same Problems, amelyel az elmúlt években tragikusan fiatalon elhunyt előadók előtt tisztelgett, valamint a Pharrell Williams produceri közreműködésével készült Riot című számmal. Tavaly évvégén érkezett két legújabb lemeze, a Hijack és a J. Cole-lal közös Ruby Rosary, évelején pedig kiadta a Don't Be Dumb című régóta várt nagy lemezét. Koncertje érzelmesebb irányokat is vett, miután dallistájáról lejátszotta az összes klasszikusnak és tombolósnak nevezhető zeneszámát. Megkért mindenkit a tömegben, hogy fejezze ki szeretetét annak, akivel érkezett, de akár egy idegennek is. Megjegyezte, a szeretet a legerősebb fegyver az olyan mérgek ellen, amilyen a rasszizmus is, amely ellen egész életében küzdött. Az 56 Films és a Budapest Film október 16 és 18 között az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából háromnapos filmfesztivált rendez a Corvin moziban. A rendezvény október 15-én este a Szamár kőgés című filmvetítésével indul. A rendezvény célja, hogy 56 emlékezetét élő, befogadható és párbeszédre ösztönző kulturális eseményé tegye, amely a történelmi események felidézése mellett azok mai jelentőségére is reflektál. A programban a mások mellett olyan neves rendezők alkotásaiból válogathat a néző, mint Mészáros Márta, Pignicki Réka, Simó Sándor, Sándor Pál, Almási Tamás, Mak Károly, Siffer Pál, Szász Attila. A filmek jelentős része után, melyek közül többet is restaurált kópiáról vetítenek, alkotók, szereplők, történészek, szakemberek bevonásával közönség találkozót tartanak. A Memory Project keretein belül a Hazatérők című blokk után 56-os túlélőkkel is beszélgethetnek az érdeklődők. Az október 15-én este 7 órakor a Corvin moziban Gárdos Péter 87-es kultikus filmje a Szamár kőgés nyitja a programot, mely hazai és nemzetközi sikert aratott, és összesen 8 fontos szakmai elismerést és díjat nyert el a különböző fesztiválokon. A Szamár kőgés a szocializmusban 1986-ban forgott, és késleltetve, cenzúrázva tudták csak bemutatni 87-ben, még a rendszerváltás előtt. Az ünnepélyes megnyitón részt vesz a rendező Gárdos Péter, valamint a főszereplők közül néhánya. Beszédet mond Jánosi Katalin, Nagy Imre unokája, a főpolgármester, Nagy Ervin országgyűlési képviselő és kultúráért felelős államtitkár, valamint Caroline Savage, az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. Október 15-ig lehet szavazni arra, hogy tavasztól milyen dalok szerepeljenek a Margit sziget déli csücskében álló zenélő szökőkút műsorában. A Fővárosi Önkormányzat portáján megjelent felhívás szerint a választható 50 dal közül a 20 legtöbb szavazatot kapó kerül a műsorba. Ezekre a BKM Főkert együttműködő partnere, a Ganz Hidro Kft. Hozza majd létre a vízijátékot a 2027-es nyári szezonra. Elmondásuk szerint ezzel a napi 11 órányi lejátszási lista egy része változik meg, a gyerekdalos, komoly zenei és a Budapest 150. születésnapjára készült szekció továbbra is megmarad. A Főkert korábbi tájékoztatása szerint október 1-től több hetes felújítási munkák kezdődtek a zenélő szökőkút

és a fenntarthatósági irányelvekre. Az egyetem tájékoztatása szerint az értékelők a Corvinus stratégia alkotását és a stratégia végrehajtását az intézmény kiemelkedő erősségei közé sorolták. A Triple Crown megszerzéséhez szükséges másik két akkreditációt a Corvinus az elmúlt 6 évben kapta meg. Slash a Budapest Parkban ad jövő nyáron koncertet az új lemezével, amelyen először játszik egy újfajta gitáron. A zenész Miles Kennedyvel és a Conspirators tagjaival jövő év július 14-én áll színpadra a Csillagos ég alatt. A Flying Blind című új album turnéjának budapesti állomásán hajnalig folytatódhat majd a buli. Különben rekordnéző számmal több mint 695 ezer látogatóval zárt a 15. szezonját a Budapest Park. A jubileumi szezonban a kulturális helyszín kiemelt figyelmet fordított a fiatal tehetségek támogatására és a szakmai fejlődésre. A sikeres évadzárást követően a szervezők már a 2027-es szezonnyitóra és a november végén induló téli korcsolya pályára fókuszálnak. Jason Donovan ausztrál énekes és színész, a 80-as és 90-es évek egyik legnagyobb tini bálványa és popsztárja Budapestre érkezik. Október 19-én a Bab László Budapest Sport Arénában lép fel. Jason Donovan egyébként az ausztráliai Melbourne-ben született, és a világhírnevet a Neighbours, azaz Szomszédok című ausztrál szappanoperának köszönheti, ahol Kylie Minogue karakterének a férjét alakította. A popzenei életbe 1988-ban robbant be a híres Stock Aitken Waterman producer trió szárnyai alatt. Legnagyobb sikerei közé tartozik a Kylie Minogue-gal közös, ma is sokat játszott Especially for You című duett, valamint Too Many Broken Hearts és a Sealed with a Kiss. Ten Good Reasons című debütáló albumából több mint 3 millió példány kelt el az Egyesült Király. Később sikeres musical színészként folytatta pályafutását a londoni West End-en, olyan darabok főszereplőjeként, mint a József és a Színes Szélesvászon Álomkabát, vagy a Rocky Horror Show. Közben a BKK helyett BVKK jöhet, átalakulat a Budapest környéki tömegközlekedés is. Itt az idő integráltan működtetni a teljes várostérségi közösségi közlekedést, áll a közlekedési és beruházási miniszter Vidézi Dávid hétfői bejegyzésében. Ő jelentette be, hogy egy az összes elővárosi vonalat is magába foglaló budapesti várostérségi közlekedés szervező létrehozását javasolja a kormánynak. Az új közlekedés szervezőben a fővárosi és elővárosi járatokkal kapcsolatos feladatok és finanszírozás is összekapcsolódna. A miniszter azt szeretné, hogy az integrált várostérségi közlekedés ne két szolgáltató közötti együttműködésen múljon, hanem egyetlen, egységes szolgáltató biztosítsa a busz, hév és vasút járatokat. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: FM, Budapest Update.
1: Elkészült a Madách Imre út felújítása, a korábbi parkolóhelyén ma már padok, növénykazetták és fák vannak, az autóforgalom helyét pedig átvették a gyalogosok. Így hát végre anélkül, hogy tartanunk kellene a mögöttünk elhaladó autóktól szabadon sétálatunk, noha a Madách tér és a Madách Imre út nagy része évek óta sétáló utcaként működik, a Rumbaksebestyén és az Asbóth utcai szakaszt a korábbi átalakítás nem érintette. Eddig a 7. kerületi önkormányzat még áprilisban indított el a tér teljes megújítását. Ennek következtében a planténeres ládába ültetett fák helyére 15 talajkapcsolatos fát ültettek, míg a korábbiakat a kerületen belül helyezték új helyre. A munkálatoknak köszönhetően egy szintbe került az úttest és a járda felületek, ezzel új burkolatot is kaptak. Továbbá a biztonságosabb közlekedés érdekében a Rumbaksebestyén utca és a Madách Imre út közötti kereszteződést is átépítették. A vendéglátóhelyek teraszán a korábbinál jóval kényelmesebben, szellősebben lehet üldögélni, a kihelyezett padoknál és egyéb ülő alkalmatosságokon is kis csoportokban beszélgettek a diákok, a tér valóban a közösségé lett, ahogy a cél is volt. Régóta kellett már ez a felújítás, örülünk, hogy végre úgy használhatjuk ezt a teret, ahogy mindig is vágytunk rá. Október 16-án ismét megrendezik az erőművek éjszakáját, amelyen országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény mellett bepillantani. A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az erőművek éjszakáján olyan helyszínek működését nézhetjük meg közelről, amelyek normál esetben nem látogathatók. Szakemberek vezetésével követhetjük végig többek között az energiatermelés és elosztás folyamatait, illetve azt, hogyan jut el az áram, a hő, az ivóvíz vagy éppen a földgáz a fogyasztókhoz. Az idei programban több különleges helyszín is szerepel. Csepelen egy kombinált ciklusú gázturbinás erőmű turbinacsarnokába, kazánházaiba és központi vezénylőjébe lehet bejutni. Kistarcsán pedig a visszaváltott italos dobozok és PET palackok útját lehet végigkövetni. Az erőművek éjszakájához idén is kapcsolódik a távhőszolgáltatás napja, így több távhőtermelő és szolgáltató is üzembejárásokkal készül. Az október 16-i programok ingyenesek, a férőhelyek azonban helyszínenként korlátozottak, úgyhogy érdemes lecsapni a helyekre az erőművek-éjszakája.hu oldalon. 56/70 1956 filmre írva címmel rendez filmszemlét az 56-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára, az 56 Films, melynek a Corvin mozi ad otthont. Az október 16 és 18 között zajló fesztivál célja, hogy 1956 emlékezetét élő, befogadható és párbeszédre ösztönző kulturális eseményé tegye, amely a történelmi események felidézése mellett azok mai jelentőségére is reflektál. A programban dokumentumfilmek és válogatott játékfilmek szerepel, amelyeket alkotói és filmes szakemberekkel folytatott közönségtalálkozók és beszélgetések követnek. Vászonra került többek között a Megáll az idő, a Berni követ, a Temetetlen halott és a Szerencsés Dániel is. A fesztivál igazgatója Pignicki Réka, az 56 Films társalapítója és rendezője, amerikai magyar, Schiffer-Pál díjas dokumentumfilm rendező, akinek szülei az 56-os forradalom után menekültek az Egyesült Államokba, és aki több filmjében is feldolgozta 56 történetét és örökségét.
2: Hiába megkapó a dallam, bennem csönd van.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Leállítják a déli körvasút építését, szigorodhatnak a közlekedési szabályok, helyben hasznosítják a zöld hulladékot a budapesti parkokban, ingyenes természetismereti sétákat szerveznek a Mocsároson. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Leállítja a kormány a déli körvasút építését és új közbeszerzést ír ki a beruházás folytatására. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentése szerint a projekt körül súlyos közbeszerzési szabálytalanságok és jogsértő összejátszás gyanúja merült fel. A miniszter tájékoztatása szerint az Európai Bizottság a problémák miatt a beruházáshoz kapcsolódó 367 milliárd forintos uniós támogatás megvonását helyezte kilátásba. A kormány az új közbeszerzési eljárással próbálná megmenteni a források jelentős részét. Vitézy Dávid szerint felmerült a gyanú, hogy a kivitelező V-híd már a közbeszerzés előtt hozzáférhetett a beruházás terveihez, ezért ki kellett volna zárni az eljárásból. A projekt készültsége jelenleg az 50%-ot sem éri el. Eddig 101 milliárd forint előleget fizettek ki, miközben 44 milliárd forint értékű munka készült el. A fennmaradó 57 milliárd forinttal a vállalatnak még el kell számolnia. A kormány feljelentést tesz, és közbeszerzési kartell gyanúja miatt a gazdasági versenyhivatal eljárását is kezdeményezi, írja a távirati iroda. A miniszter szerint az államot akár 50-100 milliárd forintos vagyoni kár is érhette. A beruházás eredetileg 2028 végére készült volna el, az új közbeszerzés miatt azonban jelentős késés várható. A kormányzati tájékoztatónak közlekedési szabályok tervezett szigorításáról is szó volt. A gyorshajtás és az illegális utcai versenyzés visszaszorítása érdekében felmerült a kirívó szabálysértések esetén alkalmazható jármű elkobzás, a jövedelemarányos bírságolás és a szakaszos sebességmérés bevezetése. Az elektromos rollerek használatát is szigorúbban szabályoznák. Vizsgálják többek között az alsó korhatár bevezetését, az új előírásokat pedig várhatóan néhány héten belül ismertetik. A minisztérium közlekedésbiztonsági felmérésében a válaszadók nagy többsége támogatta a gyorshajtás, az utcai versenyzés és a szabálytalan rollerezés elleni szigorú fellépést. A konkrét jogszabályi változásokról ugyanakkor még nem született végleges döntés. Teljesen lezárják a vasúti forgalom elől a déli pályaudvart ezen a hétvégén, vagyis szombaton és vasárnap. A MÁV nagyszabású karbantartást végez, ezért egyetlen vonat sem indul és nem is érkezik a pályaudvarra. A kétnapos munkálatok során kijavítják a sínek és a váltók hibáit, vasúti aljakat cserélnek, valamint rendbe teszik a peronokat. Helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat is. Emellett felülvizsgálják a felső vezetékeket, az energiaellátást, a világítást és az utastájékoztató berendezéseket. A karbantartás célja, hogy megszüntessék a rossz pálya állapot miatt bevezetett sebességkorlátozások egy részét, és megbízhatóbbá tegyék a vasúti közlekedést. A munkálatok mintegy 65 millió forintba kerülnek, amit a MÁV saját forrásból finanszíroz. A pályaudvar épülete a lezárás alatt is megközelíthető marad az Alkotás utca felől. A gyalogosok továbbra is átjuthatnak rajta, működnek a pénztárak és a jegyautomaták, valamint a mosdók is használhatók lesznek. A vonatok azonban módosított menetrend szerint közlekednek, ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni az aktuális járatinformációkat. A mostani karbantartást később egy jóval nagyobb vasúti fejlesztés követheti. Ennek részeként átépítenék a Kisgellért hegyi alagút vasúti pályáját, korszerűsítenék a vágányokat, és 26 váltót is kicserélnének. A régi biztosító berendezést modern rendszer váltaná fel. A déli pályaudvar épületének felújítása egyelőre nem része ennek a beruházásnak, de a tervezési munkák már megkezdődtek. Helyben hasznosítják a zöld hulladékot a budapesti parkokban, a talaj védelme és a kiszáradás megelőzése érdekében. Helyben hasznosítják a zöld hulladékot a fővárosban, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. A kivágott fák és levágott gajak egy részét nem szállítják el, hanem a helyszínen hagyják, hogy természetes módon lebomoljanak és javítsák a talaj minőségét. A bomló növényi részek hozzájárulnak a talaj tápanyag utánpótlásához, és segítenek megőrizni a nedvességet. Így a föld jobban megtartja a vizet, és szárazabb időszakokban is kevésbé szárad ki. A módszerrel a főváros a parkok növényzetének ellenálló képességét szeretné javítani, különösen az egyre gyakoribb aszályos időszakokban. Vezetett természetismereti sétákon fedezhetik fel az érdeklődők Budapest egyik különleges zöld területét, az Óbudai Mocsárost. A főpolgármesteri hivatal munkatársai október 10-én szombaton délelőtt 11 órától, vasárnap pedig 10 órától várják a résztvevőket. A szakértők a séta során bemutatják a terület változatos élőhelyeit, védett növényeit és állatfajait. Az érdeklődők azt is megtudhatják, hogyan zajlik a természetes élőhelyek helyreállítása, és milyen változások várhatók a Mocsároson, a főváros természetvédelmi fejlesztéseinek köszönhetően. A mintegy 85 hektáros terület a budai oldal egyik legjelentősebb síkvidéki vizes élőhelye. Egykor a Duna árteréhez tartozott, ma kaszálók, legelők és kisebb facsoportok alkotják. Számos védett növény és állatfajnak ad otthont, ezért megőrzése természetvédelmi szempontból is kiemelten fontos. A Mocsáros egyike annak a három budapesti területnek, ahol a Life Biodiverse városprogram keretében élőhely helyreállítási munkák zajlanak. A több mint 1 milliárd forintos uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés a Tétényi fennsíkot és a Kőérberek őrmező térségét is érinti. A hétvégi séták körülbelül 2 kilométer hosszúak, és nagyjából 45 percig tartanak. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Kutyát is lehet vinni pórázon. A jelentkezéshez szükséges információk a főváros hivatalos felületein érhetők el. Újabb lopás közben fogtak el a budaörsi rendőrök egy 26 éves férfit, akit elektromos rollerek sorozatos eltulajdonításával gyanúsítanak. A férfi a nyomozás adatai szerint elsősorban vasútállomások kerékpártárolóiból vitte el a járműveket, amelyeket később pénzért, kábítószerért vagy élelmiszerért adott tovább. Augusztus végétől több bejelentés is érkezett a rendőrségre, miután Pilisvörösváron, Solymáron és a környező vasúti megállóknál elektromos rollerek tűntek el. Az elkövető több esetben a járműveket rögzítő lakatokat is eltávolította. A budaörsi nyomozók térfigyelő kamerák felvételeinek elemzésével azonosították a feltételezett tolvajt, majd napokon át figyelték a vasútállomások környékét. Szeptember 24-én Pilis Csabán egy újabb roller ellopása közben értéktetten a férfit. A gyanúsított beismerő vallomást tett, elmondta, hogy az ellopott járműveket tovább értékesítette, és előfordult, hogy fizetségként kábítószert vagy ételt kapott. A rendőrök több Pest vármegyei és budapesti helyszínen is kutatást tartottak. Összesen 7 elektromos rollert foglaltak le, valamint olyan eszközöket és ruhadarabokat is találtak, amelyek összefüggésbe hozhatók a lopásokkal. A 26 éves férfit őrizetbe vették, a bíróság pedig szeptember 27-én elrendelte a letartóztatását. A budaörsi rendőrkapitányság lopások és további bűncselekmények gyanúja miatt folytatja az eljárást. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update.
1: Hónapokig tartó zárvatartás után újra nyit az Óbudai Vázárely Múzeum. Új kiállításokkal térnek vissza. 120 éve született Pécsett az Opárt mestere Viktor Vázárely ugyanis. A kerek évforduló alkalmából a Szép Művészeti Múzeumban nyílt nagyszabású kiállítás a műveiből, melyet májustól augusztusig lehetett megtekinteni. A tárlat ideje alatt az Óbudai Vázárely Múzeum zárva tartott, most azonban számos újdonsággal tér vissza. A Vázárely emlékéhez kapcsolódó legnagyobb szabású esemény kétségtelenül a Szép Művészeti Múzeum kiállítása volt, amelyhez az Óbudai Múzeum is számos műtárgyat kölcsönzött, de időközben a Magyar Nemzeti Galériában, valamint a Neókortárs Művészeti Térben is nyit a magyar-francia művészhez kapcsolódó tárlat, utóbbit egyébként október 4-ig meg is hosszabbították. Mindezek miatt a Zicsi kastélyban található múzeum február óta zárva tartott, de most már megújult állandó kiállítás várja a látogatókat, valamint több új időszaki kiállítás is nyílik ezen a napon. A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület 2006-ban mutatta be első tárlatát a Vázárely Múzeumban. A 20 év Ozász című összesen 33 művész régi és új munkájából válogat, és egyben állít emléket Maurer Dóra munkásságának. Az alapító művészek Maurer Dóra mellett Gájor Tibor, Haraszti István, Hetei Katalin, Konok Tamás, Vera Molnár és Nádler István voltak, akik Nemes Juditot hívták meg először, később pedig további hazai és külföldi művészekkel is bővült a tagság. A felfrissített állandó Vázárely kiállítás mellett novemberben Claire Vázárely, azaz Spinner Klára műveiből is nyílik kiállítás a múzeumban. Bizonyos textil tervei az Opárt első példái közé tartoznak, amelyek nagy hatással voltak az irányzat későbbi alakulására. Munkásságában emellett a Bauhaus modernizmus, illetve a szürrealizmus is megjelenik. A kiállítás további részletei még nem publikusak, érdemes figyelni a Vázárely Múzeum felületeit a bővebb információkért. A Városligetbe a Széchenyi fürdő mellett helyezte a legújabb miniszobrát Kolotkó Mihály, amelynek ezúttal is van aktualitása, írja a Vilav Budapest. A gerilla szobrász ezúttal Zsigmondi Vilmos bányamérnök mását készítette saját stílusában, és helyezte el a Széchenyi fürdő fő bejáratától nem messze. Zsigmondi terjesztette el Magyarországon az ártézék utak fúrásának mesterségét, valamint ő fedezte fel a Széchenyi fürdőt tápláló forrást is. Kolotkó Mihály egy videót is feltöltött Facebook oldalára, amelyben látható a szobrocska elkészítésének folyamata, illetve a pontos végső helye. A videó végén feltűnik a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének logója is, ami nem véletlen, hiszen Budapesten zajlik a Hidrogeológusok 53. világkongresszusa. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia hasznosítása, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb tudományos és gyakorlati kérdéseit vitatják meg, olvasható az ELTE közleményében. A szobrász erre rákapcsolódva véletlen korunk egyik legjelentősebb problémájára, a klímaváltozásra és az egyre nagyobb kincsé váló vizeinkre szeretné felhívni a figyelmet legújabb alkotásaival. Közben rendhagyó helyszínen a Klauzáltéri vásárcsarnok első emeletén vásárolhatunk kortárs műveket a budapesti Independent Art Fair nevű független művészeti vásáron hamarosan. Képzeljük el, hogy egy piacon nem csak zöldséget, gyümölcsöt és húst vásárolunk, de akár egy impozáns festményt is. A Klauzáltéri vásárcsarnok első emeletén ezt október 9 és 11-e között tehetjük meg. Ezeken a napokon ugyanis a karzaton közel tucatnyi galéria fogja belakni az üresen álló standokat, hogy különféle műtárgyakat áruljon. Bár sosem tesszük hozzá a nevéhez, hogy tér, az Oktogon így is a belváros talán legfontosabb és legforgalmasabb teret. 2022-ben ünnepelte 150. születésnapját, mert 1872-ben töltötték fel azt a méretes gödröt, ami addig a helyén volt, írja a Vilav Budapest. Az Oktogon szó jelentése egyébként 8 szög, és azért kapta a 6. kerületben az Andrássy út és a Nagykörút kereszteződésében található tér ezt a nevet, mert 8 szög alakú. A várostervezők elsősorban a barokk meg a klasszicista időszakban előszeretettel alkalmazták ezt a geometriai formát. Így nem csoda, hogy nem az Oktogon az egyetlen 8 szög alakú tér. Európa szerte számos van, Spanyolországtól Franciaországon át, Németországig, sőt van Európán kívül is, például Új-Zélandon. Arról, hogy az Oktogon helyén legyen egy tér, már 1870-ben megszületett a döntés, és ez összefüggött azzal, hogy párizsi mintára terveztek egy elegáns és előkelő nagyvárosi sugárutat, amit napjainkban Andrássy útként ismerünk és emlegetünk. A mából visszatekintve kissé hihetetlenül hangzik, de ebben az időben Terézvárosnak ez a része, ha nem is volt lakatlan, de viszonylag kevesen éltek errefelé, inkább ipari terület volt, gyárakkal és üzemekkel, meg olyan beszédes utcanevekkel, mint például Vas utca, Szeg utca, Kőműves utca, vagy éppen Gyár utca. Az építőknek nagy szerencséjük volt. Ahhoz, hogy az oktogon megszülessen, nem volt szükség bontásra, vagy nagyobb átalakításra. A pontos megtervezést követően mindössze egy hatalmas gödröt kellett betemetni, ami addig a tér helyén állt. Nagyrészt meszes gödör volt, de korábban használták zöldségtermesztésre is. A tér tervét Skalnicki Antal és Koch Henrik tervezte meg. A négy oldalát, ahol az utak futnak, nyitottra tervezték, a másik négyre pedig épületeket. Bár minden építkezést a Közmunkák Tanácsa felügyelt és intézett, az oktogon épületeinek megszületésébe bevonták a magántőkét is. Ösztönzésképpen a beruházók 15 évre teljes, a következő 15-re pedig részleges adókedvezményt adtak. A lelkesedés 1873-ra hagyott talább, köszönhetően annak, hogy gazdasági válság ütötte fel a fejét, melynek hatására a magánbefektetők 1876-ra elálltak az üzlettől, bár addigra a négy saroképület már állt. Az akkor még üres szomszédos telket ekkor bérbe adták, azzal a kikötéssel, hogy 1884-ig ezeken is állnia kell egy-egy épületnek. Az oktogon 1875-re felépült palotáiban lakások voltak, az aljukban pedig üzleteiségek, melyek között volt kávézó, cukrászat, varrógép és kerékpár volt, valamint egy cselédközvetítő is. Ahogy fejlődött Budapest és Terézváros, úgy lett egyre fontosabb pont ezeken belül az oktogon. Eleinte nyolcszögtérnek nevezték, majd 1920-ban kapta meg az oktogon nevet, amit azonban 36-ban elvettek tőle, és akkor Mussolini térnek nevezték át. 1945-ben ugyan visszakapta az oktogon nevet, de csak pár évre. 1950-től egészen a rendszerváltásig ez volt a november 7-e tér. 90-től ismét oktogonként hivatkozunk rá. Miután az Andrássy út elkészült, majd pedig megépült a Kisföld alatti, és kialakításra került a Nagykörút, az oktogon szerepe és helyzete megerősödött. A körúti villamos közlekedés, a 4-es-6-os 1887-ben indult el, és fokozatosan fejlődött, a jelenlegi állapotába 1959-re jutott. Nálunk is egyre népszerűbbek a pumpapályák, amiket elsősorban bringákra fejlesztettek, de gördeszkával, rollerrel vagy görkorcsolyával is használhatóak. Budapesten 2021-22 óta gombamód szaporodik a számuk, a legújabb a Budaparton nyitott meg, a Vila Budapest összegyűjtött még néhányat. Kezdjük rögtön a legújabbal, ami a 14. kerületi Budaparton nyílt. A pumpapálya végül is egy bringás ügyességi pálya, és a neve onnan jön, hogy ezen a zárt hepehupás döntött kanyaros körpályán nem kell tekerni a pedált, hanem a saját testsúlyod folyamatos fellemozgatásával. Ez a pumpálás. Haladunk előre. Aki jól pumpál, az akár végtelen köröket is futhat. A Budaparton kialakított pálya árnyas, zöld környezetben található, és nem közvetlenül a lakóépületek mellett, mint kezdő, mint profi bringásoknak ajánlott, sőt, ha úgy vesszük, az egész család számára kikapcsolódást jelenthet. A következő a Szilas Aktív Park. Az újpesti Szabadidő Parkban természetesen van pumpapálya, amit még 2023-ban adtak át, 25 végén pedig megújították. Korszerűbb lett, és több lett benne a hullám meg a kanyar. A hely ázsióját növel, hogy idén ez a pálya volt a helyszíne a Pannon Pump Track kupasorozat 6. fordulójának, valamint a 4. Pump Track országos bajnokságnak is. A 13. kerületben is lehet pumpálni, a Róbert Károly körút és a Hajdú utca találkozásánál egy magántelken, egy irodaház telkén is létesült pumpapálya, amit közhasználatra szántak, így bárki használhatja bármilyen guruló sporteszközzel. Idén nyár elején adták át, vagyis még ez is egészen friss. Az első pumpapályát, angolul Pump Track-et egyébként az Egyesült Államokban Boulder városában létesített 2004-ben, és egy profi hegyi kerékpáros tervezte meg, nem véletlenül. A 2000-es években a hegyi kerékpárosok fejéből pattant ki az ötlet, hogy szükség lenne ilyen speciális pályákra, de a pumpapályák előzményei közé sorolhatjuk a 70-es és 80-as évek BMX és görkori pályáit is. 2023 ősze óta a 15. kerületben Újpalotán is találunk pumpapályát, amit a Kőrakás Park egyik kihasználatlan részén alakítottak ki, és mindjárt nem is egyet, nagy előnye a Kőrakás parki fejlesztésnek, hogy külön pumpapályája van a kisebb gyerekeknek, illetve a nagyobbaknak és a felnőtteknek. Ugyanakkor mindkét pályán kötelező, ahogy az összes többi pályán is bukó, sisak és védőfelszerelés használata. A 16. kerületi pumpapályát, a Hermina Bringa Parkot 2022-ben adták át, és amit fontos tudni róla, ez az ország legnagyobb pumpapályája, összesen 1500 négyzetméter területű. Ezek után nem meglepő, ez a város legnépszerűbb pumpapályája. Fontos előnyei még, hogy közvetlenül a Bringa út mellett található, illetve hogy a főpálya mellett egy távolugró pálya is található itt. A Cseperi pályát a Darudombot 2023 nyarán adták át, a Duna utcában, a skatepark mellett található. A pálya több alternatív útvonalból áll, attól függően, hogy milyen szinten állunk, mert úgy lett kialakítva, hogy a különböző nehézségi szintek szinte mindegyikére használható legyen. A profik épp úgy jól érezhetik magukat itt, mint a kezdők. Szóval bringára vagy pumpára fel, a főváros bőven kínál erre az új sporttevékenységre is lehetőségeket.

0: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Pizzamíg rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizzamíben limitált ideig!
1: Reklám hangzott el. Washington ideiglenesen feloldja az orosz gázolajra kivetett szankciókat. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány. Folytatódik a változékony idő estétől egyre több felé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az amerikai kormány ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat, jelentette be Donald Trump, miután Vladimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt telefonon. A megállapodás értelmében Oroszország a jövőben nagy mennyiségű gázolajat szállíthat a világpiacra. Elemzők szerint a döntésben közrejátszott, hogy az iráni konfliktus miatt növekedő üzemanyagárak jelentősen rontották az amerikai elnök népszerűségét a novemberi félidős választás előtt. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, és kizárja Mészáros Lőrinc cégét, a V-hidat, a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta, miután az Európai Bizottság megvonta a beruházás uniós támogatását. A kabinet új közbeszerzés kiírását tervezi, annak érdekében, hogy ismét elérhető legyen az uniós forrás. A hírre reagált a Fidesz frakció. Szerintük a döntéssel a kormány kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból, azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolaj árából a fuvarozók, a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és a buszokra év végéig. Az összeget a jövedéki adóból engedik el, úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány, jelentette be a belügyminiszter. Pósfai Gábor szerint a versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport, és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. 100 000 embert várnak a szervezők a hétvégi Budapest maratonra. A kétnapos eseményre több mint 39 000 nevezés érkezett, 14 különböző távra. A rövidebb távok, valamint a gyerekek és a gyaloglók versenye ma lesz. A Pázmány Péter sétányon pedig családi napot tartanak. Holnap a klasszikus hosszú távok versenyeit rendezik meg, köztük a 42 kilométeres maratonfutást. Jelenleg 2 és 14 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 13-14 fokot mérnek. Többnyire változóan felhős az ég, a következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
4: Vicsápi Natália, önismereti tanító, tudatosságmentor, egy állandó visszatérő vendégem itt a Családi Mannában. Ma arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet tudatosan dönteni. Tartsanak velünk, jövünk már is a zene után.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Csodaszép reggelt kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Állandó vendégemmel, mondhatom már így is, Vicsápi Natáliával, aki önismereti tanító, tudatosság, mentor. Hát ugye azért mondom az állandót, mert most már, ha minden igaz, így beálltunk, hogy havonta egyszer visszatér hozzánk. Szervusz, jó reggelt!
2: Nagyon szépen köszönöm, sziasztok!
1: No, a mai témánk, amit hoztál és amit így megbeszéltünk, hogy erről fogunk ugye beszélgetni, ez a hogyan döntsünk tudatosan. És nekem az jutott eszembe elsőként erről, hogy maga a döntés az mindig egy tudatos választás, nem?
2: Hát sajnos nem mindenkinek ez ilyen egyszerű. Két kategóriát látok vagy érzékelek a követőim közül. Egyik kategória, ők az erősebbek, akik elejtől kezdve úgy mennek együttműködésekbe és párkapcsolatba, és minden, hogy a döntésjoga az övé. Tehát ők szeretnek dönteni, és azt szeretik, hogyha ők irányíthatják a dolgokat. Majd van a másik kategória, az pedig az, aki nem mer dönteni. Hihetetlenül fél a következményektől. Fél a felelősségvállástól. Fél az ismeretlentől, hogy a döntésének mi lesz a végeredménye. És ugye ő azt mondja, hogy majd nekem jobb, ha valaki más dönt helyettem. És tőlük szokom gyakrabban hallani azt konzultációkor, hogy olyan annyira rossz neki, hogy mindig a másik dönt helyette. De mondom, mikor megismerkedtetek, például ha párkapcsolatról van szó, vagy ha üzletfelek ülnek szembe velem, akkor megismerkedtetek, akkor neked ez kényelmes volt. Hát igen, kényelmes, csak ahogy megy az idő, azt érzi, hogy nincs döntési lehetősége. És azt szeretném elmondani, hogy mindenki, aki úgy érzi, hogy én nem döntök, hanem más valakire hagyom, igen, ha te nem tudsz dönteni, akkor biztos megjelenik az a valaki melletted, aki majd fog helyetted dönteni. A másik pedig az is egy döntés, mikor én nem akarok dönteni, és másra hagyom a döntést.
1: Ez igaz, meg az irányítást ugye kiadja az ember a kezéből, és nyilván ez az, ami egy idő után, ami megfordítja az emberbe az egész folyamatot, hogy azt mondja, ne, hogy már te mondd meg, hogy én mit csináljak, miközben én adtam a gyeplőt a kezébe, úgymond.
2: Így van, hogy elején ez nagyon-nagyon párkapcsolatban látszik, hogy elején ez nagyon kényelmes, ő a dominánsabb, ő az, aki előjár, és akkor majd dönt helyettem, de egy idő után eljutunk oda, hogy fú, de nehogy már ne dönthessek, és akkor ebből kezdődnek a viták.
1: Aki tudatosan dönt, annál a félelem egyáltalán nincs jelen a következményektől?
2: Tehát igen, addig még a félelem jelen van, addig az nem tudatos döntés, az a tudattalan döntés, és az a rossz, hogy félelem alapú a döntés, ezért ha a döntéskor a félelem magját elültetjük, akkor ugye, amikor megvan a döntés végeredménye, ott az a virág fog kinőni, tehát a félelem virága. De hogy kell úgy dönteni, hogy ne félelem legyen? Tehát én azt szoktam mondani, hogy ne rohanjunk, és ne azonnal döntsük. Szintén meg lehet különböztetni, hogy vannak emberek, aki ott van a döntés előtte, éppen fölfokozott érzelmi állapotban van, nagyon jól érzi magát, és azonnal döntéshoz, mert abban a pillanatban jó érzés volt. Én azt szoktam mondani, hogy itt az érzelmeket és a rációt arany középútra kell, hogy tegyük. Tehát mindig az arany középúton döntsük. Tehát az, hogy milyen érzés van bennem, az nagyon fontos, de vegyük át a racionális dolgokat is, hogy biztos ez a fölfokozott érzés ennek lesz végeredménye is. Mert aki jó érzésből és azonnal abba a pillanatban dönt, ott az szokott lenni a végeredmény, hogy mikor eléri az eredményt, a jó érzés még mindig megvan, de például a anyagi háttér az soha nem jön ki olyankor. Utána van a másik kategória, aki érzelmeket teljesen kihagy, aki úgy dönt, hogy mi az érdekem ebből, milyen végeredmény, milyen biztonságot nyújt az nekem, akár anyagilag, vagy másképpen. Érzelmeket teljesen félreteszi, majd mikor eléri a végeredményt, akkor nincs ott az élvezet, nincs ott a jó érzés, mert kihattuk útközbe. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy döntést úgy hozzunk, ne azonnal, és 2 másodperc alatt, de ne is 3 hónapig analizáljuk, hanem legyen meg ez a egészséges arany középút, hogy oké, megnézem egyszer, megnézem másnap is, és hozzárakom a rációkat, és ha még mindig jó érzés van, akkor már harmadszor, vagy a harmadik alkalomnál hoz meg a döntést.
1: Kevés az ilyen ember szerintem, aki így működik, de arra is kíváncsi vagyok, hogy ha, mert van olyan, hogy az ember hirtelen hoz döntést, és élete legjobb döntése. Nyilván ehhez a szerencse is kell, de ebben fogjuk folytatni a zene után, maradjanak velünk.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Vicsápi Natália, önismereti tanító, tudatosság mentor. Témánk, hogy hogyan döntsünk tudatosan. Ugye azt itt a zene előtt már megbeszéltük, illetve elmondta Nati, hogy a tudatosság az akkor jó egy döntés, hogyha tudatosan hozzuk, illetve nem hirtelen mondjuk azt, hogy na oké, akkor így vagy így döntöttem, hanem hagyjuk, hogy egy picit érlelődjön. Az se jó, hogyha hónapokig várunk egy döntés meghozatalával, azt se jó, ha hirtelen mondunk valamire igent vagy nemet, valahol a kettő között kell megtalálni, és hogy az érzelmeket ne hagyjuk ki, tehát a kettő együtt kell, az érzelem és a racionalitás, valahogy ezt így mérlegre kell tenni, amit erre mondtam ugye, hogy én azt gondolom, nagyon kevés az az ember, aki tud így döntést hozni, de az biztos, hogyha valaki ezt egyszer megtapasztalja, hogy ez így milyen jól működik, akkor utána ez, szerintem ez már sokkal könnyebben megy, én azt gondolnám. A hirtelen döntés az is lehet jó néha.
2: A hirtelen döntés is lehet jó, viszont van négy szabály, aminek meg kell felelni a hirtelen döntésnek. Igen, rengeteg olyan élethelyzetünk van, mikor ott volt a jó érzés, és azt mondtuk, hogy merészen belemerünk vágni. És itt valójában a tudatosságnak van négy alapértéke. Az első a bizalom. Tehát, ha megjelent nekem ez a szituáció, amiről nekem dönteni kell, az valószínű, akkor bízok benne, hogy azért jelent meg, mert nekem dolgom van vele. A másik az őszinteség. Tehát őszintén szeretném ezt, nem csak a külvilágnak való megfelelésből, nem csak az, hogy a partnerem akkor jobban el fog ismerni, nem csak azért, mert valami érdekem van mögötte, hanem ha őszintén szívből szeretném, tehát megvan a bizalom, hogy azért jelent meg, mert dolgom van, őszintén fölvállalom, tehát hogy jó érzésből tudok őszinte lenni, és a harmadik a merészség. Tehát, hogy merészen beleállok. Tehát nem fogom húzni napokig, hanem merészen odaállok, és kitartok az mellett, hogy ez a én döntésem, és végig is csinálom. És ekkor szoktam mondani, hogy ekkor áll be a negyedik alapérték, hogy egyszerűen ez meg lesz. Egyszerűen
1: ez meg már a hit, nem?
2: Ez pedig már a hit, és ez a tudatos döntés. Tehát ilyenkor ez már nem félelem alapú, hanem amikor már megjelenik a merészség, mikor őszintén föl tudom vállalni, és jó érzéssel megyek a döntésem végeredménye felé, akkor szoktuk élvezni, mikor megvan.
1: Itt ebből a négy pontnál hol akadnak el leginkább? Én egyébként azt gondolnám, most így, ahogy mondtad, hogy a másodiknál, az őszinte, ugye?
2: Így van.
1: Hogy amikor felteszik ezeket a kérdéseket, mert ezt nem sok ember tudja önmagának megválaszolni, azt gondolom.
2: Így van, tehát a őszinteségnél csúszunk el, ugyanis nagyon sokszor szerepet játszunk, nagyon sokszor manipulálunk, és itt az őszinteségnél nem magunk véget, hanem mi az, amit magunknak akarunk. Tehát azért döntök ez mellett, mert már erőre ki van száma, vagy milyen hasznom lesz benne, azért döntök ez mellett, mert az jól fog mutatni a társadalomban, jaj, mit fognak rám mondani a többiek, stb., és amint érdek van mögött, én ezt úgy szoktam definiálni, amint érdek van mögött, ott csúsztunk-e.
1: Illetve nyilván, hogyha tegyük fel, most beszéljünk egy párról, vagy anya-gyerek kapcsolatról, vagy apa-gyerek, teljesen mindegy, milyen kontextusban nézzük, ott az is fontos, hogy az embernek, ugye, hogy mikor egy döntést akarsz hozni, hogy mit szól a másik hozzá. Ez

0: Ez melyik pontnál? Ez is valahol az őszintességnél igazából, mert itt is kirakom kifele, tehát hogy ő mit szól hozzá, tehát nem is annyira az én érdekeimről van szó.
1: Szóval vegyük figyelembe azt, hogy ember addig még maga van, maga vállal a felelősséget, maga hoz döntéseket. De abba a pillanatban, amikor párkapcsolatba léptünk, vagy együttműködésbe, vagy akár szülő-gyerek kapcsolat, tehát mikor a döntés másokat is érint, másokat is befolyásol, én akkor a következőt szoktam ajánlani. Mindig vegyetek elő egy tiszta papírt, és mindenki, tehát írjuk föl, hogy miről megyünk dönteni, és egyik a jobb oldalra írja le, hogy miért döntenne mellette, a másik
0: tehát
1: pedig a bal oldalra.
0: Adott dolgot felírjuk föntre, és akkor alá
1: így
0: két
1: van.
0: Oszlop, igen?
1: Két oszlop. És ilyenkor ne befolyásoljuk a másikat, őszintén írja oda, hogy ő mit szeretne, és valójában a közös döntésnek úgy kellene működni, hogy végig megyünk egyik a másikén, mi az, amit el tudunk fogadni, mi az, amit nem, és valójában ott is megtaláljuk az arany középutat. Viszont nagyon fontos, hogy ezt közösen megbeszéltük, közösen döntöttük, és jóvá hattuk, azt utána be kell tudni tartani. Uh-huh. Jó? Tehát utána már nem mozdulunk el tőle, és ez a fehér A4-es papír, én ezt így hívom technika, ez fantasztikus jó, és főleg párkapcsolatban hihetetlenül működik, hogy mikor eljutnak oda, hogy következő döntés, vagy valami konfliktus, akkor csak arra tanítom a hallgatóimat, hogy ilyenkor csak egy kérdés van. Vegyük elő a papírunkat, azt a fehér papírt, hogy mit egyeztünk vele, és abba a pillanatban tudjuk, hogy merre fele tartunk, mert közösen döntöttük, és kiállunk a döntésünk mellett.
0: Ez fontos, hogy egy papírra írják, mert egyik mindig látja a másikét. Vagy úgyis, aha.
1: Azt kell már egy papírra írni, mikor amiben megegyeztünk. Tehát az, hogy mindenki megírja a sajátját rendbe, és utána ülünk a konyhaasztalhoz, és kezdődik a tárgyalás. Jó? Mindenki elmondja a saját nézőpontját. Itt lehetnek nagyon-nagyon nehéz pontok. Ezt a párkapcsolati elvonuláson, nekem ez a feladat ott van benne a 4 napos elvonuláson, és ez az a pillanat, mikor először látok könnycseppeket, ez az a pillanat, mikor először látok indulatokat, olyan indulatokat, amit nem tudnak szőnyeg alá söpörni, ugyanis rengeteg dolog nincs így kibeszélve döntésről, igen. És nagyon sok döntés a párkapcsolatba úgy hozódik meg, hogy azt hiszem, hogy a másiknak ez jó lesz, de meg nem kérdezzük a másikat, hogy biztos jó ez neked, csak azt hiszem, és szintén megfelelésből.
0: És ugye ilyenkor szoktak egyébként szétmenni a párkapcsolatok. Például ez egy olyan pont, ahol a válás megtörténik.
1: Így van.
0: Most jönnek a legfrissebb hírek, életörömzene, ezt követően folytatjuk a beszélgetést.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: hogyan döntsünk tudatosan. Ebben a témában beszélgetek Vicsápi Natália önismereti tanító tudatosság mentorral. Vajon milyen akadályi vannak a racionális döntéshozatalnak, és miért fontos a szívünkre hallgatni? Erről is beszélgetünk többek között, tartsanak velünk.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány. A balatoni nagy beruházások leállítását sürgetik civil szervezetek. Folytatódik a változékony esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány. Kizárja Mészáros Lőrinc cégét, a V-hidat a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta, miután az Európai Bizottság megvonta a beruházás uniós támogatását. A kabinet új közbeszerzés kiírását tervezi, annak érdekében, hogy ismét elérhető legyen az uniós forrás. A hírre reagált a Fidesz frakció. Szerintük a döntéssel a kormány kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból, azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Újabb meghallgatásokról és dokumentumok bekéréséről döntött a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló bizottság. A testület több korábbi gyermekvédelmi és önkormányzati vezetőt, köztük a volt bicskei polgármestert, fideszes országgyűlési képviselőt, valamint a gyermekotthon két munkatársát is meghallgatja. Emellett bekérik a kegyelmi üggyel kapcsolatos eredeti iratokat is. A balatoni nagy beruházások leállítását sürgetik civil szervezetek. Felhívásukban azt kérik, hogy az érintett hatóságok felfüggesszék a partszakaszokat veszélyeztető építkezéseket. Az érintett területek kerüljenek állami tulajdonba, és egy a tó védelmére szolgáló alap létrehozását sürgetik, valamint programot indítanak a környék őshonos élővilágának helyreállítására. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. A szakemberek jelenleg önkéntesként dolgoznak. Az ellátás megszervezésében nyugat-európai példák segítettek. Ma van a hajléktalanok világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a hajléktalanságban élők nehézségeire, a lakhatás biztonságának fontosságára, valamint a társadalmi összefogásra és segítségnyújtásra. Magyarországon becslések szerint 30 ezer embert érint a probléma. A legtöbben családi válság, válás vagy súlyos anyagi nehézségek miatt veszítik el otthonukat. Többnyire változóan felhős az ég. A következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már egyre több felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz, a szél mérsékelt marad. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok valószínű.
1: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en. Manna.
0: Hogyan döntsünk tudatosan, ezt a kérdést feszegetjük vendégemmel, Vicsápi Natália önismereti tanító tudatosság mentorral. A zene után jövünk is vissza. Tartsanak velünk, elérhetőségünk 0677 1986, ott vagyunk a Facebookon is, Manna FM 98.6.
1: Élet, öröm, zene. Manna.

0: Ez a Családi Manna.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Vicsápi Natália, önismereti tanító, tudatosság mentor. Témánk, hogy hogyan döntsünk tudatosan. Hát itt már azt gondolom, hogy nagyjából itt körbejártuk, hogy mi is a lényege, mi is az alapja annak, hogy tudatos döntést tudjunk hozni. Itt egy picit a párkapcsolati vizekre evesztünk, és mivel te csinálsz ilyen elvonulást is, ugye párkapcsolati elvonulás?
2: De.
1: Párkapcsolati elvonulás. Ugye ott is foglalkoztok ezzel a témával, ezt említetted. Ott mi van, amikor óriási különbség van a két félnek a adott dologban a döntési, nem is tudom, képességeiről, vagy elgondolásairól? Ott az egy dolog, hogy könnyek, meg akár tányér is röpülhet, bár bízom, mert az elvonuláson az nem, az majd otthon. De hogy itt akkor hogyan lehet közelíteni a két félnek az álláspontját?
2: Valójában a dokumentum, amit én kidolgoztam terapeutaként, ez egy 50 oldalas dokumentum, amin végig kell menni. Tehát a indulatok a legelején kijönnek természetesen. Mindenki mondja a magáit, és ha nem tudnak egyezni, és akkor se vagyok ebbe hajlandó beleegyezni. Ilyen talán nem is szokott történni, mert akkor nincs közük egymáshoz. Igen. Tehát mikor mindenki makacson a sajátjához ragaszkodik, akkor valójában nincs közük egymáshoz. Inkább az szokott lenni, hogy jó, bizonyos témákban nem engedünk, de ez a 50 oldalas dokumentum, vagy hogy én neveztem el családi alkotmány, végig megyünk az értékeken keresztül. Uh-huh. Tehát, hogy ugyanaz a kérdés többféle fajta módon van föltéve, és a végére nagyon gyönyörű látni, hogy valójában rájönnek a párok abba, hogy arra, hogy minden meg lehet nézni más néző pontból is. És ugye azért jó az elvonulás, mert ott vagyunk terapeutaként, én is és a férjem segítőként, mikor meg tudunk mutatni egy másik nézőpontot, amit ember még soha nem nézett meg, és ő csak a saját nézőpontjából uh-huh. nézte. És fantasztikus látni, mikor a 50 oldalas dokumentum végére érnek, ez egy egész napos folyamat. Még ezt megbeszélik, még közben összevesznek, kibékülnek, nézzük meg, akkor igazad van, de ezt miért nem mondtad évekig, stb. És mikor majd a végére érnek, és akkor ott le van írva, hogy képzeljük-e a jövőnket, tehát meghoztuk a döntést, és annak a döntésnek mi a jövőképe, és ezt mikor kidolgozzák, sőt, le is szoktam rajzoltatni velük, akkor ott már elértük azt a pillanatot, és akkor az látszik, mikor megismerkedtek a legelején, uh-huh. és mikor még nem volt elvárása egyiknek a másiktól.
1: Hát ez egyik probléma, az elvárás, ugye? A másik meg, amit itt említettél, hogy az értékek, hogy ott kezditek, hogy szerintem most egy picit párkapcsolati vizekre vesztünk, de itt is ugye annyira a döntés az nagyon szorosan ide tartozik, hogy ott szerintem ott is ott van a legtöbb probléma, hogy alapjaiban, tehát nem ugyanazzal az értékrenddel érkezik két ember a kapcsolatba, és ezt nem is tudjuk, nem is látjuk.
2: Igen.
1: Csak egy idő után jön ki, hogy egy csomó minden nem stimmel, miért nem, és kiderül, hogy azért, mert ha valaki rá tud nézni, persze.
2: Igen, sajnos nem tudatosan éljük az életünket, és nem tudatosítjuk, hogy az alap az értékrendeknek kellene tudni kapcsolódni.
1: Igen.
2: És én arra szokom tanítani akár a párokat, akár a ügyfeleket, vagy üzleti partnereket, akik együttműködésre akarnak szerződni éppen, hogy üljetek le, és szintén mindenki írjon le 6-6 értéket. Tehát mind a ketten külön leírják 6-6 értéket, majd akkor kezdjük el kidobálni. Dobált ki a felét, mi az, amit hajlandó vagy elengedni. És végül eljutunk oda, hogy mi az a egy, ami marad. És az a egy érték, ami marad, amihez te hihetetlen ragaszkodol, az a érték, ahol legtöbbször te is elcsúszol.
1: Uh-huh.
2: És ilyenkor hihetetlen nagy megdöbbenés van, hogy elvárom a másiktól, de így csúszok el én a legjobban. De mikor ezeket látjuk, és akkor tudjuk, hogy mi az, ami a másiknál kardinális lesz, mi az, ami a másiknál esetleg kiverheti a biztosítékot, attól perctől kezdve tudunk arra ügyelni. És mindig az érték alap, tehát ilyen 5-6 alapértéket mindig összeszoktam íratni párokkal, ügyfelekkel együttműködésnél, hogy, és azt kérem, hogy legyen kirakva, ha otthon, akkor otthon a házba, hogy milyen értékekbe egyeztünk, ha cégbe, akkor tegyék ki a cégfalára, vagy valahol legyen föltüntetve, és bármilyen további együttműködő partnert, kollégát, vagy bárki ehhez az értékhez kapcsolódjon. De csak akkor tudnak ehhez kapcsolódni, ha ez nekünk definiálva van.
1: Hát ez a felelősségvállalás, tehát az, vállalom azt a felelősséget, hogyha az a valaki nem ugyanebben az értékel, vagy nem ért egyet, akkor tudok hozni én döntést abban, hogy akkor veled nem. Tehát ez így minden összefügg egymással, ha jól látom.
2: Valójában én a párkapcsolatok és azoknak a vitás konzultációk, aminek a vége az, hogy most egymás mellett maradunk, vagy szétmegyünk, mindig az értéken csúszik el. Tehát valójában az értékrendek azok, amin a végén már nem volt definiálva, vagy nem tartottuk be, ami véget két ember egyik jobbra, másik balra.
1: Igen, pedig ez olyan érdekes, mert valahogy az alapoknál kiderül amúgy, tehát hogyha valaki volt már kapcsolatban és visszatekint a kezdetekre, akkor ez nagyon gyorsan kiderül apró dolgokból, hogy kinek milyen értékrendje van.
2: Ez pontosan így van, csak az elvárások az, hogy jaj, sajnálom a másikot, vagy nehogy gyorsan hozzak döntést, mit fognak mondani, a félelem, tehát ez az a tudattalanult, amin jár, amiről beszélek.
1: Na akkor jöjjön újra életöröm zene, és ezt követően folytatjuk a beszélgetést.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Vicsápi Natália, önismereti tanító, tudatosság mentor. Témánk az, hogy hogyan döntsünk tudatosan, és én arra gondoltam, hogy itt a végére, mert ugye most már az utolsó perceink következnek itt ebben a beszélgetésben, tudunk esetleg olyan technikákat ajánlani a hallgatóknak, amik mondjuk így megkönnyítik a döntéshozatali helyzetben őket, az életüket?
2: A legszebb technika, amit én ajánlani szoktam, és ami legjobban működik, az egy japán technika. Mégpedig, ha ember döntés előtt áll, és esetleg van kettő vagy három verzió, hogy most mi mellett döntse, akkor én azt szoktam javasolni, hogy írd le mind a három verziót, ABC verziót, és vagy ha csak kettő van, akkor A-t és B-t, és alá hatszor tedd föl magadnak a kérdés, hogy miért.
1: Tehát pont hatszor, ez fontos.
2: Pont hatszor, nagyon fontos, hogy miért szeretné ez mellett dönteni, miért döntennél ez mellett, a A verzió mellett. És amin a harmadiknál, vagy a negyediknél már nem tudsz válaszolni, akkor ezt nyugodtan elengedheted. De mikor hatszor képes vagy válaszolni a miértedre, és annélkül, hogy nagyon erősen kellene gondolkoznom, automatikusan jön belőled, na az az, ami ahol ott a szív, az az a döntés, amit meg kell hozni.
1: Egyébként mindegy, hogy a miértre mondjuk nyilván főként pozitív válasz érkezhet, de ha valamire mondjuk esetleg negatív válasz érkezik.
2: Oké, akkor is le kell írni, és pontosan a végén ki kell értékelni. Tehát mikor azok a válaszok, hogy pénzért, megszokásból, vagy mit fognak mondani, stb. És lehet, hogy megválaszolod hatszor, de a válaszokban sehol se látod a szívet, nincs érzelem, akkor az se a te utad. De mikor az van, hogy megvált, persze, hogy pénzért is csinálod, oké, írd oda őszintén, de mikor megjelenik ott a szív, megjelenik esetleg küldetés, tudod, vagy mert szeretem, tehát ott vannak ezek a pozitív kifejezések, tehát minél többen benne a jó érzés és a pozitív, na akkor azt kell kiválasztani.
1: Ez nagyon tetszik, ez szerintem zseniális technika. Van és más
2: ezt,
1: is?
2: És ezt lehet használni üzletbe is, vagy akár magán döntéseknél is. Persze technikából van több is, amit használunk akár az elvonuláson, tehát a kártyahúzási technika nagyon-nagyon működik.
1: Ja,
2: nagyon,
1: én is húztam, igen, nálad. Igen.
2: Nagyon szeretik a hallgatók, mégpedig azért, mert amilyen energiád van, és a témával kapcsolatban, csak azt a kártyát
1: tudod kihúzni. Jó, ez nem jó kártya, csak
2: nem, ezek kócskártyák, és nagyon tudatosan elkészített, 2 évet dolgoztam rajta, és nagyon tud segíteni a döntéseknél.
1: Ott egyébként, ott is csak egy kártya, vagy ott több kártyát is húz a?
2: Több döntés hozatali technika van kártyák segítségével, és ez mind szépen le van írva, úgyhogy a hallgatók ehhez kapnak egy videós manuált, aminek köszönhetően bizonyos döntéseknél melyik technikát használják.
1: Akkor, ha jól értem, tehát teljesen mindegy igazából, hogy milyen területen, milyen témában kell döntést hozni, a szívünk. Tehát amikor azt mondják, hogy hallgass a szívedre, az nem csak egy ilyen puffogtatott mondat, így a levegőbe kiengedett mondat, hanem egyszerűen ez tényleg egy hatalmas nagy igazság.
2: És ha én még nagy-nagy segítséget szeretnék adni, szeretnék, a intuíció minden egyes döntésnél megjelenik. Tehát ha elkezded figyelni, ha az emberek tudatosabban élnének, ha nem lenne annyi gondolat a fejükben, és nem lenne akkor a zaj, valójában nem is neked kell dönteni, hanem mikor a döntési helyzetben vagy, már akkor mindig megjelenik az intuíció, csak nem vagyunk képesek azt meghallani, vagy ha meg is halljuk, akkor fölülírjuk.
1: Mert ugye ez gyerekkorban például milyen jól műveljük, ott csak úgy élünk, amit megérzünk, ami intuitívan élünk, és ahogy jönnek a tapasztalatok ránk rakódnak, az onnantól kezdve egyszer csak mindig felülírjuk, hogy jaj, de hát ez nem lehet igaz, mert ő azt mondta, de ez mindig úgy történik, hogy, és már lépünk a rossz útra.
2: Igen, és a végén mit szokunk konstatálni? Bár csak hallgattam volna az intuíciómra, úgyhogy azt javaslom a hallgatóknak, hogy ha ott a intuíció, akkor halljátok meg.
1: Mikor lesz legközelebb ilyen párkapcsolati elvonulásod?
2: Jövő év, február első hetén.
1: És ezt havonta csinálod? Most akkor ja, nem mert
2: nem, évente. Aha, évente. Évente kétszer.
1: Csak, igen. Évente csak kétszer van. És más ilyen programot beszélünk akkor arról is most így még az utolsó okay. egy-két percben.
2: Most még év végéig lesz három mélyű a tudatosság belvonulás, ezeket négy napos elvonulások, már olyan embereknek, akik járják a tudatosság útját, és hogy hogyan sokkal profibban, és hogy ne akarjunk visszalépni a tudattalamba, és december 1-től 8-áig lesz egy 7 napos elvonulás, az pedig a kezdőknek, akik már eldöntötték, hogy a tudatosság útjára szeretnének lépni.
1: És akkor a Nati Method oldalon, Facebookon is megtalálják ezeket az információkat.
2: Így van.
1: Gondolom. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Vicsápi Natália önismereti tanító, tudatosságmentor volt a vendégem.

0: tartok egy ideig. Vicsápi Natáliával beszélgettem ebben az órában. Témánk a hogyan döntsünk tudatosan, ezt a kérdést feszegettük. A beszélgetésünk visszahallgatható, természetesen nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on is elérik.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Hallgasd! Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Miben limitált ideig!
5: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
3: Reklám hangzott el.
6: Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány. A balatoni nagy beruházások leállítását sürgetik civil szervezetek. Folytatódik a változékony esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány. Kizárja Mészáros Lőrinc cégét, a V-hidat a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta, miután az Európai Bizottság megvonta a beruházás uniós támogatását. A kabinet új közbeszerzés kiírását tervezi, annak érdekében, hogy ismét elérhető legyen az uniós forrás. A hírre reagált a Fidesz frakció. Szerintük a döntéssel a kormány kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból, azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Újabb meghallgatásokról és dokumentumok bekéréséről döntött a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló bizottság. A testület több korábbi gyermekvédelmi és önkormányzati vezetőt, köztük a volt bicskei polgármestert, fideszes országgyűlési képviselőt, valamint a gyermekotthon két munkatársát is meghallgatja. Emellett bekérik a kegyelmi üggyel kapcsolatos eredeti iratokat is. A balatoni nagy beruházások leállítását sürgetik civil szervezetek. Felhívásukban azt kérik, hogy az érintett hatóságok felfüggesszék a part szakaszokat veszélyeztető építkezéseket. Az érintett területek kerüljenek állami tulajdonba, és egy a tó védelmére szolgáló alap létrehozását sürgetik, valamint programot indítanak a környék őshonos élővilágának helyreállítására. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. A szakemberek jelenleg önkéntesként dolgoznak, az ellátás megszervezésében nyugat-európai példák segítettek. Ma van a hajléktalanok világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a hajléktalanságban élők nehézségeire, a lakhatás biztonságának fontosságára, valamint a társadalmi összefogásra és segítségnyújtásra. Magyarországon becslések szerint 30 ezer embert érint a probléma. A legtöbben családi válság, válás vagy súlyos anyagi nehézségek miatt veszítik el otthonukat. Többnyire változóan felhős az ég. A következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már egyre több felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz, a szél mérsékelt marad. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Hibák, a legnagyobb hibák, amiket most elkövetnek az eladók az ingatlan piacon. Ebben a témában beszélgetek Movik Gabriellával, az Ingatlan Coach vezetőjével, tulajdonosával, ingatlanpiaci szakértővel. Többek között szó lesz arról is, hogy honnan tudhatja egy tulajdonos, hogy a lakását túláraszta, és mikor érdemes változtatni az áron. A túl alacsony induló ár is lehet hiba, vagy az inkább segít gyorsan vevőt találni ezekre a kérdésekre is. Reméljük, hogy választ kapnak, tartsanak velünk, kezdünk a zene után.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Témánk ebben az órában, hogy vajon mik a legnagyobb hibák, amit elkövetnek az eladók jelenleg 2026 második felében az ingatlan piacon. Mennyiért hirdessem meg a lakásomat? Elég vajon néhány fotó, vagy számít az is, hogy hogyan mutatom meg? Mit tegyek, ha a vevő jó ajánlatot ad, de én érzelmileg még mondjuk nem állok készen az eladásra? Ilyen kérdéseket fogunk körbejárni vendégemmel, Movik Gabriellával, aki ingatlan coach vezetője, tulajdonosa, pontosabban az ingatlan coach vezetője, tulajdonosa és ingatlan piaci szakértő. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, nagyon köszönöm a meghívást, és alig várom, hogy az ingatlan piacról beszélhessek neked.
1: No, hát ugye úgy indítottam, hogy mik a legnagyobb hibák, amiket most elkövetnek így 2026 második felében. Nyilván feltételezem, ezt nem lehet ilyen fél évre redukálni, vagy egy ilyen bizonyos időszakra bezsugorítani, hogy ebben az időszakban, de hogyha így megnézzük mondjuk az elmúlt egy-két évet, és amiben most vagyunk, akkor fel tudsz-e sorolni így gomnyomásra 3-4 olyan hibát, amit szinte mindenki, nyilván nem általánosítva, de legtöbben elkövetnek.
2: Akár 10-et is fel tudok sorolni, hogyha délutánig maradunk, de megígérem, hogy törekszem a 3-ra szorítani. Igazából, ami talán a legfontosabb, vagy a legnagyobb hiba, az a túlárazás, vagy hogy túlárazottan teszem a piacra rögtön, hisz mindenki ragaszkodik a saját ingatlanához, mindenkinek szokták mondani a magyarok, hogy a szomszéd fűje mindig zöldebb, de valahogy az ingatlan árakban ez nem látszik, mert az ő ingatlanuk mindig drágább, mint a szomszéd. Én nem tudom, hogy ezt tapasztaltad-e. Ugye,
1: igen.
2: Hogyha a szomszédnéni eladta tavaly X-ért, akkor a miénk az biztos X plusz 20%. És hogy...
1: Mert mi több pénzt tettünk vele, mert miénk ilyen, olyan, amolyan.
2: Így van.
1: Mindig van magyarázat.
2: Persze, a jacuzzi, akkor az erkélyen a virágok, plusz még az a festés a fürdőszobában, amit 3 éve tett. Nem, igazából nem is szeretem azt mondani, hogy hibáznak az eladók, inkább azt, hogy megfontolatlanok, vagy nem gondolják át előre azt, hogy az ingatlanunk a legnagyobb vagyonunk, és hogy nem feltétlenül kell nekiállni rögtön egyedül, hanem szakértőt kérdezni meg, hogy most milyenek az ingatlan piaci helyzetek, most milyenek az árak, illetve milyen legyen a stratégia, vagy ingatlan piaci szakértőre bízni egy jó ingatlanosra, vagy ha ő próbálja meg egyedül, akkor is nagyon jól felkészülni. Jelen pillanatban az ingatlan piac az nem feltétlenül az eladóknak kedvez, hisz az elmúlt évben olyan nagy volt az ár emelkedés, hogy az idei év már egy ilyen megtorpanás, egy csendesedést veszünk észre, Sőt, ugye már feljebb jelen pillanatban nem kúsznak az árak. Viszont...
1: Mondjuk ez nem nagy baj, mert szerintem, de majd erről is majd beszélünk, bocsánat.
2: Igen, igen. Viszont a kereslet az sokkal kisebb. A kínálat meg nagyobb, mint a tavaly. Így most jelen pillanatban inkább a vevők vannak pozícióba. Az eladók pedig, akik most teszik a piacra az ingatlanukat, lehet, hogy nem nézik át, hogy mondjuk ilyen típusból hány oldalnyi van fent, és felteszik még egynek. És most, hogyha felteszünk 100 eladó ingatlan mellé még egyet, ugyanolyan kondíciókkal, vagy egy picit drágábban, mert miért ne az enyémet választanak, akkor valószínűleg bent ragad a piacon. És az első pár hét a legfontosabb egy ingatlan eladás történelmében.
1: Miért az első pár hét a legfontosabb?
2: Ugye vannak már jelen pillanatban érdeklődők a piacon. Ők az újdonság erejét várják, az új lakásokat, amik bekerülnek a piacra. Na most az első benyomás itt is számít. Vegyük azt, hogy én most keresek egy kétszobás, első kerületi, fiatal építésű lakást, és várom, hogy az amellett, amit megnéztem, egy új piacra kerüljön. Felteszi egy tulajdonos rossz képekkel, vagy iPhone-os képekkel, vagy nem olyan szöveggel, ami nem írja bele, hogy mondjuk van garázs, vagy parkolási lehetőség, és egy olyan áron, ami nem a valóságot, hanem inkább az álmokat tükrözi, akkor én megkapom, mint kereső, és az első benyomásom az, hogy nem jók a képek, nem tudom, hogy van-e hozzá garázs, és drága. Na most az első benyomást felülírni hetek, hónapok alatt nem feltétlenül ez sikeres, hisz ha két hét múlva ránézek, és még mindig ott van ugyanennyiért, akkor mindig meg megerősödik bennem. Ha egy hónap múlva lejjebb viszi a tulajdonos egy picit az árát, ó, hát gondoltam, hogy nem kell senkinek. Szóval a pszichológia és az eladás technika az itt nagyon fontos egy ingatlannál, hisz a legnagyobb vagyonunk, és milliók múlhatnak azon, hogy hogyan kerül piacra egy ingatlan.
1: Most jön egy rövid szünet, életörömzene, és innen folytatjuk a beszélgetést Movik Gabriellával.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna.
2: Movik Gabriella az ingatlan coach vezetője, tulajdonosa, ingatlanpiaci szakértő. Vendégem ebben az órában, és témánk pedig, hogy mik azok a legnagyobb hibák, amiket elkövetnek az eladók. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk túlértékeli, vagy éppen alulértékeli a hirdetést az adott eladó, aki el szeretné adni az ingatlanát. Ilyenkor, amikor mondjuk rosszul teszi ki a hirdetést adott ember.
3: Hát szuboptimálisan,
2: aha,
3: igen.
2: Akkor arra még mindig van lehetőség, nyilván, ha rájön, vagy valaki felhívja rá a figyelmét, hogy letörli, és akkor egy normálisabb, egy jobb fotókkal, több információval teszi fel adott hirdetést. Nyilván ez is egy megoldás, igen.
3: Rengeteg tapasztalatom van erre, úgyhogy jó is, hogy ezt mondod, mert nagyon sokszor van az, hogy már ott van a piacon, és akkor kérdezik, hogy mit csináljunk, mert több hónap eltelt, és nem tudta eladni saját maga, és akkor fordul ingatlan közvetítőhöz. Ez egy kicsit már, hogy mondjam, nem mondom, hogy teljesen késő, de talán jobb lett volna az elején, de nem baj, mert így is van mit tenni, mert egy jó ingatlan közvetítő ilyenkor megnézi, hogy mi volt eddig a piacon, hogy mi a kereslet, hogy mi a kínálat abban a kerületben, hogy ezeket az típusú lakásokat mennyiért keresik, optimalizálja az árat, és esetleg a lakást is. Ilyenkor jön képbe egy home staging, vagy volt olyan, hogy csak azt javasoltam a tulajnak, hogy fessünk ki, és ezeket a bútorokat vigyük innen ki, és körülbelül egy 400 ezer forint ráfordítás, profi képek, videók, jó szöveg, jó árpozícionálás és kiemelés az interneten, ez hozott neki plusz 2 millió forintot. Az, amit nem ment el addig úgy, hogy ő hirdette, rá egy hónapra plusz 2 millióért ment el, mint hogy egy ingatlan közvetítő adta el.
2: Nagyon jót tesz nyilván egy ilyen esetben ingatlan eladásnál, hogyha egy ingatlan közvetítőt bíz meg az eladó. Mégis nagyon sok hirdetésnél, ha valaki most az ingatlan.com jut eszembe, mert az talán ez a legnagyobb
3: ilyen
2: oldal. Igen,
3: az a vezető ingatlan portál.
2: Így van. Tehát, hogyha valaki ingatlan, akkor beüti, hogy ingatlan.com, ott rászűr, és akkor olvassa a hirdetéseket. És nagyon sok hirdetésnél ott van a végén, hogy ingatlan közvetítők kérem, ne keressenek.
3: Kimélyenek.
2: Kimélyenek. Tehát, hogy és ugyanakkor meg ez az egyik, és most a másik probléma, vagy nem is tudom, kérdés részemről, hogy ugyanakkor meg nagyon sokszor van az, hogy ingatlan közvetítő, ha én kiírom, hogy mit, és akkor az ingatlan közvetítő letagadja, már úgy keresi meg az eladót, hogy ő XY, de nem mondja el a telefonhívásnál, hogy ő igazából egy ingatlan közvetítő. Tehát ezek óriási nagy hibák, nem? Amit a szakma elkövet.
3: Igen, sajnos nem tudok az egész szakmáért felelősséget vállalni, de ettől függetlenül egy magára adó, folyamatosan fejlődő, ügyfeleit tiszteletben tartó ingatlanos ilyet nem csinál. Hanem van olyan, hogy felhívok úgy egy embert az ingatlan.com-ról, hogy nem ismerjük még egymást, de szépen bemutatkozok, elmondom, hogy ki vagyok, mit szeretnék, hogy lehet egy win-win helyzet, hogy ő is eladja az ingatlanát, én is keresek pénzt, mert pénzért dolgozom, és sőt, van, amikor néha tényleg így felhívok egy-egy embert, és elmondom neki, hogy szerintem nagyon jó ez az ingatlan, pontosan tudom, hogy melyik házban van, és hogy az ön ingatlanának az erőssége az a ház, úgyhogy tegyen ki képet a házról is, könyörgöm. És azért, mert kap egy ilyen tippet, vagy egy ilyen jó tanácsot, ezért utána, hogyha ingatlan közvetítőhöz fordul, engem hív vissza. Azt gondolom, hogy igen, a hideghívások ideje lassan lejár, illetve ezek a kamuzások, ezek biztos, hogy nem az ingatlan közvetítőknek valók, vagy az ingatlan piacra valók, és már tehát nagyon sok jó ingatlan közvetítő van ma Magyarországon, és arra fele megy a szakma, hogy az ingatlan közvetítők őszinték, korrektek, segítőkészek, és hozzáadott értéket tudnak adni, nem csak feldobják az ingatlan portálokra a hirdetést.
2: Hát nyilván ez valahol saját érdekük, vagy érdeketek is az, hogy minőségi munkát végezzenek ugye az ingatlan szakértők, és bár mondod, hogy nyilván nem tudsz felelősséget vállalni a teljes szakmáért, ez egyértelmű, de én mindig azt gondolom, hogy egy-egy ember is, hogyha elindít egy pozitív irányt, akkor

0: az nagyon sokat tud számítani.
1: Igen, én 21 éve ingatlan közvetítek, és törekszem tényleg arra, hogy jó felé vigyem a szakmát, és azt gondolom, hogy 100 ingatlan közvetítőből 20 az, aki megél ebből a szakmából. A 80 az, akiről te most beszélsz.
0: Tartunk egy rövid szünetet, életörömzene legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Ingatlan piac a témánk ebben az órában. Milyen hibákat követnek el az eladók így manapság 2026-ban? Például a túlzott ragaszkodás, az is megjelenik ugye a gyakorlatban, az árban, a vevőkkel való beszélgetésben, vagy az alkuban, amikor bizonyos összeghez nagyon ragaszkodik az eladó, vagy éppen bizonyos ingatlanhoz, és ez nyilván eltolja a éppen potenciális vevőt. Vajon mi lehet ez a három dolog, amit minden eladónak érdemes megtenni, mielőtt egyáltalán feladja a hirdetést? Ezekről is beszélgetek vendégemmel, Movik Gabriellával, akivel hírek és zene után folytatjuk a beszélgetést.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Washington ideiglenesen feloldja az orosz gázolajra kivetett szankciókat, futóversenyt rendeznek Budapesten. Marad a változékony idő estétől több felé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az amerikai kormány ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat, jelentette be Donald Trump, miután Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt telefonon. A megállapodás értelmében Oroszország a jövőben nagy mennyiségű gázolajat szállíthat a világpiacra. Elemzők szerint a döntésben közrejátszott, hogy az iráni konfliktus miatt növekedő üzemanyagárak jelentősen rontották az amerikai elnök népszerűségét a novemberi félidős választások előtt. Az ukrán elnök élesen bírálta az orosz energiaexportot megkönnyítő lépést. Volodymyr Zelenszkij gyengeségnek minősítette a szankciók könnyítését, és szerinte Moszkva ezek után még kevésbé fogja komolyan venni Washingtont. Évvégéig meg kell állapodni az EU következő hosszú távú költségvetéséről, jelentette ki az Európai Tanács elnöke. António Costa hozzátette, közös beruházásokra lesz szükség a kutatás, a mesterséges intelligencia és a védelem területén. Emellett Ukrajna további támogatását és az uniós határok hatékonyabb védelmét is szorgalmazta a politikus. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, és kizárja Mészáros Lőrinc cégét, a V-hidat, a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta, miután az Európai Bizottság megvonta a beruházás uniós támogatását. A kabinet új közbeszerzés kiírását tervezi, annak érdekében, hogy ismét elérhető legyen az uniós forrás. Átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány, jelentette be a belügyminiszter. Pósfai Gábor szerint a versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport, és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. 100 000 embert várnak a szervezők a hétvégi Budapest maratonra. A kétnapos eseményre több mint 39 000 nevezés érkezett, 14 különböző távra. A rövidebb távok, valamint a gyerekek és a gyaloglók versenye ma lesz. A Pázmány Péter sétányon pedig családi napot tartanak. Holnap a klasszikus hosszú távok versenyeit rendezik meg, köztük a 42 kilométeres maratonfutást.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a változékony idő, többnyire változóan felhős az ég. A következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok lesz.
1: Családi Manna Ferenc Gabival.
0: Milyen hibákat követnek el az eladók az ingatlanpiacon? Ebben a témában beszélgetek vendégemmel, Movik Gabriellával. Elérhetőségünk 0677 1986, Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6. Zene után folytatjuk a beszélgetést.
1: Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Movik Gabrielával, az ingatlankócs vezetőjével, tulajdonosával, valamint ingatlanpiaci szakértővel beszélgetünk arról, hogy mik a legnagyobb hibák, amit elkövetnek az eladók az ingatlanpiacon. Ugye beszéltünk arról, hogy legtöbb esetben túlárazott ingatlanokról van szó, de mi a helyzet az alacsony árral, ha valaki alul értékeli a saját ingatlanát?
2: Hú, az lehet egy nagyon jó stratégia. Bár ha alul értékeli, az is nagyon szomorú, mert nagyon sokszor hallom, hogy mondják az ügyfelek, hogy ne viccelj már, feltettem a netre, és egy nap alatt elment. Ilyenkor azt kell mondjam, hogy igen, ügyes vagy, de közben meg azt gondolom, hogy biztos, hogy áron alul adtad el. Tehát az az ingatlan, ami egy nap alatt el kell úgy, hogy nincs a tulajdonosnak ügyfélköre, tehát elmehet úgy egy ingatlanosnál, hogy tudom, hogy ezt keresi, oda viszem az ügyfelet, és megvan a deal, de ha nincs egy ügyfélköre a tulajdonosnak, és csak felteszi a netre, és rögtön hívják rá 10, akkor ez egy alulárazott ingatlan, akkor könyörgöm, vegye le, és tegye fel új árral egy kicsit magasabban, mert ne kótya vetjél el, és remélem, hogy nem kenyérre kell, ne tegyük ki alacsonyabb áron, mint a piac.
1: Az AI mennyire segíti a ti munkátokat? Itt most azért jutott ez eszembe, hogy akár egy ilyen gyors felmérést készít a mesterséges intelligencia, hogy adott környéken, adott négyzetméter milyen áron eladható.
2: Jó, hát én az épületeknek a szerelmese vagyok, és vannak olyan kerületek, mint például az első kerület, az ötödik kerület, vagy vidéken is vannak olyan települések, ami egymás mellett vannak, de nem lehet általános négyzetméter árat venni. Tehát ez az elkótyavetjélés lehetősége van benne akkor, hogyha egy villaházat panel négyzetméter áron teszünk fel, mert egy utcában vannak.
1: És ilyen előfordul?
2: Sajnos igen. Tehát, hogy egy átlagos négyzetméter ár jó kiindulási pont, de egy villaépület teljesen más, hogy árazódik. Sőt, még egy villaépületben egy lakás, ami földszinti és sötét, az teljesen más négyzetméter áron van, mint a fenti penthouse, vagy a fenti nagy erkélyes, világos, gyönyörű panorámával rendelkező ingatlan. Nyilván, ha a földszinti meglátja a felső négyzetméter árát, akkor úgy teszi fel, és reménykedik, na ez a túlárazás. De hogyha a fenti indul ki az alsóból, vagy a közösségből, akkor az elkótyavetjélés.
1: És ez hogyan, tehát meg tudod győzni az eladót? Vagy meg kell győzni egyáltalán? Vagy milyen kommunikációs technika?
2: Felvilágosítani kell. Aha. Én nem szeretem a meggyőzés szót, mert talán ilyen manipulációra hajaz, és mi nem manipulálunk szerintem, hanem törekszem mindig arra, hogy felvilágosítsam, hogy milyen ingatlanokat adtam el. Tehát milyen ingatlanok vannak ebben a kategóriában, miket akarnak a vevők itt, mennyiért keresnek, szerintem mennyiért lehet eladni most, mennyiért lehet ezt az ingatlant fél év múlva eladni, hogyha tudunk várni fél évet, és stratégiát fűzünk rá, és szépen piacra tesszük profi fotókkal, profi videóval, profi szöveggel, alaprajzzal, és nem feltétlenül, tehát hogy nem akkor van vége, amikor felteszem az ingatlan.com-ra mondjuk, hanem az folyamatosan elő kell legyen, cserélni kell a képeket, hogy folyamatosan oda menjen az érdeklődők elé.
1: Mesterséges intelligenciára nem adtál még.
2: Bocsánat, mesterséges intelligencia.
1: Használjátok ti, vagy?
2: Természetesen az ingatlan közvetítők is használják, és nagyon... szerencse, hogy van nekünk egy ilyen, de hogy ez békjó is, mert van, aki átesik a ló másik oldalára nyilván, és már ilyen nagyon sok mesterséges intelligenciával elkészített képet látunk fent. Én ezt abszolút nem szeretem. Szeretem, hogyha tükrözi a valóságot a kép, hisz magának is munkát csinál, hisz feltesz egy kacsalábon forgó palotát, és oda megyek, és nem az vár, és rögtön csaló, és ha még jó árérték arányban van, akkor is a csalódás volt az első érzésem. Így tényleg az ingatlan közvetítőket arra bíztatom, hogy óvatosan a mesterséges intelligenciával, a tulajdonosokat pedig azt, hogyha esetleg a saját ingatlanukat akarják ezzel feltuningolni, akkor azt is úgy tegyék, hogy azért még a reális viszonyokat tükrözze. Szövegeket nagyon jól lehet írni vele, lehet ugye lefordítani könnyen a mesterséges intelligenciával. Tehát nagyon sokat segíti a munkánkat, de óvatosan kell vele bánni, mert nem helyettesíti, hanem segíti a munkánkat.
1: Persze, hogyha az ember tudja jól használni, ez nagyon fontos. Életöröm zene következik, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna.
1: Movik Gabriellával beszélgetünk ebben az órában, ugye mik azok a legnagyobb hibák, amit az ingatlan piacon az eladók elkövetnek, és a mesterséges intelligencia használatánál hagytuk abba, és nekem is van egy ilyen élményem, hogy egyik ismerősöm rakott ki egy hirdetést, hogy lakás eladó, és néztem, hogy úristen, milyen gyönyörű lakása van, ezt nem is láttam. És ő mondjuk jó fej volt, mert odaírta, hogy ilyet lehet csinálni, tehát hogy ezt a mesterséges intelligencia által generált fotók, és utána meg lehetett látni a lakás eredeti, tehát azt, amilyen állapotban, meg nem is az állapot, hanem ahogy kinéz az ingatlan, vagy a lakás, viszont nagyon sokan nem írják oda, hogy AI álltak, és ez tényleg, ez azért is becsapás, hiszen ha oda megyek, mint vevő, és kiderül, hogy köszönő viszonyban nincs.
2: Igen, ez nagyon kellemetlen.
1: Azzal, amit láttam a fotókon. Tehát ilyen szempontból a fotó, mondhatjuk azt, hogy a fotó az egyik, hát nyilván az ár. Pontosabban ezt inkább nem mondom, hanem kérdezem, hogy a fotó az ár, vagy mi az, ami szerinted így a vevőt első körben megfogja egy hirdetésnél?
2: A hitelesség és a harmónia, hogy a fotó, a videó, az alaprajz, a szöveg, az egy jó termékre sugalljon. Tehát ez marketing, ugyanúgy, mint ahogy bármi mást eladunk, nem csak a krém, hanem a doboza is fontos. A tálalás, ugye bármennyire is finom az a húsleves, hogyha egy műanyag edénybe tesszük, nem jó. Tehát az egész így, hogy a megfelelő helyen legyen azon a portálon, hogy előttem elém jöjjön a hirdetés mindenféle social médián, hogy elém jöjjön ott, ahol én vagyok, hogy megtaláljon az a hirdetés, megtalálja a célcsoportját, mert ugye nagyon fontos az, hogy hiába teszek fel egy golf apartmant egy budapesti olcsó lakások csoportba, mert nem érdekel senkit, vagy kiröhögik a hirdetés. Tehát azt máshol kell hirdetni, és ezt egy tulajdonos sajnos nem tudja. És nem is tudhatja, ez nem ez az ő szakmája. Így én arra bíztatok tényleg mindenkit, hogy profira bízzák, és akkor, hogyha ezt az egészet összeharmonizálják, és úgy lép a piacra az ingatlan, hogy ez fel van készítve, mármint az érdeklődők fogadására, megvannak a profi fotók, megvan a profi videó, megvan egy olyan leírás, amiben ki van emelve az előnye, de akár bele lehet tenni a hátrányt is, hisz mindenhol van hátrány, és a vevő, mikor elragadtatva van egy ingatlantól, utána rögtön keresi a hátrányt is, hogy biztonságosan tudjon dönteni. Nagyon sokszor én elmondom, hogy igen, ez az előnye az ingatlannak, és ez a hátránya is. Nagyon sokszor ez az, ami segít a döntésbe, hisz ha tudom, hogy mi a hátránya, akkor utána tudom, hogy biztonságosan tudok dönteni, és nincs olyan rejtett hibája, ami mondjuk ami után átverve érzem magam, ha utána jövök rá.
1: Ugye itt említetted, hogy a social felületeken is, tehát hogy nem csak ingatlan portálokon, hanem a social felületeken is legyen ez úgymond elől, tehát hogyha az érdeklődők könnyen megtalálják. Itt mennyire, hogy is fogalmazzak, mennyire jelent problémát, ismerjük a social felületeket mindannyian, a kommentelő bázis, akik mondjuk szétszednek adott most ingatlanokat, igen. Ez mennyire viheti el rossz vagy jó irányba?
2: Én nagyon örülök neki, mikor alá kommentelnek bárki. És jót vagy rosszat előre viszi igazából, és jó, tudom, hogy kapok hideget, meleget egy-egy hirdetésnél, de előrébb viszi a hideg is. És az, akinek ez az ingatlan fog kelleni, meglátja, és ő fel fog hívni rá. Számtalanszor volt az, hogy valami polgárpukasztó áron tettünk ki egy-egy kisebb lakást, és ezért is mondom, hogy a négyzetméter ár megtévesztő lehet, hisz most egy 20 négyzetméteres belvárosi ingatlan 40 millió alatt, ami nem föld alatt van, az nincsen, és hogy 40 millió felett kiraksz egy 20 négyzetméteres kis lakást, és a négyzetméter ára az egekben van, és mindenki kiszámolja, Jézusom, és akkor írják be, hogy úristen, ilyen négyzetméter áron ilyet lehet venni, meg olyat, de ez nem ez nem csak egy ingatlan, hanem ez egy jó lokáció, ez egy könnyen kiadható befektetés is, igazából a kisebb lakásoknak mindig magasabb a négyzetmétere. Nem tudják a kommentelők, hogy milyen gyönyörű házban van. Lehet, hogy egy Ybl Miklós által tervezett András úti történelmi csodapalotában van.
1: De mondjuk, ha ezt odaírod a leírásba, akkor...
2: Ha odaírom, persze, igen. Csak nem olvassák sokszor, hanem ja, kiszámolják a négyzetméter árat, és akkor utána kommentálnak, hogy és amúgy én ezeken mulatgatok.
1: Igen, egyébként ez egy óriási nagy hiba, ezt mondom a hallgatóknak, aki esetleg ingatlant elad vagy vesz, hogy nem olvassák el, és ez nem csak az ingatlan hirdetéseknél, hanem mindennél valahogy jellemző, ez a felületesség, hogy megnézzük négyzetméter, hány négyzetméter, mi az ára, 2-3 fotót, és már megy a kritika ezerrel, és már, szóval, hogy olvassuk el, nézzük meg, hívjuk fel, kérdezzük meg, utána természetesen, ha úgy ítéljük meg, és mindenképpen szeretnénk, akkor lehet kritizálni, ezzel nincsen semmi baj, csak ne így ilyen felületesen első blikre.
2: Hát igen, ez egy ilyen népbetegség, igen. Igazából nem csak ingatlanokra, hanem szerintem mindenre, ha bármit felteszünk, amúgy erről a kis beszélgetésünkről is egy kis videó majd a social médiámra fel lesz töltve, és oda is kapok majd biztos hideget, meleget, de hogy ezzel nem érdemes foglalkozni. Egészséges szinten.
1: Igen. Budapest, csak Budapestre korlátozódik a te munkád, vagy országosan, vagy akár ország határokat átlépve is?
2: Igen, igazából, mivel 21 éve ezt csinálom, ezért Budapestet utcáról utcára ismerem, és hogy ezt nagyon-nagyon szeretem, legfőképpen az ügyfeleimet szolgálom ki, és hogyha ők Budapesten szeretnének ebben a kerületben, vagy abban a kerületben vásárolni, akkor én ott találom meg nekik, vagy ott adom el nekik az otthonukat. Nagyon sok ingatlan közvetítővel dolgozom együtt, és azt gondolom, hogy az ingatlan közvetítés jövője az együttműködés. Ezért, hogyha valaki éppen Újpesten szeretne vásárolni, akkor tudom, hogy kihez kell fordulni, melyik a legjobb ingatlan közvetítő a kerületben, és vele együtt szolgálom ki az ügyfelemet, így Budapestet tényleg le tudom fedni, illetve 8 lány dolgozunk az irodában, és mindenkinek megvan az a szakértelme, hogy melyik kerületben a legjobb. A vidék pedig nálam a Balaton a Riviera. Uh-huh. Szóval nincs az a balatoni megbízást, amit én ne vállalnék el, mert már maga az út oda le, illetve hogy ott lehetek úgymond munkagyanánt, az már nekem egy öröm, illetve mivel golfozom, ezért golfapartmanokat árulok, és a golfapartmanra pedig olyan ügyfél jön, aki európai golfapartmant szeretne, nem feltétlenül csak Magyarországon, őket is, ahogy tudom, kiszolgálom.
1: Ugye azt mondtam, hogy az ingatlan coach vezetője, tulajdonosa. Nagyon sok ingatlan szakértővel, ingatlanossal beszélgettem, ingatlan coachsal még nem. Még gyorsan egy a beszélgetésünk végén kérlek, ez a coach, ez azt jelenti, mint amikor valaki coachként dolgozik, csak te így az ingatlan eladása, vagy az ingatlan szakértelmeddel együtt csinálod ezt?
2: Ugye 11 éve van saját cégem, és mikor megnyitottam, akkor nem akartam még egy ingatlan irodát, akartam egy picit különlegességet belevinni, és a coach az a szemléletünk, ahogy hozzáállunk az egész ingatlan közvetítéshez. És hogyha valaki felhív, vagy bejön az irodába egy konzultációra, akkor ez nekünk nem, hogy mondjam, fáradtság, hogy segítünk neki az ingatlan céljaiban. Nagyon sokszor elmondják, hogy hol vannak most, milyen helyzetben, mikor akarnak lépni, hova akarnak lépni. Csinálunk egy célkitűzést, hogy mikor fogunk eljutni abba az álomotthonba. Nagyon sokan befektetésként tekintenek az ingatlanra, és akkor egy olyan célkitűzést állítunk, hogy mondjuk nyugdíjas korukba 3 kicsi lakásból éljenek, vagy annak a kiadásából éljenek, és hogy ez a coaching, egy beszélgetés, egy kötetlen beszélgetés az ingatlanpiaci helyzetről. Azért ingatlan coach lett a cégünk neve, mert ezzel a szemlélettel képviseljük az ingatlan közvetítőket a piacon.
1: Tehát nem csak az ingatlant, az épületet, hanem nyilván az embert, a szándékot is nézitek.
2: Igen. Sőt, inkább azt.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést.
2: Én is nagyon köszönöm a meghívást.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Movik Gabriella, az ingatlan coach vezetője, tulajdonosa, ingatlanpiaci szakértő volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Mik a legnagyobb hibák az ingatlan vásárlás vagy ingatlan eladás esetén? Erről beszélgettem ebben az órában Movik Gabriellával, az Ingatlan Coach alapítójával, tulajdonosával. Következő órában Király Eszterrel pedig a különbözőségek a párkapcsolatban, ezt a témát fogjuk boncolgatni, tartsanak velünk.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és fantasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Washington ideiglenesen feloldja az orosz gázolajra kivetett szankciókat. Futóversenyt rendeznek Budapesten. Marad a változékony idő estétől többfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az amerikai kormány ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat, jelentette be Donald Trump, miután Vladimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt telefonon. A megállapodás értelmében Oroszország a jövőben nagy mennyiségű gázolajat szállíthat a világpiacra. Elemzők szerint a döntésben közrejátszott, hogy az iráni konfliktus miatt növekedő üzemanyagárak jelentősen rontották az amerikai elnök népszerűségét a novemberi félidős választás előtt. Az ukrán elnök élesen bírálta az orosz energiaexportot megkönnyítő lépést. Volodymyr Zelenszky gyengeségnek minősítette a szankciók könnyítését, és szerinte Moszkva ezek után még kevésbé fogja komolyan venni Washingtont. Évvégéig meg kell állapodni az EU következő hosszú távú költségvetéséről, jelentette ki az Európai Tanács elnöke. António Costa hozzátette, közös beruházásokra lesz szükség a kutatás, a mesterséges intelligencia és a védelem területén. Emellett Ukrajna további támogatását és az uniós határok hatékonyabb védelmét is szorgalmazta a politikus. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, és kizárja Mészáros Lőrinc cégét, a V-hidat, a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta, miután az Európai Bizottság megvonta a beruházás uniós támogatását. A kabinet új közbeszerzés kiírását tervezi, annak érdekében, hogy ismét elérhető legyen az uniós forrás. Átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány, jelentette be a belügyminiszter. Pósfai Gábor szerint a versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport, és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. 100 000 embert várnak a szervezők a hétvégi Budapest maratonra. A kétnapos eseményre több mint 39 000 nevezés érkezett, 14 különböző távra. A rövidebb távok, valamint a gyerekek és a gyaloglók versenye ma lesz. A Pázmány Péter sétányon pedig családi napot tartanak. Holnap a klasszikus hosszú távok versenyeit rendezik meg, köztük a 42 kilométeres maratonfutást.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a változékony idő, többnyire változóan felhős az ég. A következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Csodaszép szombat reggelt kívánunk önöknek. A Családi Manna vendége ebben az órában Király Eszter író, mentálhigiénés szakember. Témánk pedig különbözőségek a párkapcsolatban, életkori szakadék, habitus, vajon hogyan kovácsolhatunk belőle előnyt. Ebben a témában beszélgetünk, tartsanak velünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Csodaszép reggelt kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Vendégem ebben az órában Király Eszter, mentálhigiénés szakember, író. Mai témánk különbözőségek a párkapcsolatban, életkori szakadék, habitus, és hát biztos, hogy van még jó néhány, de majd mindjárt belemegyünk ebbe, vajon hogyan tudunk ezekből előnyt kovácsolni. Ez lesz a témánk. Szervusz Eszter, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Gabi!
2: No, hát azt mondom, hogy biztos, hogy van még jó néhány különbözőségünk. Nyilván van, és ezt mindenki tapasztalja, aki párkapcsolatban élt, vagy él, hogy nagyon nehéz az összhangot megtalálni sok esetben. Van erre egyáltalán olyan adat, hogy mondjuk hányféle különbözőség lehet egy kapcsolaton, mik jöhetnek elő? Nyilván gondolom, itt számszerűen nincs, de hogy nagyon sok lehet.
3: Azzal kezdeném, hogy két embert mindenképpen először a hasonlóságukhoz össze. Tehát az a hasonlóság, amiben benne van egy hasonló értékrend, az életről alkotott elképzelés, a morális értékrend, életfelfogás, illetve ugye az is lényeges, hogy szoktuk mondani, hogy hasonló életciklusban kell, hogy járjanak, ami ugye nem kitétel, mert nem azt jelenti, hogy mondjuk egy nagy korkülönbséggel élő pár nem tudna harmóniában élni, de majd erre is kitérünk. Tehát mindenképpen két embert először a hasonlóságukhoz össze, de én úgy szoktam fogalmazni, hogy a különbözőségük fogja fenntartani az érdeklődést egymás iránt. Tehát az, hogy ők hogyan tudnak önálló entitások, önálló egyéniségek, autonóm személyiségek maradni a párkapcsolaton belül, hogyan tudják ugye ezeket az én határokat felállítani, de majd erre később visszatérünk. Most az, hogy milyen típusú különbözőségekről beszélünk, ezeket így nem tudjuk most konkrétan megnevezni, vagy sorba venni. Itt már te is megneveztél néhányat. Ugye az életkorbeli különbség, a habitusbeli különbség, introvertált, extrovertált kapcsolata, hogy az hogy néz ki, az milyen, milyen egy olyan párkapcsolat, ahol két különböző múlt csomaggal érkezik az a két ember. Megérkezünk a párkapcsolatba, hozzuk a családi mintáinkat, hozzuk a múltban szerzett sérüléseinket, bevésődéseinket, családi mintáinkat, szerepviselkedéseinket, és ezeket próbáljuk akkor valahogy összecsiszolni, tehát ez mindenképpen nagy munkát jelent.
2: Hát nagy munkát, és milyen nehéz feladat, tehát van, akiknek szerintem így utolsó percig sem sikerül összekovácsolni, tehát az egy állandó vitázós kapcsolatban például ez akár kitarthat egészen a kapcsolat végéig.
3: Nem lehet, ugye nem lehet kompromisszumkészség nélkül megúszni egy kapcsolatot. Miért nem elég a szerelem? Hát azért, mert a szerelem nem elég, ha nem jár együtt tudatossággal, önismerettel, önreflexióval, kompromisszumkészséggel, konfliktuskezelési módozatokkal, amiket együtt dolgozunk ki. Tehát nagyon jól járnak azok a párok, akik amikor közös életre készülnek, akkor átgondolják a különbözőségeiket, hogy azokat hogy fogják kezelni például, hogy hogyan fog egy abszolút extrovertált személy, egy befelé forduló introvertált, belülről töltekező, belső csendjében töltekező személlyel harmóniában létezni. Hogyha különbözőségekről beszélünk, nem az a lényeg, hogy mennyire, tehát hogy mennyi különbözőség, és ezeket hogy tudjuk megnevezni, hanem tehát hosszú távon két különböző személyiségszerkezetű ember is boldog tud lenni egymással, hogyha azt priorizálják, hogy egymás hogyan tegyék boldoggá. Ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy mindig az legyen az első, hogy hogyan tudják a párkapcsolatukat harmóniában élni.
2: Tehát ugye nem az, hogy az én boldogságom, az én hogyan tudok én harmóniában lenni, hanem hogy itt a közös, az egységnek hogyan a harmonizálása, igen.
3: Igen, hogyan találjuk meg az egységet, hogyan találjuk meg a halmazt, hogyan találjuk meg ezeknek a különbözőségeknek az előnyeit. Ugye, ahogy te fogalmaztál, hogy hogyan tudunk előnyt kovácsolni ezekből a különbözőségekből. Egyébként a kezdeti szimbiózisnak, a lángolásnak a szakaszában, az első szakaszban ez fel sem tűnik, hogy mennyi különbözőség terheli mondjuk a múltunkat. Aztán utána a második szakaszban, amikor már úgy lehull a lepel, lehull a rózsaszín szemüveg, akkor elindul a magányigény felé való lépegetés, ezeket igyekszünk a másiknak kimondani. Elkezdünk reálisan látni, elkezdjük reálisan látni a másiknak, igen, a hibáit, a gyengeségeit, a hiányosságait, és akkor, tehát hogyha itt ezt nem tudjuk jól kezelni, akkor itt elkezdődik ez az én, és elkezdjük a saját képünkre formálni a másikat. Nagyon fontos jelentősége van annak például, hogy mikor történik meg az első szex a kapcsolatban, hiszen a szex az egy gyorsan ható oxitocin bomba gyakorlatilag az agyban, tehát nagyon erősen torzítja a realitás érzékelést. Idő kell, hogy tisztán lássunk, hogyha túl gyorsan történik meg az első együttlét, akkor egész egyszerűen nem tudjuk megadni az esélyt az önfeltárásnak, lesz egy ilyen elhomályosult hormon lavinában való létezés, ami megnehezíti, hogy tisztán lássuk a másik személyiségét.
2: És ez nem, nyilván ez nem csak a szexre vonatkozik, hanem nagyon-nagyon sok mindenre, azt gondolom, de majd mindjárt ezzel folytatjuk. Tehát, hogy hogy hagyunk időt egymásnak, az egymás megismerésére, és utána az elköteleződésnek a különböző fázisai, azokat gondolom én, hogy utána kell elkezdeni, de majd most mindjárt majd belemegyünk ebbe egy picit részletesebben a zene után.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést Király Eszter író mentálhigiénés szakemberrel. Ugye arról beszélgetünk, hogy a különbözőségeinkből hogyan tudunk előnyt kovácsolni egy párkapcsolaton belül. És ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy nem jó az, hogyha például egy induló párkapcsolatnál nagyon korán van a szexuális együttlét. És akkor én mondtam, hogy, és mindenféle más is feltételezem én, tehát hogy jó az, hogyha kivárunk egy picit, hogy megismerjük egymást, és utána megyünk bele olyan dolgokba, amik már nagyon erősen a közös jövőnk felé az a bizonyos elköteleződés szót használtam. Hogy az elköteleződésnek annak már a legelején meg kell történnie, vagy amikor már egymást ismerjük, utána kell ezt elindítani. Hát a kell, ez nem egy jó szó, na.
2: Lassan lépegetünk egymás felé, ez nagyon-nagyon lényeges dolog, és itt is, tehát nem arról van szó, hogy most itt több hónapot várjunk, vagy fél évet várjunk az első szexel, az első együttléttel, de mégis, ahogy fogalmaztam itt az első blogban, létre tud hozni valóban egy erős kapcsolat, egy túl erős kapcsolat, pontosan az oxitocin és egyéb hormonok áramlása miatt, és egy olyan erős kapcsolat hoz létre, ami a realitás érzékelésünket fogja torzítani. Tehát idő kell, hogy tisztán lássunk, és ebben benne van valóban az, hogy fokozatosan feltárjuk ugye az élettörténetünket, a múltunkat, a múltban szerzett sérüléseinket, a családi mintáinkat a másik embernek. Tehát van egy tényleg egy ilyen önfeltárás, ugye, amiről már sokszor beszélgettünk, hogy ez mennyire nagyon fontos a kapcsolatok legelején. Nagyon kell, hogy az a jó értelemben vett ismerőségérzés, tehát most itt nem a sémáink, ugye a rossz sémáinknak, a maladaptív sémáinknak a kompatibilitására gondolok, mert ez egy teljesen más kapcsolat hoz létre, az egy sémakémia nevű jelenséget eredményez, hanem inkább egy olyan otthonosságérzés, amivel én azt érzem, hogy ezzel az emberrel én hazaérkeztem. Mi hazaérkeztünk egymásban. Ugye mi otthon vagyunk, tehát van egy olyan ismerőségérzés, amiben nincs egy vibrálás, nincs egy fura, szorongató érzés, nincs diszkomfort, hogy valami nincs rendben, hanem a kezdet-kezdetétől ott van ez az otthonosság érzés, és ez nagyon-nagyon fontos. Ez a szinte a legbeszédesebb jele az összeillésnek, az otthonosságnak az érzése.
1: Bocsáss meg, itt az önfeltárást említetted, hogy az milyen fontos, hogyha egyik félnek ez nem megy olyan könnyen, mondjuk az önfeltárás, mert azért ilyen is van, az lehet-e egy gátja annak, hogy úgy mondom, hogy ebből tudjon lenni akár egy tartós kapcsolat?
2: Amikor nehezebben megy az egyik félnek az önfeltárás, akkor feltehetően a későbbiekben is ő lesz a zártabb személyiség, tehát ő lesz az, aki esetleg zártabb lesz, távolságtartóbb lesz, elkerülőbb lesz. Nagyon sokszor lehet, hogy nem tudni, hogy mi lesz az ő fejében. Lehet, hogy ez pontosan ez az állapot majd egy olyan helyzetet fog eredményezni, hogy a másik félben megindul a féltékenység, vagy pont a bizonytalanság, tehát az egyébként is szorongó neurotikus alkat még

0: inkább szorongóbbá válik, hogyha egy érzelmileg távolságtartó partnerrel kerül kapcsolatba. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a mi magunk módján azért megkezdjük saját magunknak, egy kicsit a sebezhetőségünknek a megmutatását. Ugye ez óriási bátorság kell pont a mai világban, hogy ezt meg tudjam mutatni valakinek, de ez pont arról szól, hogy készen állok, ugye hajlandó vagyok, bátor vagyok, tehát ott van bennem egy elérhetőség, egy új felé, egy újrakezdés felé.
1: Ez hogy a sebezhetőségem feltárása, hogy ebben tudjon az ember előrelépni, ez nyilván főként terapeuta segítségével működhet? Lehet valakit úgy megnyitni?
0: Hát egy terapeuta abban segít, hogy valaki végre találjon egy olyan érzelmi közeget, egy életében először, mert lehet, hogy életében először történik meg, hogy egy olyan érzelmi közegre talál, ahol ő biztonságban lehet, és ahol őt biztatják, ahol őt elfogadják, ahol őt valóban egy olyan biztonságos terápiás közeggel veszik körül, ahol ő bátran megnyílhat, ezzel felvértezve, ugye ezzel a terápiás közeggel felvértezve, vagy ezzel a terápiás kapcsolati gyógyulással felvértezve, tud majd párkapcsolatokban is önfeltáró lenni. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, és ehhez az kell valóban, hogy felismerjem, hogy milyen veszélyei vannak, például annak, milyen veszélyei vannak egy olyan működésnek, vagy az olyan mechanizmusoknak, amikor valaki túlságosan zárt, amikor egész egyszerűen nem tudja ezt a sebezhetőséget megmutatni a kapcsolataiban.
1: Na akkor itt most megállunk egy életörömzene és legfrissebb hírek erejéig, de ezt követően jövünk vissza, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Király Eszterrel, maradjanak velünk.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Hogyan kovácsolhatunk előnyt a különbözőségeinkből egy párkapcsolaton belül? Ezt a témát taglaljuk vendégemmel, Király Eszter író, mentálhigiénés szakemberrel. Most viszont előbb legfrissebb hírek jönnek, ezt követően életörömzene, és folytatjuk is a beszélgetést Király Eszterrel.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Ideiglenesen feloldja az orosz gázolajra kivetett szankciókat az Egyesült Államok. Lezárták hétvégére a déli pályaudvart. Folytatódik a változékony idő estétől egyre több felé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat az Egyesült Államok. Ezt Donald Trump amerikai elnök jelentette be, miután Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt telefonon. A megállapodás értelmében Oroszország a jövőben nagy mennyiségű gázolajat szállíthat a világpiacra. Elemzők szerint a döntésben közrejátszott, hogy az iráni konfliktus miatt jelentősen drágultak az üzemanyagok az Egyesült Államokban, ami rontotta az amerikai elnök népszerűségét a novemberi félidős választások előtt. Élesen bírálta az orosz energiaexportot megkönnyítő lépést az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij gyengeségnek minősítette a szankciók feloldását. Szerinte a lépés beruházása háborúba, amelynek véget kell vetni. Azt is hozzátette, hogy ezek után Moszkva még kevésbé fogja komolyan venni Washingtont. Nem talált különösebb szabálytalanságot a belügyminisztérium belső vizsgálata az augusztus 20-ai tűzijáték közbeszerzése körül. A testület ugyanakkor hiányosságokat tárt fel a döntések a cégkiválasztás szempontjai és a költségbecslés dokumentálásában. Állásfoglalásuk szerint a sürgősség mellett is rögzíteni kellett volna, ki milyen javaslat alapján miről döntött. A rendőrség szerdán jelentette be, hogy versenykorlátozó megállapodás gyanúja miatt nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvények szervezése miatt. Karbantartás miatt hétvégére lezárják a déli pályaudvart. Ma és holnap váltókat javítanak, színeket cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Emellett rendbe teszik a világítás és az utastájékoztató berendezéseket, valamint átvizsgálják az energiaellátási rendszert is. A vonatok holnap éjszakáig Kelenföldre érkeznek és onnan is indulnak. Tornádó pusztított tegnap Szicília nyugati részén. A Marszalán és a környező településeken pusztító forgószél lerombolt egy házat, megrongált egy iskolát és több más épületet is. Az iskolában 6 gyerek könnyebben megsérült. Egy autó szakadékba zuhant, 2 ember súlyosan megsérült. Az olasz hatóságok már szeptember elején figyelmeztették a lakosságot, hogy a forró nyár ősszel szélsőséges időjárási eseményeket idézhet elő Szicília szigetén. Többnyire változóan felhős az ég, a következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok valószínű.
1: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Manna.
0: Itt van velem a stúdióban Király Eszter író, mentálhigiénés szakember. 9 és 10 óra között ilyenkor mindig párkapcsolati témát hozunk. Ma sincs ez másként. Arról beszélgetünk, hogy hogyan tudjuk a különbözőségeinket összekovácsolni, amennyiben nyilván ezt szeretnénk. Zene után pedig folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk a továbbiakban is.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.
5: I don't understand. Simple as that.

0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Király Eszter, író, mentálhigiénés szakember. Ugye arról beszélgetünk, hogy a különbözőségeink a párkapcsolatban hogyan tudunk ebből előnyt kovácsolni. Ugye milyen különbözőségek lehetnek? Hát lehet például életkori szakadék, úgymond, tehát túl nagy korkülönbség, itt gondolom főként arra célzunk. Tehát hogyha nem olyan nagy a korkülönbség, kisebb korkülönbségnél ott is lehet egyébként életkori szakadék, vagy nem, akkor azt már nem életkori szakadéknak nevezzük, akkor az már mondjuk szocializációs szakadék.
2: Vagy inkább életciklus szakadék.
1: Életciklus
2: más
1: szakadék.
2: Életciklusban járnak. Ugye ezért fogalmaztam úgy, hogy nagyon fontos, hogy úgy megközelítőleg hasonló életciklusban járjanak. Tehát mondjuk legyenek megküzdött kríziseik mindkettőnek. Most teszem azt, hogyha az is egy erős szakadékot jelent két ember között, amikor az egyik fél már megküzdött kríziseivel áll oda egy új kapcsolatnak a ajtajába, hogy belépjen. Teszem azt, ő már megküzdött egy válást, mondjuk megdolgozott már egy ilyen, mondjuk egy traumát, megdolgozott olyan helyzeteket, amikor ki tudja mondani, hogy én már ezt, tehát van valóban egy olyan megélt, megtapasztalt, esetlegesen traumás növekedés az életében, amivel ő tényleg megerősödött, és a megküzdött kríziseivel, a megdolgozott múltban szerzett sérüléseivel lép be annak az új kapcsolatnak az ajtaján. De például, ha egy párkapcsolat úgy indul, amikor hogy van egy fél, aki éppen már megdolgozta ugye ezeket a kríziseket, és a másik oldalon pedig egy válófélben lévő személy, aki éppen még el sem
1: dönt. Benne van, igen.
2: És katalizátorként használja azt a másikat, hogy ők ki tudjon lépni abból a kapcsolatból. Tehát ez nagyon sokszor eredményez nehézséget, hiszen lehet, hogy mindig arról a félről fog többször szólni az élet, vagy arról a fél, az a fél lesz folyton prioritásba helyezve, aki éppen a krízis helyzetben lévő fél volt, mondjuk a kapcsolat kezdetén. Tehát nagyon fontos, hogy ezért ezeket itt...
1: Tehát akkor eltolódhat magyarul a fókusz mindig arra az emberre, aki épp úgymond lelkileg jobban, megterheltebb éppen abban az időszakban.
2: Igen, tehát van egy, teszem azt, van egy válófélben, vagy éppen egy szakítófélben, vagy éppen egy, de legyen az egy sajnos egy betegség, vagy éppen egy munkahely elvesztés, vagy bármilyen olyan krízis helyzet, amiben ő nehézségeket tapasztal meg éppen. Jön egy ember az életében, lehet, hogy egy erőforrásokkal rendelkező, erősebb egyéniség, aki elkezdi, akivel elkezdő párkapcsolatot, de gyakorlatilag nincsen megdolgozva az a folyamat. És észre sem vesszük, ugye, hogyha mondjuk én vagyok az az erősebb fél, aki a rendben lévő fél, észre sem veszem, és nem is tapasztalom meg, hogy én egy mentorként, vagy egy megmentőként kezdek el az ő életében funkcionálni. És egy olyan dinamikát, egy olyan egyensúlyvesztést fog ez eredményezni például, amiben lehet, hogy mindig arról a megmenteni való félről fog szólni jobban a párkapcsolat.
1: De most nem az a lényeg nyilván, hogy bármelyik félt hibáztassuk, de azért itt valahol az a fél, aki mentorálja, úgymond, őnek is azért tudatosabbnak kellene lenni, hogy ne engedje, hogy ez a dinamikai felboruljon.
2: Hát ebben mindketten benne vagyunk.
1: Igen.
2: Egyébként, tehát ugyanúgy ebben én is benne vagyok, aki megkérheti őt, ugye például megkérheti őt ezekben a helyzetekben, hogy próbáljon önállóbb lenni, tehát hogy nekem összességében nem az a dolgom, hogy én tehát hogy az én segítségemmel átevezzen ezen a krízis helyzeten, mellette állhatok, de nem ez a fő funkcióm az ő életében, mert lehet, hogy mindvégig ez lesz az én funkcióm az ő életében.
1: Hát mert ez lesz a kényelmes nyilván a másik félnek, onnantól kezdve, ha amennyiben nem tudatos, akkor ezt gondolom előbb vagy utóbb, igen, ez így megmarad ezen a dinamikán, vagy ebbe az energiába.
2: Igen.
1: Menjünk tovább. Ugye mondtunk egy olyat is, pontosabban én az elején, amikor elmondtam, miről is beszélgetünk, ugye, hogy a habitus. Ez alatt mit értünk? Tehát, hogyha valaki, tegyük fel, egy energiadús, mozgékony, és a másik pedig egy lelassult, megfontoltabb ember, két ilyen különböző habitussal megáldott ember tud kompatibilis lenni egymással?
2: Nagyon érdekes, mert mindig azok a tulajdonságok válnak vonzóvá a másikban, amelyek belőlem éppen hiányoznak. Nagyon érdekes módon tudnak egymásra ugye ráhangolódni, rezonálni ezek a személyiségjegyek. És nagyon sokszor megtörténik, igen, hogy egy csendesebb, vagy egy visszafogottabb személyiség, egy vehemensebb, temperamentumosabb természetre hangolódik rá. Ilyenkor inkább csak az, mert ezek egyáltalán nem ezek egy ilyen különbözőség például egyáltalán nem jelent problémát. Uh-huh. Akkor van probléma, hogyha a visszafogottabb fél alárendelővé válik. Uh-huh. Tehát alárendeli magát folyton a másiknak, vagy elkerülővé válik pontosan azért, mert mondjuk túl vehemensen reagál az a másik személy, vagy túl felfokozott, impulzív módon reagál, és elkerülve ugye ezeket a reakciókat, ez a fél konfliktus kerülővé válik, vagy alárendelődővé válik azáltal, hogy tudja azzal a céllal, hogy elkerüljen a konfliktus helyzeteket. Tehát itt inkább én ezt gondolom, hogy ez lehet a probléma. Illetve hát az, aki hangosabb, aki impulzívabb, ugye nagyon sokszor könnyebben le is nyugszik, de nagyon sokszor ő a dominánsabb fél. Az, aki lehet, hogy éppen ráterheli a másikra, vagy ráerőszakolja a saját nézetét, szempontját, és egy simulékonyabb fél, egy szolgálatkészebb, vagy egy alkalmazkodóbb fél alárendelődővé válhat egy ilyen kapcsolatban. Ennek ezt a veszélyét látom.
1: Na most újra zenét hozunk, életöröm zenét, ezt követően jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem Király Eszter, író, mentálhigiénés, szakember. Ugye arról beszélgetünk, hogy a különbözőségeinkből hogyan lehet előnyt kovácsolni. Általában nyilván az egy jó eset, hogyha két ember teljesen tudatosan, önismerettel lép be egy párkapcsolatba, meg tudják beszélni a dolgokat, kinek mi a mi jó, mi a nem jó, mind változtatnának, hogyan tudja, az egy ideális helyzet. De nyilván ilyen ideális helyzetből feltételezem én, nem túl sok van, de azért törekszünk arra, hogy javítsunk bizonyos dolgokon, nyilván ami komfortos, és ami még elfogadható, akár nekünk, akár a társunk számára. Korkülönbséget említettük, ugye, vagy szakadék egészen pontosan. Itt nyilván a nagyobb korkülönbségről beszélünk. Mit jelent az, ami egyébként, hogy van-e olyan, hogy ideális korkülönbség? Hogy ami fölött már azt mondjuk, hogy na ez már nagyon sok.
2: Hát van ideális korkülönbség. Itt klasszikusan a tanulmányok szerint ugye 5-8 évvel szükség, tehát 5-8 év szükséges ahhoz, hogy a férfi idősebb legyen. Uh-huh. Ugye ez azért is fontos, mert ilyenkor a klasszikus férfi-női szerepviselkedés valahogy egyensúlyba kerül. Nagyon érdekes ilyenkor tehát, hogyha mondjuk egy nagyobb korkülönbségről beszélünk, és most nézzük először, tehát vegyük először példának amikor a férfi fiatalabb. Tulajdonképpen ez az új kapcsolat, ez mindenképpen, tehát az idősebb partnernek a számára visszatölti a fiatalos lendületet uh-huh. az ő életébe. Ez az egyik. Gyakorlatilag életstílus, szexualitás terén is kitágítja az ő horizontját. Ez is egy nagyon-nagyon lényegesebb dolog. És a fiatalabb férfi számára az érett nő az nem csak, hogy szexuálisan vonzó, vagy szexuálisan tapasztaltabb, hanem van egy másik nagyon-nagyon fontos lényeges szempont, az, hogy rendelkezik már talán elegendő türelemmel, elegendő önismerettel, elegendő megértéssel, és már lehet, hogy már nem akar gyereket attól a fiatal férfitól, de mégis rendelkezik azzal a vitalitással, azzal a szexuális energiával, amire annak a fiatal férfinak szüksége van. Még egy nagyon fontos dolog, hogy nem lehet csak anya vagy apa komplexussal ezt elintézni, ugye nem lehet uh-huh. azzal csak elintézni, hogy itt egy hiányról van szó, egy komplexusról van szó.
1: De minden esetben az van, nem csak, nem minden esetben.
2: De mindenképpen rá kell erre is tudni, hogy amikor a férfi sok évvel fiatalabb, akkor ott van valóban egy olyan az ő életében is, ugye olyan hiányosságok, amelyek ugye azt eredményezik, hogy ő egy idősebb, dajkálóbb, tapasztaltabb, anyáskodóbb partnernőt keres. Nem tudjuk, ugye, hogy itt ilyenkor milyen sebződések terhelik, de nagy valószínűséggel ő egy állandóan jelenlévő, rendelkezésre álló, gondoskodó, dajkáló anyát is keres önmaga mellé, ugye, aki olyan tud lenni, aki mondjuk az ő édesanyja nem tudott lenni annak idején, egy jelenlévő nőről Igen. beszélünk, ugye egy melegséget, meghittséget, gondoskodást, hátországot adó nőről, de ez már egy másik tényező. És nem utolsó sorban ugye az is nagyon lényeges, hogy ez a nő már eljutott valahová egzisztenciálisan, eljutott valahová anyagilag, és ezzel a nővel nem kell férfiként, tehát nem kell férfiként vele viselkedni, nem kell vele férfivá érni, tehát nem várja el tőle senki, ugye, hogy ő férfi legyen, mégis magukévá tehetik a felnőtt létnek az örömeit egy ilyen párkapcsolatban, egy ilyen nővel. Például most ez a felnőtt lét örömeire gondolok akkor, amikor beköltözik, és magáivá teszi ennek a nőnek az erőforrásait, és ez olyan, mint hogyha a sajátja lenne. Uh-huh. Tehát nem kell neki megküzdeni a felnőtt felelősségvállalásnak a szintjeit, hanem úgy lehet, úgy élvezheti a felnőtt lét örömeit, hogy ezeket a szinteket ő nem küzdötte meg.
1: Na de ez az ő fejlődését nyilván nem szolgálja.
2: Nem szolgálja, és ugyanúgy szintén, tehát ez a nő is ugyanúgy benne van ebben a folyamatban. Ott is beszélhetünk különböző hiányokról, hogy ott vajon milyen sebződések vannak jelen, hogy ő valahogy nem tud önmaga mellett egy férfit, egy nála egy olyan férfit elviselni, ugye, aki nála erősebb, és mondjuk őt tartja meg, hanem neki van szüksége arra, hogy folyton irányítson, hogy ő irányít, és úgy van rendben a dolgok, hogy ahogyan ő irányít. Tehát ez mindenképpen egy kontroll elvesztésétől való félelmet is jelent.
1: Egyébként mostanában egyre több ilyen kapcsolatot látni, ahol idősebb nő, fiatalabb férfi. Régen ez nem volt ennyire jellemző, érdekes.
2: Én azt gondolom, hogy régen is jellemző volt ez, csak annyira nem vettük ezeket észre. Azt gondolom, hogy mindig jellemző volt. Nem is az életkor, tehát nem arról van szó, hogy az életkor különbség az probléma lenne, hanem az, amikor valaki elvakultan szeretne az ő fiatal partneréhez hasonlítani, akár öltözködésben, akár hajviseletben, akár kinézetben, és ugye ez már, tehát a külseje, a megnyilvánulásai taszítóvá válnak, komikussá válnak, szánalmasnak tűnnek, tehát itt inkább erről van szó. Összességében inkább ez az, ami problémás. Ez az, ami nevetséges. És még egy dolog, hogy a szenvedély és a szexuális harmónia az egyetlen kapcsolatot nem tart össze hosszú távon, ahogy fogalmaztam. Tehát nagyon-nagyon lényeges ezt az erős kapcsot, ezt úgy értelmezni, hogy ez egy homokra épülő valami. Tehát az, ami itt fontos, ugye az, hogy legyen egy közös értékrendünk. Alapvetően a hasonlóság fogja a két embert összehozni. Tehát az alapvető pillérek, azok egyezzenek. Harmóniában egymással.
1: Tehát azt jelenti, hogy nem minden, tehát például egy ilyen, amit most legutóbb beszéltél, ezt a különbözőséget nem igazán lehet összekovácsolni, hogyha nincs tudatosság mindkét félben, és nem akar változtatni. De ez alapvetően akkor mindegyik különbözőségre igaz, hozzáteszem. Kompromisszumkészség.
2: Még egy példát hozok, hogy van egy idősebb férfi fiatal nőnek az esete, ugye nagyon sok férfinél ez egy olyan, mint egy pénzbedobós automata, gyakorlatilag bedobja a fiatalos tehát bedobja a felelősségvállalást, bedobja az anyagi felelősségvállalást, bedobja az erőforrásait ugye abba a kapcsolatba minden szempontból, és gyakorlatilag visszakap egy fiatalos lüktetést, egy olyan fiatalos pesdítő lüktetést, amire neki akkor nagy szüksége van, különösen mondjuk éppen egy midlife crisis időszakban, de itt nem ez a probléma inkább, például, hanem az, hogyha megmarad ebben a dinamikában, ha a nő passzív szereplő marad, hogyha fiatal, de passzív szereplő marad, nincs azzal semmi probléma. Ugye, hogyha valaki még éppen nem küzdötte meg a kríziseit, vagy nincs egzisztenciálisan rendben, de gyakorlatilag legyen benne ugye az ambíció, az a céltudatosság, azok a lelki erőforrások, amelyek később egy szintre hozzák a két embert.
1: Ez nagyon szép végszó volt, ez az egy szintre hozni a két embert. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Király Eszter író, mentálhigiénés szakember volt a vendégem. Családi Manna.

0: Király Eszter író mentálhigiénés szakemberrel beszélgettem ebben az órában. Hogyan tudunk előnyt kovácsolni a különbözőségeinkből? Ez volt a téma. A beszélgetés visszahallgatható lesz, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on is elérik. Következő órában Szeszler Szilvia utazási szakújságíróval beszélgetek, a desztináció pedig nem más, mint a Seychelles-szigetek. Tartsanak velünk önök is ezen a csodálatos utazáson.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: A sárga barack sokunk által kedvelt gyümölcs, frissen és aszalva, ám nem csak finom, hanem rendkívül egészséges is, számos jótékony hatása van, ezért jó, ha van néhány fa a kertünkben, hogy élvezhessük mindezt. A gönci a magyar kajszi fajtakör egyik helyi változata, mely a felvidéki termőtájban elterjedt, a nevét adó településen szinte kizárólag ezt a fajtát ültetik. Korán termőre fordul és kiegyensúlyozottan terem, öntermékeny, jó pollenadója más fajtáknak. Fája középerős növekedésű, koronája félgömb alakú. Gyümölcse július közepén végén érik, középnagy, 40-55 grammos, gömbölyű, oldalról enyhén lapított, kissé kúp alakú. A termés héj narancsárga, de a napérte részeken kárminpiros színnel bemosódott. A gyümölcs hús félkemény, lédús, rostos. A legfinomabb fajták között tartják számon, ennek oka a kellemes, zamatos, mégsem túlságosan édes íz. Magvaváló, a magbél kellemes aromájú. Felhasználását tekintve friss fogyasztásra és konyhai feldolgozásra, lekvár, befőtt vagy gyümölcslé készítésére egyaránt alkalmas.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ideiglenesen feloldja az orosz gázolajra kivetett szankciókat az Egyesült Államok. Lezárták hétvégére a déli pályaudvart. Folytatódik a változékony idő estétől egyre több felé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat az Egyesült Államok. Ezt Donald Trump amerikai elnök jelentette be, miután Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt telefonon. A megállapodás értelmében Oroszország a jövőben nagy mennyiségű gázolajat szállíthat a világpiacra. Elemzők szerint a döntésben közrejátszott, hogy az iráni konfliktus miatt jelentősen drágultak az üzemanyagok az Egyesült Államokban, ami rontotta az amerikai elnök népszerűségét a novemberi félidős választások előtt. Élesen bírálta az orosz energiaexportot megkönnyítő lépést az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij gyengeségnek minősítette a szankciók feloldását. Szerinte a lépés beruházása háborúba, amelynek véget kell vetni. Azt is hozzátette, hogy ezek után Moszkva még kevésbé fogja komolyan venni Washingtont. Nem talált különösebb szabálytalanságot a belügyminisztérium belső vizsgálata az augusztus 20-ai tűzijáték közbeszerzése körül. A testület ugyanakkor hiányosságokat tárt fel a döntések a cégkiválasztás szempontjai és a költségbecslés dokumentálásában. Állásfoglalásuk szerint a sürgősség mellett is rögzíteni kellett volna, ki milyen javaslat alapján miről döntött. A rendőrség szerdán jelentette be, hogy versenykorlátozó megállapodás gyanúja miatt nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvények szervezése miatt. Karbantartás miatt hétvégére lezárják a déli pályaudvart. Ma és holnap váltókat javítanak, színeket cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Emellett rendbe teszik a világítás és az utastájékoztató berendezéseket, valamint átvizsgálják az energiaellátási rendszert is. A vonatok holnap éjszakáig Kelenföldre érkeznek és onnan is indulnak. Tornádó pusztított tegnap Szicília nyugati részén. A Marszalán és a környező településeken pusztító forgószél lerombolt egy házat, megrongált egy iskolát és több más épületet is. Az iskolában 6 gyerek könnyebben megsérült. Egy autó szakadékba zuhant, 2 ember súlyosan megsérült. Az olasz hatóságok már szeptember elején figyelmeztették a lakosságot, hogy a forró nyár ősszel szélsőséges időjárási eseményeket idézhet elő Szicília szigetén. Többnyire változóan felhős az ég, a következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Öveket becsatolni, már is indulunk, a desztináció pedig a Seychelles-szigetek. Mai utazási rovatomban Szeszler Szilvia utazási szakújságíróval fogjuk elröpíteni, repíteni önöket a Seychelles-szigetekre. Ebbe a csodálatos, nem is tudom, az indiai óceán két szigetországát gyakran hasonlítják egyébként össze, Mauritiust és Seychelles-szigeteket. Ő melyik a szebb? Hát ezt nyilván aki volt mindkettőn, az tud választani. Én nem voltam sajnos egyiken sem, de így a fotókról és a mindenféle írásról, vagy írásból arra következtetek, hogy nekem a Seychelles talán jobban tetszene, az indiai óceán egyik édenkertje. No hát erről fogunk beszélgetni ebben az órában, tartsanak velünk!
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Csodaszép reggelt kívánunk a hallgatóinknak, az utazási rovatunkat hallják, vendégem a stúdióban Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró. Nem először van itt Szilvia, a hallgatóink már ismerhetik, és bízom benne, hogy még sokszor fog jönni ide hozzánk a rádióban. Ma a Seychelles-szigetekről fogunk beszélgetni, erről a, hát nem is tudom, erről a kis édenkertről, a, mondhatnám így is, de majd mindjárt belemegyünk mélységeibe. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt!
1: No, hát Seychelles-szigetek, ez, hogyha így kimondom, vagy hogyha így, mint Magyarországon élő ember, belegondolok, akkor számomra ez az elérhetetlen kategória mindenféle szempontból. Távolság, anyagiak, és így folytathatnám. Ez tényleg így van?
2: Hát azért nem egészen így van, bár Seychelles-szigetek azért eléggé a luxus turizmusnak a fellegvár, az egyik fellegvár ott az Indiai óceánban, de vannak szállások olcsóbban is, tehát legyen az kis magánszálloda, apartman, tehát többféle szállás van, de tény, hogy a viszonylag drága luxus szállodákból van a legtöbb.
1: Egyébként a magyar emberek mennyire szeretik a Seychelles-t, mire kedvenc desztinációjuk?
2: Hát az egyik kedvenc az Indiai óceánon belül, a Maldív után talán, azt mondhatnám. Abszolút álomdesztináció ez is. De hogyha a részleteket megnézzük, azért csak-csak elérhető, ahogy mondtam is, ugye ha kifogunk egy olyan repülőjegyet, bár sajnos a repülőjegyek fent ragadtak.
1: Igen, ez abszolút érezhető és látható.
2: Ezt fent ragadtak, nagyjából a duplájába kerül, mint amennyibe a 2019-es, a Covid előtti bázis év.
1: És ez szerinted ez maradni is fog, vagy hogy látod?
2: Hát egyelőre sajnos így néz ki, mert az emberek kifizetik. Ugye félnek attól, hogy hát ha megint közbe jön valami, hát ha valamiért nem lehet utazni, menjünk inkább biztos, ami biztos, és kifizetik, pedig tényleg kétszer annyiba kerül, mint az előtt. Tehát konkrétan utasaimnál ezt tapasztaltam, úgyhogy...
1: Pedig a félelem az nem egy jó dolog, hogyha az ember, meg hát én nem gondolnám, hogy lesz újra bezárás, bármi lehet, nyilván 50-50%, de a lényeg, hogy utazzunk most is, és utazzunk, amikor csak lehet, mert tapasztalatokat szerezni, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó dolog. Visszatérve Seychelles-szigetekre, te hányszor voltál ott?
2: Kétszer voltam kint. Uh-huh.
1: Mi az, ami téged leginkább megfogott a Seychelles-szigetekbe, és mi az, ami miatt ajánlod akár a hallgatóknak, hogy látogassanak el legalább egyszer, ha megtehetik?
2: Hát engem a természet szépsége fogott meg. Megmondom őszintén, hogy ennyire szépet máshol nem láttam. Ahány sziget, annyiféleképpen szép. És egyszerűen az első alkalommal kijöttünk a repülőtérről, és indultunk az első szálláshelyre. Az állam esett le, de szó szerint. Tehát szó szerint az a szépség, ugye ezek a gránit hegyek oldalában, azok a szép kis színes házak, alatta egy lagúna volt, és döbbenetesen szép, és ez még messze nem a legszebb volt, mint amit láttunk. Ugye Mahé szigetére érkezik az utazó, nemzetközi repülőtér itt van, és innen a közeli, nagyrészt a központi szigetekre szoktak elmenni nyaralni az utasok, tehát Pralin, Ladik szigetére, van, aki még Sziluettre is, magyarok nem annyira ismerik Sziluett szigetét, az is csak egy ilyen 40-45 perces hajóútra van Mahétól, a Fősziget-től. Mindenképpen ajánlanám ezt is, nemzeti park az egész sziget gyakorlatilag. 740 méter magas a csúcspontja, az a legmagasabb, és természetvédelmi terület gyakorlatilag az egész.
1: Egész sziget?
2: Igen. Nem is lehetett volna ide építeni semmit, csak egy trükköt alkalmazott az egyik híres szállodalánc, a Hiltonról beszélünk, aki megvettek egy ottani helyi, nagyon rossz állapotban levő szállodát, és mint ilyen nyilván a joguk megvolt már, tehát a kereskedelmi szállás helynyitására, és ezt újjáépítették, és valami mese szép. Tehát villák vannak nagyrészt, kisebb-nagyobb ikervillák, egyre nagyobb medencékkel, ahogy megyünk hátrafelé, egyre inkább a luxus felé, ahogy megyünk a kikötőből, és egyre drágábbak ezek a szállások. Nyilván nem csak tengerpartiak vannak, van egy második, illetve egy harmadik vonal is, és hát elképesztő ugye a színvonala is magának a szállásoknak, hát a medencések ugye kisebb medence, nagyobb medencével, illetve van ilyen sziklára felépítve ilyen egészen luxus kategória is, úgyhogy döbbenetes a szépsége, tehát ezt elmondani nem lehet, túrázni is lehet itt ugye ebben a nemzeti parkban. A szigetnek a túloldalán, a szállodához képest a túloldalán az egyik fő terepe van az óriási teknősöknek, akik itt élnek.
1: Jaj.
2: És ott szoktak ott táborozni, meg lehet őket figyelni messziről, tehát az is egy...
1: Messziről, tehát nem engedik közelebb az emberek. Nem. Mondjuk ez is egy annyi, ez is dicsérendő dolog.
2: Aha. Nem engedik úgy közel, tehát természetvédelmi terület az egész, és ez az óriás teknős, ami itt él, az ott nagy számban találhatók. Csodálatos, szép. Ez mondjuk az egyik sziget. A fősziget...
1: Ez most melyik volt?
2: Ez Silhouette.
1: Silhouette. Ez az, ami nem annyira ismerős a magyarok számára.
2: Hát nem
1: számára.
2: Annyira szoktak menni, bár én magam is küldtem ki utasokat ide, és találkoztak ott magyarokkal, én döbbettem meg legjobban. Hát inkább Nyugat-Európából szoktak ide menni. Mahéja fősziget, ugye itt is rengeteg nagyon-nagyon jó szállás van, szállodák, stb. Attól függ, melyik sziget, vagy melyik felére megy az ember. Ott is vannak természetet védelmi területek, vannak szállodák, ahol elfoglalnak ilyen részeket, és döbbenetesen szép. Tehát egyszerűen az embernek az álla leesik, ilyen óriás fák, liánok, belevágtak egy ilyen alagútszerűséget, hogy át lehessen menni, közt csodálatosan
1: ezt szép. Elképzelni sem tudom igazából.
2: Sziklák a háttérben, szóval elképesztően szép. Ami nekem a legszebb, az Pralin szigete. Mahéról át lehet menni ferrivel, tehát ilyen hajóval, egy órás az út, és itt van a világ egyik legszebb, azt mondják, az egyik őserdője, és hatalmas fák vannak, de nem az egyetlen őserdője, de én azt hittem, hogy az. Itt olyan pálmafák vannak, ami 25-30, akár 40 méteresre megnőnek. Az ember a levelek között 6 méteres, 4 méteres szélességű levelek, tehát az ember mint egy hangya olyan közte, a Vallée de Mar nem természetvédelmi terület ez, és a Coco de Mer nevezető pálma, ami itt nő. A világ legnagyobb diótermése, ami itt nő, az szintén, ez ilyen 25 kilósra is
1: nőni.
2: Hatalmas. Ez a szimbólum a Seychellesnek egyébként. Úgyhogy csak itt nő, és még ott valami közeli szigeten, ott Pralinhez közel.
1: Most egy pillanatra muszáj megállnunk, de jövünk vissza, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk önök is.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan

0: Manna. Ez a Családi Manna.
1: Utazási rovatomban vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, és ma Seychelles-szigeteken vagyunk éppen, ezen belül pedig Praline-szigetén, amit mondta is Szilvia, hogy ez volt a számára az egyik legcsodálatosabb hely, és hogy itt van egy őserdő, hogy az, arra lenne kíváncsi, hogy az őserdőbe sétálhat, ott bele lehet menni.
2: Igen, hát vezetéssel lehet bemenni. Tehát engedély nélkül nem lehet bemenni, és szigorúan őrzött terület, tehát ugye kivinni se lehet semmit, megvenni se semmi ilyesmit nem lehet.
1: Uh-huh. Szigorúan őrzött. Akkor állatok is vannak? Vagy?
2: Hát vannak, de inkább kisebb állatok.
1: Kisebb
2: vannak.
1: Állatok.
2: Ugye itt ezen a szigeten őshonos a fekete papagáj, és nem olyan nagyon nagy az állatvilág.
1: Aha,
2: azért, mert ugye ez egy elszigetelt hely, és nem olyan nagy terület, de itt van például egy speciális denevérfaj, a Seychelles-i repülőkutya. Az még az érdekesség, hogy ez az étlapon is rajta van egyébként.
1: Újjaj, tehát akkor meg el is fogyasztják ezek.
2: Igen,
1: szerint.
2: Igen, uh-huh. Régen is
1: ették. Kóstoltad?
2: Én nem kóstoltam, de mert későn tudtam meg, tehát ha tudtam volna, azért megkóstolom, de nem. Az egyetlen szárazföldi emlős faj a Seychelles-szigeteken ez az ála.
1: És van sok belőle amúgy, vagy
2: vannak, és szép nagyok, úgyhogy.
1: És ott ilyenektől, hogy ugye, ha az ember elmegy egy ilyen ismeretlen helyre, vagy egy nagyon távoli szigetre, akkor mindenféle szúnyogok, hát nem szúnyogok, de hogy ilyen állatoktól kell ott tartani, vagy félni, hogy bejönnek, vagy az ágyba mászik, vagy berepül az ablakon.
2: Nem, itt semmiféle ilyen veszélyes állatfaj nincs tényleg. Uh-huh. Semmi, se cápák, bálnákat, delfineket lehet látni, de azt már kiebb a korall szigeteknél. Ugye a belső szigetek azok gránit szigetek. Uh-huh. A világ legrégebbi kőzetei közé tartozik, 600 millió évesek ezek a belső szigetek. És még a Gondvánáról, amikor az szétrepett és szétszakadt, levált Afrikáról és Indiáról. És ez úgy ott maradt az Indiai óceánban. Úgyhogy ez kétfajta szigetekből áll, ebből a gránit szigetekből és a korall szigetekből, amelyek a külső szigetek, tehát többféle élményt nyújt, aki kijebb akar menni, és azokat is megismerni, hát klasszikus korall szigetek.
1: De itt akkor a szigetek között lehet, tehát hogyha valaki elmegy mondjuk az egyik a fő szigetre, akkor onnan hajóval ezek bejárhatók?
2: Igen.
1: Mindegyik szinte?
2: Igen, uh-huh. Igen. És hirdetik is úgy, hogy tehát reklámozzák rendesen, hogy az ember el is menjen. Tehát.
1: És ezek, tehát hogyha márról beszélünk, ugye ez egy luxus nyaralásnak számít, ha valaki elmegy a Seychelles-szigetekre, akkor ezeknek akár a hajóutaknak egyik szigetről a másikra, ezeknek is borsos ára van?
2: Hát azért van ára, igen. Uh-huh. Igen, igen. Úgyhogy de érdemesebb ott érdeklődni, mert így előre nem érdemes erre fölkészülni, inkább ott a helyszínen, mert mindig olcsóban jön ki az ember, hogyha ott a helyiektől veszi meg, úgyhogy.
1: Aha.
2: De hát csak is szakemberektől nyilván, tehát én bícsen sétáló ismeretlenektől azért ne vegyünk ilyen hajóutakat, programot, szóval nem.
1: Igen, erre nem állt.
2: A biztonság azért ez az óceán, tehát oda kimenni azért csak.
1: És akkor itt ezeken a szigeteken vannak ott élő emberek is? Tehát úgy értem, hogy akik, tehát hogy azért ott van élet a turizmuson kívül is?
2: Hát van, bár a Seychelles-szigetek lakossága nem nagy, 100 000 fő mindössze.
1: Százezer!
2: Nagyon-nagyon kevesen vannak, ezért is rendkívül szigorúak a beutazási szabályok, hogy mit lehet bevinni, nagyon komoly kérdéseket tesznek föl, meg is vizsgálnak, hogy nehogy valami olyan növény bekerüljön, ami a helyi növényvilágot károsíthatja.
1: De jó, hogy erre figyelnek.
2: Igen, tehát nagyon-nagyon nagy károkat okozhat. És hogyha a növényvilágban, tehát azért mondom, hogy vagy valami

0: fertőzést, hogy nehogy bevigyen valaki, mert annyira minimális a számú a lakosság, hogy hát szóval nagy károkat okozna. Nem is egyszerű egyébként, itt sokan mennek ide, szeretnének menni munkát vállalni, de azért ezt sem adják könnyen. Nyilván van nemzetközi személyzet a szállodákban, tehát nem csak a helyiek, de főleg ők nyilván, tehát a saját embereiknek.
1: Tehát a szállodákban is főként a helyi emberek vannak. Igen.
0: Tehát az oktatás, az egészségügy ingyenes, tehát ha mondjuk valaki például egy külföldi egyetemen akar tanulni, azt fizeti az állam, de azt utána elvárja, hogy visszajöjjön és ott hasznosítsa a tudását. Tehát ha mondjuk vendéglátásban kiképzi magát idegen formában, akkor visszajön, és akkor lehetőség szerint a tudását azt ott hasznosítsa.
1: Tehát akkor valószínűleg...
0: Úgy ingyenes, igen, nekik.
1: Meggondolom, az is cél akkor, hogy egy picit azért a helyi lakosok száma bővüljön, gondolom. Tehát, hogy ne fogyjanak azért, ha lehet.
0: Hát igen, hogy ne menjenek egy jobb lehetőség miatt külföldre, hiszen nagyon kevesen vannak.
1: Ez mennyire érdekes. És mi az, amit a szállodákba dolgoznak, tehát azon kívül, hogy szállodákba dolgoznak ott az emberek, mi más munkából tudnak megélni, vagy mi az, amivel ott leginkább foglalkoznak? Mi a jellegzetes foglalkozás, akár
0: hát
1: is kérdezhetném?
0: A turizmus. Nagyrészt a turizmus, kókusz és vanilla termesztés, de ez nem annyira erős, mert nagyon kevés a termőföld. Nagyon kevés, ugyan alapvetően vanília termesztéssel és kókusz termesztéssel foglalkoztak, még annak idején a gyarmatosítás idején, ugye, amikor a franciák idejöttek az 1700-as években, és gyarmatosították, de többé-kevésbé fel is adták, mert ugye nem alkalmas, tehát mint mondjuk Mauritius a szomszédban, kicsit odébb, ahol sokkal nagyobb a földterület. Ezek gránit szigetek, tehát ahogy mondtam, nagyon kevés az, tehát nagyon korlátozott volt az az élelmiszer, legyen az zöldséggyümölcs, vagy az állatok, amit tudtak enni, ugye annak idején behurcolták ide az embereket rabszolgárnak ezekre a földekre dolgozni, meg a háztartásokba, a francia gyarmatosító. Úgyhogy, de aztán úgy voltak, le is mondtak róla, az angolok átvették tőlük 1810-ben, az 1700-as években jöttek a franciák, és mondták, hogy hát ezért nem érdemes annyira foglalkozni. Ugye tartották a felügyeletet, de maradtak a francia gyarmattartók, és ők üzemeltették, hogy úgymond azokat a kis gazdaságokat továbbra is, mert hogy ez nem éri meg nekik, nem nagyok a területek. Úgyhogy érdekes egyébként, hogy mennyire a francia kultúra maradt az irányadó, amellett, hogy ugye egy kreol kultúra alakult ki. A különböző Afrikából idehurcolt emberek megtalálták a közös nyelvüket, az lett a kreol nyelv, és a Seychelli kreol nyelvet beszélik. Nagyon érdekes hallgatni, nagyon-nagyon szép, amikor beszélik.
1: Mihez hasonlítható egyébként?
0: Hát én nem is tudom. Folyékony, olyan szép dallama van az egésznek, de benne vannak tűzdelve francia szavak,
1: igen,
0: kifejezés, egy-egy angol is, otthon a kreolt beszélik, a hivatalos, mind a három nyelv hivatalos egyébként.
1: És akkor angolul ott nem is beszélnek az
0: emberek? De beszélnek.
1: Kötel,
0: igen, hát hivatalos nyelv, és tanítják is mind a három nyelvet, úgyhogy az otthoni nyelv az a kreol. A hivatalos nyelvek az angol és a francia, de inkább a franciát használják.
1: Most újra tartunk egy rövid szünetet, jönnek hírek, zene, de ezt követően jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.
2: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Szeszler Szilvia utazási szakújságíró a vendégem ebben az órában. Témánk pedig a Seychelles-szigetek, illetve a desztináció, amit meglátogatunk, az nem más, mint a Seychelles-szigetek. Ugye a világ legszebb tengerpartjaként tartják számon. Olyan partszakaszai vannak, olyan különlegesek, és olyan otthonos növények, és növényvilága és állatvilága van, ami hát nem mindennapi. És ugye azt is mondtuk, hogy a Mauritiusszal teszik igazából egy mérlegre, hát kinek melyik tetszik jobban, ha valaki már volt egyiken vagy másikon, és van bármilyen véleménye ezzel kapcsolatosan, azt nyugodtan elmondhatja nekünk a 0677986-os telefonszámon, vagy akár a Facebookon is üzenhet. Mi minden esetre jövünk vissza hírek és zene után.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: A hidrangé panikuláta Little Lime, a méltán kedvelt hidrangé panikuláta Limelight bukás hortenzia törpe fajtája, amit 2011-ben nemesítettek. Méreténél fogva, hiszen mindössze körülbelül 90-120 cm magasan nő, ideális kisebb kertekbe vagy dézsában való nevelésre. Kompakt, kerekdett habitusú, sűrűn elágazó, rendkívül dekoratív. Élénkzöld levelei, hosszúkások, fogazott szélűek, enyhén érdes tapintásúak, ősszel sárgás vagy bíboros árnyalatúvá színeződnek. Júliustól szeptemberig nyíló nagyméretű, kúp alakú bugavirágzata apró, többnyire meddővirágokból áll, melyek színe kezdetben lime, majd az idő haladtával fehérré, végül rózsaszínűvé válnak, gyakran málna színű szeplőkkel. Szárítva kedves díszei lehetnek a lakásnak, vagy a szárokon hagyva a sivár téli kertnek. Félárnyékos helyet és laza szerkezetű, jó víz elvezető képességű üde, tápanyagban gazdag, semleges vagy enyhén savas kémhatású talajt kedvel. Ami a metszését illeti, mivel virágait az évi hajtások végén hozza, ezért tavasszal az előző évi erős hajtásokat körülbelül egyharmaddal vágjuk vissza, a gyengéket pedig tőből metszük ki. A bugás hortenziák leginkább szoliterként érvényesülnek, de más cserjékkel, évelőkkel is kiválóan társíthatóak.
1: Ez volt a Manna morzsa.
2: Ideiglenesen feloldja az orosz gázolajra kivetett szankciókat az Egyesült Államok. Lezárták hétvégére a déli pályaudvart. Folytatódik a változékony idő estétől egyre több felé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat az Egyesült Államok. Ezt Donald Trump amerikai elnök jelentette be, miután Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt telefonon. A megállapodás értelmében Oroszország a jövőben nagy mennyiségű gázolajat szállíthat a világpiacra. Elemzők szerint a döntésben közrejátszott, hogy az iráni konfliktus miatt jelentősen drágultak az üzemanyagok az Egyesült Államokban, ami rontotta az amerikai elnök népszerűségét a novemberi félidős választások előtt. Élesen bírálta az orosz energiaexportot megkönnyítő lépést az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky gyengeségnek minősítette a szankciók feloldását. Szerinte a lépés beruházás a háborúba, amelynek véget kell vetni. Azt is hozzátette, hogy ezek után Moszkva még kevésbé fogja komolyan venni Washingtont. Nem talált különösebb szabálytalanságot a belügyminisztérium belső vizsgálata az augusztus 20-ai tűzijáték közbeszerzése körül. A testület ugyanakkor hiányosságokat tárt fel a döntések a cég kiválasztás szempontjai és a költségbecslés dokumentálásában. Állásfoglalásuk szerint a sürgősség mellett is rögzíteni kellett volna, ki milyen javaslat alapján miről döntött. A rendőrség szerdán jelentette be, hogy versenykorlátozó megállapodás gyanúja miatt nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvények szervezése miatt. Karbantartás miatt hétvégére lezárják a déli pályaudvart. Ma és holnap váltókat javítanak, színeket cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Emellett rendbe teszik a világítás és az utastájékoztató berendezéseket, valamint átvizsgálják az energiaellátási rendszert is. A vonatok holnap éjszakáig Kelenföldre érkeznek és onnan is indulnak. Tornádó pusztított tegnap Szicília nyugati részén. A Marszalán és a környező településeken pusztító forgószél lerombolt egy házat, megrongált egy iskolát és több más épületet is. Az iskolában 6 gyerek könnyebben megsérült. Egy autó szakadékba zuhant, 2 ember súlyosan megsérült. Az olasz hatóságok már szeptember elején figyelmeztették a lakosságot, hogy a forró nyár ősszel szélsőséges időjárási eseményeket idézhet elő Szicília szigetén. Többnyire változóan felhős az ég, a következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok valószínű.
1: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
4: Manna FM.
0: Manna FM. Utazási rovatomban ma ellátogatunk Seychelles-szigetre. Szeszler Szilvia utazási szakújságíró segítségével rengeteg fontos információt tudhatunk meg, meg hát azt is, hogy hát a világ egyik legszebb helye. Ha tehetik, akkor látogassanak el önök is a Seychelles-szigetekre, vagy akár Mauritiusra. Arról még nem beszéltünk, de majd ennek is szánunk szerintem egy adást. Életöröm zenék után pedig folytatjuk a beszélgetést.
1: Életöröm zene.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a beszélgetést Szeszler Szilviával, aki utazási szakújságíró és Seychelles szigetén járunk. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy a hivatalos nyelv ott az angol, a francia, és hogy a francia az, amit egyébként leginkább használnak, és óriási a kötődés. Ez minek okán lehet főként?
2: Nagyon-nagyon erős a kötődés, érdekes. Ugye az összes név, a szigetek neve, az ország neve az akkori francia gyarmatosítóknak 14. és 15. Lajosnak a különböző minisztereiről van elnevezve, a Silhouette, a Seychelles, ők mind-mind pénzügyminiszterek voltak például. Tehát a Mahé, az is az egyik francia tábornok volt, azt hiszem. Uh-huh. Úgyhogy mindegyik róluk van elnevezve, és sokkal erősebb a kötődés, csak ezt akartam kihozni, tehát rengeteg a francia turista, ő az egyik fő küldőpiac. Úgy jönnek haza, mintha mi lemegyünk Siófokra, tehát jönnek.
1: De jó nekik.
2: Jönnek nyaralni, és teljesen jól el vannak a helyiekkel, tehát látszik, hogy hazajöttek.
1: Aha.
2: Tehát, és megpróbálták, ugye a fővallás, ugye a kereszténység, katolicizmus, és próbálták az angolok, amikor átvették, és sokkal tovább uralkodtak rajtuk, az anglikán egyházat bevezetni, de nem tudták. Tehát annyira uralkodó volt már addigra a katolicizmus, hogy nem vették át. És láttam ugyan anglikán egyházat, bocsánat, templomot is,
1: igen.
2: De főrészt katolikus templomok vannak.
1: Akkor ide főként, ha jól értem, akkor olyan turisták menjenek, illetve azoknak ajánlott, akik fürdőzni szeretnének, meg így megismerni ott a helyi érdekességeket, meg szép látvány, meg a természet szeretők. Múzeumok, meg ilyen kulturálisan egyébként mennyire elégítheti ki mondjuk azt a turistát, aki erre vágyik?
2: Hát vannak múzeumok, akár Pralin szigetén is van egy múzeum, vagy a fővárosban, ugye Mahé szigetén Victoria a világ legkisebb fővárosa, ez néhány utca, tehát ez nem mondanám nagynak, de ott is van például egy múzeum, az egyfajta nemzeti múzeumok, ahol egy állandó kiállítás van például a rabszolgaságról.
1: Jó, ez érdekes lehet.
2: Hát ami nem egyszerűen megdöbbentő, hanem sokkoló. Tehát én magam se gondoltam volna, hogy ez ennyire durva dolog volt, és tényleg szóval ezt mindenképpen meg kell nézni. Van a Creole Fesztivál rendezvényük, vannak ilyen rendezvények, zenés mulatságok, ezt nagyon-nagyon szeretik. Úgyhogy megy az ember az autóval, és benéz egy-egy bícsre, ott is partiznak. Uh-huh. Ez ilyen életforma itt, de vannak kifejezett fesztiválok, tehát arra is utána kell nézni, mikor van az időpont, hogy akkor menni, ha ez mondjuk érdekli őket. Uh-huh. Van a Victoria Botanikus Kert, ez is Mahén van, ami rendkívül különleges növények vannak, endemikus fajok vannak, itt növények, állatok, és mindegyikből bemutatnak ott egy ilyen kicsit meredek, hát nem annyira meredek, hegyoldalon, és minden növény megjelölve, micsoda, csak itt termő különlegességek, azt feltétlen meg kell nézni szerintem. És magát ugye a vízisportok, kirándulások, és a korallszigeteknek az állatvilága, növényvilága az is gyönyörű, tehát olyan állatok vannak ott is, amire érdemes kimenni, egy hajókirándulásra búvárkodni, snorkellezni.
1: Akkor van bőven lehetőség, nem csak van. A fürödni vágyó turisták számára. Gasztronómiailag mi az, ami nagyon erős ott, vagy amit, ha az ember oda megy, meg kell kóstolni, miben más, mi az, ami érdekesség?
2: Ez egy kimondott kreol konyha, tehát egy keveréke, uh-huh. ugye, azoknak a kultúráknak, amik megérintették, tehát ebben aztán minden van. A kínaitól kezdve, mert ugye kínai üzletemberek is kezdtek oda befolyni a gazdaságba, tehát minimális lakosság azért az is van ott. És hát ugye az egykori néger konyhától igen. kezdve a francia konyháig minden hatással volt rá, nagyon sok a tengeri étel.
1: Aha.
2: Rendkívül finom, tehát elképesztően jó a konyhájuk. Tehát én magam is laktam, nem csak ugye szállodában hivatalos része, ha az ember kimegy, hanem mentem más kis étterembe, direkt olyan helyre mentem, olyan szállodába, ahol félpanziót kaptunk, uh-huh. reggelit és vacsorát, és kifejezett kreol konyha volt. Tehát ott helyiek beálltak ketten-hárman, és ők főzős, isteni volt. Tehát annyira jó ízeket tudnak kikeverni.
1: És a magyar gyomor az hogyan bírja?
2: Nagyon. De ez számunkra is rendkívül élvezhető.
1: Uh-huh. Van ott esetleg olyan, amire figyelni kell, mint például bizonyos helyeken nem lehet meginni mondjuk a csapvizet? Van-e esetleg ilyen úgymond óvintézkedés, hogyha valaki így úgy megy oda, hogy nem tudja mondjuk ezeket a dolgokat, akkor baja eshet, akár most idézőjelben baja eshet nyilván. Tehát mondjuk egy gyomorrontása lehet.
2: Hát alapvetően nem jellemző, tehát semmi ilyesmi nem volt, hogy elrontottuk volna gyomrunkat, tehát hogy olyan uh-huh. szélte, hogy mondjuk olyan vízzel mossák le, vagy a saláták, de semmi, még csak hírét se hallottam, de ha ilyen messzire megyünk külföldre, nyilván palackozott vizet iszunk, tehát a fogmosáshoz is azt használjuk, tehát azért ebben legyünk óvatosak, nem mindenhol azok a feltételek, mint Magyarországon, hogy ugye iható a csapvíz, tehát ilyen távoli helyeken semmiképpen nem iszunk csapból.
1: Különlegességet megkóstolni érdemes ott valamit, amit mondjuk itthon nem ettünk még, és...
2: Mindent érdemes megkóstolni. Mindent. Véletlen finom.
1: Van nekik ilyen jellemző fűszerük, mint például a, nem is tudom, az indiai fűszerek, ugye az indiaiaknak?
2: Hát, nagyon sok fűszert használnak, azért mondom, hogy indiai, kínai hatások is vannak, akik eleve olyan népek, hogy nagyon sok fűszerre főznek, és azoknak a keveréke, ami adja ki végül is azokat a nagyon jó ízeket. Úgyhogy én így külön nem nagyon jegyeztem meg semmit. Körréket használok, amik
1: ugye... Aha, igen, hát például, ez is indiai konyhában.
2: Például hallal, ami elképesztően finom.
1: Tehát soha nem gondoltam volna, köri
2: isteni
1: hallal.
2: Finom. Aha. Isteni finom. Zöld gyümölcsöket raknak bele, helyieket, rengeteg zöldséget. Tehát azért mondom, hogy mindent ki kell próbálni, mert nagyon-nagyon jó a konyhájuk.
1: No, de az, hogy milyen évszakban érdemes ide utazni, ezzel fogjuk folytatni a zene után, maradjanak velünk.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Utazási rovatomban ma a Seychelle-szigeteket járjuk be Szeszler Szilvia utazási szakújságíró segítségével. Nagyon sok mindenről szó esett a beszélgetés, visszahallgatható lesz, nem sokára felkerül az oldalunkra. Spotify-on, iTunes-on, SoundCloud-on, ingyenesen letölthető applikációnkon is visszahallgatható. No, ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy érdemes kipróbálni az ottani ízeket, nagyon jó a konyhájuk. Milyen évszakban érdemes utazni oda, és milyen évszakban nem érdemes utazni?
3: Hát az április környékén érdemes, illetve az év végén olyan október. Két ilyen uralkodó széljárás van, ami nagyon jelentősen befolyásolja a Seychelle időjárását, és ez tipikusan az a destináció, ahol feltétlenül a helyi viszonyokat ismerő szakembert kérdezzünk meg. Uh-huh. Tehát, hogy itt is az érvényes, ha kedvenc szállásunk van, akkor időpontot választunk hozzá. Ha meg kötött az időpontunk, akkor feltétlenül a helyszínt úgy válasszuk meg, mert kifejezett mikroklímák vannak a szigeteknek a különböző részén, ezektől a szelektől. Nincsenek ilyen erős tájfunok vagy ilyesmi, uh-huh. De ezek viszont nagyon erősek. Tehát nálunk is volt olyan, hogy egyik napra a másikra 2 métert lebontott a partból az óceán, tehát olyan erős változás uh-huh. volt. És mondjuk, ha kifog egy olyan helyet, mi is mentünk ugye körbe-körbe a szigeteken, teljesen más volt az időjárás az egyik oldalon, mint a másikon. A egyik legdrágább szállodában lakó vendégek be se tudtak menni a vízbe, mert elviszi. Tehát olyan hatalmas hullámok voltak, mondjuk a nyugati partján akkor éppen, most nem mondom meg szállodának a területén, nem tudtak bemenni. Tehát életveszély nem lehet. Tehát feltétlenül szakemberrel beszéljék meg, aki helyi viszonyokat ismeri, hogy akkor, vagy abban a szállodában mikor kell menni. Tehát uh-huh. ez itt kifejezetten érvényes, de mondom, nincsenek ciklonok, meg nagy viharok, meg ilyesmi, de esős évszakban is el lehet menni nyugodtan, de nem mindegy, hogy hova megyünk. Tehát, azért mondom, hogy ezt mindenképpen helyi szakembertől kérdezzük meg, mert ott fogunk állni, és medencébe fürödhetünk, azért meg kár elutazni a föld túloldalára.
2: Igen. A beutazásnak milyen nehézségei vannak? Van-e bármilyen nehézsége? Mondtad, hogy szigorúak azért.
3: Hát van az a kérdőív, amit ki kell tölteni uh-huh. kötelezően, ami több egyéb országban is van, tehát a beutazáshoz. Ez itt is van, megmaradt, nem annyira nagyon szigorú, mint volt, de ugyanúgy van, és kapunk egy kódot a végén, amit már itt a repülőtéren ellenőriznek. Tehát ezt nem intéztük el az út előtt, akkor ki se engednek a reptérről, tehát ez kötelező. Úgyhogy ki kell tölteni a benne, hogy hol fogunk lakni, be kell...
2: Mennyi időre megyünk, ilyenek minden be kell?
3: Mindent, mettől meddig hol tartózkodunk, a repülőjegyeket bemásolni. Ugyanúgy igazolni kell tudni, hogy a tartózkodásra megvan a pénzünk, tehát ilyesmiket is kérdezhetnek.
2: Tehát a konkrét érkezéskor. Összeget kell bemutatni, vagy csak megmondani?
3: Ilyen, érkezéskor megkérdezhetik, igen. Hogy
2: de nem kell megmutatni, csak
3: hát tőlem
2: nem számolják
3: kérték,
2: le a
3: nem, de bizonyíthatóan egy $150 megfelelő összeg kell, hogy legyen a számládon, hogyha aki akarsz menni, tehát senkiről nem gondoskodnak, tehát meg kell, hogy legyen mikor jön, mikor megy, hol tartózkodik, tehát ezeket bizonyítania kell. És különböző ilyen egyéb kérdések is vannak, tehát ilyen egészségügyi, tehát hogy nem járt az ember mondjuk olyan területen, ahol összeszedhetett valami olyan növényi fertőzést, amivel ugye bemegy, és azt a helyi növényvilágot megfertőzi, vagy valami, tehát ilyenről hallottunk már ugye Ausztráliában is a fél országnak az állatvilága kipusztult, mert bevittek valami olyat, vagy növényvilág, ami megfertőzi, tehát ez ott nagyon kényes kérdés. Uh-huh. Ami még ott szerintem fontos tudni, ugye nem elég csak a helyszín. Ugye vannak ezek a különböző foglalási rendszerek, és erről már beszéltünk, hogy mindenki, itt Magyarországon mindenki ért a focihoz és az utazáshoz, hogy vannak ennek olyan buktatói, különösen itt a Seychelle-szigeteken, hogy ahogy mondtam, ezek a gránit szigetek, ezt senki nem tudja, ez ilyen meredek.
2: Aha.
3: Tehát az az út, amivel kimegyünk például a repülőtérre, sőt, még egy egész sziget is mesterséges azért, hogy lehessen haladni folyamatosan, mert ezeken ezen a terepen ugye egyszerűen nem lehet élni, és most már itt is olyan forgalom van, olyan élet, ugye az országnak a fővárosa, gazdasági, kulturális, stb. Fővárosa, hogy kénytelenek voltak, tehát köré utat építeni, uh-huh. és van egy sziget, az Eden Island, az pedig egy teljesen mesterséges sziget, tele szállodák, a befektetők építették, szállodákkal, szórakozóhelyekkel, éttermekkel. Itt laknak egyébként a személyzete a légitársaságoknak. Aha. Nincs olyan nagyon messze a reptértől. Szóval csak azt akartam ebből mondani, hogy ha foglalnak ezeken a foglalási rendszereken, ez nem látszik, hogy csak 500 méterre a parttól.
2: De az meredek.
3: Aha. Az ilyen meredek.
2: Ahol és autóval nem is biztos, hogy fel tud menni.
3: Hát volt olyan, hogy mentünk autóval, és kipörgött a kerék, mert ugye gyakoriak az esők.
2: Aha, csúszik az.
3: Biztos, hogy nem mernék ott vezetni se, de csak azért mondom, hogy amikor nézzük a térképen, hogy hol van ez a térképen, csak 500 méterre part, igen, csak a kiköpjük a tüdőnket, mire ugye fölmászunk, lejövünk egyszer-kétszer, tehát külön sport lejönni, igen, fürödni. Szóval ezt azért nagyon meg kell nézni, mert hogy nem mindig látszik ám ez a térképen. Hiába nézzük meg, hogy hol van. És láttam én turistákon, és mondtam a kollégámnak, na ők azok, akik elhitték, hogy csak 500 méterre parttól. Úgyhogy ilyen messzire foglaljunk irodánál. Tehát akik ezt ismerik, szigorúan kérdezzük meg, milyenek a terepviszonyok, hogy mint, és keressük ki azt a szállást, ahol azért mondom, hogy ez itt kifejezetten fontos ezt tudni.
2: A másik, most már sajnos lejárt az időnk, hogy a repülőtérről bejutni bármelyik szigetre, ez mindig érdemes transfert fogalni, vagy ott van bármilyen, hát most idézőjelve BKV lehetőség?
3: Van busz lehetőség, de ott megy a szigeten így körbe-körbe, de hát mindenféleképpen, hogy ha szervezetutat foglaltunk, vagy ha a szállodát foglaltunk, ha voltunk olyan bátrak, akkor a transfert is kérjük a szállodától, hogy intézzék el.
2: Az időben vissza mennyi lehet a legközelebbi szigethez mondjuk? A reptérhez a legközelebbi?
3: A reptértől ugye el kell menni akkor egy kikötőig, hogyha tovább megyünk. Tehát az mondjuk egy olyan 20-25 perc, mire elmegyünk valamelyik kikötőhöz, és akkor onnan
2: a legközelebbi szigetre hajóval,
3: gondolom.
2: Az meg
3: a hajó, ugye? Tehát ezeket le kell szervezni pontosan, időre, és azt intézze egy helyi. Tehát vagy akkor a szállodának a szakembere, vagy az a szakember, aki nekünk eladta mondjuk azt a szállodát, akkor a transfereket is kérjük nyilván, tehát ő is adja hozzá azt is, úgyhogy.
2: Ott július végén, augusztus elején hány fok van körülbelül? Kb. Ott ez ilyen 40 fokos?
3: Nem.
2: Ott nem
3: sokkal
2: ez a
3: kellemesebb az óceán miatt. Sokkal kellemesebb. Aha. 28 szerintem.
2: Uh-huh, 28
3: az úgy általában mindig.
2: Hát akkor még ilyenkor is akár érdemes oda utazni.
3: Bármikor érdemes oda utazni.
2: Érdemes utazni, igen. Csak legyen az embernek elég pénze hozzá. Irány a Seychelles-szigetek. Hát mindesetre én egész biztos, hogy kedvet kaptam. Már csak a fotókat is nézem, meg téged hallgatva. Szóval ez csodálatos, gyönyörű hely, gyönyörű desztináció. Úgyhogy hallgatóknak is ajánlom, hogy nézzenek utána akár neked is van weboldalad, pontosan, ahol esetleg megtudják, vagy érdeklődni tudnak akár, vagy megnézni, hogy mik azok, amiket te ajánlasz.
3: Igen, a www.tripandtravelagency.com.
2: Tehát ott is tudnak információt szerezni, és hát akinek van lehetősége, és anyagilag is meg tudja engedni magának az utat. Gyerekkel is érdemes menni? Tehát nincs ilyen...
3: Hát lehet, de kisgyerekekkel nem. Ez nagyon hosszú út. Tehát én soha nem javaslom, hogy kisgyerekkel ilyen távoli helyekre menjenek el. Tehát 10 év alatt semmiképpen.
2: Tehát itt már nagyobb gyerekekkel érdemes utazni.
3: Igen, nagyobb gyerekekkel, ez halálosan fárasztó nekik.
2: Tehát hát fárasztó, meg annyira messzi is van már, hogy bármi van, tehát nem olyan egyszerű az intézkedés, gondolom, meg akár a hazajutás, meg stb. Szóval.
3: Arról nem is beszélve, hogyha bármi történik.
2: Igen. Na, de nem történik semmi, hogy bátran utazzanak Seychelles-szigetekre. Köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Én köszönöm.
2: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szeszler Szilvia utazási szakújságíró volt a vendégem.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Utazási rovatomban Szeszler Szilvia utazási szakújságíróval a Seychelles-szigeteket látogattuk meg. Én azt gondolom, ez egy csodálatos utazás volt. Minden esetre, aki nem tudta hallgatni, de kíváncsi erre a beszélgetésre, vagy éppen most utazna arra felé, és szeretne fontos információkat megtudni, akkor mindenképpen érdemes visszahallgatni. Nem sokára ott lesz az oldalunkon, tehát mannafm.hu, ott van egy Hallgassa vissza fülecske, a Családi Mannát, ha kiválasztják, ott lesz az elsők között nem sokára ez a beszélgetés, de elérik Spotify-on is, iTunes-on is, SoundCloud-on, illetve az ingyenesen letölthető applikációnkon is. Ennyi volt már a Családi Manna, köszönöm szépen a ma délelőtti figyelmet, holnap érkezem 7 és 11 óra között, remélem akkor is velem tartanak. Legyen egy csodaszép délutánjuk, egy gyönyörű hétvégéjük, az elmúlt órákban Ferenc Gabit hallották, viszlát!
1: Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Jelentősen emelkedtek a környezetvédelmi bírságok, ma van a szervadományozás világnapja, folytatódik a változékony idő sokfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Jelentősen megemelte a kormány a környezetszennyezés miatt kiszabható bírságok mértékét. A Magyar Közlönyben tegnap este megjelent határozatot a Telex szemlézte. Ez szerint a pénzbüntetésnek a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Idén több mint 175 millió forintot, jövőre csaknem 850 milliót szán a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőinek védelmére a kormány. Ez derült ki a Magyar Közlönyben tegnap este megjelent kormányrendeletből. Egy másik kormány határozattal a kormány felvette a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények listájára az NVVH-t, a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal működésére. Augusztus végén mintegy 2,5 milliárd forintot csoportosított át az idei költségvetésből a kormány. A Tel Avivi reptérbe akarta belevezetni a Fly Dubai gépét az a másodpilóta, akit másfél hete sikerült megakadályozni a merénylet kísérletben. Ezt az Egyesült Arab Emírségek főügyésze közölte, megerősítve azokat a sejtéseket, hogy az ománi férfit a 2001. szeptember 11-i terrortámadások ihlették. Az ügyészségi nyomozás megállapította, hogy a légitársaság nem követett el mulasztást a pilóta átvilágításakor. Engedélyei, igazolásai rendben voltak, semmi sem utalt arra, hogy szélsőséges nézeteket vallott volna. Ma van a szervátültetés világnapja. Az alkalomból országszerte sportrendezvényekkel, megemlékezésekkel és közösségi élményekkel hívják fel a figyelmet a szervadományozás fontosságára. Az eseményeken az egészségtudatosságot, az önrendelkezést és a társadalmi felelősségvállalást helyezik a középpontba. Budapesten a MOM sportközpontban a transplantáció területén dolgozó orvosokkal, szervátültetett sportolókkal és olimpikonokkal is lehet találkozni. Este pedig fáklyás séta indul a Mezőgazdasági Múzeumtól a Hősök terére.
1: Időjárás.
2: Többnyire változóan felhős az ég. A következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sokfelé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz, a szél is mérsékelt marad. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok valószínű. Vasárnap már főként csak a keleti és déli ország részben várható eső. Máshol újból kisüt a nap.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Talán a nyár után az ősz a legjobb időszak a piacokon, hiszen ott van az őszi színek kavalkádja, fenséges ízek a szabadföldön termett zöldségekből és gyümölcsökből, ott van minden, ami szemszájnak ingere. Éppen ezért arra gondoltam, hogy fogom a bőség kosarát, ami még üres, és megtöltöm jófajta őszi beszélgetésekkel a Lőrinc piacon. Zene, aztán irány a fantasztikus hangulatú őszi Lőrinc piac. 98.6.
1: Ez a a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puccatillával.
1: Színes a pultja, mondják, hogy az őszi piacán nincsen szebb. Látom a hónapos retket, a gyönyörű paradicsomot, itt van minden, igazi színes pult.
2: Hát szeretem a színeket, az őszi színeket is nagyon szeretem, az erdőben a sétát, az ősszel nagyon szeretem.
1: Van rá ideje?
2: Hát most már kevésbé, de mivel hogy a saját udvaromban is látom az ősznek a színeit, tehát a gyümölcsfáknak, eperfalevél, a szamócalevél, tehát ezeket a cserjéknek a levelei, tehát azok is ott vannak a természetben attól, hogy nem kell messzire mennem, úgyhogy azt élvezem és látom. De hát itt is lehet a piacnak a színein, a parkolója, az is teljesen őszbe burkolózott, úgyhogy nagyon szép.
1: Ez az utolsó kérdés, hogy mi a teendő most a családi gazdaságban, a földeken?
2: Hát nálunk elsősorban, ami nagyon fontos, ugye fagytalanítani, tehát a csaprendszert, a locsolórendszereket le kell légteleníteni, mert már nem kell úgy locsolni a szabadtéri termékeket. A fóliában ugye az leásott csövek vannak, amik nem fagynak el, de a csapokat azt érdemes lelégteleníteni, és mindig nyitáskor újra kell engedni és újra légteleníteni. A tömlők meg az egyéb kerti szerszámokat téli álomba hajtjuk, tehát téli kamrába elraktározzuk az ilyen szerszámokat, készleteket, meg hát maga őszi falevélhullás, ez két naponta működik, tehát gerebjézés meg ilyenek, ezek működnek, tehát általában ezt a férjem vagy napszámossal segítséggel tudjuk megoldani.
1: Hát akkor van munka.
2: Azok már kirepültek, tehát már nincsenek úgy napi szinten otthon. Hétvégén meg nem a gerebjét teszem a kezükbe, hanem inkább próbálom őket egy kicsit anyai kényeztetéssel megoldani. Házi készítési sütemény, meg vendégelhetem önöket.
1: Mi nagyon szívesen elfogadjuk, mert meg, hogy ön csinálta?
2: De. Én kaptam a Belsárlomtól.
1: Jó, mert persze, köszönjük szépen.
2: Meg,
1: megnézzük, akkor megkóstolunk egy kis házi süteményt. Istenségies. Nagyon jó. Hát aki a csinált, azért hozzá.
2: Hát idős hölgy már, úgyhogy nagyon tudja kényeztetni már az unokáit a süteménnyel, úgyhogy már tud valamit. Ő már a...
1: Én sütőfőző vagyok, ezért mondtam, most kikapcsolunk, hogy operatőr kollégám is megkóstolhassa, aztán folytatjuk, és a mai témánk az őszi piac. Na beindulunk, csak előtte az én kollégám is megkóstolta ezt a remek süteményt. Ennyi. Remek volt a sütemény, az én kollégám is megkóstolta. Innen üdvözöljük azt az idős hölgyet, aki csinálta, remek volt a vanília krém. No, van egy mi a sláger, hogy ezt kérdezte az én kollégám, aztán mondom, hát vegyük már fel, tudjuk meg, hogy mi az ősláger itt az önpultjában.
2: Nálunk a dió, a Somogy megyei nővéremtől kapott dió. Nagyon szeretik a vásárlóim, mert nagyon jó az íze. A sütőtök, ami még kedves, a piros retek, fehér retek, és természetesen az alma. Az még a saszla szőlő, mert már egyre kevesebben árulnak, tehát még az is megfelelő a pult.
1: Közben a kedves vevő szed a paradicsomból. No, mit akartam még? Jaj, a dió, tehát csak a családi kommunába tetszenek törni, vagy hogy, az hogy kívül, vagy törve érkezik?
2: Már készen, mert pucolva kapom a nővéremtől a Somogy megyéből. Úgyhogy...
1: Papírhéjú?
2: Meg lehet kóstolni.
1: Nekem van egy diófán, de ilyen istenverte fajta. Na, egy ilyet. Nagyon jó. Nagyon jó.
2: Ugye már nagyon sokan vásárolják, mert tudják, hogy télen rengeteg olajos magvat kell fogyasztani, hogy az immunrendszert föl tudja készíteni a téli hidegekre, és sokan viszik már csak csemegézés szempontjából, van, aki már téli tárolásra, hogy karácsonyra, hogy apródonként bevásárol, és viszegetik kilószámra, úgyhogy ilyen előgondolkozás van sok idősnél, hogy próbálja, mert sok unoka van, dédunoka, és akkor be kell osszá a pénzét. Úgyhogy ezért vannak ezek az elővásárlások.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Művész volt, aki ezt a tököt megformázta, talán önök is látták, és a neve is ott van, hogyha még egyszer mondtad, hogy Tökös Jani, hogyha kijövünk, ő Tökös Jani. És igazából a sütőtökök teljes választéka itt van, ahogy lehet látni. Van az a kanadai fajta, de én ezt a fajtát szeretem, megmondom őszintén, a klasszikus magyar sütőtököt, mert ez az, aminek az íze olyan, amit én szeretek. Az ugye ez Halloween tökkel pedig nem tudunk mit kezdeni, azon, hogy a gyerekeim is kifaragják, mert nem annyira jó a húsa, azt állítva csak dísztöknek használják. Szóval tartsuk meg jó szokásunkat, és vegyük ezeket a finom, szürke magyar tököket. Na gyerünk tovább, én az őszi piac, mert ma csak erről beszélgetünk. No, tök hátán, és itt pedig a tök király, aki a dinnye király volt nyáron.
2: Igen,
1: a Tökös Jani.
2: A Tökös Jani, bocsánat. Elől.
1: Azt látjuk, mert János is vagy?
2: Igen, Lantos János.
1: Köszönöm szépen, Lantos. Na, szóval, melyik tök a legnépszerűbb? Ugye én azt mondtam az előbb, hogy én ezt a fajtát szeretem sütve.
2: Úgy volt, uram, hogy ezelőtt vegyük 10 évvel. Amit eladtunk zsűsütőtököt, a 80%-a kanadai volt, a magyar hagyományos szürkét nem vitték. Most már fordult, majd nem úgy, de olyan 60-40-re a szürkének az előnye. Szürkét a hagyományos viszik elő, többet, a kanadait kevesebbet. Mert visszatérnek. Nem az, hogy magyar termesztésű legyen, hanem hogy magyar fajta is legyen.
1: De mi az oka? Más az íze azért?
2: Jobb, szárazabb, nem annyira vizes, mint a kanadai. Meg az emberek, hogy jönnek vissza, hogy magyar termés, magyar fajta. Meg a íze is olyan gesztenyésebb, úgyhogy nem az lényeg, hogy kanadai picit édesebb, hanem hogy ízesebb a szürke, hagyományos, ízesebb.
1: A helyzet a Halloween tökén, az előbb azt mondtam a nézőnek, hogy azt nem lehet megenni, vagy nagyon macerás, az inkább csak ilyen dísztök, nem?
2: Meg lehet enni, de nem jó ízű, meg lehet mindent enni, de szóval nem ehető, a lényeg az. Magja nagyon jó sütni, meg, de tök az nem.
1: Ki faragta azt a gyönyörű szobrotot erről?
2: Én faragtam.
1: Egyfajta ön arckép?
2: Nem. Hát ez csak így egy dekoráció.
1: Nézzük bele, hogy ugye, itt semmi nem vész kárba, ugye? Itt ugye...
2: Ezeket ugyanúgy elviszik, van vevőnk, elviszi sütni a tökmagot, mind a két fajtát, ami a hulladék, az meg megy a malacoknak, úgyhogy azt se veszik kárba.
1: A tök akkor az a fajta gyümölcs, vagy a zöldség, aminek semmi.
2: Csak mi szeressük, itt lehet látni, az őzek is szeretik, nyáron megrágta még zölden, és így kiforta.

0: Ami lesz, az felvágod?
1: Hát persze, föl lesz vágva. Majd
0: most egy ilyen vágást megnézzük, hát, hogy megnézzük. Ugye fűrészsel nehéz munka ez a vágás különben?
1: Nehéz, mert minél nehezebben viszi.
0: Akkor innen.
1: Minél nehezebben viszi a fűrész, annál jobb a tök, mert annál keményebb. Az jó, ha lassan megy benne a fűrész, mert keményebb a tök, annál jobb a minősége. Ugye ebben lassan megy természetesen, mert...
0: Ha valaki vesz egy ilyen tököt és leteszi a pincébe egészbe vágás nélkül, az meddig áll el körülbelül?
1: Körülbelül. Durra azt szoktam, hogy január vége, de ugye az már elválasztó a január vége.
0: Most van tök szezon, most kell vinni, nem?
1: Igen. Elviszi, egye meg. Az a lény. Viszont így általában így három felé szoktam vágni, mert ez...
0: Én néha ennek kinyomom a levét nyersen, isten ital. Most jön a magozás.
1: Levét az olasz töknek volna a legjobb, mert az a leglédúsabb, és az a legpuhább. Mert ennek ő a legkeményebb, a szürke, a hagyományos. Megy ide vödörbe bele. Kikaporjuk és kész, jön a másik adag.
0: Más az ára itt tisztítva, más egészben, nem? Valaki egész a víz?
1: Egy gyárban van, egy gyárban van.
0: Akkor ezek is extra vásárok felé, nem?
1: Igen, meg a magot ugyanannyiért elviszi, van vevők, akkor ugyanannyiért elviszi a magot, mint a töknek az ára, úgyhogy nem vész kárba.
0: Te magad fogyasztod a tököt? Tehát mindig van otthon a sparhetből, kijöttök, vagy?
1: Általában egy-két hetet sütünk. Mindig a fővágok egyet, és látom, hogy mennyire jó minősége, és a műanyagból mindig félreteszek egy darabot. Ugye egy-egy kockát a hármunknak, négyünknek, mert az bőven elég egy jó tenyérnyi darab.
0: És Magyarország mely részén teremnek ezek a tökök, ha nem titok?
1: Teljes Magyarország közepe, Pusztavacstól 3 kilométer. Új legyen.
0: Hajdanában Pusztavacs volt az ország közepe, vagy békefesztivál is volt ott.
1: Igen. Ott voltam az elsőn is.
0: És hogy találták ki, az megvan, hogy ő az ország, hogy jelölték ki, az megvan a sztori?
1: Nem tudom.
0: Nem mondom, hogy kivágták Magyarország térképét, és rátették egy ceruzára, és ahol megállt a tehát egyesül maradt ez a Magyarország alakú papírdarab, na az volt Pusztavacs.
1: Itt a Nagykörös út, az nálunk végigmegy a falon, Pusztavacsot érinti, és a jeltörön is a Nagykörösi úttól körülbelül mennyire 15-20 méterre van benne, hogy Pusztavacs mellett.

Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a Bőség kosara.
1: Fogom a körtét. Hám, hám, hám.
2: Az úra szeret viccelni a piacon, nem is az a témánk, hanem az őszi piac, hogy mennyire szép, mennyire tetszik önnek az őszi
1: minden
2: piac.
1: Mindjárt
2: szép
1: piacon. A piacon itt. Minden.
2: Miért jött most kürös meg a kicsi kocsi?
1: Ez talán ez krumpi kőbele meg zöldség.
2: Mennyi krumplit egész télire elviszi?
1: 8 szokjuk venni.
2: Az heti adag?
1: Heti adag.
2: Hú, akkor krumplit krumplival eszik.
1: 5 kiló krumpli.
2: Hát miért, hányan eszik ezt 5 kiló krumplit?
1: Ez vagyunk hozzá 4-en.
2: Ja, akkor úgy jó. És milyen formában eszik a krumplit, amely erre vagyok kíváncsi.
1: Hogy milyen formában?
2: Hát, hogy miért, süti, vagy hússal, vagy köre?
1: Nem, csak sütni kell. Sütni, meg sütni. Olajval. Ja.
2: Rósejni formátum.
1: Így van.
2: Jó. Sütőtök-e, hogy el?
1: Nem szeretem.
2: Mi van még itt ősszel?
1: A cukor nem jó a cukornak, nagyon a cukrom.
2: Ja, értem, tehát sütőtök, akkor tiltott gyümölcs.
1: Ja, persze.
2: Tiltott zöldség.
1: Inzulinol magamat, meg stb. Úgyhogy elég baj ez nekem.
2: Heti hány napot jár a piacra?
1: Egy csak egyszer.
2: És az a szerdai nap?
1: Szerda. Hát egy idő krumpi, aztán megyek haza.
2: Akkor jó meg lesz töltve ez a kicsi kocsi.
1: Nem cipeltek, hát csak 5 kilót. Hát volt egy tüdőemboliám, aztán nem cipeltek annyit.
2: Na, jó egészséget önnek.
1: Önnek is.
2: Tartsa életben sokáig a sors.
1: Nincs róla.
2: Hát de krumplira csak telik még, na hát az már szép lenne. Na, továbbra is az őszi piac a témánk. Nem tudtuk észre a gyönyörű krizantémokat. Ön termelte, vagy ön vette
3: a
2: most?
3: A fiaim termelték, és én adom el itt a piacon.
2: Gyönyörű dolog.
3: Márton, Molnárék, gyönyörű, új szilvásra jöttünk. Itt vagyunk minden évben.
2: Hogy kell? Mikor kell? Ennek van egy tudománya, nem, hogy pont ekkor halottan napja környéken nyíljon ki a krizantén. Ennek mi a titka, hogy ezt úgy kell ültetni, vagy a növény tudja, hogy mikor kell kinyílni?
3: Ültetni kell, rövid tenyész idejű, és nem kell fóliázni, csak permetezni kell. Azt viszont minden héten. Árasztani kell minden nap a fóliát, és 3 hónap alatt benyílik.
2: Hányfajta krizantén van? Mert látom, ilyen, sárga,
3: ez
2: vörös.
3: Kremix. Ez kremix, aztán vannak poliszádok, meg mindenféle feeling rundown, zöldek, vörösek, mindenféle krizantin van, úgyhogy van hosszú tenyész idejű fajták, az, ami nem foglalkozunk, mert munka mellett csináljuk, és hát fekete fóliázni nem nagyon tudunk, nem érünk rá.
2: Mi ez a fekete fóliázás?
3: Este 6-kor föltesszük, reggel 6-kor levesszük, de aki napi 10 órát dolgozik, az nem ér el ilyenekre. Rá kell tenni az ágyra végig 20 méteren, és utána levenni. Becsapjuk a növényt.
2: A földre teszik rá?
3: Nem, a fehér a virágnak, mikor a bimbos. Akkor pont akkor jön be, amikor annak be kell jönni.
2: Így lehet akkor befolyásolni azt, hogy nyíljon.
3: Nappal befolyásolunk, és alára törpítünk.
2: Hányan foglalkoznak ezzel?
3: A két fiam, a Márton, meg a Péter, meg én.
2: És hány éve?
3: Hát, 6 éve, amióta innen vidékre költöztünk, itt voltunk Lőrincen, csak nem volt hely termelni.
2: És akkor van egy virágkertészet?
3: Igen, igen.
2: Milyen virágok vannak még a kertészetben?
3: Bizantinok, török szegfűk, náci, tulipán van tavasszal, meg hát koszorúkat készítünk, tobozost.
2: Ez a szezonnak az utolsó virága?
3: Nem, ez az első.
2: Nem úgy, hanem az ősznek, hát az ősz jön a tél, hát télen mi lesz?
3: Nem, hát Erzsébet Katalinkor fagytűrő vannak a csoportos ilyen holland fajták. Ilyen, hát mindenféle van. Például van ez a pamacsfejű krizantin, amit olyan drágán szoktak, meg Arctic Queen-ek vannak, zemblák, azok majd most Erzsébet Katalinra jönnek. Úgyhogy, mert lesz mindenféle.
2: Na, meg köszönöm a...
3: Csokrok, csipkebogyóval, levendulával, mentával, már azokat szedjük, újra virágzott.
2: Na, köszönöm a kedvességet, most akkor többet megtudtunk a krizantémról is, hiszen a krizantém az érdekes, meg hát az ősz virága tulajdonképpen,
3: igen,
2: nem?
3: Be kell csapni, hogy nyíljon. Most, ahogy időváltozás van, klímaváltozás, be kell csapni a növényt, hogy kinyíljon időbe, különben nem fog.
2: Egyre jobban be kell csapni?
3: Egyre jobban. Évről évre új betegségek, új kártevők vannak, és ha a régi szerek már nem jók, immunissá válnak a kártevők. Úgyhogy van egy csomó olyan lárva, meg mindenféle gomba, amire teljesen új kombinációs szereket kell ki. Tapasztalat kérdése, mert ezt nem lehet így megtanulni, csak ha gyakorlatban van.
2: Azt hiszem, ez a jó, hogy szakemberekkel találkozunk, és megnézzük, hogy mi van a virág mögött. A tudomány, nem?
3: Igen.
2: És még munka mellett csinálja ezt?
3: Munka mellett. Én Szeglédi Oázisnál dolgozom, meg ilyenkor szabadságon vagyok. Úgyhogy...
2: Mit kívánjak, hogy ezt az egészet adja le a kezébe?
3: Adjunk el.

0: a bőségkosara.
1: Manna FM.
2: Dederka, azt látjuk, ez valami hájban csomagolt. Mi az, ami ott van?
3: Háló. Hálóban csomagolt, ez egy sváboknál, ez egy ilyen közismert. Két rész hurka, egy rész kolbász, ezt összekeverem, és a hálóba betekerem. És ezt megsütve, fantasztikus, finom.
2: És akkor, ha jól veszem a szavét, akkor ez a milyen háló. De milyen háló ez a háló?
3: Igen, ez a disznónál, a belsőségnél, a gyomornál van. Azt levesszük, őt csak beáztatjuk, és mikor csináljuk a mikor...
2: Ott kezdve mutatja a hölgy, hogy mit, hogy tessék az emelni, az a háló, aha.
3: Igen, és ez gyönyörű ropogósra megsütve, de meg is enni.
2: Tehát hálóstól.
3: Így van, és ez a háló olyan gyönyörű vörösre fog átsülni, hogy ez a fehérség eltűnik róla.
2: Ugye mi az ismerettségünket nyáron 40 fokba kezdtük, akkor kezdtünk el itt forgatni. Itt van az az idő, ami inkább az önök ideje. Igen. Nem izzad a kolbász. Igen. Az azt jelenti, hogy akkor nagyobb a választék is, tehát többet ki tudnak hozni, több fajtát?
3: Hát úgy több fajtát nem hozunk, csak ezek a fajtából, de olyan, hogy ahogy a piac kéri, úgy azért úgy hozzuk. Ugye ezt mi látjuk, hogy a piacon több fogy, akkor többet hozunk, de ha nem, akkor maradunk a szinten.
2: Van-e még ilyen a Dederkához hasonló különlegesség, mert majd még az évfolyam megtetszik minket lepni?
3: Igen, merem remélni. Fog lenni szalámi, szűzpecsenyébe töltött kolbász, amit már ez is a hűvös időben van.
2: Valaki kereste ezt az erdélyi kolbászt, és mondta, hogy azt szeretné, nem, mert nincsen paprika, mondom, gyere ki a Lőrinci piacát, itt aztán van olyan, amiben nincsen paprika, ezt ön is szokott csinálni, nem? A ott most látva a szomszédpulcon, de
3: igen.
2: Önnél is szokott lógni.
3: Igen, ami paprika nélküli, a fűszerek ugyanaz, mint a paprikásban, csak a paprikát hagyjuk ki belőle.
2: Hogy vannak a jószágok otthon?
3: És nagyon szépen köszönjük, jól vannak. Zenélünk nekik.
2: Amit?
3: Bekapcsoljuk a rádiót.
2: Boldog malacok?
3: Így van.
2: Van olyan marha például, Ausztráliában tenyésztik, de Japánból származik, hogy sörrel itatják és masszírozzák a húsát. És így kerül itt a legdrágább bélszín Magyarországon. Meg ott láttam, ki volt írva, 126 ezer forint egy kiló. Őrület.
3: Az.
2: Az már álljon meg a menet kategória, nem? Ha most én mondjuk...
3: ilyen nincs.
2: Csak a zene van. Zenés felár, az itt van kolbász, akkor meg a húsokon látszik?
3: Igen.
2: Hát igen, volt ilyen a vendéglőbe zenés felár, hát igen. Ugye az plusz volt. Na, köszönöm szépen, visszaengedem, és akkor találkozunk, mert ugye most akkor szép lassan jön az az időszak, hogy egyre többet fogunk a húsról beszélni, hiszen igazából ezeknek ez a szezonja, nem?
3: Így van, most már megkezdődött. Ez egész húsvétig.
2: Na, de hát ha jön a karácsony, aztán itt jön a finom szaláme, minden, kóstoljuk, viszünk. Na hajrá, éljen, köszönjük.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Hát mi köszönjük a kedvességet. Na találkozunk még, jó? Éljen az őszi piac. Az őszi piacról szeretnék önnél egy percet beszélgetni, hogy mit tetszett éppen venni. Ilyen kíváncsi műsorra vagyunk, semmi rosszul nem beszélgetünk.
4: Gyümölcsöt vettem, csirkét vettem. Tejterméket vettem.
2: Miért szereti az őszi piacot? Tehát ilyen annyira tele van pult, aránylag olcsó a zöldség, a gyümölcs, színes minden. Mi az, amit ilyenkor ősszel szokott ön igazából venni?
4: Mindig gyümölcsöket veszek. Gyümölcsöt. Télen, nyáron, ősszel, mindig gyümölcsöt.
2: Odafigyel arra, hogy honnan veszi, tehát kereskedőtől, termelőtől. Fontos, hogy magyar az a gyümölcs?
4: Igen, fontos.
2: Melyik a kedvenc almája például?
4: Nekem az idared alma.
2: Az egyfajta keresztedés, ugye? Azt hiszem, Jonathan, klasszikus Jonathan, ahogy el?
4: Azt nem annyira szeretem, meg a Vilmos körtét szeretem.
2: Az egy jó dolog.
4: Igen, köszönöm.
2: Na hát akkor látom, nagyon is ilyet, menjen is, csak nyugodtan. Mi lesz a következő? Most még húsért megy?
4: Már nem, megyek a kocsihoz, bepakolok, és akkor meg jövök vissza, a zöldség, sárgaripa.
2: Na jó, akkor sok sikert, jó utat kívánok, és ősz, itt van az ősz, itt van újra. Ez volt a Lőrinc piac, így ősszel a teljesség igénye nélkül, addig is vásároljatok sokat piacon. Csak az

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Sátán tangó. Tarbéla 1994-ben készült fekete-fehér filmje a maga 450 percnyi játékidejével minden idők 9. leghosszabb mozifilmje a világon. Miközben a filmhosszához viszonyított vágások számában a legkevesebben rendelkezik, így ebben a tekintetben listavezető. A nemzetközi filmvilágban legtöbbet említett magyar filmalkotás Kraszna Horkai László regénye alapján készült. A 12 epizódra takolt mű kapcsán sokan a lételméleti és metafizikai értelmezéseket tartják fontosnak, míg mások pszichológiai szempontok alapján tartják megkerülhetetlennek, de akad, aki a sajátságos humorát és az önreflexiót értékeli a legjobban, a nézőpontjait önmagába visszatérő módon elbeszélő filmben. Medvigy Gábor retinába égő képei mellett Víg Mihály zenéje teszi markánssá a hipnotikus hatású, bár a mai szemmel már nehezebben befogadható alkotást.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Jelentősen nőnek a környezetvédelmi bírságok, ma van a hajléktalanság világnapja. Változékony idő lesz estétől sokfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Ez szerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Feljelentést tett az állami tulajdonban lévő Exim Bank két kötvényügylete miatt a gazdasági miniszter. Kapitány István közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta, összesen 166 milliárd forint kihelyezéséről van szó. Az egyik ügyben 110 milliárd forintért vásárolt kötvényeket a bank az Indotek csoport egyik vállalatától, úgy, hogy a cég nem nyújtott biztosítékot a pénz visszafizetésére. Emellett a tőke 80%-ára az állam vállalt kezességet, a kormány pedig felmentést adott az alól a szabály alól, amely tiltja, hogy a bank spekulatív ingatlan finanszírozásban vegyen részt. Az Indoteknek és a kötvénykibocsátó vállalatnak is az a Jelinek Dániel a többségi tulajdonosa, akit nemrég tartóztattak le a Volánbusznál feltárt hűtlen kezelésekkel összefüggésben. Az Indotek csoport közölte, szabályosan jártak el a kötvényügylet során, a forrásokat átláthatóan használták fel, és mindenben készek együttműködni a hatóságokkal. Bevezették az önkiszolgáló kölcsönzési rendszert a Szegedi Egyetem könyvtárában. Az újítással 4 beltéri kölcsönző, egy külső könyv visszaadó és egy könyvátvevő automata várja az olvasókat, akik akár nyitvatartási időn kívül is átvehetik és visszaadhatják a könyveket. Ma van a hajléktalanság világnapja. A kezdeményezés célja felhívni a figyelmet az utcán hajléktalan szállón élők nehézségeire, a lakhatás biztonságának fontosságára, valamint a társadalmi összefogásra és segítségnyújtásra. Magyarországon becslések szerint 30 ezer embert érint a probléma. A legtöbben családi válság, válás vagy súlyos anyagi nehézségek miatt veszítik el otthonukat.
0: Időjárás.
2: Többnyire változóan felhős az ég, a következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sokfelé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz, a szél is mérsékelt marad. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok valószínű. Vasárnap már főként csak a keleti és déli ország részben várható eső.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: 98.6 Manna FM. Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával. Manna FM.
4: Journey starts beneath the stars, I stand alone.

0: Péter Petrával, Manna FM.
1: Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. október 10-én. Ma arról beszélgetünk, hogy az a bizonyos beszélgetés hogyan zajlódjék, tehát hogyan tudunk a gyerekekkel a szexualitásról, vagy a testiségről beszélgetni. Szakértő vendégem Pelionis Petra, tanácsadó szakpszichológus. Szia Petra, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, köszönöm én is.
1: Mikor érdemes a szexuális felvilágosítást megejteni a szülőnek? Honnan tudja a szülő, vagy a felnőtt, aki a gyerek közelében van, attól függ, hogy éppen ez kire hárul, mint feladat, hogy a gyerek érett erre? Van erre egy életkor, amikor már biztosan az?
2: Nekem erre egy egész koncepcióm van, és az az, hogy ez nem egy beszélgetés, hanem sok beszélgetés, és egész korán érdemes elkezdeni a beszélgetéseknek ezt a folyamát. Tehát valahogy nem úgy képzelem el, hogy akkor majd eljön az idő 10,5 évesen, amikor megtörténhet ez a beszélgetés, hanem így szépen lassan csordogáljon a gyerek felé az info, akár már nagyobb is korban is, már lehet arról beszélni, mondjuk a kis kutya az a anyuka kutyától, meg az apuka kutyától születik, és nyugodtan ki lehet egy picit ilyen gyerek szinten térni arra, hogy ez a kis állat születik, kis baba születik, hogy ennek köze van a testiséghez, vagy a nő-férfi nemhez, stb. És akkor ahogyan a gyerek mondjuk ilyen kisiskolás korba ér, amikor az érdeklődése már nagyon így, tényleg az ilyen tárgyszerű dolgok felé fordul, kíváncsivá válik, és elkezd egy csomó hasonló gyerekkel együtt így elkezdi felderíteni a világot, ott már szépen lassan, már kisiskolás korban érdemes még többet elárulni erről. Ez egy egyszerű kis rövid beszélgetések ebéd közben, vagy sétálás közben, vagy a kocsiban. Szóval semmilyen nagy, komoly lelki drámát nem kell elképzelni, hanem egyre többet elárulni arról, hogy mire való a testünk, hogy ez ne, és legfontosabb üzenet az, hogy ez az lenne, hogy ez ne egy tabu téma legyen, egy nagyon ijesztő dolog, amiről nem szabad beszélnünk, valami titokzatos és félelmetes dolog, hanem az, hogy ez egy természetes, jó, örömteli dolog. Szóval én egy szóval válaszolva a kérdésedre, korán, kisiskolás korban már legyen erről szó a gyerek és a felnőtt között, azért, mert nagyon sokszor már akár első, második, harmadik osztályban a gyerekek egymástól nagyon sok információt kapnak, és sokkal jobb, hogyha a saját szülőjétől hall megbízható információkat egy gyerek, mint hogyha mindenféle mendemondát és ijesztő dolgot sutyorognak a többiek.
1: Mit tudunk kezdeni a kérdésekkel? Hall a gyerekektől az iskolában ezt, azt, amazt, és akkor arra rákérdez, ha van bátorsága, mondjuk ez még a jobbik eset.
2: Igen, az már nagyon-nagyon jó, hogyha a gyerekünk úgy érzi, hogy már tőlünk kérdezni ebben a témában. Nyilván ettől egy picit minden szülő zavarba jön, meg minden gyerek is zavarba jön, szóval nem biztos, hogy ők megrohamoznak a kérdésekkel, de ha már ő ezt bármit megmer kérdezni, az azt jelenti, hogy egyrészt van az a bizalmi szint szülő és gyerek között, másrészt valahogy át tudtuk adni, hogy ez nem annyira ijesztő, félelmetes téma, amiről nem szabad beszélni, hanem ez valami olyasmi, amiben bátran fordulhat hozzánk, mert úgy kezeljük őt, mint aki megérdemli, hogy konkrét információkat kapjon.
1: Uh-huh. Hogy hogyan tudunk a gyerekekkel a testiségről beszélni? Mikor jön el az a pont, amikor meg kell ejteni ezt a bizonyos beszélgetést velük, erről beszélgetünk ma, tehát hogyan beszéljünk a testiségről a gyerekekkel. Pelionis Petra, tanácsadó szakpszichológus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Arról beszélgetünk majd, hogy ha megvan a mikor, akkor természetesen tudnunk kell, hogy hogyan beszélgessünk erről, mire érdemes odafigyelni, vannak-e vörös zászlók. Hamarosan folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM, Lélekszörf. Hamarosan.

0: Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: A műsor vendége Pellionis Petra tanácsadó szakpszichológus, akivel arról beszélgetünk ma, hogy hogyan beszéljünk a testiségről, a gyerekekkel. Amikor már megbeszéltük, hogyan érdemes ezt felhozni, hogyan érdemes tálalni, hogyan tudjuk a gyereket bevonni, ha ő mondjuk annyira nem akarna beszélgetni erről.
2: Na, azt gondolom, hogy a legjobb módszer az, ha tényleg már kicsike mennyiségekben korábban is volt erről szó, és derűsen, nem tudom, az állatok szaporodása kapcsán már be tudtuk mutatni.

0: mi egy picit ezt az aspektust, vagy biológia kapcsán, tehát hogy akár itt a sejtek, vagy az emberi test kapcsán egy picit szó volt erről. Tehát hogyha már ez így egy picit be van járatva témaként, akkor sokkal könnyebb lesz kicsit rátérni, és kevésbé zavarba ejtő is, és én azt gondolom, hogy érdemes azért minden családban az egyik szülőnek egy picit erre így magában rákészülni. És én ezt nem azt mondom, hogy utána kéne olvasni, mert nem gondolom, hogy bármilyen külső segítségre feltétlenül szüksége lenne egy átlag magyar szülőnek ehhez. Viszont picit felkészíteni arról, hogy valamelyik szülőnek ezt fel kell vállalni, hogy aki egy picit ebben lazában tudja kezelni, vagy humorral, vagy közvetlenül, ebből neki azért ezt így bevállalni, hogy mit tudom én, tényleg mondjuk szaporodó állatokat nézve ezt szóba hozza, vagy a kisfiú kislány testével kapcsolatban ezt szintén szóba hozza, és akkor egyre inkább fognak jönni egyébként az iskolából is az információk. A német iskola rendszerben például már 4. osztályban része a tananyagnak a szexualitás, illetve az emberi test. Ez számomra egy nagyon rokon szenves dolog. Annyira, hogy konkrétan ilyen rajzolt kép is van a munkafüzetben arról, hogy néni és bácsi összebújik, és hát látszik is, hogy mi történik őt éppen. És szerintem ez nagyon-nagyon klassz. Azt fontos tudni a szülőnek ehhez, hogy azért jobb, hogyha nem az iskolában hallja a legelső infót a gyerek, hanem már tőle, de hogy mondjuk a német iskolarendszerben ez azt jelenti, hogy már ott 10 éves kor előtt feltételezik, hogy ez már szóba került, és hogyha addig nem, akkor a suliban viszont pontos információkat kapnak, és akkor nem ilyen mindenféle félelmetes fantáziálás jön be.
1: Valamilyen szinten keretek között tartható egyébként? Tehát a beáramló információ, amire nincs hatása mondjuk az iskola miatt a szülőnek?
0: Hát az az igazság, hogy a szülő nem hiszem, hogy a mai világban igazán teljes mértékben tudná kontrollálni azt, hogy mi az, amivel találkozik az ő gyermeke. Mert elég, hogyha egy osztályban egy gyerek az, aki több információt lát, hall, tapasztal valamilyen formában, akkor nagyon könnyen az témává válik, és tényleg a legjobb hiszemű módon beengedjük az iskolába a gyerekünket, és hogy nyilván ezek nem fenyegető események, meg nem is érdemes úgy rátekinteni, hogy jaj, ez szóba került. Nagyon klassz, mert hogy ez akkor lehetőséget ad a szülőnek is, hogy akkor ő elmondja a gyereknek azt, hogy ő hogyan látja mindezt, de hogy valóban ezt egyszerűen fel kell vállalni a szülőnek, hogy nem söpörheti ezt az asztal alá.
1: Pelionis Petra, tanácsadó szakpszichológus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Vele beszélgetünk arról, hogy hogyan beszéljünk a testiségről a gyerekekkel, és azzal fogjuk folytatni, hogy hogyan érdemes kezelni, hogyan kell kezelni a családon belül a szexualitás kérdését, akár azt, hogy miben és hogyan mutatkozunk a gyerek előtt, akár mondjuk a mesztelenséggel kapcsolatban is kell, hogy beszéljünk erről. Hamarosan folytatjuk.
2: 98.6 Manna FM, Lélekszörf.
3: Hamarosan folytatjuk.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Hogyan beszéljünk a testiségről, a gyerekekkel? Erről beszélgetünk a mai műsorban. Szakértő vendégem Pellionis Petra, tanácsadó szakpszichológus, és akkor itt van a következő kérdés, hogy hogyan érdemes, vagy hogyan kell kezelni a családban a szexualitás kérdését, és itt nyilván nem csak a szexualitásról kell, hogy beszéljünk, hanem mondjuk a ruhátlanul mutatkozásról, tehát a meztelenség kérdéséről is. Mi az ideális? Van-e egyáltalán ezzel kapcsolatban ilyesmi?
3: Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés. A szexualitás beszéd témabeli kezelése azt szerintem legyen leginkább nyílt, őszinte, laza és közvetlen. Tehát nem kell ilyen nagy drámai súlyt adni neki, viszont azért egy bizonyos életkor után, és azért ez tényleg ott az iskola kezdés körül, érdemes azért már a szülőknek is óvatosan bánni ezzel a meztelenséggel, tehát hogy elő tud fordulni, hogy így nem szándékosan, de kicsit zavarba ejtő helyzetekbe kerülnek gyerekek, vagy így családokban úgy túlszexualizálják a levegőt, vagy tehát hogy, uh-huh. hogy azért már mondjuk egy 6-7 éves kisfiú már számára már sok tud lenni mondjuk az anyukáját teljesen mesztelenül látni. Ez még óvodáskorban egy sokkal természetesebb dolog, és itt sem arról van szó, hogy így rejtegetni kéne magunkat, csak hogy egyfajta ilyen tudatosság ebben, hogy ott azért már ki szokott alakulni a gyerekekben egy ilyen kis szégyenérzet, nem is feltétlenül saját testükkel kapcsolatban, de hogy mondjuk a másikéval, vagy a felnőttével, amin már ilyen nemi jellegek egyértelműen látszódnak, és ezeket ők érzékelik, nyilván kíváncsiak is, szabad mesélni, de hogy mondjuk én biztos, hogy nem javasolnám azt, hogy mesztelenül járkáljunk egymás előtt. Nyilván azért családja válogatja, ha ez jól van kommunikálva, akkor hát érdemes figyelni tényleg, hogy így hogyan hat a gyerekekre. Én azt látom, hogy azért mondjuk a csukott fürdőszoba ajtó, mondjuk a szülők fürdésénél az mondjuk nem tud megártani már, amikor ott a tényleg így, nem tudom, kb. 8 éves kortól biztos.
2: Uh-huh. Petra, mi a helyzet az együttfürdéssel? Ez is egy nehéz és sarkalatos pontja ennek a témának.
3: Igen, gyakori tapasztalat családokban, hogy az ellenkező nemű testvérek számára is már itt a kíváncsiság kapcsán így néha megterhelő tud ez lenni. Tehát, hogy elméletileg még mondjuk a nagyobb is fiú meg a kisebb kislány fürödhet együtt, csak hogy van olyan, amikor itt a kíváncsiság azért kellemetlen helyzetekbe hozza a gyerekeket, és itt én azt javaslanám, hogy érdemes a szülők megfigyelni azt, hogy mi zajlik ilyenkor, azzal semmi baj nincs, hogy egymás testét megismeri két gyerek, tehát hogy látja, hogy milyen a fiú, látja, hogy milyen a lány, és ezeket nyugodtan szóvá is lehet tenni, tehát ez nagyon jó, ha tud lenni neve a nemi szerveknek, tehát hogy tudjuk, hogy adunk nevet, hogy tehát hogy konkrétan kimondjuk a nevét azért, hogy tudja ő is, hogy hogyan nevezze meg, hogyha ő erről szeretne beszélni, elmagyarázhatjuk a dolgokat, mondjuk itt az édesanyja, mondjuk tegyük fel menstruációja kapcsán, ez nagyon riasztó tud lenni, hogyha valamivel szembesül egy mondjuk egy kis ovis gyerek, és ez egy teljesen természetes folyamat, tehát hogy én azt gondolom, hogy ezt nyugodtan el lehet magyarázni, hogy ilyenkor mi történik, és hogy itt a vérzésnek ezt az ijesztő jellegét, ezt leszedni és elmagyarázni, hogy ez így van jó, hogy ez így van kitalálva. Tehát nagyon fontos így a testről beszélni, nagyoknak már magyarázni, szemlélte, tehát hogy elmesélni, hogy minden vonatkozik rá, ezek ne legyenek titkosak, de hogy mindezt így konkrétan a testi szemléltetésben már azért egy ilyen óvatossággal érdemes ezt kezelni, és együttfürdésnél bizony ugyanez, meg kell nézni, hogy mi az, ami működik. Azért a nagyobb, tehát az ilyen iskolás gyerekben a szégyenérzet az egyre fokozódik, és ez nem is feltétlenül egy negatív szégyenérzet, hanem inkább ez a fajta ilyen teljesen jogos, ilyen nem is most eszembe a neve ennek a kifejezésnek, de az, hogy ő érzi, hogy mi az, ami már nem tartozik másokra. Uh-huh. Tehát, hogy ezt is meg kell tanulni, hogy az intimitásunk az a sajátunk, és hogy arról dönthetünk, hogy abba kit engedünk be, és hát aha. Itt ugye már jönnek is a veszélyek kérdései.
2: Nagyon fontos a mai téma is. Arról beszélgettünk Pelionis Petra tanácsadó szakpszichológus szakértő vendégemmel, hogy hogyan beszéljünk a testiségről a gyerekekkel. Hamarosan folytatjuk azzal, hogy mit tegyünk, vagy mit tehetünk a szexuális tartalmú csúnya beszéddel, mert hogy ez is tulajdonképpen, hogyha az ember egy kicsit körülnéz, minthogyha abszolút hétköznapi lenne már a gyerekeknél is. Hamarosan folytatjuk.
1: 98.6 Manna FM. Lélekszörf. Hamarosan.

0: Megszörf Péter Petrával, Manna FM.
1: Hogyan beszéljünk a testiségről a gyerekekkel, hogyan kapcsolódik ehhez például, mert hogy erről is beszélni kell, a szexuális tartalmú csúnya beszéd. Szakértő vendégem Pellionis Petra, tanácsadó szakpszichológus. Petra, mit tudunk ezzel kezdeni?
2: Én azt gondolom, hogy önmagában a tiltás egy csomó helyzetben nem elég. Tehát, hogy azt hiszem, hogy minket úgy neveltek föl, illetve korábban különösen, hogy egész egyszerűen meg volt tiltva, hogy valamiről szó legyen, vagy valamit ki lehessen mondani, stb. Most én már azt gondolom, hogy a mai világunkban a magyarázat, ugye a világossá tevés, az információ a legnagyobb fegyverünk a veszélyek meg nehézségek ellen. Tehát, hogyha én a gyerekem szájából egy ilyen olyan csúnya szót hallok, ami a szexualitásra vonatkozik, én ezt szoktam magyarázni, hogy ez mit jelent valójában, és hogy ezért nem javaslom, hogy ő ezt használja, mert hogy ez sokkal többről szól, mint hogy egy ilyen jól hangzó menő káromkodás, amit a menő barátja esetleg kimond. Szóval én azt gondolom, hogy érdemes, tehát hogy tényleg érdemes a konkrét szavak vagy kifejezések konkrét jelentését is kicsit így világossá tenni, és akkor ő tisztában lesz azzal, hogy amikor mond valamit, akkor valójában mit is mond. Úgyhogy én semmiképpen sem csak a tiltás híve vagyok ebben a kérdésben.
1: Nem csak a tiltásról kell ebben az esetben beszélni, hanem a büntetésről is, mert nagyon sokan nem is gondolnak arra, hogy erről beszélni kéne, vagy ezt meg kéne magyarázni a gyereknek, hogy mit is jelent pontosan, amit kimondott, hanem azonnal büntetés van.
2: Igen, pontosan, pedig fontos az, hogy ő miért mondta ki, tehát hogy ő most dühében káromkodott, vagy menőzni akart azzal, hogy káromkodott, hogy ezt úgy mondta ki, hogy igazából fogalma sincs, hogy mit mondott, akkor azt tudunk helyette keresni más kifejezést, beszélni arról, hogy mi a nagyon csúnya, mi az, ami kicsit csúnya, hogy amikor én szülőként káromkodom, akkor az mi az, amire mondjuk, mi az, amit úgy felvállalom, hogy ezt úgy kimondom, és mi az, ami úgy nekem is kiszalad a számon, és utána mondjuk szégyellem magam, hogy az ott kiszaladt. Tehát, hogy egyetlen erről az egész csúnya beszédről is érdemes kicsit beszélgetni, és hát nem szabad elfelejteni, hogy igazából a gyerekeink minket mintáznak. Tehát azokat a szavakat, amiket ők kimondanak, azért nagyon gyakran nem csak egymástól hallják, hanem a felnőttektől is. És ebben az életkorban, amiről most így beszélünk, és itt azért tényleg még a kisiskoláskornák, kiskamaszkor, nál tartunk, itt még azért ők mintáznak minket nagyon komolyan.
1: Pont ezt akartam mondani a csúnya beszéddel kapcsolatban, hogy nagyon sokszor tapasztalni azt, hogy a szülő rettenetesen csúnyán beszél, és egy 4 éves gyereknek a szájából ugyanaz ömlik. Hogy nem figyel oda a szülő, vagy mit tud tenni a szülő? Miért fontos, hogy ne tanulja meg a csúnya szavakat ennyire kicsi korban a gyerek?
2: Hát ugye mi felnőttek már azért elég ügyesen tudjuk ezt így tudatosan korlátozni, tehát valahogy azért ritkán csúszik ki egy megbeszélésen egy csúnya szó, de a baráti körben meg könnyebben, de egy gyerek erre még nem képes. Tehát azt kell látnunk, hogy ez a fajta gátló mechanizmus egy kisiskolás gyereknél sem feltétlenül működik még mindig igazán jól, főleg, hogy nem is érti azt, hogy mi az, amit mond. Szóval biztos, hogy érdemes magamban nézni, én mikor használom ezt, és nyugodtan meg lehet osztani a gyerekkel, hogy úgy érzem, hogy én ezt túlzásba viszem, és így próbáljunk figyelni, és aki így a családban mond egy csúnya szót, akkor 5 fekvő támaszt. Tehát, hogy lehet ezzel ilyen barátságosan játszani, és nem csak erőből tolni le a gyereknél, hogy nem szabad, hanem egy kalap alá venni magamat is fel.
1: Hogyan beszéljünk, hogyan kell beszélnünk a gyerekekkel a testiségről és azokról a dolgokról, ami ehhez kapcsolódik, például ugye a szexuális tartalmú csúnya beszédről, amiről az imént beszélgettünk Pellionis Petra, tanácsadó szakpszichológus, mai szakértő vendégemmel. Folytatjuk azzal majd, hogy mi védi meg a gyerekeket vajon a felzaklató élményektől, mit kezdjünk az online tartalmakkal, ezzel folytatódik majd a Lélekszörf következő órája, érdemes lesz akkor is figyelni, természetesen velem lesz továbbra is Pellionis Petra, szakértő vendégem, tanácsadó szakpszichológus, hamarosan folytatódik a műsor.
0: 98.6 Manna FM, Lélekszörf.
3: Hamarosan folytatjuk.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az elegáns megjelenésű, júliustól szeptemberig szinte folyamatosan virágzó hibiszkusz szireákuszok hatalmas virágaikkal, azok színeivel, talán megszokott, ám de megunhatatlan sokoldalú díszcseréink. Használhatjuk őket szoliterként, nyírott és nyíratlan sövényként, de fácskává nevelve virágágyak központi elemei is lehetnek. A lavender sifon pedig különösen alkalmas arra, hogy olyan helyre ültessük, ahol szembeszökő szépsége igazán érvényesülhet. Míg a hagyományosan ültetett májva cserjék zömmel szimpla virágok, ez a fajta nagy, fodros, levendula színű dupla virágokkal rendelkezik, melyeket tömegesen hoz, és amelyek csodás kontrasztot alkotnak a fényes levelekkel, fokozva a cserje dekoratív szépségét. A bájos, akár 10-15 cm átmérő virágok külső sziromköre nagy, a virág középső részén lévő szirmok kisebbek és fodrozottak. A virágtorok mélyvörös csíkozással díszített. A virágzás előre haladtával a virágszín egyre halványodik. Nem csoda, hogy az angol királyi kertészeti társaság tekintélyes Garden Merit díjával tüntették ki. Napos, meleg helyen, laza szerkezetű, átlagos, jó vízelvezetési talajon fejlődik legszebben. A pongó vizet is tolerálja, a száraz időszakokat gond nélkül átvészeli, viszont hosszantartó szárazság esetén a virág bimbokat ledobálja. Ezért ilyenkor gondoskodjunk a megfelelő vízutánpótlásról. Összességében szívós, ellenálló, könnyen nevelhető cserje. A lavender sifon szolid virágszínének köszönhetően jól társítható, akár más májva cserje fajtákkal vagy évelőkkel is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Jelentősen nőnek a környezetvédelmi bírságok, lezárták hétvégére a déli pályaudvart. Változékony idő lesz estétől sokfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Ez szerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Ma van a Lelki Egészség Világnapja. A Magyarországon 1994 óta minden évben megtartott kezdeményezés célja felhívni a figyelmet a mentális egészség fontosságára, csökkenteni a pszichés problémákkal kapcsolatos előítéleteket, valamint bátorítani a nyílt beszélgetést és a segítségkérést. A Tel Avivi reptérbe akarta belevezetni a Fly Dubai gépét az a másodpilóta, akit másfél hete sikerült megakadályozni a merénylet kísérletben. Ezt az Egyesült Arab Emírségek főügyésze közölte, megerősítve azokat a feltételezéseket, hogy az ománi férfit a 2001. szeptember 11-i terrortámadások ihlették. Az ügyészségi nyomozás megállapította, hogy a légitársaság nem követett el mulasztást a pilóta átvilágításakor. Engedélyei, igazolásai mind rendben voltak, semmi nem utalt arra, hogy szélsőséges nézeteket vallana. Hétvégére lezárták a déli pályaudvart. Ma és holnap váltókat javítanak, színeket cserélnek. Átvizsgálják a felső vezetékeket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Emellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket, valamint átvizsgálják az energiaellátási rendszert is. A vonatok holnap éjszakáig Kelenföldre érkeznek és onnan is indulnak.
0: Időjárás.
3: Napos, felhős az idő, most csak elszórtan, estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz, a szél is mérsékelt marad. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok valószínű. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: 98.6 Manna FM.
5: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával. Manna FM.

0: a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. október 10-én. Hogyan beszéljünk a testiségről a gyerekekkel, és hogyan kezeljük az ehhez kapcsolódó helyzeteket, mint például a szexuális tartalmú csúnya beszédet, vagy például az online tartalmakat, amik szintén zaklatóak, traumatizálóak, nehezek lehetnek. Mi védi meg a gyerekeket a felzaklató élményektől, Petra?
3: Legfőképpen az információ a pontos, és egy olyan személytől hallott információ, akiben megbíznak, aki ezt számukra pontosan közvetíti, és így már nem felkészületlenül hallanak, látnak, tapasztalnak dolgokat, például a kortárs közegben, vagy akár az online térben. Tehát, hogy első és legfontosabb ez, hogy legyen infója, hogy pontosan tényleg így mi történik, miért történik, mi ebben az, ami jó és elfogadható, és hol van a határ, amikor pedig már veszélyes, bántalmazó dologról beszélünk. És hát igen, érdemes szóba hozni a beszélgetésünkben olyan helyzeteket is, amik megtörténhetnek egy gyerekkel. Hogyha egy gyerek rendszeresen úszni át, és az úszodában ott mások is öltöznek, akkor ő ott azért, vagy akár egy nyilvános vécében, azért sokféle azonos nemű ember testét láthatja, és akár még mondjuk tapasztalat kellemetlen élményeket, és hogy érdemes ezekre is felkészíteni a gyerekeket, hogyha mondjuk ilyesmit tapasztalok, hogy valaki annyira néz engem valahogy olyan furcsán, vagy megszólít, hasonló, hogy akkor mit tehetek, milyen forgatókönyvem van arra nézve, hogy hogyan tudom magam megvédeni, mi az, ami már sok, és mi az, ami meg még belefér. Vannak egyébként erre nagyon jó könyvek, tehát azért, hogyha most beírja az ember a keresőbe, hogy szexuális felvilágosítás könyv, akkor a legkülönbözőbb korosztályoknak elérhetők könyvek, és én azt javaslom a szülőknek, hogy nem azt, hogy vegyenek valamit, aztán dugják oda a gyerekkorral és viszlát, hanem hogy menjenek a könyvesboltba, lapozzanak bele, nézzék meg mi az, ami számukra is emészthető, meg a gyerek számára is, hiszen ők ismerik a legjobban, és olyat vegyenek, amivel így tudnak valahogy azonosulni, és akkor érdemes egy kicsit megmutatni, és aztán persze így ott hagyni. De hogy ezt azért kezdtem elmondani, mert hogy így a fehér nemű szabály, az intimitás határai kapcsán is vannak gyerekkönyvek, én ezeket is nagyon ajánlom, itt a legnagyobb klasszikus a Lili és a Bátorság című, most már azért egy ideje a piacon lévő könyv.
2: Hogyan tudjuk a gyerekeknek a kíváncsiságát olyan módon kielégíteni, hogy ez nem menjen tovább, mint amennyit a kis korának megfelelő lelke elbír?
3: Az az igazság, hogyha kérdez róla, akkor már az azt jelzi, hogy a lelke, tehát hogy el fogja bírni a válaszokat. Tehát azért az, ahogyan egy szülő elmond dolgokat, azért olyat még nem hallottam, hogy az traumatizálta volna a gyereket, tehát, hogy, és azért mondom, hogy az a legjobb, amit a szülő mond. Amihez még ő nem elég érett, azt úgyse nagyon fogja ő felfogni, vagy úgyse nagyon fogja ő azt tovább vinni. Úgyhogy én nem gondolom, hogy a szülő kommunikációjában olyan igazi nagy rizikó van. Igaziból ott az szokott lenni a rizikó, hogy nem nagyon mondanak semmilyen információt. És erre nekem tényleg az javaslatom, hogy érdemes, ha nagyon nehéz ez a téma, vagy az állatokból kiindulni, vagy pedig az emberi test működéséből, vagy abból, hogy mondjuk a kisbaba hogyan készül sejtekből, és akkor itt egy picit azért így kicsit távolítva lehet ezekről beszélni, és akkor könnyebb megérkezni oda, amikor már tényleg férfi-nő közötti szexualitásról beszélünk. De nagyon fontos, hogy nem kell ehhez semmilyen extra skill. Tehát el kell hinni a szülőnek, hogy ő teljesen alkalmas arra, hogy a saját szókincsével, a saját zavarba jövésével együtt tökéletesen alkalmas rá, hogy a gyerekének infót adjon.
2: Periunis Petra tanácsadó szakpszichológus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Arról beszélgetünk, hogy hogyan beszéljünk a testiségről, illetve hogyan kezeljük ezt a témát a gyerekekkel kapcsolatban, illetve hozzájuk fordulva, vagy ha ők fordulnak hozzánk. Azzal folytatjuk majd, ami a legsarkallatosabb pontja ennek, és egy szülőnek talán az egyik legnehezebb időszak, amikor a fiatalok szexuális életet kezdenek élni, és akkor ennek jön minden hatása. Mikor kezdik ezt vajon a fiatalok? Van erre ideális kor vajon, illetve mennyit változott ezzel kapcsolatban Hát a társadalom, illetve az elfogadott életkor az elmúlt 10-15 évben, ezzel folytatjuk.
1: 98.6 Manna FM, Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Fejlionis Petra tanácsadó szakpszichológus, a műsor mai szakértő vendége. Hogyan beszéljünk a testiségről a gyerekekkel, hogyan kezeljük ezt a témát, hogyan kezeljük azt, amikor a fiatalok szexuális életet kezdenek elélni. Egyáltalán mikor kezdik ezt ők, és ennek milyen hatásai vannak, vagy lehetnek?
2: Ja, így az akceleráció, ez a fényében így ez jóval korábbra tolódott most már, mint ahogy korábban, tehát hogy miközben mondjuk a 80-as években még mondjuk 10-ből egy felső tagozatos, vagy 10-ből kettő felső tagozatos gyerek volt, aki már mondjuk így érdeklődött a nemiség iránt, most itt a 6.-7. osztályról beszélünk, most már azért nagyon sokan itt ez tényleg így fontos témává válik, az érdeklődést megvan, és hát igen, tehát hogy ahogyan hormonálisan is előbbre tolódott a kamaszkor kezdete, ezért aztán nem izgalom.

0: is előbb megjelenik. Tehát, hogy azért nagyon fontos foglalkozni a témakörrel, mert akár beszélünk róla, akár nem, a gyerekek megtapasztalják a nemi izgalom jelenségét, és hogyha ez egy ilyen nagyon rejtélyes, ismeretlen, idegen és akár bűnösnek megélt dolog, akkor olyan bűntudatok meg félelmek tudnak hozzá kapcsolódni, amik aztán később egész komoly zavarokat tudnak okozni. Tehát, hogy szülőként azt is tényleg fontos már így 9-10 éves kor után ezt mindenképpen beszélni arról, itt tényleg kisiskolás korban, hogy milyen érzés az, amikor mondjuk lát valaki csókolózni egy párt egy filmben, hogy akkor az elképzelhető, hogy az az ő testében már jócskán érezhető egy 6-7 évesnél, és hogy ezzel semmi baj nincs. És azt is nagyon fontos kiemelni, hogy itt kiskamaszként is, hát, hogy az azonos nemű meztelenség látványa az ugyanúgy önkéntelenül kivált egy nemi izgalmat, hogy ettől nem kell például arra rémülni, hogy akkor ő homoszexuális, hogy nem erről van szó, hanem hogy vannak olyan ösztönös testi működéseink, amikért nyilván felelősek vagyunk, de hogy nem kell, hogy bűntudatunk legyen, természetes, így működik a test, velem minden oké, ezek a legáltalánosabb félelmek, hogy velem valami baj van. És ez nagyon-nagyon sokszor fut át már az ilyen 9-10-11-12 éves gyerekeknek a fején.
1: És ettől ők aggódnak? Tehát amikor hozzád érkeznek például a szülők olyan kérdéssel, ami a gyerekben jelent meg, és nekik elmesélték, azzal mit lehet kezdeni?
0: Az egy fantasztikus dolog, hogyha ezt a szülőjének egy gyerek el tudja mondani.
1: Ez ritka?
0: De az az igazság, hogy ritka. Aha. Igen, hogy azért ritka, hogy ezt a saját szülőnek elmeri mondani. Ez nagyon zavarba ejtő, nagyon ilyen elfolytandó téma azért sokszor, és sokszor könnyebb azért így a barátoknak elmondani, vagy velük beszélni erről, illetve ami szerintem még nagyon hasznos, hogyha vannak olyan felelősségteljes fiatal felnőttek, vagy más felnőttek a gyerek körül, akivel valahogy ez szintén így téma tud lenni. Tehát, és hogy hát őket is felkészíteni arra, hogy lehetséges, hogy olyan idősebb unokatestvér, stb., akik, hogy kérdezni fog a gyerek, vagy hogy, szóval, hogy lehessen erről beszélni, hogy nyilván nem minden idősebb kamasz, vagy fiatal felnőtt alkalmas erre, de nagyon-nagyon hasznos tud lenni egy-egy megnyugtató fél mondat egy kicsit idősebb valakitől.
1: Pelionis Petra tanácsadó szakpszichológus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. A testiségről beszélgetünk, hogyan beszéljünk a gyerekekkel a testiségről, erről a témakörről úgy általánosan, és azzal folytatjuk majd, hogy hogyan védhetjük meg a fiatalokat a negatív élményektől, legyen ez akár csak egy szóbeli negatív élmény, ezzel folytatjuk.
2: 98.6 Manna FM, Lélekszörf.
3: Hamarosan folytatjuk.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Pelionis Petra tanácsadó szakpszichológus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Arról beszélgetünk, hogy hogyan beszéljünk a testiségről a gyerekekkel, és akkor most konkrétan arról, még az összefoglaló és az útravaló előtt, hogy hogyan tudjuk megvédeni a gyerekeket, a fiatalokat a negatív élményektől.
2: De ahogy említettem, először is adjunk információt, adjunk időben információt, ez a legfontosabb. Aztán kicsit kevés érintettük itt az online témakört, de hogy nagyon fontos az, hogy most már állati könnyen, nagyon erőteljes tartalmakhoz hozzáférnek a gyerekek egy gombnyomással. Múltkor egy nude színű balerina cipőt kerestem a magam számára, és olyan pornó képekkel találkoztam az interneten, az ártatlan keretéstől, hogy... hogy én is elpirultam, szóval, hogy tényleg ennyire egyszerű, szóval nagyon sok gyerek, fiatal kezébe kerül telefon, hogy ezt teljesen kontrollálatlanul nem szabad hagyni, hogy vagy akár a YouTube, ott ugye ők nagyon lelkesen tudják használni, hogy érdemes fejeztem már azért ott lenni a szülőnek, hogy így mit is néz, akár véletlenül is kerülhet megterhelő tartalom a gyerek elé, de az is lehet, hogy egyébként érdekli, és ő keres rá, vagy mutatja neki valaki, hogy érdemes azért odafigyelni ezekre, és azért behozni témaként, hogy akár beszélgetve arról, hogy mi volt, mit tudom én, nehéz egy napban, vagy mi volt ijesztő, vagy hasonló, hogy esetleg ilyen esti beszélgetésekben kibukik mondjuk azt, hogy volt valami, ami sok volt, és nehéz volt, és ha mi csak egy picit is tudjuk érinteni a szexuális társ témakörét, ezzel egy ilyen szabad zöld feliratot kiteszünk, hogy szabad erről beszélni, elmondhatod, hogy mondjuk mi volt. Uh-huh. Ez nagyon lényeges. Igen, tehát hogy ez nagyon fontos, és tényleg felkészíteni a gyerekeket arra, hogy egyébként milyen veszélyek leselkednek rájuk. Itt most nem riogatni kell őket, de hogy szóba hozni azt, hogy aki már egyedül közlekedik, hogy mire érdemes vigyázni az utcán, mire érdemes vigyázni a mosdóban, az öltözőben, stb. Milyen lépési lehetőségei vannak. Erre így azért közösen elég jó dolgokat ki lehet találni, mert hogy tényleg az a helyzet, hogy nem tudjuk őket egyébként minden pillanatban mindenhova elkísérni, szóval azt el kell engednünk, hogy majd mi mindig fizikailag meg tudjuk őket védeni, tehát őket kell felruházni így a tudással és a fejben megtartott, vagy meglévő forgatókönyvekkel.
1: Petra, az is lényeges ebből a szempontból, hogy a szülő mennyire áll készen erre, hogy a szülő önmagában mennyire nyitott. Tehát hiába próbáljuk a gyerekeket ebbe az irányba vinni, hogyha egy szülő úgy nőtt föl, hogy náluk görcsösen kellemetlen témaként kezelték a testiséget. Ezzel mit lehet kezdeni? Mit kezdhet ezzel egy felnőtt?
2: Igen, hát ez nehéz kérdés. Az, hogy már ezt valaki önmagában felismeri, ilyen szuper. Én azt javaslom, hogy próbálgatni érdemes. Tehát, hogy a szülőnek kell próbálni kilépni a komfortzónájából, és menni, akkor kezébe venni akár egy ilyen felvilágosító könyvet. Nem azért, hogy feltétlenül odaadja, hanem hogy mondjuk a szókincset kilesse belőle, hogy mi az, ami, ahogy mondjuk ő tud fogalmazni, vagy tehát ez egy bátorító hatással lehet, és próbálgatni érdemes, hogy a gyereknél mi az, ami így bemegy, és tényleg sokszor egy-egy mondatról beszélünk, nem feltétlenül várhatunk választ, mert nem fogja azt mondani, hogy ó, de jó, hogy beszéltél erről nekem édesanyám, és kérlek, még meséld el azt is, hogy, de hogy azért a fontos infókat néhány mondatban is tudjuk elmondani, és amit én mondjuk mindenképp hangsúlyoznék, hogy ennek az egésznek az örömteliségét, meg a bensőségességét érdemes kihangsúlyozni, hogy mondjuk mi az, ami normális szex, vagy hogy mondjam, tehát hogy az egészséges szex. Az egészséges szex az örömteli, az egy jó dolog, az bensőséges dolog, tehát hogy úgy tudjuk még megvédeni, azt gondolom, a fiatalokat, ha azt megértik, hogy a szex az nem lehet az ő szeretetre méltóságuk elérésének az eszköze. Uh-huh. Ne azért mondjon igent egy helyzetben, mert fél, hogy a másik elveszti a másik szeretetét. Ez így önmagában nem jó motiváció. Szóval érdemes már egy nagyobbal, egy kamasszal erről beszélni, egy ilyen kvázi kis checklistet összeállítani, hogy akkor mi az, amit érdemes megkérdezni magától a döntés előtt. És hogyha nemet akar mondani arra, annak nagyon sok módja van, és hogy hogyan lehet nemet mondani.
1: És hogy mennyire fontos, hogy tudjon nemet mondani. Hogyan beszéljünk a testiségről a gyerekekkel? Erről szól a mai műsor. Pelionis Petra tanácsadó, szakpszichológus, szakértő vendégemmel beszélgetünk, és akkor most jön egy jó adag útravaló, és beszélgetni fogunk még arról is a nemetmondás kapcsán egy kicsit folytatólagosan, hogy mindig tartalmaznia kell a kölcsönös beleegyezést. Tehát az a fajta kölcsönös konszenzualitás, amiről mostanában olyan sokat hallani, ez nagyon-nagyon fontos, hogy tisztában legyen azzal a fiatal, hogy neki nem kell belemennie, ha nem akar, és az a normális, hogyha mind a ketten akarják. Erre is választ ad, majd még Petra, ezzel folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk. Ugye?

0: a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Feliunis Petra, tanácsadó szakpszichológus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Hogyan beszéljünk a testiségről a gyerekekkel, mi a normális a fiataloknál ebből az aspektusból, és akkor most jön az útravaló, de még mielőtt a legfontosabbakat összefoglalná Petra, én azt kérem még, hogy hangsúlyozok ki azt is csak egy-két mondatban, hogy mennyire fontos a kölcsönösség, tehát hogy mind a ketten akarják. Tehát a nemetmondással kapcsolatban ez még eszembe jutott.
3: Igen, én azt gondolom, hogy ugye most ennek ilyen hivatalos terepe nincs, ahol a gyerekek erről hallanak információkat, hogy tényleg, hogy mi a normális, hogyan mondjak nemet, milyen motivációim lehetnek, mit gondoljak végig, és mivel nincs ennek más formája, ezért bizony érdemes így a családban is erről beszélni, mert hogyha mondjuk van egy család, ahol erről szó van, és mondjuk az apuka például, aki valaha maga is volt egy fiatal férfi, aki nőket hajkurászott, el tudja mondani, hogy mondjuk neki attól nem ment el a kedve egy lánytól, hogy ő azt mondta neki, hogy nem, most én ezt nem szeretném, hanem attól lehet, hogy most adott esetben még vonzóbb lett, vagy ugyanolyan vonzó maradt. Ez egy ilyen nagyon fontos megerősítő lehet, hogy ja, hogy az apám, aki azért most még nekem abszolút férfi minta, hogy ő is így gondolkozik, hogy akkor ez egy ilyen érett férfi megközelítés. Tehát, hogy mind a két nemtől, hogy az azonos nemű szülőtől, meg a másik nemű szülőtől is nagyon sok információt be tud gyűjteni egy gyerek, egy kamasz arról, hogy mi a normál, hogy hogyan tudjuk megőrizni az önbecsülésünket ezekben a helyzetekben, hogy szabad nemet mondani, és hogy mondjuk milyen módon mondhatok nemet. Erről meg talán az azonos nemű szülő tud többet mondani, hogy akkor mit mondok, akkor hogy viselkedem. Úgyhogy közben ne érezzem azt, hogy most akkor én itt elveszítek minden népszerűséget vagy szeretetet.
2: Petra, hogyha össze akarjuk foglalni azt, amiről ma beszélgetünk, mik a legfontosabb pontok, amiket legfontosabb ismérvei ennek a témának, amiket magával vihet a hallgató útra valóként?
3: Az, hogy ennek nincs egy ilyen abszolút kezdő időpontja, hanem inkább sok kis beszélgetésről beszélünk, hogy ezek nem nagy dagályos beszélgetések, amelyek óriási rákészülést igényelnek, hanem egyszerűen csak őszintesség és nyíltság a mindennapokban megragadva azokat a helyzeteket, amikor szülőként zavarba jöhetek, és azt mondhatom, hogy elkelhetem valahogy a témát, vagy pedig akkor elmondom őszintén, hogy mi az a menstruáció, vagy miért viselkednek most olyan furcsán a filmben ezek az emberek. Tehát, hogy sok apró, kicsi, közvetlen, laza beszélgetés, és ezek a pontos, konkrét infók azok, amik felvértezik a gyereket, hogy a sok mindentől, amit egymástól úgyis összeszednek, azoktól így, azokra így felkészüljenek, és akár egymást is helyre tegyék, és hogy nevezzük nevén a testrészeket, nevezzük nevén a történéseket, merjünk indulni akár az emberi testből, vagy a babaszületésből, a biológiából, kinek mi az, ami jobban fekszik, de hogy legyen téma a női test, a férfi test, a szexualitás, szexualitás öröme a családban, mert akkor érzi azt a gyerek, hogy ez egy pozitív dolog, hogy erről szabad beszélni, és hogyha valami olyan helyzetben van, akkor ő is el tudja esetleg mondani, vagy meg tudja kérdezni.
2: Természetesen az is fontos, hogyha valaki úgy érzi, hogy a gyerek mással szívesebben beszélgetne, akkor érdemes szakembert is megkeresni egy ilyen helyzetben is.
3: Igen, általában a szakemberek jobban fel vannak vértezve azzal, hogy készülve arra, hogy beszélgessenek erről. Nem egyszer történik meg pszichológiai rendelőben is, hogy kis gyerekek eljátszanak ilyen játékterápiás módon helyzeteket, amiket ők megtapasztaltak, vagy őket zavarba hozták. És itt nem feltétlenül abúzusról beszélek, vagy valami traumatikus történésről, csak attól, hogy egy kis iskolásnak mondjuk milyen zavarba ejtő tud lenni, ha ott egy fiatal pár nagyon nyíltan csókolózik. És hogy ezt is be kell dolgozni, ez is felvet egy csomó kérdést, egy csomó ijegységet, furcsa érzést, zavart, és hogy azért nem egyszer előfordul, hogy ezt mondjuk hozzák a gyerekek, és akkor én erre így tudok ilyen egyszerűen, de közvetlenül nyíltan őszintén reagálni, és hát nyilván utána ezt így megosztva a szülővel, hogy ez most fontos témakör, és hozzák be. Egyébként Barcs Krisztinának is van vannak például ezzel kapcsolatos, meg a pszichológiával kapcsolatos könyvei, én ezeket is nagyon szeretem.
2: Petra, nagyon szépen köszönjük, hogy a segítségünkre voltál. Ma arról beszélgettünk Pelliumnisz Petra tanácsadó szakpszichológussal, hogy hogyan kezeljük a testiséget, mint témát a gyerekekkel, illetve hogyan beszéljünk a testiségről a gyerekekkel. Köszönjük szépen az idődet.
3: Én is köszönöm, Petra.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név. Korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Jelentősen nőnek a környezetvédelmi bírságok, lezárták hétvégére a déli pályaudvart. Változékony idő lesz estétől sok felé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Eszerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Ma van a Lelki Egészség Világnapja. A Magyarországon 1994 óta minden évben megtartott kezdeményezés célja felhívni a figyelmet a mentális egészség fontosságára, csökkenteni a pszichés problémákkal kapcsolatos előítéleteket, valamint bátorítani a nyílt beszélgetést és a segítségkérést. A Tel Avivi reptérbe akarta belevezetni a Fly Dubai gépét az a másodpilóta, akit másfél hete sikerült megakadályozni a merénylet kísérletben. Ezt az Egyesült Arab Emírségek főügyésze közölte, megerősítve azokat a feltételezéseket, hogy az ománi férfit a 2001. szeptember 11-i terrortámadások ihlették. Az ügyészségi nyomozás megállapította, hogy a légitársaság nem követett el mulasztást a pilóta átvilágításakor. Engedélyei, igazolásai mind rendben voltak. Semmi nem utalt arra, hogy szélsőséges nézeteket vallana. Hétvégére lezárták a déli pályaudvart. Ma és holnap váltókat javítanak, síneket cserélnek. Átvizsgálják a felső vezetékeket, helyreállítják a Kelemföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Emellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket, valamint átvizsgálják az energiaellátási rendszert is. A vonatok holnap éjszakáig Kelemföldre érkeznek és onnan is indulnak.
3: Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben elszórtan, majd késő estétől már sokfelé lehet eső, zápor. Délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Keresztény beszélgetések a River Rádióból.
0: Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
4: Ez a Manna Selection. Manna FM.

0: szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: A Hitem szerint mai epizódjában a vendégem lesz Novák József és Novák Andrea, a Pest Erzsébeti Omega gyülekezet pásztorai. Andrea már ismerős lehet, mert ő már volt nálunk a Hitem szerint, de sziasztok, köszönöm, hogy eljöttetek.
2: Szia Petra.
3: Köszönjük a meghívást.
2: Köszönjük a lehetőséget.
1: A generációkról fogunk beszélgetni, gyülekezeten belül, hitéletben, a kereszténységben, és nyilván ez nem leválasztható egyébként a társadalomban jelenlévő generációs tünetekről, és olyan, hát nem is feltétlenül tünetekről, bár azok is vannak, hanem jellemzőkről. Ugye szoktuk volt mondani, hogy a generációkkal kapcsolatban leginkább hallunk, hogy generation gap, vagyis hogy a generációk közötti, hát mi magyarok szakadéknak, mondjuk a gap az egy kicsit finomabban fogalmaz, és csak rést jelent. Mennyiben más a hétköznapi életben lévő generációs különbség, mondjuk a hitéletben lévő, a keresztények közötti generációs különbséghez képest?
3: Szeretnék akkor én elkezdeni válaszolni. Igazándiból nem lenne szabad, hogy legyen különbség, de van. És minket azért kezdett el érdekelni nagyon ez a generációval kapcsolatos kutatás, ami eléggé új keletű, legalábbis még Magyarországon, mert rendkívül jól lehet használni, akár a lelkipásztori munkába is, meg akár a mindennapokba is, de leginkább azért, mert nem olyan régen én nagypapa lettem, és rácsodálkoztam, hogy több generáció van, mint amiről én tudtam. Úgyhogy most már eléggé széles körben tudjuk ezt lefedni, egészen időstől a legkisebbig, sőt a legkisebbig csak pár hónapos, és hát ugyanezek a korosztályok megjelennek a gyülekezeten belül is. Ott is vannak idősek, és ott is vannak picik, és ahogy te is említetted, hogy szakadékok vannak, hát én inkább úgy menném mondani, hogy nagyon komoly szakadékok vannak, amit valahogy át kéne hidalni, és még nem jöttünk rá, hogy hogy lehet ezeket áthidalni, de nagyon izgalmas ez a kérdés, és erről tényleg beszélgessünk, hogy mi a különbség, és egyáltalán van-e különbség a hétköznapi, mondjuk így polgári életünkben, vagy az Isten gyülekezetében lévő forgolódásunk terén.
1: Mielőtt elkezdünk róla beszélgetni, egy kicsit részletesebben, hogy szétszálazzuk ezt, azt még egy picit bővebben meséljétek el nekem, hogy hogyan indult ez a kutatás, és most hol jártok benne, mi képezi a gerincét?
3: Erre a feleségem tud majd jobban válaszolni, mert ő elképesztő mennyiségű könyvet hord haza, és a legtöbbet elolvastatja velem. És van, amit becsületesen elolvasok, van, amit csak úgy átfutok, és ez egy olyan téma volt, hogy nem csak becsületesen elolvastam, hanem úgy megtetszett a dolog, hogy elkezdtem jobban kutatni ez iránt, mert egyrészt nagyon érdekelt, különösen azért, nem tudom, szabad egy kicsit magán jellegű dolgokról abszolút beszélnem, hogy én pár évvel ezelőtt elkezdtem a saját családfámat kutatni, és ez nagyon-nagyon izgalmas volt. Most, hogy már a legtöbb egyház digitálisan vezeti az anyakönyvet, utána lehet egészen jól járni, és 1800-as évek elejéig vissza tudom vezetni most a családfámat, és így rácsodálkoztam, hogy mik voltak az elődeim, mit csináltak, hol éltek, és ez nagyon-nagyon izgalmas volt, és beszélgettem egy ismerősömmel, azt mondja, hát ő meg 1600-1700 köré tudott visszamenni, és ez annyira érdekelt ez a dolog, amikor elkezdtem az első könyvet olvasni ezzel kapcsolatban, lebilincselő volt, és rácsodálkoztam arra, hogy sok olyan gondolat van, amire én még soha nem jutottam el, és olyan jó tanulni okos emberektől, én azt nagyon szeretem.
1: Andrea?
2: A generációkkal való foglalkozás lényegében úgy adódott, hogy ugye belekerültünk abba, hogy ténylegesen a mi családunkban mind a 6 generáció megvan. És nagyon szoros kapcsolattal van meg, tehát nekem a dédmamám sajnos már nem él, de ő 100 évesen halt meg, anyukám édesanyja, tehát láttam egy 100 éves idős embert, akivel
1: beszélgettem
2: vele, és tanulhattam tőle pontosan. Édesanyám 80 éves lett tavaly, És hát megszülettek ugye az unokáink, és így lényegében mi nálunk most mind a hat generáció megtalálható. Édesanyám ugye a veterán generáció, baby boomer generáció is megtalálható, a X-es generáció, ugye a férjem is, én is X-esek vagyunk, a Józsi egy kicsit baby boomer, mert ő 64-be született, és 65-től van az X generáció, de azt mondják, hogy az első három év a szám, év számít. Tehát vannak azért ilyen átfedések. Y generáció a két gyermekünk, és Z generáció a harmadik gyermekünk, és az unokáink alfa generációk. És igazából, ahogy az ember a családba forgolódik, egyszerűen tapasztal olyan nehézségek, akadályokat a kommunikációba, az együttélésbe, meg nem értéseket, azon túl, hogy tényleg az ember elfogadóan, meg empatikusan, meg úgy áll oda a másikhoz, hogy nyitottan, ettől függetlenül mégis belekerülhetünk olyan helyzetekbe, amiket nem értünk, nem értjük a másik viselkedését. És én ezért kezdtem el jobban beleásni magamat abba, hogy mit tehetek én, hogy megértsem jobban akár az anyukám életérzéseit, akár ugye a Z-generációs, még az Y-t még csak-csak, de egy Z-s már teljesen másképp gondolkozik.
1: Kik az Y-ok?
2: Az Y-ok 80-tól 94-ig van az Y, 80-tól 94-ig. Tehát nekünk 87-es gyerekünk van, 90-es gyerekünk van, és 98-as gyerekünk van, aki pedig már ugye a Z-hez tartozik.
1: Könnyebben megérti egymást a három különböző generációhoz tartozó gyereketek, mint mondjuk ők maguk veletek vagy a nagyszülőkkel? Tehát nyílik az olló? Nagyobb a rés?
3: Lehet, hogy mi egy kicsit máshogy vagyunk családon belül, de ha egy kicsit távolabbra megyünk, és nem csak családon belül nézzük a dolgokat, nagyon nehezen. Én meg vagyok róla győződve, hogy ebben még nagyon sok munkát kell beletenni egy házon belül is, de egy házon kívül meg még sokkal többet, mert hát igazándiból oda-vissza egymástól falra mászunk. És annyira ki tud akasztani egy idősebbet egy fiatal, de azt hiszem fordítva is. Gondolom, hogy mi idősebbek és idegeikre megyünk a tizenéveseknek, meg akár a huszonéveseknek is, mert különböző nyelvet beszélünk. Uh-huh. Én szoktam is példálozni olyanokkal, hogy megkérdezek fiatalokat például, hogy nem bírja a trepnit a barkasz, hogy ez mit jelent, és ő meg válaszol nekem a streameléssel kapcsolatosan bármit, azt meg én nem értem, hogy mit jelent, úgyhogy sok dolog van még azzal, hogy legalább meg is értsük egymást, vagy egyáltalán beszélni tudjunk.
1: De akkor ezzel azt mondod, Józsi, hogy a generációk közötti különbséget mindig a világnak a fejlődése okozza? Mert ezek mind technikai tudásbeli dolgok.
3: Nagy része igen. Szoktam mondani, hogy 200 évvel ezelőtt mindenki lovon járt. És 200 év az nem hosszú idő. 200 év ezelőttől mondjuk az időszámításunk kezdetéig nem sok minden változott. Nagyjából ugyanolyan a világ. A népesedés se változott sokat a Földön, és az utóbbi 200 évben, de inkább úgy mondom, hogy az utóbbi 10-20 évben óriási változások zajlottak, amiben...
1: Ugrásszerű változás, igaz?
3: Nagyon kiugró és nagyon ugrásszerű változások, különösen a technológia területén. És akik most ebbe beleszületnek, nekik ez a kiinduló pontjuk, ez az origójuk. Jól értik a digitális világot, nekünk meg tanulnunk kell. És mi, akik tanulunk, soha nem leszünk olyan jók benne, mint akinek ez az anyanyelve. Hiába tanuljuk meg használni, én föl is írtam, hogy mindenképpen beszéljünk majd a tanulás oda-visszaságáról, ha esetleg eljön ennek az ideje, mert az idősebb korosztályok azt szokták meg, hogy az idősebbek tanítják a fiatalokat. És van egy óriási nagy változás, és én is ezt már magamon észrevettem, Ha nem működik valami a digitális világból, megkérdezem egy fiatalt, ő meg a kis ujjában van, és hát szégyenkezés nélkül azt kell, hogy mondjam, hogy ő tanít engem.
1: Andrea, készültél, egy csomó-csomó papír van előtted, óriási igazságot mondott most József, és én nagyon remélem, hogy minden kedves hallgató füle, mert szerintem sok mindenre választ fogunk most kapni, és kapaszkodókat is biztosan. Szóval mi az, ami szépen előtted, jó, mondjuk te, mint ügyvéd nyilván rendszerezel és rendszerbe gondolkozol, szóval, hogy ez hozzá tartozik, mi minden van előtted? Mert hogy itt van egy fontossági sorrend is, látom, hogy egymást lefedik a lapok.
2: Lényegében én elém tettem azt, hogy a generációk hogyan követik egymást. Aha. Szerintem lehet, hogy érdemes ezt azért pontosítanunk, mert az lehet, hogy nem mindenki tudja ezt napi szinten, hogy melyik generáció mikor.
1: Jó ötlet.
2: Szerintem ezt elő is veszem, és akkor mondom nektek. Tehát ugye a veterán generáció az a 45 előttiek. A baby boomer a 46 és 64 közöttiek, az X generáció a 65 és 79 közöttiek, Y generáció a 80 és 94 közöttiek, a Z generáció a 95 és 2009 közöttiek, és az alfa generáció 2010 után születettek. Tehát lényegében az Y és a Z generáció az a most fiatal felnőtt, már inkább az Y az, aki szülővé vált, de az ések is elkezdtek most már, mert már 20 évesek, az ések is elkezdtek szülővé válni. És ugye érdekes ez, hogy ki milyen élményanyagba született bele. Például most már az én unokáim ugye abba születnek bele, hogy mobiltelefon, hogy digitális világ, hogy robotporszívó vágy körbe a lakásba, YouTube van, mindent megnézhet, millió kép készül róla, mindenképpen ő van. Tehát egy teljesen más élményanyagban nőnek föl, mint mondjuk az édesanyám korosztálya, aki ugye ugye mondjuk akár egy háborús időt élt, meg megélte a második világháborút, megélte az 56-ot, megélte a szocializmusnak a

0: Így minden más, hogyha benne van Isten, és Jézus, és a hit. Ezt már megszoktam ez alatt az egy éve alatt, igen, a hitem szerintnek. Hogyan változtatja meg ezt az egészet, a generációk közötti kapcsolódást, a generációk közötti szakadékokat, szűkíti-e, fel tudja-e tölteni Isten? Általa át tudjuk-e ezt hidalni? Igen, köszönöm.
1: Ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés. Ha szabad bibliai példával élni lelkészként, akkor én szeretnék erről beszélni. Nem olyan régen példaként is hoztam fel, mert én oda vagyok az újjászületésért. Szerintem az egy csoda. És azt a példát hoztam fel, amikor még a kivonulás előtt Izrael Egyiptomba élt, akkor ők rabszolgák voltak. Úgy születtek bele, ahogy Andrea mondta, az volt az élményanyaguk, hogy mi rabszolgák vagyunk. És erre jött egy ilyen szakállas fickó, és azt mondta, hogy akkor mi most kimegyünk innen, és innentől szabadok vagytok. Kivonult a nép, pusztába sétált, onnantól már nem kellett fél hatkor reggel szalmát taposni, tényleg szabadok voltak, viszont nagyon nehéz annak, aki rabszolga élményanyagot hozott magával, azt mondja, hogy mától szabad vagy, mert ő benne van ez. Meg lehet tanulni szabadnak lenni, de nagyon nehéz. És azt olvassuk, hogy azok mentek be az ígéret földjére, akik már szabadon születtek. És van is egy ilyen mondás, hogy zsidók kijöttek Egyiptomból, de Egyiptom nem jött ki belőlük. És nagyon nehéz, és nem is lehet szerintem elhagyni azt az élményanyagot, amiben mi megszülettünk, vagy ami hatással volt ránk, de az egyház egyik csodája az újjászületés, és mi meg tudjuk azt ugrani, hogy innentől nem azok vagyunk, akik eddig voltunk. Nem felejtjük el az élményeinket, nem felejtjük el a tudásunkat, de mégis egy újjászületett állapotban egészen máshogy éljük meg ezeket a dolgokat. És van egy másik nagyon fontos dolog, amit Isten üzen minden idősebbnek, hogy mesélj el, hogy mi volt régen. Van is egy olyan új társas játék, hogy meséld el, hogy volt régen, ami nagyon-nagyon tetszik nekem, lehet, hogy egyszer majd egy ilyenre befektetünk, mert el kell magyarázni a fiataloknak, hogy milyen volt régen. És hányszor halljuk azt, hogy régen minden jobb volt.
0: Még én is szoktam mondani.
1: Tényleg? Jaj, de jó.
0: Igen, mert én egy kicsit...
2: Nosztalgiázok?
0: Igen, sokszor. Aha. És bocsáss meg, hogy félbeszakítalak, de hogy én mindig aggódom amiatt, hogy a szemünk láttára, tehát pont mi vagyunk azok, mert igen, én 75-ben születtem, tehát akkor én X vagyok, ti pedig...
2: X-ek vagyunk.
0: Ti is X-ek vagytok, igen. Igen. Tehát mi X-ek vagyunk.
2: 79-ig van X.
0: A mi szemünk láttára tűnik el egy egész világ, tehát nem egy generáció, hanem egy világ a szokásokkal.
2: Így van.
0: Tehát ami nem meséljük el, hogy a mamához lemenni a valámbusszal, odaragadt popsival a műbőrülésen, jó volt megenni a földes málnát a Marika néninél, a mama barát nőjénél, és akkor is, hogyha romizzattan érkeztünk meg, és akkor még be lehetett gázolni a patakba, és akkor még lehetett az utcán bukó nélkül biciklizni, és hogy volt egy világ, ami eltűnik most a szemünk láttára. És ez most nem azt jelenti, hogy ami érkezik, vagy amiben vagyunk, az jobb vagy rosszabb, hanem hogy eltűnik egy csoda. A szemünk láttára tűnik el. Azokkal az emberekkel, akik ezt tudnák mesélni, és ezért jó ez, amit felhoztál, Józsi, ezért is vartam ezt ide hozzá, ez, hogy meséld el, milyen volt régen.
1: Ez azért is nagyon jó, mert mondjuk így, hogy mi már régen vagyunk fiatalok, de vannak, akik csak most kezdenek fiatalok lenni, azok ebbe a mostani élmény anyagba fognak, születtek bele, és tényleg honnan tudják? Én Veszprém megyei vagyok, most úgy kell mondani, hogy Veszprém vármegyébe születtem, és ott komoly havak voltak, és nagyon komoly szél. Tehát volt, amikor a főutcán volt hófúvás, amin lehetett szánkozni. Az utcán a házunk előtt. Na most, ha én ezt elmondom egy mostaninak, aki kinéz januárba, és azt mondja, hogy idén se láttunk havat, ez olyan izgalmas és lebilincselő tud lenni, hogy az összes unokát oda lehet ültetni, és tátott szájjal fogják hallgatni, mert ezekről nekik szerintem tudniuk kell, meg arról, amire te itt céloztára, sok csodára rá kell világítani, ami még éppen hogy megvan.
0: Andrea csodálata hallgatja végig, de egyébként én is, mert folyton csak az jár ez a szemben, hogy mi marad, akkor azoknak a gyerekeknek, akik most gyerekek, a 10-20 éveseknek, én elhiszem, hogy tök jó a világ, és

0: modern, és minden egy kattintásra, csettintésre van, és elérhető, de hogy nagyon kevés olyan dolog van, inkább úgy mondom, egyre kevesebb olyan dolog van, amiben annyira bele kell rakni magukat, mint amennyire nekünk bele kellett.
1: Igen, mi még egy maximalista generáció vagyunk. Hatalmas erőfeszítéseket teszünk, és sok mindent akarunk elérni. Tehát folyamatosan, ugye az X-es generációra jellemző az, hogy rengeteget dolgozik, nem akarom visszakérdezni, hogy Petra, mennyit dolgozol, de ez a generáció, ez tényleg reggeltől estig dolgozik.
0: Főleg, szereti, amit csinál.
1: Sokat szereti, amit csinál, megtalálja.
0: Kíváncsi.
1: Kíváncsi, kiteljesedik, 5 könyvet olvas egy nap, tehát vagy egy héten, vagy akármi. Tehát
0: akár utána, párhuzamosan?
1: Igen, párhuzamosan, az ágy mellett.
0: Kacsintasz magadra is.
1: Igen, én így csinálom. Én most könyvtárba járok.
0: Mi így ugrálunk a világok között,
1: igen,
0: nem?
1: Igen, igen. És ugye nekünk például nehéz azt elfogadni, hogy például egy Z-generációs már teljesen máshogy gondolkozik. És ugye sokszor mi ezen megütközünk, hogy jaj, te rosszul, tehát úgy gondoljuk, elítéljük, úgy gondoljuk, hogy neked mennyivel könnyebb, vagy te mennyivel máshogy csinálod a dolgokat, és ez nem annyira értékes, és ez a bezegezés.
0: Aha.
1: Ez a bezegezés, tehát ők úgy csinálják, én ezt értettem meg ebből a generációs kutatásokból, hogy igazából ők, mivel mi más eszközöket adtunk a kezükbe, és azért a saját felelősségünket azért ismerjük el ezen a téren, tehát ez a világ, mi, akik felnőttek voltunk, szülők voltunk mellettük, mi már egy teljesen más eszköztárat adtunk az ő kezükbe.
0: De nem is tehettétek volna meg, hogy nem
1: adjátok
0: a kezükbe,
1: volna.
0: Mert elmegy az iskolába, elmegy az óvodába, ott van egy közeg, aki azt mondja, és láttad ezt, vagy és próbáltad ezt, és neked van telefonod, és szóval, hogy muszáj volt.
1: Muszáj, viszont ezek az eszközök, az ő gondolkodásmódjukat másképp, mivel hogy egy idegi húzalozás van, egyszerűen a gondolkodásmódjuk, a gondolkodásuk máshogy alakult. De hogyha visszagondolsz, mi is máshogy gondolkoztunk, mint a szüleink.
0: Igen, ez igaz.
1: Mi is máshogy gondolkoztunk, a mi szüleink is bezegeztek. Sőt, én egy Szokratész idézetet felolvastam az egyik előadás elején, így szól a Szokratész idézet. Fiatalságunk rosszul nevelt, fityet hány a tekintélyre, és semmiféle tiszteletet nem tanúsít az idősek iránt. Manapság fiaink nem állnak fel, amikor a helyiségben belép egy idős ember, feleselnek a szüleikkel, és fecseknek ahelyett, hogy dolgoznának. Egyszerűen kiállhatatlanok. Szokratész Krisztus előtt 470. És valahogy Szokratész tehát azért mondom, hogy van egy ilyen életérzése az embernek, de Szokratésznak is volt, tehát van egy ilyen normális életérzés minden régebbi generációnak az új felé. Szerintem most így a digitális eszközök miatt tényleg nagyon nehéz megértenünk, mert sokszor egy külön világba élnek, de növelni kell a megértést a mi oldalunkon.
0: De ez adhat aggodalomra is okot. Tehát amikor azt mondjuk, hogy régen azért jobb volt, nem, ha nem is minden, de egy-két dolog.
1: Igen,
0: abban
1: igen.
0: Én azt gondolom, hogy azért lehet igazunk, mert óriási felelősség van abban, hogy ezek a gyerekek mindent készen megkapnak. Tehát nekik meg kell fogni a telefont, ki kell nyitni a TikTokot, és ömlik rá az info. És az, hogy bibliaként kezelik a TikTokot, és egy csomó minden az a válasz, hogy mert a TikTokon láttam, és az XY így csinálja, az szerintem veszélyes. Tehát ez egy kicsit olyan, mint amikor elkezdünk azon gondolkodni, hogy vajon az emberek megérdemlik-e idézőjelben a szabadságot, mert nem mindig tudnak vele mit kezdeni. Szóval ez szerintem egy nagyon vékony jég, és vannak olyan dolgok, amikre én magam, aztán lehet, hogy nem fognak ezért szeretni, én magam azt gondolom, hogy ez sok. Tehát az, hogy a TikTokból ismerem az összes felhasználót, de nem tudok idézni egyetlen mondatot József Attilától, szerintem az baj.
1: Hát ez nagyon nagy baj, de pont ezért a szülői felelősség nagyon nagy, hogy meghúzzuk a határokat.
0: Vagy legalább ennyit adjunk a másik dologból is, nem?
1: De hát meghúzzuk a határokat.
0: Csak olvasunk
1: én azt gondolom, hogy ha jól kondicionáljuk a gyereknek az idegrendszerét, mert azért ez egy szülői felelősség, hogy mikor engedek neki digitális eszköz, és az mondjuk már egy másik interjúnak lehetne a témája. Tehát, hogy ugye a digitális eszköz használatot korlátozni kell a szülőnek a gyereknek. Korlátozni kell, x éves kor alatt egyáltalán nem, tehát megvan ennek azért a menete, és nagyon nagy bölcsességgel kell szerintem a szülőknek. Nagyon nagy kihívás. Én nagyon izgulok, hogy ezeket a kihívásokat majd a gyerekeink szülőként hogyan fogják megtalálni a megoldást rá, de például ezért nagyon fontos a keresztény nevelés.
0: És akkor most visszatérünk oda,
1: ahol... És visszatérünk oda, hogy miben más, hogy egyszerűen tudsz határvonalat szabni.
0: Van egy örökmetszéspont.
1: Van egy irányadás, van egy érték, amit meg akarom tartani azt az értéket, amit megismertem.
0: És abba szokik bele a gyerek? A ti gyerekeitek is abba szoktak bele. Nekik az volt a természetes.
1: Így van.
0: Ők így szocializálódtak.
1: És a mintát
0: van egy nulla
1: vinni.
0: Pont, ahonnan el lehet mozogni, de az a pont van.
1: Igen, igen.
2: Valóban a mintát fogják látni, mert egyszer hallottam egy evangélistát, hogy nagyon szép mondat, azt mondja, hogy egész életemben evangélizáltam. Néha meg is kellett szólalnom. És ez nekem annyira tetszett, igen, hogy bocsánat a kifejezésért, de dumálni lehet. Mindenki azt mond, amit akar, de a gyerekek...
0: Meg nagyon könnyű.
2: Könnyű is, igen, de a gyerekek meg a... Hát leginkább a picik mintát fognak követni. És én is örülök neki, hogy egy csomó jó mintát is adtunk a gyerekeinknek, és remélem, hogy a gyülekezetbe is jó mintákat adunk, mert azért ezek nagyon fontosak. Meg egy picit visszakanyarodva még az előző témára, mert ezt egyszerűen nem bírom ki, hogy nem eséljem el, hogy honnan vesszük az információt. Szerintem évezredeken keresztül a szaki oktatta a tanoncot, megtanította, én iparművész vagyok, én tanultam azt, hogy egy festőnél, ha elhelyezkedett egy fiatal, akkor festékpor tört egy évig, azzal nyitott. Ezt lefordítva mostani gondolkodásra, a gyors étterembe egy évig salátát mos, aztán utána ment krumplit sütni. Uh-huh. Mert szépen ezeket mind meg kellett tanulni, végig kellett menni.
0: Bocsánat, és nem csak magát, a működési mechanizmust, meg a munkavégzés folyamatát, vagy azt a részt kellett megtanulni, hanem azt az alázatot, ami ezzel járt.
1: Pontosan.
2: Ami
1: pontosan.
2: Még talán nehezebb is volt. Igen. Igen, mert össze kellett utána söpörni.
0: Igen.
2: De,
0: és azt is az ember úgy tette, hogy tudom, hogy ez az útnak a része.
2: Így van.
1: Igen.
2: És nem fogok megijedni majd 25 év múlva, ha össze kell söpörni, mert tudom, hogy milyen érzés. Viszont most, ami engem egy icipicit aggaszt, nem jól mondom, nagyon aggaszt, hogy honnan veszik a mintát, és honnan tanul a mostani ifjúság. Nincsenek már olyan hősök, mint a mi időnkben voltak. Iza ura, ha ezt mond valaki, még ügyüttünk, és azt hiszem a kiszabadulására.
0: Lucélia Santos szegény, mindenki meg akarta menteni, hogy igen, felszabadítsuk Leoncio gonosz tettei alól.
2: No, én nem még jobban tudod, mint én, igen.
0: Hogy ott volt Surda, ugye, aki földhöz csapkodta a telipkölnis üveget.
2: Igen, ezek nagyon nagy hősök voltak.
0: És mi vártunk rájuk, mert egy héten csak egyszer volt.
1: Hát ez
0: nem
1: az,
0: ám, hogy ömlött ránk a sorozat.
2: Igen, mielőtt tovább lépek erre a kitanít kitre, véletlenül most dobódott föl nekem a Minden lébe két kanál első epizódja. Mondom, hát ezt belenézek, mert mégiscsak szombati buli volt. Hát olyan dögunalmas volt, hogy nézhetetlen.
0: Lassú volt.
2: Én meg
0: lassú,
2: úgy emlékeztem, igen, hogy ez egy nagyon izgalmas sorozat volt. Száguldoztak az autóval, de 8 percet száguldoztak, az most már teljesen nem fér bele. És most oda visszakanyarodva, honnan kiindultam, most kik adják a mintát? Azok a saját korosztályú celebek, akikből olyan elképesztő kínálat van a világhálón, akik megmondják a tutit, és ráadásul a fiataloknak a saját korosztálya. Tehát nem idősebbre hallgatnak, nem élettapasztalatokat gyűjtenek, hanem azt mondják, az olyan őszinte. Rajongunk érte, követjük, majdnem azt mondom, hogy imádjuk. és akkor egyszer rosszat mond a híres celeb, és onnantól meg nem imádjuk. Kiesett a Pixisbe.
0: Igen.
1: Igen, és hogy az irány megváltozott, mert ugye eddig tényleg az volt, hogy az idős a fiatalt, és most ha valamit nem értesz ebbe a digitális világba, te is gondolom egy fiatalabbhoz fordulsz.
0: Igen.
1: Hogy
0: sőt, jön is az unokogom, jaj, Keri, majd én akkor megcsinálom, hagyjad igen, már. De egyébként én ennek örülök, mert most már az anyukámnál nem nekem kell bütykölni állandóan a tévét, az, hogy beállíts, mert elállítottam, elnyomtam és akármi, úgyhogy most is a karácsonyi ajándékot majd most már direkt úgy időzítettem, hogy jön haza a Hanna, mert Franciaországban ének, mondtam, én föltartom a kezem, és szerejél.
1: És ő csinálja.
0: Igen. Én ezt nem is bánom.
1: Most. Én például mindig sokat dolgozok fiatalokkal, ugye ügyvédjelöltekkel, vagy gyakornokokkal, egyetemistákkal, és én például nagyon szerettek fiatalokkal dolgozni, és nagyon jó biztonságot ad, hogy megoldják ezeket a technikai dolgokat.
0: Hát arról nem beszélve, hogy szerintem azért visszatérve egy kicsit az alázatra, meg a szeretethez, igen, ha már azért itt mégiscsak a vallást visszahozzuk, igen, majd ehhez az egészhez. Én mindig azt érzem, amikor anyukámnak valamit meg kell tanítani a telefonon, hogy neki mennyi türelme volt hozzám, amikor 478-szor is megkérdeztem, igen, hogy miért, vagy nem tudtam bekötni, igen, a cipőmet, megtörölni az orromat, ami sokkal egyszerűbb és elemibb dolog, igen, volt, mint a telefon, úgyhogy szerintem itt most egy komoly próbatétel elé is vannak állítva a fiatalok, hogy képesek-e olyan szeretettel és türelmmel fordulni az idősebbek felé, amilyennel egyrészt kell, másrészt amilyennel pedig muszáj ebben az esetben, hogy segíteni tudjunk nekik.
1: És a másik oldala is fontos, hogy merjünk segítséget kérni.
0: De az már más, igen, mert nagyon sokszor...
1: Mert ugye azért ez a generáció meg sokszor úgy érzi, hogy én meg tudom oldani. Tehát tényleg, hogy próbál, inkább vergődik, de...
0: Vagy nem akarok teher lenni.
1: Nem akarok teher lenni, igen. És fontos ezeket látni, hogy tudjunk segíteni egymásnak, én úgy gondolom.
0: A segítségnyújtásban viszont nagyon nagy szerepe van a hitnek.
1: Így van.
0: Istennek, igen, és ugye annak, hogy ezek a dolgok összekapcsolják az embereket. Most, aki hitben jár, ott nyilván van abstart, egy otthonról hozott generációkon keresztül, igen, öröklött és jelenlévő hit, egy ahhoz tartozó ritmus, szokásrendszer, stb. Akár a hétköznapokat nézzük, akár az ünnepnapokat nézzük, akár mondjuk az ilyen dolgokat nézzük, hogy tanítjuk a másikat, segítünk a másiknak. Egy világi ember számára hogyan tud ez segítséget nyújtani, hogyha elkezd a hit felé, vagy Isten felé fordulni?
2: Hát őre aztán különösen oda kell figyelni, mert a római levélben olvashatunk arról, hogy ne szabjátok magatokat a jelen való világkorszakhoz. Ez az egyszerű fordításból idéztem most. Egyszerűen azért, mert van minden világkorszaknak van egy öntőformája. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy 30x30-as és szürke öntvényt akar csinálni mindenkiből, hogy egyforma legyen, ne legyen vele gond. De rólunk meg az van megírva, és mindenkiről, aki majd az egyházba beletalál, hogy hát mi nem ebből a világból valók vagyunk. Egy másik világhoz tartozunk, és minket ne akarjon belepréselni a világ a saját kis öntőformájába, mert mi Krisztushoz tartozunk. És olyan jó látni azt, és nagyon-nagyon tetszik az, hogy ahogy az Isten népe között a 70 év fölöttiek figyelik a 3 évesek totyogását. És ez olyan jó, mert valahol az Isten népe egy család, és hozta magával, amit hozott, nem érdekes különösebben. Amikor összejövünk, akkor fölülírja ezt a szeretet, a másiknak az elfogadása. Igaz, hogy zsörtölődnek, hogy mit kell annyit szaladgálni, jobb lenne, ha kileülnének. Én meg úgy vagyok vele, hogy akkor itt szaladgálnak, és egy kicsit bosszant téged, és majd megtérsz belőle. Mert valahol oda-vissza el kell fogadnunk. Mi annyit hallottunk már arról, különösen az X-es generáció, hogy toleráljunk mindenkit.
0: Olyan fárasztó tud lenni egy idő után, nem? Amikor mindenkit megértek. Igen, megért. Akármilyen volt velem, akármilyen másokkal. Én legalábbis sokszor érzem ezt, és aztán ettől meg lelkiismeret furdalásom van, akkor attól megint rosszul érzem magam, de lelkiismeret furdalásom van, attól rosszul érzem magam. Szóval ez egy ilyen többfejű, az emberbe belemaró kígyó vagy sárkány, mert hogy egy idő után már borzasztóan fárasztó a nagy megértés, mert nem találom meg magam.
2: Hát csak nem mi, nekünk kéne mindenkit megérteni, hanem valakinek meg kéne érteni bennünket is. Nem olyan régen volt karácsony, vagy mondhattunk egy akármilyen családi ünnepet. Értsük meg azokat a fiatalokat, akik már a leves után felpattannak, mert jelzett a telefon, és muszáj megnézni, hogy mi pittyent, és már a rántott húsit se várják meg, mert dolguk van, és egyébként is föl kell tenni még ezt-azt a fészre. Értsük meg őket. És olyan jó lenne, hogyha egy picit ez a beszélgetés is hozzájárulna ahhoz, hogy mi lenne, ha egy kicsit ők is megértenének bennünket, hogy nem kell elszaladni, bírjon még ki 13 percet, legalább a süteményig, mert olyan jó lesne nekünk, hogy egy kicsit ők is odafigyeljenek ránk. Itt egy találós kérdést hadd szúrjak be, amit minden Z-generációs tudni fog, a miénk nem. Ki tudja, milyen az a sütemény, aminek az a neve, hogy hashtag süti. Már el is árulom a választ, ezt úgy hívják, hogy rácsos linzer. Visszakanyarodva egy picit arra, hogy nem mindig értjük meg egymást.
0: Nálatok hogyan működik a megértés? Megváltozott-e a generációs szakadékról a véleményetek? Tudjátok-e másképp kezelni, mióta ezzel foglalkoztok? Mint hitben járó ember.
1: Igen.
0: Két irányú
1: igen,
0: a kérdés.
1: Tehát én még azért szeretnék egy dolgot hozzáfűzni a hitben járáshoz, és akkor ugye Józsi beszélt arról, hogy újjászületünk. Tehát ugye a különbség az, hogy új teremtések leszünk, és azt mondja az ige, hogy változunk el a gondolkodásunkban.
0: Már ennek most arról beszélünk, mikor megtér valaki?
1: A megtérés után elkezdesz új emberként gondolkozni. De ott van azért az a sok minden, amit megtérésed előtt összeszedtél.
0: Tehát hát igen, mondjuk ott van 20 év, 30 év, 40 év.
1: 20 év, 30 év, akárhány év, ott vannak esetleg a rossz szülői minták, ott vannak a traumák, amit megéltél. Tehát attól, hogy te megtértél és újjászülettél, te nem leszel tökéletes ember, utána elindul egy munka, Isten, az a jó, hogy ebbe a munkába, amit végez az ember saját magán is. És ebben nem egyedül vagy, hanem az Istennel vagy, és az Isten segít abba, hogy felismerjél dolgokat, hogy változtassál dolgokon. Most nagyon nehéz megváltoznunk.
0: Bocsánat, beugrott egy kép, hogy ez egy kicsit, amit most mondasz, ez olyan, mint amikor a gyereknek próbálok segíteni, hogy írjon, fogom a kezét, ketten fogjuk a tollat.
1: Igen, igen. De aztán önállom.
0: De nem írok helyette.
1: De nem érsz helyette. Így van, így van.
0: Ilyesmi?
1: Ilyesmi, igen. Hogy az Úr elkezd veled foglalkozni. Fölhoz dolgokat. És meghallgatod a tanításokat, és elkezd megváltozni a gondolkodásmódod. Elkezdesz másképp gondolkozni másokról. Elkezded elengedni a gyűlöletet, haragokat, megbocsátasz. A lenyomásokból kijössz. Jobban észreveszel egy manipulatív egy mártír szülőt, vagy egy zsaroló érzelmi
0: éberebb leszek ezekre?
1: Ezeket szellemileg jobban tudod talán felismerni, és el tudod kezdeni esetleg kezelni ezeket a szituációkat.
0: Mit kell tenni annak érdekében, hogy ez elinduljon?
1: Én úgy gondolom, hogy ha megtér az ember őszintén odafordul Istenhez, akkor és elkezd tényleg kapcsolódni másokhoz, mert ez is nagyon fontos, hogy kapcsolódni a gyülekezethez, kapcsolódni lelki gondozóhoz, és akkor elkezdődik egy munka, akkor ez szépen föl tud épülni.
0: Nem is lehet jó keresztény az, aki nem jár olyan gyakran a közösségbe, a gyülekezetbe? Tehát, hogyha valaki egy kicsit introvertáltabb típus?
2: Annak az a veszélye, hogyha valaki nem engedi, hogy más hasonl rá, és nem engedi, hogy ő hasonl másokra, akkor úgy gondolja, hogy mindent, amit csinál, jó. Nagyon fontosak a visszajelzések, nagyon fontosak a reflexiók, hogy jó helyen vagyok-e, jó felé megyek-e. És amit én nagyon nehezen viselek, az a mondat, hogy megélem én a hitemet a magam módján. Hát ne a magad módján éld meg, hanem úgy, ahogy az Isten javasolja, mert a magam módján az nagyon messzire visz, és nagyon el lehet rontani. Ezért én meg vagyok róla győződve, hogy nagyon ajánlott, és szerintem kötelező közösségbe járni, ha valaki az Urat akarja követni.
0: Az is lényeges, hogy hetente kétszer, mondjuk szerda és vasárnap, amit szoktam látni?
1: Nem ez a lényeges. A lényeges az, hogy valahova elkötelezett. Tehát ugye megtértél, most gondold el, megtérsz, Ez olyan, hogy egy családba tértél meg, tehát egy családhoz tartozol. Most a családon kívül hogy tudsz fejlődni? Tehát, hogyha belegondolsz, egy árva gyerek is persze fölnő, tehát szemmel láthatóan...
0: csak nőnek, mint a gaz.
1: De azért szegény nem tud úgy kibontakozni, vagy nagyon-nagyon sok energiával tud. Szerintem ez a kép ez jó, mert ugye gyülekezeten kívül is tudsz, el tudsz lenni, de nem ugyanaz, mint hogyha ott van tényleg egy család, ami körülvesz. A család lehet mérgező is, tehát azért jó gyülekezetet kell választani, mert azért lehet olyan gyülekezet is, ami meggyomorít. Sajnos most ezt emelik ki, sokan ezért nem járnak gyülekezetbe, mert ugye azt
0: hogyan
1: emelik
0: tudom én
1: ki,
0: ezt megállapítani, hogy sérültek. Jó. Aha. Hogy jó az a gyülekezet, ahova járok.
2: Hát hozzánk kell járni.
0: Akinek mondjuk Pestesébet messze van.
1: Hát áron is meg kell menni, mert a napok gonoszak.
2: Igen, mi amikor még pici babánk volt, mi Angyalföldön laktunk, és bizony eljártunk Pesterzsébetre babakocsival.
0: Ott miért pont oda?
1: Mert ott értünk meg, oda hívtak bennünk, aki bizonyságot tett, oda hívott. Mi nem tudtuk, hogy vannak gyülekezetek máshol is.
2: Egyébként nagyon könnyű rájönni arra, hogy egy gyülekezet, hogy is mondjam, megfelelő-e. Egyszerűen el kell olvasni valamelyik evangéliumot az Új Szövetségből, és hogyha olyasmit hirdetnek, akkor nagy baj már nem lehet.
1: Meg egészséges, tehát egészséges egyensúlyba kell lenni a gyülekezeti tanításoknak. Tehát egészséges egyensúly az fontos. Jó, persze egy friss megtérő ezt nem tudja megállapítani, hogy egyensúly van-e, de
0: hogyha jó a közösség,
1: fontos az, hogy ne egy szélsőséges, egy vallási fanatikus neveljen az emberből, hanem egyszerűen fontos, hogy ne azt hirdesse, hogy a kapcsolataidat szakíts meg a rokonaiddal, meg
0: ilyen is van.
1: Szüleiddel, mert ugye az már egy szektás, az mindenképpen egy szektás vonal felé mutat. Amikor leválaszt a kapcsolatrendszeredről, és akkor egy teljesen új kapcsolatrendszert.
2: De azért a szeretetet nagyon könnyen kiszúrja mindenki. Ha érzi a szeretetnek a légkörét, akkor valószínűleg jó helyen van.
0: Ha még egy picit visszakapcsolódunk így a beszélgetés vége felé a hit és a generációk kapcsolatára, igen, akkor nekem a legérdekesebb dolog ezzel kapcsolatban az, hogy mondjuk egy gyülekezetben, egy-egy gyülekezeti alkalmon, mondjuk vegyünk egy vasárnapot, ott minden generáció jelen
1: van.
0: Tehát nyilván vannak olyan kicsi közösségek, ahol a fiatalok vannak.
1: Igen, igen.
0: De azért úgy nagyságrendileg a pici babától, aki nyilván valami megőrzőben van, vagy az anyukája karjaiban van, attól függ, hogy mennyi idős, ott van az összes generáció. Tehát, hogy ott van egy közös nevező.
1: Így van.
0: A hit.
1: Így van. Uh-huh. Így van.
0: Ezek szerint akkor van lehetőségünk például arra is, vagy hihetünk abban is, hogyha az ember azt választja, hogy hisz, és azt választja, hogy egy megértő, szeretetteli ember lesz, függetlenül attól, hogy hány generációval dolgozik együtt, vagy kell, hogy együtt éljen, vagy kell, hogy elviselje őket, most idézőjelben mondom, talán vissza tud lassulni a világ, vagy mi magunk vissza tudjuk majd lassítani, mert egyszer a Popper Péter mondta ezt egy előadásában, hogyha ő lenne az ördög, akkor bizony ugyanezt csinálná, hogy ennyire felgyorsítana mindent, hogy soha semmit ne legyen se időnk, se lehetőségünk átélni.
2: Én még szeretnék akkor egy kihívást intézni ezzel kapcsolatban a fiatalokhoz. Egyszer ki kéne próbálniuk unatkozni. Ez egy furcsa kifejezés. Én elég sokat unatkoztam, én egy vidéki kisfaluba nőttem fel, és hát anyukám női szabó volt, és egyszer azt mondtam neki, hogy anyukám, unatkozok, már a centit is elvágtam. És az ő munkaeszközét centinként felszabdaltam egy ollóval, mert unatkoztam. És most azt hiszem ismeretlen ez a fogalom, mert nincs olyan, hogy unatkozom.
0: Nincs. És várakozni sem tudnak az emberek.
2: Tehát se lelassulni nem lehet, mert egyszerűen elkap a gép szíj és kész. Én azért nagyon ajánlom mindenkinek, egy kicsit próbáljon meg unatkozni, mert valószínűleg nem leszek népszerű, de amikor már eleget unatkozott, elkezdenek kreatív gondolatok jönni. saját magának eszébe jut, ez meg kéne csinálni, meg kéne valósítani, kitalál történeteket, kitalál ötleteket. Én például rajzoltam, amikor unatkoztam, aztán valahogy még az iparművészeti főiskolára is elkeveredtem, valószínűleg ezért, és amikor az ember egy picit unatkozik, akkor ki fogja találni magának azt a kreativitást, azt a ötletelést, ami szerintem nagyon kell ahhoz, hogy az ember jól érezze magát a bőrébe.
0: És talán még a más generációhoz tartozókkal is tudjuk együtt csinálni ezeket, nem?
1: Így van.
0: Mert
1: így
0: ami, van. Ahogy azt mondják a régi magyarok, a mányolás, ugye?
1: Igen, igen, szöszmetölés. Igen, igen.
0: Az, ahhoz az mindenkinek kell. Van ötlete. Igen. Azt mindenki szereti, előbb-utóbb kiderül,
1: igen.
0: Hogy a hímzés, a rajzolás, a ragasztás, a díszítés.
2: Igen. Éneklés, közös éneklés. Éneklés.
0: Például.
1: Egyébként én hiszek a következő generációkban, hogy meg fogják oldani a problémákat.
0: Hogy leváljanak erről a tarajról?
1: Lehet, hogy igen. Lehet, hogy egyszer csak megutálják. Uh-huh. Tehát azért az a fajta élményanyag, amit az offline-t meg lehet tapasztalni, az nekik is hiányozni fog, uh-huh. És én úgy gondolom, hogy a normálisan gondolkodók meg fogják tenni a megfelelő lépéseket ebbe az irányba.
0: Andrea, Józsi, tudtok-e olyat mondani útravalóul a hallgatóknak, ami segítség lehet a hétköznapok, akár világi, akár hitben járó emberről van szó, hogy áthidalja ezeket a generációs szakadékokat, és azokat, amik hétköznapokban megjelennek, és nem is veszem észre, hogy ha ez a szakadéknak a darabja, vagy ez maga a szakadék köztünk, hogy ez felidegesít, hogy azt nem értem meg, hogy oda dőlenek, hogy rászólok, akár a telefon, akár más miatt. Hogyan tudjuk ezt simítani?
2: Mindenkinek van lehetősége arra, hogy próbáljon a szakadék két oldala között valami hidat építeni. Én sok sikert kívánok a hidépítéshez.
1: Például nagyon fontos az, hogy az időseknek köszönjünk, mert nekik ez egy olyan dolog, ami fontos. Nagyon
0: szomorú,
1: fontos,
0: hogy ezt fel kell hívni a figyelmetre.
1: Igen, tehát vannak olyan dolgok, amikre érzékeny a másik, próbáljuk ezt megérteni, hogy ha nekünk az egy kis, tehát nem kerül semmibe, akkor tegyük meg, legyünk figyelmesebbek, legyünk elfogadóbbak a Z generációs gyerekünk felé is, hogy ő mindent kiguglíz, és nem a mi tanácsunkat fogja követni, és hogyha ha ezt nem fikázzuk le, akkor lehet, hogy utána meg fogja kérdezni, hogy anyu, te hogy csinálnád, vagy apu, te hogy csinálnád. Tehát fontos az, hogy ne legyünk mi a legokosabbak, én szerintem, hanem vagy ne azzal a
0: ez nagy igazság, magas... Elkezdtem, génes önvizsgálat gyorsan, mi volt-e ilyen, és mikor azt mondta nyáron a Léna, mondtam neki, mert szerintem én nem okoskodik, és rendezette. Uh-huh. Mondom, jaj. Igen, ez nagyon igaz.
1: És egyébként bízunk bennük, szeressük őket, bízunk bennük, és én úgy gondolom, hogy sokat imádkozzunk értük, mert nagyon nagy szükség van.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek. Isteni jó beszélgetés volt. Úgyhogy aztán, hogyha haladtok tovább majd a kutatással, akkor gyertek újra a hitem szerint, de mert szerintem ez egy folyamatosan növekvő téma.
1: Igen.
0: Itt mindig újabb és újabb dolgok születnek, uh-huh. És én is abban bízom, hogy egyszer túlcsordul náluk is a srácoknál a pohár, és azt mondják, hogy jó, akkor most leteszem a telefont, és kimegyek, és locsolok a kertbe. Megkérdezem a mamát, hogy figyelj, lediktálsz néhány receptet, hogy megmaradjon. Hiába van tele az internet vele például, ez egy olyan jó példa.
1: Igen.
0: Úgy sincs fenn az, amit és ahogyan a mama csinálta. A borsólevest, a mézeskrémet, stb. Nem?
1: A titkos családi recept.
0: Igen.
2: Igen, és akkor lehet majd értelmezni azt a Google-n, mit jelent az, hogy amennyi lisztet a zsír felvesz.
0: Igen. Ott csak úgy ránézés, azt majd érezni fogod.
1: Igen.
0: Köszönöm szépen, hogy
1: köszönjük
0: szépen.
2: Köszönjük a meghívást.
0: A hitem szerint vendége volt a mai epizódban Novák Józsi és Novák Andrea, a Pest Erzsébeti Omega gyülekezet pásztorai.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceán védelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Jelentősen nőttek a környezetvédelmi bírságok. Tornádó pusztított Szicílián. Egyre több felé ered el az eső. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Nagyot szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Eszerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lesz. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Nyomozás folyik Rákai Filip cége ellen egy földvásárlás ügyében. A Telex értesülését a rendőrség is megerősítette. A 2022. szeptemberében alapított társaság néhány héttel később megvett egy ipari területet Rátszalmáson a Hankook központja mellett, egy évvel azelőtt, hogy a kormány bejelentette a gumigyár bővítését. Rákai Filip cége ezután eladta a terület egy részét a dél-koreai vállalatnak, amivel csaknem 1,5 milliárd forint nyerességet ért el. A rendőrség szerint fennáll a gyanú, hogy a cég kormányzati forrásból előre értesülhetett a bővítésről, ezért hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak. Ma van a hajléktalanság világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az utcán hajléktalan szállón élők nehézségeire, a lakhatás biztonságának fontosságára, valamint a társadalmi összefogásra és segítségnyújtásra. Magyarországon becslések szerint 30 ezer embert érint a probléma. A legtöbben családi válság, válás vagy súlyos anyagi nehézségek miatt veszítik el otthonukat. Tornádó pusztított tegnap Szicília nyugati részén. A Marsalán és a környező településeken pusztító forgószél lerombolt egy házat, megrongált egy iskolát és több más épületet. Az iskolában 6 gyerek könnyebben megsérült. Egy autó szakadékba zuhant, 2 embert súlyos sérülésekkel vittek kórházba. Az olasz hatóságok már szeptember elején figyelmeztették a lakosságot arra, hogy a forró nyár után ősszel szélsőséges időjárási események lehetnek Szicília szigetén.
0: Időjárás.
4: Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sokfelé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. A szél mérsékelt marad. Délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű. Vasárnap már főként csak a keleti és a déli ország részben várható eső, másutt újból kisüt a nap.
0: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Szép szombatot, sziasztok! Indítom már is a kanapét, Argyelán Kriszta vagyok, és mondom, hogy mire számíthattok tőlem a következő három órában. Elsőként Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével, utána járunk annak, hogy mit is csinál pontosan egy játékmester. Aztán megnézzük azt, hogy valaki, ha szociopata, pszichopata, akkor ez látszik-e a kézírásából. Toxikus kapcsolatok, ezek pedig az utolsó óra témái lesznek, hogy mennyire gyakori ezt felismerni, hogyan lehet kilépni egy ilyen helyzetből, megbeszéljük. The Show, ez pedig már Neil Horan dala, ezzel kezdünk.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Köszi szépen, hogy itt vagytok, ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Szomba délután van, és Horváth Zoli a játékkunyhó játékmestere szokás szerint itt van velünk, és itt az elmúlt 6 évben nagyon-nagyon sok mindenről, rengeteg társas játékról beszélgetünk, de az Zoli még soha nem került elő, hogy mit is csinál pontosan egy játékmester.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Szervusz, Kriszta! Valóban mindig úgy konferáltál fel, hogy a játékkunyhó játékmestere, de valójában szerintem nem érintettük azt, hogy országszerte sok-sok segítő, kolléga, önkéntes vagy éppen kiadói munkatárs hogyan is végzi ezt a játékmesteri feladatot. Márpedig ez egy nagyon-nagyon különleges bizalmi feladat, és nagyon izgalmas feladataink vannak játékmesterként. Hogyha így nagyon különleges módon foglalnám össze, akkor azt is mondhatom, hogy egyrészt tanár, tanító, aztán mentor és pszichológus, társasjáték ajánlással foglalkozó, kommunikációs szakember, vagy éppen jós jövőbelátó, aki megpróbálja kiválasztani a hozzá érkező játékosok számára a játékosoknak megfelelő társasjátékot.
0: Na ne rohanjunk azért ennyire előre, miért is különleges a társasjátékozás?
1: Azért, mert hogy interaktív műfaj, ott vagyunk élőben, egymás közelségében az asztal körül. Másrészt a játékosok különböző döntései során kinyílik maga a játék, és fejlődik a játék. És a játékosok döntése által születik meg egy nagyon különleges élmény, a játékélmény. És amikor arról beszélünk, hogy a játékok kooperatívak, vagy éppen versengők, akkor egy kicsit más megvilágításba helyezném. Mérő Lászlónak egy fontos gondolatát hoznám ide. Minden játék kooperatív, szerinte. Ugyanis, amikor a társasjáték szabályát megtanuljuk, akkor az a szabály egy közös kooperatív minimumon alapszik, közösen értelmezzük a szabályt, és betartjuk a társasjáték szabályrendszerét. Azaz, megtartjuk, értelmezzük, és követjük ezt a szabályrendszert. És a játékmester átveszi a játékosoktól azt a szerepet és feladatot, hogy a játékosok maguk olvassák el a hosszabb vagy rövidebb társasjáték szabályokat, és ezáltal ő, mint játékmester, ismerteti a játékosokkal a szabályt. És ez egy nagyon fontos és bizalmi feladat, ugyanis játékmesterként mi rászánjuk az időnket, energiánkat, figyelmünket azért, hogy a játékszabályokat elsajátítsuk, megtanuljuk, türelemmel nyúlunk ezekhez a sok-sok oldalas szabályokhoz, és hát tulajdonképpen kicsit olyan, hogy minden alkalommal, amikor mi elkezdjük böngészni a játékszabályt, akkor olyan, mintha iskolapadba kerülnénk, és amikor mi továbbadjuk a játékszabályokat a játékosok számára, akkor is egy picit ilyen iskolapad élmény jelenik meg a társas játékos asztal körül. Tehát a játékmester időt, energiát, figyelmet rászánva megtanulja a játékszabályt. Ez az 1.0, ez a bevezető, ezzel indulunk a játékmesteri feladatok során, ezzel kezdünk.
0: Na hát akkor ez az első lépés, hogy megtanuljátok a játékszabályt, innét fogunk tovább menni. A 98.6 Manna FM-en a vendégem Horváth Zoltán, a játékkunyhó játékmestere.

0: Szombat délután van, kanapézzunk együtt, én Argyelán Kriszta vagyok, és Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével. Most azt a témát boncolgatjuk egy picikét, hogy mit is csinál tulajdonképpen egy játékmester. És akkor ott tartottunk, hogy megtanuljátok ti magatok a társas játék szabályát, ez az első lépés.
1: Onnantól, hogy mi megtanuljuk, elsajátítjuk a szabályt, ez is nagyon sokféleképpen lehet. Én például személyesen úgy tanulok szabályokat, hogy elolvasom a leírt szöveget, aztán megpróbálom modellezni, fölrakom az asztalra a játékelemeket, és úgy próbálom aztán másodjára vagy harmadjára, akár egy kétfős játékot egyedül szimulálva néhány lépés során elsajátítani a játékot, és első alkalommal, amikor megtanítom élőben az asztal körül a játékot, akkor még nagyon-nagyon izgulok, hiszen nem biztos, hogy tudok mindent jól kiemelni, hangsúlyozni, mindent átlátnék a leírt szabályrendszerből, és a második, harmadik, negyedik, vagy akár éppen a tizedik alkalommal, amikor tanítom ugyanannak a játéknak a szabályát, akkor már természetesen sokkal rutinosabbá válok, és tudom az okozati folyamatokat, a lépéssorrendeket jobban egymásra építeni. Tehát tanulunk, energiát, időt szánunk erre, azért, hogy az asztal körül ülőknek egy magasfokú élményben, szórakozásban lehessen része. És mi játékmesterként kapcsolódunk a játékosokhoz, ők bizalmat adnak felénk, ugyanis meghallgatják a szabályismertetésünket, elfogadják, hogy mi tudjuk, ismerjük a játék szabályát, és rászánja ő is az idejét, figyelmét, azaz ő

0: döntésed meghozatalában, és akkor sem megyek nagyon távol tőled, csak lehet, hogy egy másik asztalnál egy másik társas játékot fogok magyarázni, de természetesen ott vagyok a közelben, és segítek tisztázni a játék közben felmerülő kérdéseket.
1: Mi az, ami ebben a munkában tud titeket segíteni?
0: Szerencsére nekünk játékmestereknek is egyre több olyan videós, blog, gyűjtő oldal áll rendelkezésre, amely segíti, hogy ne csak leírt szabályból ismerjük meg a játékot. Nagyon sok információ szerezhető a társas játékokról, játékosként is és játékmesterként is a világhálóról. Természetesen, akik videót készítenek, vagy szöveges tartalmat készítenek, ők is megtanulták a játék szabályát, tehát mi játékmesterként nagyon sokszor egy-egy videós szabályaiból nézünk meg egy-két dolgot, és hát ilyen szempontból folyamatos tanulásban vagyunk, én is több száz játékot megtanultam már, és tanítottam már alkalomról alkalomra, és ezért is vagyok az összes játékmesternek különösen hálás, hogy segítjük a játékosokat abban a szórakoztató élmény megtalálásban, hogy eljussanak a felemelő társasjáték élmények megtapasztalásáig.
1: Innét fogunk tovább menni hamarosan, Horváth Zoltánnal, a Játékkunyhó játékmesterével próbáljuk meg megfejteni, hogy mi is tulajdonképpen a játékmesterség. Tartsatok velünk, ez a Manna kanapé.

0: Kellemes rádiózást itt a 98.6 Manna FM-en társasjátékozunk, és most megtudhatjátok ti is a nagy titkot, hogy mi a játékmester kedvenc játéka, és hogy mi a szépség ebben a hivatásban. Like a Prayer, Madonna érkezik nem sokára. Hallgassátok velem az életöröm zenéket is a kanapéban.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: 98.6 Manna FM kanapé szombat délután van, és társas játékozunk Horváth Zoltánnal, a játékkunyhó játékmesterével, akivel abba vágtunk bele ezúttal, hogy mi is tulajdonképpen a játékmester feladata. És hát azt azért mindenképpen tisztázzuk, Zoli, hogy a társas játék egyébként mindenkinek szól.
1: És igen, azt gondolom, hogy mindenki játszik, és a játék mindenkihez szól, a társas játék mindenkihez szól, mindenkiben ott van a játékos ember, és nekünk, játékmestereknek az a feladatunk, hogy előhozzuk ezt a játékos ént, és ápoljuk a különböző játékok segítségével. És aki játszik, a játékos oldalon ül, az a saját játékos társai és a játékmester felé van bizalommal, hiszen elfogadja a mi szabályismertetésünket, türelemmel végighallgatja, megtapasztalja a szabályismertetést, és ilyen formában adjuk meg a lehetőséget arra, hogy saját maga is megtapasztalja a megismert szabályok által, a szabályokat követve, a játékmester mentorálásával, felügyeletével a társas játékos élményt. Azaz, mi valóban tanító tanárok vagyunk, mikor egy játékot ismertetünk, és bizony-bizony jól is kell tudni segíteni olyan szempontból, hogy egy hozzánk első alkalommal beérkező játékost kifaggatunk, kérdéseket teszünk föl, hogy milyen társasjátékos tapasztalata van, mikkel szokott játszani, és az alapján ajánlunk játékot, illetve játékos társakat is egy-egy játék alkalommal.
0: Miben más egyébként játékmesterrel játszani, mint mondjuk saját magunknak elolvasni a játékszabályt, és akkor neki kezdeni a társasnak?
1: Én igazából azt kívánom, hogy mindenkinek lehessen megtapasztalni azt a különleges élményt, hogy játékmester tanítsa meg számára a játékot. Ez egy kényelmes dolog egyébként játékosként, én látom saját magam környezetében, hogy sokkal könnyebben szánják rá magukat a játékosok arra, hogy játékmesteri támogatással, játékmesteri szabályismertetéssel sajátítsanak el egy-egy játékszabályt. Igen, ez egy kicsit kényelmes dolog, nekünk játékmestereknek pedig egy különleges lehetőség, hogy bemutassunk újabb és újabb játékokat.
0: Neked játékmesterként mi a kedvenc játékod, amit szeretsz játszani és megtanítani is?
1: Az utóbbi időben nagyon-nagyon sokat taníthattam a Darwin nyomában elnevezésű társasjátékot, illetve az Azul társasjátékot, de hogyha személyes kedvenceimet nézem, amelyeket egyrészt játékosként is, illetve tanítóként is nagyon kedvelek, az a Dominion játékcsalád és minden kiegészítője, aztán az Arnak elveszett romjai és a hozzátartozó kiegészítők sokasága, és hát természetesen rendszeres rádióhallgatóink tudják, hogy a Carcassonne az nekem egy örök kedvenc, és mindenféle mini kiegészítőjével, nagy dobozos kiegészítővel, promóciós lapkáival, térképeivel számomra örök kedvenc, és ezt mindig nagyon-nagyon szívesen és jó szívvel tanítom a hozzánk érkező játékosoknak, és hát természetesen ugyanilyen nagy, komplex játékcsalád és örök kedvenc a Ticket to Ride játék, vonatos játék, amelyet szintén új belépők számára nagyon jó szívvel ajánlok és tanítok, illetve a kooperatív játékok közül két nagy játékot tanítok szívesen, egyrészt a Pandemic és a hozzátartozó kiegészítők is, ide értem a Pandemic játékvilághoz tartozó Tiltott sziget, Tiltott sivatag társas játékokat is, illetve a Holnap társadalma elnevezésű nagy komplex fenntarthatósági témákkal, környezetvédelmi témákkal operáló társas játékot is, illetve természetesen nem kerülhetjük meg a hét csoda játék család különböző tagjait, és hogyha a parti játékok vonalát nézzük, akkor mindig nagyon-nagyon jó szívvel tanítom a fedőneveket, a szókötő játékot, aminek ugye fog érkezni új magyar kiadása, a Dixitet és a hozzátartozó játékuniverzumot, és a nem is olyan régen évjátékának választott Jinx O elnevezésű játékot is az utóbbi időben nagy-nagy szeretettel tanítom.
0: Na, hogy miért szereted ezeket a játékokat, Zoli, amiket felsoroltál, egy picit vezess be még bennünket ebbe is. A kulisszatitkokról és a játékmesterségről beszélgetünk a mai adásban Horváth Zoltánnal, a játékkunyhó játékmesterével.

0: Köszi, hogy ti is a kanapé mellett tettétek le a voksotokat. Szombat délután van, és a vendégem Horváth Zoltán, a játék kunyhó játékmestere, akivel a társasjátékos irányítóról, a játékmesterről beszélgetünk. És hát elmondtad, Zoli, hogy melyek azok a társasok, amik a kedvenceid, amiket nagyon szeretsz játszani és tanítani, és itt volt a Carcassonne, a Pandemic, a Jinx-O, a Catan. Na miért szereted ezeket a játékokat? Ebben még egy kicsit menjünk bele.
1: Azért szerettem ezeket a játékokat, mert látom a játékosok arcán, hogy milyen örömet tud adni egy-egy ismeretlen játék felfedezése, és hogyha értő játékmesteri segítséget kapnak, akkor azt gondolom, hogy ez egy plusz hozzáadott érték lehet, hogy jó élményekkel gazdagodjon. És természetesen a te kedvenceded, a Catan mindenféle változatát is nagyon-nagyon szívesen tanítom. Mindig kicsit más Catan a kedvencem. Most éppen a legfrissebb megjelenés, a Catan a kártyajáték elnevezésű játékot szeretem tanítani. Egy Catan élmény egy pici kis dobozkában, így is összefoglalhatnám, de legyen az a Catannek a doble változata, vagy éppen a kétszemélyes társasjáték változata, vagy éppen valamelyik tematikus kiegészítője, vagy éppen valamelyik tematikus doboza, mint például az Emberiség hajnala, és az hamarosan újra érkező űruniverzumban játszható Catan játék is ilyen kedvenc, és hogyha kártyákra tekintek, akkor pedig bármikor nagyon-nagyon szívesen tanítom a Vigyázhat, az Aranyások és a Wizard kártyajátékokat, de hogyha kétfős párbaj, ütésvívős játékot tanítok, akkor pedig a Claim játékcsaládot tanítom nagyon-nagyon szívesen.
0: Mi az árszód, Zoli, a mai adás végére a hallgatóinknak mit üzennél?
1: Az elmúlt 6 évben közel 300 adáson keresztül ismerhették meg a kedves hallgatók a társasjátékozás különlegességét. Beszéltünk játékpedagógiáról, élménypedagógiáról is, amelyek sokkal-sokkal szerteágazóbb témákat hoztak be, mint a maga a társasjátékozás. Rendezvényeket mutattunk be, versenyekről számoltunk be, illetve társasjátékos díjakat is mutattunk be, de hát természetesen a legfőbb csoda az számomra mindig az, amikor egy-egy konkrét friss társasjáték megjelenésről tudunk beszámolni, és kedvet tudunk csinálni a kedves hallgatók számára a társasozáshoz. Én arra biztatok mindenkit, hogy játszanak nagyon-nagyon sokat, játszanak minél többet, hiszen játszani azért is jó, mert egyrészt közelebb kerülünk játékos társainkhoz, és közelebb kerülünk önmagunkhoz is. Jó játékot kívánunk mindenkinek!
0: Nagyon szépen köszönöm Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével töltöttük ezt az órát a Manna FM kanapéjában, és természetesen ezt is, mint az összes eddigi beszélgetésünket megtaláljátok majd a Manna podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on lehet keresni.

4 óra után már megnézzük, hogy a szociopaták, pszichopaták kézírása vajon milyen, és hogy árulkodik-e ez a szakembernek, a grafológus írásszakértő szakembernek, de a Believe-vel kezdek, ez jön az óra elejéről, tartsatok velem, itt a Manna FM-en.

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
1: Reklám hangzott el.
3: Jelentősen nőttek a környezetvédelmi bírságok. Tornádó pusztított Szicílián, egyre több felé ered el az eső. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Nagyot szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Eszerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lesz. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Nyomozás folyik Rákai Filip cége ellen egy földvásárlás ügyében. A Telex értesülését a rendőrség is megerősítette. A 2022. szeptemberében alapított társaság néhány héttel később megvett egy ipari területet Rátszalmáson a Hankook központja mellett, egy évvel azelőtt, hogy a kormány bejelentette a gumigyár bővítését. Rákai Filip cége ezután eladta a terület egy részét a dél-koreai vállalatnak, amivel csaknem 1,5 milliárd forint nyerességet ért el. A rendőrség szerint fennáll a gyanú, hogy a cég kormányzati forrásból előre értesülhetett a bővítésről, ezért hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak. Ma van a hajléktalanság világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az utcán hajléktalan szállón élők nehézségeire, a lakhatás biztonságának fontosságára, valamint a társadalmi összefogásra és segítségnyújtásra. Magyarországon becslések szerint 30 ezer embert érint a probléma. A legtöbben családi válság, válás vagy súlyos anyagi nehézségek miatt veszítik el otthonukat. Tornádó pusztított tegnap Szicília nyugati részén. A Marsalán és a környező településeken pusztító forgószél lerombolt egy házat, megrongált egy iskolát és több más épületet. Az iskolában 6 gyerek könnyebben megsérült. Egy autó szakadékba zuhant, 2 embert súlyos sérülésekkel vittek kórházba. Az olasz hatóságok már szeptember elején figyelmeztették a lakosságot arra, hogy a forró nyár után ősszel szélsőséges időjárási események lehetnek Szicília szigetén. Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. A szél mérsékelt marad. Délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű. Vasárnap már főként csak a keleti és a déli ország részben várható eső, másutt újból kisüt a nap.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
4: 4 óra után is köszi, hogy a Manna kanapé mellett tettétek le a voksotokat. Már is kezdünk, és megnézzük, hogy milyen a szociopata, pszichopata ember kézírása. Egy hallgatói kérdésből kiindulva válaszolunk, ha kell, Hedvig grafológus igazságügyi írás szakértővel.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Köszönöm szépen, hogy letettétek a voksotokat ti is a Manna kanapé mellett. Argyelán Kriszta vagyok, és a vendégem Hakkel Hedvig grafológus, igazságügyi írás szakértő. És befutott egy hallgatói kérdés Dénestől, aki azt írta nekünk, hogy ismerősöm gyakori vicces válasza, hogyha tőle megkérdezik, hogy tudná-e segíteni, hogy hát persze nem vagyok én szociopata, vagy pszichopata, vagy mi, de hát felmerült bennem a kérdés, persze tudom, hogy viccel, de hogyha mégis az lenne, akkor a kézírásából látszana-e ez?
1: Meglepő, de egyben érdekes is Dénes kérdése, és biztosra veszem, hogy sokakat érdeklő téma. Kicsit jobban belegondolok, azonban még viccként is ijesztő lehet ilyen választ hallani valakitől. Főként napjainkban, mikor annyi borzalom jut el hozzánk a médiumokon keresztül, akár filmeket, akár a napi történéseket vesszük. Emellett a válaszadás azért annyira nem könnyű grafológus írásszakértőként erre a kérdésre, mivel igen összetett. Tudom, vannak, akik úgy vélik, hogy a grafológusok csak ránéznek egy kézírásra, és szinte mindent tudnak az azt készítő személyről. Ezzel már magam is többször szembesültem a pályám során, mikor leült velem szembe az elemzést kérő személy, majd viccesen mondta, hogy jaj, most fog kiderülni rólam, hogy pszichopata vagyok. Na, el kell, hogy mondjam, ez nem így van. Van, amire mi magunk sem tudunk, vagy nem adhatunk pontos, egyértelmű választ. Ilyen például a Dénes által feltett kérdés is, és hogy miért, azt igyekszem több oldalról is megvilágítani.
0: Na akkor vágjunk bele, Hédi, mivel kezdünk?
1: Hadd kezdjem elsőként mindjárt a diagnosztizálási problematikával. Tény, hogy a grafológusok alapképzésének a pszichológiai ismeretek is részét képezik. Ennek keretében megismerkednek a főbb személyiségtípusokkal, azok általános jellemzőivel, illetve a személyiségzavarok miben létével is. Azonban maga a diagnosztizálás már egyértelműen nem grafológusi kompetencia. Az leginkább orvosi pszichiátriai feladat, ezért grafológus ilyet nem tehet meg, vagyis nem diagnosztizálhat. Ugyanakkor a kompetencia hiányunk mellett az egyes személyiségzavarok pontos leírása, a rendszerezése, vagy azoknak a definiálása is folyamatos változásban van. Ennek oka leginkább az évek során felhalmozódó egyedi esettanulmányok, illetve a gyakorlati tapasztalatok gyarapodása, valamint a vonatkozó kutatási eredmények is. Mellett jelentős átfedések vannak, lehetnek a működési, viselkedési jellemzőkben az ilyen zavarokkal küzdő embereknél. Éppen ezért jobb, ha orvos pszichiáter nyilatkozik erről. Vagyis mindennek körbejárása a pszichiátriai kompetencia. Ebben a rovatban maximum annyit tehetek meg, hogy az összetett személyiségzavarnak néhány jellemzőjét megemlítem.
0: Akkor innét fogjuk folytatni, hogy mik az összetett személyiségzavar jellemzői. Ezeket fogja a Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írás szakértő nekünk elsorolni a folytatásban. A 98.6 Manna FM kanapéjában a grafológiai rovatunkban a személyiségzavarokról beszélgetünk.

0: nyár.
1: Ennek jelentős átfedések vannak, lehetnek a működési, viselkedési jellemzőkben az ilyen zavarokkal küzdő embereknél. Éppen ezért jobb, ha orvos pszichiáter nyilatkozik erről. Vagyis mindennek körbejárása a pszichiátriai kompetencia. Ebben a rovatban maximum annyit tehetek meg, hogy az összetett személyiség zavarnak néhány jellemzőjét megemlítem.
2: Akkor innét fogjuk folytatni, hogy mik az összetett személyiség zavar jellemzői. Ezeket fogja a Hakel Hedvig grafológus igazságügyi írás szakértő nekünk elsorolni a folytatásban. A 98.6 Manna FM kanapéjában a grafológiai rovatunkban a személyiség zavarokról beszélgetünk. Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM kanapéjában, nagyon izgalmas a témánk. Szociopata, pszichopata ember kézírása. Dénesben merült fel az, hogyha valaki ilyen személyiségzavarral küzd, akkor vajon az kideríthető-e a kézírásából? És akkor azt mondtad, Hédi, hogy egy összetett személyiségzavarról van szó, de hogy ennek a jellemzőit össze lehet szedni, lássuk akkor.
1: Ezek a jellemzők és a maga személyiségzavaroknak a besorolása a mentális zavarok diagnosztikai és statisztikai kézikönyvében történik meg, amit évről évre aktualizálnak, emlékeim szerint az Amerikai Pszichiátriai Társaság. A jelenlegi csoportosításon belül a szociopátia és pszichopátia, amit Dénes említett, az antiszociális személyiségzavarok közé tartozik, tehát azoknak a csoportjába tartozó személyiségzavar. No, de ha ez így van, és a diagnosztizálás nem grafológusi kompetencia, joggal merül fel a kérdés, hogy akkor mégis mit tehet egy grafológus szakember, ha ilyen személyek kézírását kapja feladatul? Grafológusként, tehát hangsúlyozottan nem orvosként vagy pszichiáterként, leginkább a megszokott módon hétköznapi értelemben a viselkedés oldaláról tudjuk megközelíteni a személyiséget.
2: Ezt hogy kell érteni, hogy a viselkedés oldaláról közelítitek meg a személyiséget?
1: Ha belegondolnak a kedves hallgatók, mást igazából nem is tehet a grafológus, hiszen mikor kézhez kapja a vizsgálandó kézírást, pusztán a kötelezően bekérendő adatok és a vizsgálatba beleegyező nyilatkozat áll a rendelkezésére, kiinduló pontként annak készítőjéről. Ezért pontosan úgy lát neki a vizsgálatnak, mint minden más esetben. Feltárja, rendszerezi, majd értékeli az írás jellemzőket. Végül ezek alapján felvázolja az adott személy működési mechanizmusát, mindennapokban jellemző viselkedését. Azaz gondolkodás

0: különböztetik meg ezt a két személyiségzavart, pedig nagy valószínűséggel nem teljesen ugyanazon viselkedési repertoárt fedi le a kettő.
1: Na, hogy mi az, ami közös a szociopata és a pszichopata emberekben, innét fogjuk folytatni a beszélgetésünket. A vendégem a 98.6 Manna FM kanapéjában Hakkel Hedvig, grafológus, igazságügyi írásszakértő, és hát közvetve Dénes is, aki a kérdésünket feltette, hogy vajon látszik-e valakinek a kézírásából, hogyha a személyiségzavarral küzd, az a szociopata, pszichopata. Ha van kérdésetek, hozzászólnátok a beszélgetésünkhöz, írjatok SMS és Viber számunk 0677 1986.

0: Jó rádiózást, ez a Manna Kanapé, sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, szociopata, pszichopata, ember kézírása. Vajon elárulják-e a szakembernek ezek a személyiségzavarok magukat, és felfedik-e magukat? Ennek járunk még utána, Demi Lovato is jön a Let It Go-val, maradjatok a kanapéval. Let it go!
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna FM. Életöröm zene. Ez a

0: hogy a 98.6 Manna FM-et választottátok. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és ez a Manna FM kanapéja, amiben Dénes kérdésére annak járunk utána, hogy a pszichopata, szociopata ember kézírása az milyen, mert hát ugye Hédi elmondta, egyértelműen kitűnik a szakember számára az ehhez a személyiség zavarhoz társuló jellemző, és ezeket persze azért ki tudják szűrni a szakemberek, de nem dolguk a grafológusoknak a diagnosztizálás, tehát ők nem mondhatják valakire azt, hogy igen, ő szociopata vagy pszichopata. Azt megbeszéltük, hogy az emberek gyakran összemossák a köznyelvben a szociopatát, pszichopatát pedig ez azért két teljesen különböző probléma. Mégis vannak közös vonások ebben, na nézzük, mi az, ami közös.
1: Úgy tartják, hogy a szociopata és a pszichopata közös jellemzője, hogy a társadalmi normákat, a törvényeket figyelmen kívül hagyja, nincsen bűntudatuk, a felelősséget mindig másra hárítják, nem empatikusak, tehát nem képesek más ember érzelmei, érzésvilágába beleélni magukat, hajlamosak az erőszakos viselkedésre és manipulatívak másokkal szemben. Kicsit közelebbről vizsgálva egy két személyiségzavart, a szociopata ezen belül még érzelmileg labilis is, ingerlékeny, tehát inkább rá jellemzők ezek. Könnyen indulatba jöhet, esetleg dükitörései lehetnek, nem tud igazán mélyen kötődni és szeretni. A pszichopata pedig gyakran művel jól képzett, jó kommunikációs képességgel rendelkező, vagy megnyerő stílusú lehet. A saját érdekeinek azonban gond nélkül bárkit alárendel, és a megbánás az egyáltalán nem jellemzi őt. Tehát amikor arról van szó, hogy behatároljanak viselkedési jellemzők alapján egyes személyiségeket, hogy besoroljanak valamilyen személyiség zavarba, hogyha ennek a lehetősége fennáll, akkor az ugye nem grafológiai probléma, nem a mi feladatunk. Ám a fenti jellemzők többsége tetten érhető a kézírásban, vagyis az adott személy viselkedése leírható a kézírás jellemzők alapján. De el kell mondjam, ez a maximum, amit grafológusként saját kompetencia határainkon belül mi megtehetünk. A diagnózis már nem a mi feladatunk.
0: Van még itt valami fontos, ami a kézírásban való személyiség jegyek megjelenésénél előfordulhat?
1: Újabb nehézséget jelenthet a kézírásban megjelenő jellemzőknek az említése a válaszadás szempontjából. Tehát ugye azt már elmondtam, hogy mi nem diagnosztizálunk személyiségzavart. Bár az írás jellemzők mérése, vizsgálata nyomán körülírjuk a személyiség működést, akkor a viselkedésbeli jellemzők alapján felvetődhet a grafológusban a személyiség zavar gyanúja, de itt meg is kell állnia, ugye tovább nem mehet. Azért sem, mert mint említettem, a különböző személyiség zavaroknál megjelenő viselkedés mintázat gyakorta átfedést mutathat, tehát nehéz elhatárolni, hogy ez most egyik vagy másik személyiség zavar lehet-e. Másrészt pedig maguknak a személyiségzavaroknak a mibenléte, a jellemzőik behatárolása, leírása is folyamatos pontosítás alatt van a szakma részéről, már a pszichiátriai szakma részéről. Így a kézírásban erre utaló jellemzők sem tisztán, nem mindig ugyanolyan kombinációban mutatkoznak meg, hiszen minden egyén más és más. Ezért is nehéz, de úgy vélem nem is lenne korrekt konkrét személyiség jellemzőket felsorakoztatni egyik vagy másik személyiség zavar mellett példaként. E vonatkozásban ugyanis szinte bármely írásparaméter megjelenhet és megnevezhető lenne grafológiai oldalról, mivel azoknak mindenkor csakis az egyedi kombinációja és annak szakember által történő értékelése vetheti fel az említett személyiségzavarok gyanúját.
0: Jön egy kis összegzés hamarosan itt a 98.6 Manna FM kanapéjában. Tartsatok velünk, a szakemberem, ha kell, Hedvig grafológus, igazságügyi írásszakértő, és a témánk a szociopata, pszichopata emberek kézírása.

0: Köszönöm szépen, hogy a Manna kanapét választottátok. Sziasztok! A 98.6 Manna FM-en előkerült az a kérdés, hogy vajon látszik-e valakinek a kézírásából az, hogy szociopata vagy pszichopata. És ugye a kérdés feltevésből, amit Dénes írt nekünk is, kitűnik, hogy nagyon sokszor használjuk a köznyelvben, de nem tudjuk pontosan, hogy mit is takarnak ezek a személyiségzavarok, és össze is mossuk általában ezt a kettőt. Dénes írta, hogy az ismerőse válaszolja ezt, hogyha megkérdezik tőle, hogy tud-e na-e segíteni, akkor mindig azt mondja, hogy persze, hogy segítek, nem vagyok én szociopata, vagy pszichopata, vagy mi. Na, innét indultunk, hogy vajon látszik ez a kézírásból, hát akkor összegezve, Hédi, a mai válaszodat, mit tudsz mondani a kérdezőnknek?
1: Bármit mondhatnék itt grafológusként, például, hogy az így író embereknek térfoglaló az írása, vagy szélsőségek jelennek meg benne, esetleg díszítettek, vagy jellemző rájuk a kötetlenség, lehet mesterkét, vagy szabályosságra törekvő az írás. Az aláírás és a kézírás harmóniája megbomolhat, és még sorolhatnék sok-sok egyéb más jellemzőt, de ezek így felsorolva, sem önmagukban, sem együttesen nem sokat mondanak a hallgatónak. Mivel újra csak hangsúlyozni kívánom, a már nagyon sokszor említetteket, a grafológia nem szótárszerűen működik, nem az egy jel, egy jelentés elvét követi. Sőt, a grafológus kompetenciája megáll a személyiség jellemzők leírásánál, ahogy ezt már említettem. Ezeknek a személyiség jellemzőknek a felvázolása pedig mindenkor képzett grafológus szakértő feladata. A diagnosztizálás pedig sosem a mi feladatunk, az mindig orvos-pszichiáter kompetenciája. Ám ha a grafológus által készített viselkedés leírás, személyiségrajz orvos-pszichiáter kezébe kerül, ő már kompetens ennél tovább menni, ha a leírtak nyomán ez megalapozottan megtehető. Akár diagnosztizálni is tudhat valamely fennálló személyiségzavart, ha annyira pontos a személyiségrajz. Bár Dénes kérdésére kicsit összetettebb és kicsit távolabbi kitekintést is adó választal élhettem, bízom benne, hogy az elmondottak így is informatívak voltak számára.
0: Nagyon szépen köszönöm, Hakkel Hedvig grafológus, igazságügyi írás szakértő voltam annak a napé vendége ebben az órában, és Dénes kérdésére kerestük a választ, aki azt mondta, hogy egy ismerőse gyakori vicces válasz az, hogyha megkérdezik tőle, hogy tudná-e segíteni, hogy hát persze nem vagyok én szociopata, pszichopata vagy mi, és hát pont emiatt merült fel Dénesben a kérdés, hogyha az lenne, persze tudja, hogy viccel az ismerős, akkor ez a kézírásából látszana-e. És a Hédi elmondta, hogy egyértelműen mutatnak erre jelek, de hát a grafológia nem szótárszerű, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez ezt jelenti, és ha valakinek az írásában ez felelhet, akkor tuti biztos, hogy igen, ő szociopata, vagy ő pszichopata. Ugye itt minden mindennel összegfügg, több jegynek kell ezt alátámasztania, megerősítenie, és magának a betegség a diagnosztizálása az egyértelműen szakorvosi feladat, tehát egy grafológus írásszakértő nem mondhatja azt, az írás lát, vagy igen, bizony itt erről és erről a személyiségzavarról van szó. Vannak a személyiség jellemzők, amik ugye a bizonyos adott személyiségzavarnál tipikusak és megjelennek, és ezek ugye tetten érhetők a kézírásban is. Tehát ilyen szempontból viszont egyértelműen az a válasz, hogy a szakértők számára ezt nem lehet tulajdonképpen véka alá rejteni, elrejteni, hogyha valaki szociopata vagy pszichopata. Nagyon izgalmas volt ez a beszélgetés is, úgyhogy természetesen visszahallgathatóvá fogom tenni, ezt is kereshetitek a Manna FM podcast felületén, akár iTunes-on, akár Spotify-on, és ott fönt van az összes eddigi grafológiai témában elkészült beszélgetésünk, legyen szó akár dr. Szőlősi Csoma Enikőről, vagy Hakkel Hedvigről, akik mind a ketten grafológus igazságügyi írásszakértők, és akik a www.írásszakértők.hu oldal munkatársai. Hogyha van hozzászólni való kérdés, természetesen ezek még jöhetnek a 0677 1986-ra.

0: 5 óra után a 98.6 Manna FM kanapéjában egy nehéz téma, tabuk nélkül toxikus kapcsolatok, hogyan lehet ezeket felismerni, és akár kilépni ebből. Falling for you, ez pedig az óra elejéről jön majd ide a Manna kanapéba.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: Az ideled almát az Amerikai Egyesült Államokban nemesítették 1926-ban a Jonathan és a Wagener fajták keresztezésével, ám kereskedelmi forgalomba, így hazánkba is, csak néhány évtized múltán került. Világszerte és Magyarországon is a mai napig népszerű, bár jelentősége kissé csökkent. Fája fiatalon középerős, termőre fordulás után mérsékelt növekedési erejű. Ágrendszere eleinte feltörő, később szétterülő. Koronája minden nehézség nélkül nevelhető, a termőre fordulással egyidejűleg a korona szinte saját magát felépíti. Kiválóan metszhető, alakítható. Középkorai, elhúzódó virágzása miatt ritkán szenved fagykárt. Részben öntermékeny, de megporzó fajtát igényel, melyek lehetnek a Gloster, a Jonathan vagy a Golden Delicious, esetleg Golden Klónok vagy a Star King. Termése októberben érik, közepes vagy nagy, 170-200 grammos, alakja kissi lapított gömb, héja közepesen vastag, csak nem teljesen élénpiros, mosott fedőszín borítja. Húsa kemény, roppanó, vajszínű, lédús, íze kellemes, enyhén savanykás, harmonikus. Gyors puhulásra, tárolási betegségekre nem fogékony, így hosszú ideig, akár a nyári hónapokig is megőrzi minőségét. Sok oldalon használható, friss fogyasztásra, feldolgozásra és jól tárolható.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
4: Reklám hangzott el.
6: Jelentősen nőnek a környezetvédelmi bírságok. Újabb iskolai késelés volt Lengyelországban, egyre több felé ered el az eső. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Nagyot szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Eszerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lesz. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Nyomozás folyik Rákai Filip cége ellen egy földvásárlás ügyében. A Telex értesülését a rendőrség is megerősítette. A 2022. szeptemberében alapított társaság néhány héttel később megvett egy ipari területet Rátszalmáson a Hankook központja mellett, egy évvel azelőtt, hogy a kormány bejelentette a gumigyár bővítését. Rákai Filip cége ezután eladta a terület egy részét a dél-koreai vállalatnak, amivel csaknem 1,5 milliárd forint nyerességet ért el. A rendőrség szerint fennáll a gyanú, hogy a cég kormányzati forrásból előre értesülhetett a bővítésről, ezért hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong. Az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrást, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában. Egy varsói felső oktatási intézményben egy 21 éves nő sebesített meg 3 fiatalt egy veszélyes tárggyal, közölte a lengyel rendőrség. A sebesültek állapota nem életveszélyes. A héten ez volt a 3. iskolai támadás. Szerdán egy szakközépiskolában 10 sebesültek meg, amikor az iskola egyik diákja késsel támadt társaira. Csütörtökön pedig halálos áldozata is volt egy Viszkufban történt iskolai késelésnek. A rendőrség eddig 76 embert vett őrizetbe az esetekkel összefüggésben.
1: Időjárás.
6: Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sokfelé lehet eső, zápor. Délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: 5 óra után is köszönöm, hogy itt vagytok velem a 98.6 Manna FM-et választva. Argyelen Kriszta vagyok, és a toxikus kapcsolatokról fogunk beszélgetni. Ugyan lehet fölismerni azt, hogy toxikus kapcsolatban vagyok. Egész egyszerűen nem érzem jól magam, nem érzem magam önmagamnak a kapcsolatban, nem tudok kiteljesedni. Ezekre a kérdésekre is választ kapunk. De jön Don Diablo és a Falling For You is itt a Mannán.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a 98.6 Manna FM, életöröm zene, sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és a Szépen Válja Válásközpont két szakemberével, Mocsellini Éva szexuálpszichológussal és Galambos Balázs alapítóval beszélgetünk ezúttal a toxikus kapcsolatokról. Na Éva, tegyük először is tisztába, hogy mit jelent a toxikus kapcsolat kifejezés?
1: A toxikus kapcsolat az egy olyan kapcsolati mintázatot mutat, ahol folyamatosan jelen van, ezt ki kell hangsúlyozni, folyamatosan jelen van a másik fél lelki vagy érzelmi bántása, manipulációja, kontrollálása, és ez a kapcsolat inkább rombol, mint épít.
0: Balázs, mennyire gyakori ez a praxisodban?
2: Hát az én praxisomban ezek a kapcsolatok mondjuk az összes hozzám jutó ügyet 80%-át kiteszik. Nem jutnak el viszont 100%-ba a váláshoz, mert kb. 40%-okat rá tudjuk ébreszteni az önismeretbe való haladás fontosságára, és akkor, amikor a kommunikációs hibákat, a toxikusának a gyökerét föltárjuk, és elkezdünk ennek az egész dolognak a megszüntetésen dolgozni, akkor a kapcsolat is ugrásszerűen javul, és meg tudjuk menteni ezeket a házasságokat.
0: Hogyan lehet felismerni?
1: Nagyon fontos, hogy a toxikus kapcsolat ismérvei, ugye ahogy az előbb is mondtam, hogy tartósan fennáll, tehát előfordulhat, hogy ezek a jelek megjelennek konfliktusokban egy párkapcsolatban. Például, hogy úgy mondjuk, ha valakinek a párja elkezdi kontrollálni, mit vesz fel, hova megy, kivel találkozik, nem fogadja el az érzéseit, manipulálja, akkor adott esetben izolálja a környezetétől. Tehát, hogy ezek a jelek akár egy konfliktusban is, vagy féltékenység megjelenhet konfliktus szintjén is a párkapcsolatban. Tehát, hogy azt meg kell tudni határozni, hogy ez valóban egy folyamatosan fennálló toxikus kapcsolat, vagy konfliktusok megjelennek a párkapcsolatban, és azokat meg kell oldani, és akkor sikeresen lehet változtatni a kapcsolaton.
0: Hát nyilván ezt kívülállóként sokkal könnyebb látni, mint hogyha valaki benne van egy ilyen kapcsolatban. Innét fogjuk folytatni a beszélgetésünket a toxikus kapcsolatokról. Mocsellini Éva szexuálpszichológussal és Galambos Balázzsal, a Szépen Válja Válásközpont alapítójával.

0: Ez a 98.6 Manna FM életörömzene, egy kapcsolat, ami tele van vörös zászlókkal, mégsem vesszük észre, hogy toxikus ez a viszony ránk nézve. Ez a témánk ezúttal a Szépen Válj a Válás Központ szexuálpszichológusával, Mocsenini Évával és az alapítóval, Galambos Balázzsal. És hát ugye kívülállóként sokkal könnyebb látni egy ilyen toxikus kapcsolatot, de hogyha valaki szerelmes, akkor egészen más a képlet. Balázs, hogy néz ki ez a gyakorlatban?
1: Gyakorlatban úgy néz ki, hogy rózsaszín szerelem elindul, és előbb-utóbb az ember elkezd fáradni. Előbb-utóbb azt érzi, hogy csak ad, tesz bele, és először ilyen nem nyilvánvaló szurkapiszkák vannak, aztán egyre jobban személyét érintő szurkapiszkák vannak, és aztán az ember már nem hiszi el, hogy hol van az az ember, akit én szerettem annyira az elején, akivel olyan csodálatos volt minden, és fárad el ebbe az egészbe idegrendszerileg. És egyszerűen olyan, mint amikor a békát felrakjuk egy fazékba főni, nem veszi észre, hogy a víz elkezd körülötte forni. Nagyon nehéz és lassú folyamat ez.
0: Éva, lehet erre sablont húzni, hogy általában ki áll a bántalmazói oldalon, és ki az elszenvedői oldalon?
2: Abszolút lehet egy ilyen tettes áldozati dinamika, ami szocializátorma, tehát ezt látta valaki a szülei kapcsolataiból, vagy a családja kapcsolataink keresztül. Aztán lehet a személyiséget érő probléma is, tehát hogyha valakinek személyiség zavara van, tehát nem egészséges a személyisége, és mondjuk nem tudja, hogy hogyan kell ezt csinálni, tehát egy narcisztikus, egy antiszociális személyiségzavarban, egy borderline személyiségzavarban szenvedő ember, ezeket a határokat nem ismeri, és ez a fajta bűntudatkeltés, határok be nem tartása, bántalmazás megjelenik a kapcsolatban, tehát a személyiséget is érintheti, és egy szocializált formája is van mindenképpen.
0: Hogyan reagál valaki, ha szembesítik ezzel, hogy ő egy toxikus kapcsolatban él például valakivel?
1: Ritka az az ember, akinek van ilyenkor önreflexiója. A leggyakoribb az az, hogy nekem aztán nem mond meg, nekem aztán senki sem mondja meg, és nagyon ritkán látják az emberek a saját hibáikat, vagy a saját kellemetlen, mi volt, vagy kellemetlen tulajdonságaikat. A férfiak akkor, amikor már összeomlott az egész házasság körülöttük, és a nő elmegy, tehát amikor már be vannak adva a papírok, akkor hajlamosak ezt látni egyébként. Aztán, hogy ki mennyire hajlamos dolgozni magáért, az már egy másik dolog.
0: Hogy nemekre le lehet-e bontani, hogy ki az, aki elszenvedője, és ki az, aki a toxikus kapcsolat eredője. Erről is beszélgetünk még a folytatásban. Mocsenini Éva szexuálpszichológussal és Galambos Balázzsal, a Szépen Válj a Válás Központ szakembereivel.

0: rádiózást, ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Mérgező a kapcsolatod? Most döpensd csak rá, és jó lenne kilépni belőle. Na, hogy hogyan tudod ezt megtenni? Adunk segítséget James Brown és a Living in America után. Még folytatjuk a beszélgetést szakembereimmel. Ez a Manna FM kanapéja.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Köszi, hogy ti is a 98.6 Manna FM-et választottátok. Én Argyelen Kriszta vagyok, és a toxikus kapcsolatokról beszélgettünk Mocseli Néva szexuálpszichológussal és Galambos Balázzsal, a Szépen Váljál Válaszközpont szakembereivel. És akkor ott tartottunk, Éva, hogy nemekre egyébként le lehet bontani, hogy kik azok, akik tipikusan a toxikus kapcsolatban az elszenvedők, és kik azok, akik a bántalmazók?
1: Hát ha a személyiséget érinti, akkor nemtől független. Inkább azt gondolom, tehát hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy több az az eset, ahol egy férfi csinálja ezt egy nővel, de itt nem akarok minősíteni egyáltalán egyik nemben lévő párkapcsolatokat sem, de előfordul bizony, ha a személyiséget érinti, egy nőnek is lehetnek személyiségzavarai, vagy egy nő is lehet személyiségzavaros, borderline személyiségzavaros, narcisztikus, antiszociális személyiségzavaros, akkor az ugyanúgy, ugyanezt a működést meg tudja teremteni egy párkapcsolatban.
0: Balázs, hogyan lehet megoldani ezt a helyzetet, ha a felismerés megtörtént?
2: Azt gondolom, hogy az embernek a saját határainak a kijelölése, a saját önbecsülésének a följebbvitele, a saját és a gyerekének a mentális épségének a tisztelete, a megoldás, ha ezek megvannak, akkor meg lehet imitálni a másikat egy mediációs család, illetve párterápiás folyamatba, ha viszont erre a másik abszolút nem hajlandó, akkor szépen el kell tőle válni, nem lehet mit csinálni, mert egyébként roncsolódni fog itt az egészsége több embernek is.
0: Hogyan lehet átformálni ezeket a kapcsolatokat, hogyha a felismerés, illetve az akarat már megvan, Éva?
1: Mindenképpen önreflexióval, tehát a párnak közösen kell feltárnia azt a működést, ami náluk mondjuk kialakítja ezt a dinamikát. Tehát mind a kettőjük önreflexiójára van szükség, aztán annak a visszajelzésére is, hogy mi az, ami bánt, tehát hogy felismerni azt, hogy mi az, amivel megbántott minket, hogy annak van-e alapja, vagy csak valóban manipulálni akar, vagy bűntudatot akar kelteni, mondjuk nekem a párom, vagy valóban csak kontrollálni akar, hogy ezeknek hol vannak azon az egyedi kapcsolatom belül a határai, akkor hogy megpróbálnak, tehát ez egy ilyen viselkedésterápiás megközelítése ennek a helyzetnek, hogyha megpróbálják máshogy csinálni, akkor milyen érzések alakulnak ki bennük, meg tudják-e változtatni tartósan a működésüket, tehát viselkedés terápiában mindenképpen nagyon jó eredményeket lehet, ha van belátás, és ha van felelősségvállalás, ha az van, hogy azt mondja, hogy igen, vállalom a felelősséget, én ezt valóban elkövettem, többet nem fogom megtenni, és akkor szólj kérlek, hogyha ez nehéz, és akkor erre megtanítunk egy kommunikációs formát, hogy tudnak egymásnak visszajelezni ezekről a határokról, amik megjelennek egy ilyen kapcsolatban, és akkor ott lehet tisztázni azokat a helyzeteket, hogy hol van féltékenység, manipuláció, bűntudatkeltés, gaslighting, akár kontrollálás, és hogy ez hogy helyezhető be, mi az, ami elfogadható, mik azok a határok, amik még beleférnek mondjuk a kapcsolatban, és mi az, ami egyáltalán nem.
0: De hogy előfordulhat-e toxikus kapcsolat más relációban is, erre is ki fogunk még térni, akár munkahelyi kapcsolatban, főnök beosztott viszonyban, vagy szülő-gyerek kapcsolatban. A beszélgető partnerei Mocseli Néva, szexuálpszichológus és Galambos Balázs, a Szépen Váljál Válaszközpont alapítója.

0: köszi, hogy ti is itt vagytok velünk. Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, amiben a toxikus kapcsolatokról beszélgetünk, és elsősorban eddig a párkapcsolatokra fókuszáltunk Mocsellini Éva szexuálpszichológussal és Galambos Balázsra, Szépen Bálja Válás Központ alapítójával. De azért Balázs, toxikus kapcsolat más relációban is előfordulhat, nem csak párkapcsolatban?
1: Természetesen. Előfordulhat szülő-gyerek kapcsolatban, előfordulhat munkahelyi kapcsolatban, munkáltató munkavállaló kapcsolatban, sőt, még akár baráti kapcsolatokban is előfordulhat. Úgyhogy ez nem csak párkapcsolati jelleg. Nyilván azért erről hallunk leginkább, egyrészt, mert a gyerek az nem is tudja nagyon megítélni, hogy milyen kapcsolatba került, nagyon érett és önismeretbe előre haladott formában tudja kijelenteni, hogy esetleg az ő szülei mérgezők. A baráti kapcsolatokból meg úgymond könnyebb kiszállni, és kevésbé tud akkora fájdalmat okozni, akár egy munkahelyi toxikus kapcsolat is, mint egy toxikus házasság.
0: Éva, mi a végső üzeneted azoknak, akik akár pont ezután a beszélgetés után is felismerik, hogy ők bizony ilyen kapcsolatban, toxikus kapcsolatban élnek?
2: Nagyon nehéz ezt abból a helyzetből, én azt gondolom, hogy önállóan megoldani, bár erre is lehetséges példa, a határok kijelölését meg kell kezdeni. Vissza kell jelezni, hogy ez fájdalmas, ez bántó, ez nem méltó. Ha pedig nem megy, akkor nyilván, ha önállóan nem tudja megoldani egy pár, akkor tud tőlünk kérni segítséget szakemberektől, akik itt dolgozunk, azért, hogy próbáljunk segíteni azt, hogy ne diszfunkcionális és toxikus kapcsolatokban éljenek emberek, de ez egy nagy fokú felismerés kell.
0: Balázs, zárszóként te mit tudnál mondani a hallgatóinknak?
1: Nagyon nehéz helyzetben vannak azok a hallgatók, akik ebbe a típusú kapcsolatban élnek, mert sokszor a saját éves látásuk is meg van kérdőjelezve. És amit Éva mondott, jöjjenek segítséget kérni, mert amikor az ember már tényleg abban van, hogy lehet, hogy én vagyok a nem normális, úgyhogy az a nem normális, amiben ő benne él, az már egy nagyon-nagyon akut és kétségbe esett szint. Szakembereknél jelentkezzenek, mert az élet túl rövid ahhoz, hogy kétségbe esetten idegileg kicsavarva éljük le.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Mi köszönjük.
0: A vendégeim Mocsellini Éva szexuálpszichológus és Galambos Balázs volt, a Szépen Bálja Válás Központ alapítói, akikkel a beszélgetés természetesen újra hallgathatóvá fogom tenni. Elküldhetitek akár a SoundCloud linket, a Manna FM podcastján megtaláljátok ezt iTunes-on, Spotify-on, hogyha ismertek olyat, aki érintett, akkor lehet, hogy ez is egy hasznos, pici segítség tud lenni.

0: Véget ért a mai kanapé, köszönöm a figyelmeteket, búcsúzom, de megígérem, hogy holnap is jövök, amikor is már gluténmentesen egy karácsonyi menübe való receptet is ajánlunk nektek, ami a hétvégére is tökéletes választás lehet Pulyka mellel és Szilvával, de beszélgetünk arról is, hogy hogyan lehet fölkészülni a középiskolai felvételi időszakra. Nagyon kellemes szombat estét kívánva búcsúzom, Argyelen Kriszta voltam, sziasztok!
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: Jelentősen nőnek a környezetvédelmi bírságok. Újabb iskolai késelés volt Lengyelországban, egyre több felé ered el az eső. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Nagyot szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Eszerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lesz. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmus Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Nyomozás folyik Rákai Filip cége ellen egy földvásárlás ügyében. A Telex értesülését a rendőrség is megerősítette. A 2022. szeptemberében alapított társaság néhány héttel később megvette egy ipari területet Rátszalmáson a Hankook központja mellett, egy évvel azelőtt, hogy a kormány bejelentette a gumigyár bővítését. Rákai Filip cége ezután eladta a terület egy részét a dél-koreai vállalatnak, amivel csaknem 1,5 milliárd forint nyerességet ért el. A rendőrség szerint fennáll a gyanú, hogy a cég kormányzati forrásból előre értesülhetett a bővítésről, ezért hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában. Egy varsói felső oktatási intézményben egy 21 éves nő sebesített meg 3 fiatalt egy veszélyes tárggyal, közölte a lengyel rendőrség. A sebesültek állapota nem életveszélyes. A héten ez volt a harmadik iskolai támadás. Szerdán egy szakközépiskolában 10 sebesültek meg, amikor az iskola egyik diákja késsel támadt társaira. Csütörtökön pedig halálos áldozata is volt egy Viszkufban történt iskolai késelésnek. A rendőrség eddig 76 embert vett őrizetbe az esetekkel összefüggésben.
1: Időjárás.
2: Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. Délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
3: Cross GPS. A mélységekben rejlő erő. Ezt a címet adtuk Pajor Tamással a Cross GPS új epizódjának. Hello, én Bali Mónika vagyok. Vendégünk dalszerző, egy nagyon elegáns bariton, férj és édesapa. Néhány szó a hátteréről. A 2008-as Megasztár győztese, aki 2015-ben az Egyesült Államokban a The Voice-ban az 50 ezer jelentkezőből bekerült a legjobb 20-ba, az élő showba. Amerikai magyarból lett magyar-amerikai, aki zenész családból származik. A Cross GPS új epizódjában beszélgettünk ma vele az amerikai gyerekkor lelki bizonytalanságairól, ami az ottani mindennapos bullying és a gyerekek versenyszelleme miatt alakulhatott ki benne, vagy inkább kérdőjel a mondat végén, önbizalomhiányról, függőségekről, kapuzárási pánikról, és arról, ami valószínű szintén érdekli a Cross Rádió és a Manna hallgatóit is, nem csak Tamást és engem, hogy miről álmodik ez a srác? És vajon meglépi? Ami tény, hát már megint elindult egy versenyen.
4: Szerintem a hallgatók már kitalálták, mert hazánkban nincs még egy ilyen, akire mindez ráillik. Király Viktor a vendégünk, és
3: szia.
4: Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
5: Sziasztok!
4: Te tényleg egy egészen különleges pályát írtál le, mert hát azért általában a népvándorlás iránya az keletről nyugatra tart, nem pedig fordított inverz.
5: Én mindent fordítva szeretek zsirányt.
4: Igen, lehet, hogy ezért, de nyilván te már gyermekként kerültél ide, viszont akárhányszor az ember rád néz, vagy hall téged megnyilatkozni, mindig érzi ezt az amerikai feelinget. Egyébként ez más Amerikában vagy született, vagy hosszú időn keresztül nevelkedett barátomról, ismerősöm is elmondható, ez az amerikai kultúra mély nyomot hagy. Te ezt egy pozitív hozadéknak érzed a pályádon, vagy inkább egy handicap, ami most útban van már, hogy Magyarországon érvényesülsz?
5: Igen, ez egy jó kérdés, és sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek. Jó kérdés, egy komplex kérdés, mert ilyen időszakos válaszai vannak ennek a kérdésnek. Amikor fiatalon még nem is költöztem Magyarországra, hanem a szüleim szerintem hozzá akarták szoktatni minket a magyarországi légkörhez, akkor meg 94-be, vagy 93-ba is, azt hiszem voltunk először Magyarországon nyaralni, ugye Balaton, Budapest, akkor még Trabantok robogtak az utakon, és fú, egyébként ez már azért nem vagyok fiatal, már ilyenekről beszélek.
4: Jó, 94-ben
5: 41.
4: emlékeid vannak, amiben igen. Trabantok szerepelnek,
5: igen.
4: Akkor...
5: Igen, 41 vagyok aztán.
4: Aztán.
5: Igen. Na minden, a lényeg az, hogy már szoktattak minket ide.
3: De az első benyomás a Trabanton túl.
5: Hát én nagyon-nagyon szerettem. Én az első perctől kezdve én szerelmes voltam a Magyarországba, meg ebbe az egész európai feelingbe. Ugye ezt tudni kell, hogy ugye, na, Amerika, igen. Én ott születtem, szóval én nem éreztem ezt a gondolatot, hogy Amerika. Én azon kívül, hogy nagyon-nagyon fiatal koromban, ugye a Bronxba, meg Manhattanbe, meg Staten Islandben éltünk, amikor már emlékeztem így önmagamról, akkor már egy kertvárosban éltünk, Long Islandba, egy kertvárosba. Szóval olyan hú, de nagyon nagy élmények azon kívül, hogy a szomszéd házhoz átmegyünk játszani a haverok, az nem nagyon volt. Szóval amikor így egyszer csak így leszálltam a repülőre, amikor még annó Malév volt, és így leszálltam, és itt voltam Európába, és én azt hittem, hogy a világ legnagyobb királya vagyok, mikor visszajöttem Amerikába, hogy én voltam egy egész nyarat ugye Európába, vagy hát Magyarországon. Szóval nagy királynak éreztem magam.
3: Kint érezted magad királynak.
5: Igen. És így is néztek rám a haverok Amerikában, hogy úristen, Európában voltál.
3: Exotikus.
5: Szóval nekem egész fiatal koromtól ez akkora pozitívumokat hozott létre az életembe, ami nyilván fiatal fejjel, csak ilyen kis pitiánel dolog, hogy a csajok máshogyan néztek rám. De ugye tínédzser kérdeznek nagy dolgok. És akkor jött az igazán váltás, amikor ide költöztünk 2000-be. Azt hozzá kell tenni, mi szülők nem így adagolták be, hogy gyerekek, mostantól Magyarországra költözünk, hanem azt mondták, hogy egy évre ide költözünk. Vagy nagyon rövid időre, ugye míg anyu beteg volt, és míg anyu meggyógyul, és akkor mi így fogtuk fel, hogy egy hosszú nyaralás, hogy folytatjuk ezt a balatoni csopaki nyarat, és mi konkrétan az Iker testvéremmel, mi az első gépen voltunk, még a család nélkül visszajöttünk Magyarországra, mert hogy voltak már itt haverok, ezért mi nagy bulinak tartottuk ezt az egészet. Abban az időszakban, válaszolva a kérdésre, mert nagyon átértem a tájtól, iszonyú sok pozitívum volt az én fiatal életemben, hogy amerikai létemre, New York-i gyerek jött Magyarországra, mások beszél, ó, de cukin töri a magyar, csajok meghaltak, nagyon jó volt. Aztán később az életemben már kezdtek nem annyira pozitív dolgok lenni, szóval később az életemben volt ez az állandó útkeresés, hogy akkor most mi is vagyok valójában, és tudom, hogy nem kéne, hogy földrajzilag bármennyire nagy fontossági szerepet szerepeljen az ember életében, hogy milyen országban született, de mégis hoz egy identitást, ami egy kérdőjelt tud.
3: Tehát már a Megasztár előtt elindult ez a lelki útkeresés.
5: Igen, az, hogy pontosan mi vagyok én, vagy ki vagyok én. Magyarnak is érzem magam, szóval amikor Amerikában éltem és nőttem fel, akkor se éreztem 100%-osan amerikainak magam, mert egyébként is egy olyan városban nőttem fel, ahol a 90%-a a lakosságnak az első generációs amerikai volt. Szóval nem 8 generációs amerikai volt, hanem ezek mindenkinek a szüle, ez valahonnan jött.
4: Ezért nem jó Amerika, mert ott mindenki lehet amerikai.
5: Igen. Szóval ez mindig is egy ilyen identitás kérdés volt. Nagyon, úgy tudom magyarázni, hogy ugye 25 éve vagyok itt, körülbelül 10-15 éven keresztül mindig azt mondtam, amikor valaki megkérdeztem, hogy amerikai magyar vagyok. És most már azt mondom, hogy magyar-amerikai. Igen. Szóval így változott meg. Igen.
4: És ugye apukád profi zenész, anyukád is zenész.
5: Igen.
4: És hát ezt gondolom, ez jött az anyatejjel, meg eleve ugye azt tudnak mondani, hogy a hang az a szülőszobában vagy az előtt dől el. Neked mennyire, szóval hány, körülbelül százalékos arányban mennyit tett hozzá a későbbiekben elsajátított zenei képzés az eleve otthonról hozott, vagy égből kapott adottságokhoz?
5: Nagyon sokáig semmit. Én egy nagyon-nagyon tipikus tínézser fiú voltam, aki nem akart foglalkozni semmivel, csak a kördeszkázással, bulizással, csajozással, stb. A zene az kizárólagosan csak egy hobbi volt. Nem is énekeltem, se harmóniás hangszereken doboltam, próbáltam az aput követni, mert ő dobos volt, meg is, most is az, vagy se néha.
4: De azt észrevetted, hogy a hangod azért az egy különleges.
5: Nem. Nagyon
3: sokáig. Tanárnő vette észre, én úgy emlékszem.
5: Nagyon sokáig nem volt hangom, nagyon sokáig mutáltam.
3: Igen.
5: És én emlékszem, hogy volt is egy ilyen élmény az én fiatal koromban, ami így el is taszított az énekléstől. Úgy látszik, hogy nem bírtam a kritikát gyerekkoromban. A middle schoolban, ugye Long Islandban volt egy ilyen osztály vagy iskolai színdarab, ez a hegedűs a háztető, és én jelentkeztem 13 évesen, ugye azt hittem, hogy már én leszek a főszereplő.
3: Ugye,
5: a testvérem, a Linda már akkor tudott énekelni. Már nagyon-nagyon járt külön zeneiskolába, operát tanult, és stb. És ezért gondoltam, hogy nekem is van, és elmentem, és úgy, ahogy van, elzavartak, hogy hát figyelj, ez most nem fog összejönni. És akkor én visszamentem a doboláshoz, a ilyen rockzenekarokba, és én éveken keresztül csak doboltam, rosszul,
4: de azért ahhoz elég jól, hogy énekesként a ritmus érzék.
5: Igen. Figyelj, tartott, a tempót azt mindig tartottam, az fix volt, de semmilyen fillezés, meg ilyesmi. Ez egészen Magyarországig ment. Én amikor itt voltam gimnáziumban, ugye ugyanúgy voltak ezek a szalagavatok, és minden egyes szalagavat én dobosként egy rockzenekarba játszottam. Az utolsó szalagavatónál volt az, hogy letettem a dobverőt, és a mikrofont megfogtam, és akkor volt ez a tanár, amit említettél, a matek tanárom, mert borzasztó voltam a matekban a mai napig. Ez van.
4: Nem vagy egyedül.
3: Üdv a klubban, srácok.
5: És akkor a matek tanárom, a Varga néni, az odajött hozzám, miután énekelt, azt mondja, jó van, Viktor, most már lenyugodtam, most már látjuk, hogy mi az utad, nem kell matek zseninek lenni. Ez így jött.
3: Na de utána eltelik azért jó pár év, mire megismert téged az ország, 2008 a Megasztár.
5: Igen.
3: Ki indított el téged? Vagy mi belülről? Mi inspirált, hogy akkor megpróbálod magad, te, aki azért kaptál hideget és meleget, és nem tanultál énekelni?
5: Én kirázott a hideg negatív értelemben az ilyen versenyektől. Ilyen ahhoz képest csak ilyeneket csinálok.
3: Igen.
5: Az élet iróniája egyébként, meg utálok. Nagyon nem szeretek versenyezni. Sehol. Én egy nagyon inkább ilyen csendes, inkább nem konfliktus kerülő, meg nem szeretem az ilyen versenyhelyzeteket. De mindegy. Ezen szoktam röhögni, hogy milyen ironikus az élet. De amikor elkezdtem így a színpadhoz vonzódni, és nem is zeneileg először, jó, igen, a hobbi zenekarok, Én gimnázium után színésziskolába jártam, ez zseniális, ez akkor egy hülye vagyok. De tényleg, amikor ugye ide költöztünk Magyarországra, még mindig nem tudtam magyarul beszélni, mert egy angol iskolába jártunk. És volt heti egy.
3: A benne magyar... jártatok angol
5: iskolába. Igen, igen. Volt heti egy magyar óra, ahol sokkal inkább azzal foglalkozott, hogy rosszul mondom az amerikai étteremlánc neveket, ez zseniális, ez a mai napig emlékszem. Tényleg kijavított engem, hogy nem McDonald's, hanem McDonald's. És akkor ezzel telt el a magyar,
3: a magyar valóság.
4: Igen. A jövevény szavak helyes kiejtése.
5: Igen. És elmentem a lényegtől. Igen, még miatt jött a Megasztár, én színésziskolába jártam, és színésziskola mellett én angoltanár voltam, egy kis pénzkeresés miatt, és akkor észrevettem, hogy sok verseket írok, dalszöveget írok, így a szabadidőmbe, és akkor ezeket próbáltam megzenésíteni, én nem tudtam hangszeren játszani, csak dobon, azt is rosszul, és a kis félretett angol pénzemből találtam a Szív utcába, a belvárosba egy pince stúdiót, Kulcsár Attila néven találkoztam egy emberrel, és akkor megkértem egy bizonyos összegért, hogy akkor zenésítsem meg az én versikéimet, és akkor azokat kezdtem énekelni, és én abból kezdtem el gyakorolni az éneklést, így a dalszerzéssel. És ez annyira tetszett nekem, hogy így a hobbiból lett egy szenvedély. Édesapám, azt tudni kell róla, hogy azon kívül, hogy zenész, ugye a Lindát elég fiatal korra óta menedzseli, ezért az apámnak egy elég erős szava volt mindig a háztartásban, hogy kinek van helye egyáltalán ezen a pályán. Szóval nekünk az első szűrünk, ez nem a Megasztár volt, hanem az apa. Édesapánk. Az édesapánk, mert ő tényleg fekete-fehérén megmondta. Szóval nem az volt, mint egy jaj, szerető apa, és hogy bármit, amit akarsz, fiam, csinált. Hanem ha nem voltál jó, ezt megmondta.
3: Kemény ez.
4: Persze, ezt így is kell csinálni. De te azért jó voltál.
5: Először nagyon gyerekcipőben jártam. Emlékszem, hogy itt titokba ugye mentem folyamatosan a Szív utcába zenélni, és akkor a Lindával már nagyon összedolgoztak, az édesapám és a Linda egyszer csak befutott itt Magyarországon, hatalmas karrier, és akkor ilyen nagy félve megcsináltam, egy albumnyi anyagot csináltam, egy 8-10 dalt, és akkor ezt így megmutattam, így apunak, Lindának, mindenkinek a családba. És akkor mondta édesapám, hogy nem az, hogy úristen, fiam, de zseni vagy, hanem ezzel foglalkozni kell, de csináld, mert hallok potenciált az egészben. És akkor elindult egy folyamat, és utána volt az, hogy szóba jött ez a Megasztár, és igazából az édesanyám lökött, meg a Linda is, hogy jelentkezek. Az édesapám még nem, ő még azt akart, hogy gyakoroljak még.
3: Az egész életed arról szól, hogy téged zsűriznek.
5: Így van.
3: Otthon is zsűriznek, a színpadon is, a hallgató is.
4: De hát nagyon jó, hogy elindultam, mert végül is ezt megnyerted.
5: Igen, igen, szóval igen. Igen.
4: És akkoriban a tehetségkutatóknak azért nagyobb volt a társadalmi nimbusza, mint ma, tehát azóta kicsit most már
3: az nívó volt.
4: Úgy utángyártott szériák vannak, mert már egy ekkora piacon, hát nem nagyon lehet ki. Hiába, most nézem tavalyi évben a Gudics Máté, aki megnyerte meg azt, hát akkora hangja van a srácnak, hogy elájultam, de nem látom sajnos, hogy annyira bejött volna neki ez a győzelem, de drukkolok. És ilyenből nagyon sokat lehet mondani, nem hogy azokat, akik esetleg be se jutottak az élősóba, vagy bejutottak, de azért hamar kiestek, de még az első három helyezett környékén is a többség eltűnt valahol.
5: Igen, igen, elvégig be lehet menni ebbe, hogy a mértje, vagy legalábbis én szerintem, hogy mi a mértje annak, hogy ezeknek a bizonyos műsoroknak egy kicsit elveszítette az erejét. És szerintem nem a műsorok lettek rosszabbak, hanem a populációnak a zenei igénye lett más. Ugye amikor 2008-ban én meg a szába szerepeltem előtte, meg egy picit utána is, még mindig nagyon nagy szám volt az, hogyha valaki nagyon jól énekel. És ugye ez egy fontos tényező volt a zenei piacon, hogy valakinek hangja legyen. És ez most már így nem annyira fontos. És ezért lesznek gyengébbek ezek a műsorok, mert senkit nem érdekel igazán, hogy most ki tudja énekelni a csillagokat, hanem sokkal inkább ami most mainstream zene. De nem magam.
4: Ezen a ponton azért szólnék bele, mert nekem az az érzetem, hogy a mainstream és az úgynevezett underground valamiképpen összefolyt, de nem úgy folyt össze, hogy az underground esztétikai elitizmusa az felülkerekedett volna a mainstreamben meglévő közhelyesség fölé, hanem talán inkább fordítva, és ez pontosan abban érhető tetten, amit most mondasz, hogy ugye, mikor megjelenik egy mondjuk énekelni, nem feltétlenül tudom, vagy esetleg nem is próbálom, mert csak rappel.
2: Igen.
4: De abban sem villant azért akkorát, csak olyan elég sok alpári kifejezés, és elég ilyen pofátlan attitűd járul hozzá. Azt ugye kinevezik karizmatikus személyiségnek, aki nagy a kisugárzása, pedig ez nem így van. A karizmatikus személyiség az nem feltétlenül azért van, mert ordibál, vagy csúnya szavakat mond, vagy gesztikulál, hanem az akkor is karizmatikus, ha megáll csak és néz valamelyre,
2: igen,
4: mert az egy metakommunikatív többlet. Na most
2: igen.
4: Az, amikor a mainstream elkezdi használni ezeket az undergroundból importált kifejezéseket, és megpróbál arra hasonlítani, az nem jelenti azt, hogy fog is rá hasonlítani, miközben elveszíti a mesterségbeli tudást is sok esetben.
2: Igen.
4: Valami ilyesmiről van szó, nem?
2: Igen, pontosan. Én nem tudtam ilyen szépen kifejezni.
3: Megnyered a Megasztárt, 2008-ban járunk.
2: Igen.
3: Sztárarcú, gyönyörű hangú, stabil családi hátterű fiatalemberről van szó. Segíti ez a, mondhatom, krónikus önbizalom hiányt, amiről annyi helyen hallunk, olvasunk, hogy

0: figyelem, kis figyelem, mert hogy én is érek valamit. Ez nem tudom, hogy pontosan honnan származik. Nyilván tudnék feltételezni dolgokat, hogy jó, biztos a családom belül gyerekkoromban, mert hogy bizonyítani kellett, és hogy
1: hárman voltunk. Vagy
0: nem hiszem, hogy köze van Amerikához. Aha. Nincs köze Amerikához, főleg az én gyerekkoromban, meg az én baráti társaságomban. Tehát a mai napig a fél társaságom az börtönben van, szóval senki nem csinált olyan hú, de nagyon kimagasló dolgokat, ahol bizonyítanom kellett. Szóval,
2: lehet egy tippem esetleg?
0: Igen, igen.
2: De egyáltalán nem biztos, hogy ezt talált, mert nem akarom leszűkíteni erre a problémát, de talán magamból kiindulva, és ez közös bennünk, hogy talán a zsidó sorsban van valami, ami miatt az ember egy ilyen permanens bizonyítási vágytól fűtötten él, hiszen a zsidóság több ezer éves kálváriája azért arra predesztinálta ezt a nemzetet, hogy a puszta létéért olyan attrakciókat tudjon felmutatni, amelyből persze sok áldás is és univerzális javak származtak a Nobel-díjaktól kezdve számos nagy teljesítményig, de azért, ha őszinték vagyunk, akkor ebben benne van ez is, hogy jaj, csak elfogadjanak, mert a szívem mélyén én egy olyan etnikumhoz tartozom, amelyet nagyon sokáig üldöztek puszta létemiatt.
0: Egyébként ez egy tök érdekes feltérés, mert én ezt egyszer már hallottam. Én régen, én folyamatosan jártam különböző pszichológusokhoz, és mindig beszélni az én akkori helyzeteimről, és hallottam ezt a feltételt, hogy ez a, csak ő úgy mondta, hogy a zsidó bűntudat. Nem is bűntudat, hát a, vagy bűntudatot mondod?
2: De. Hát a zsidó bűntudat, az milyen összefügg ezzel?
0: Igen.
2: A bűntudat készteti az embert a kompenzációra, a megfelelésre, annak bizonyítására, hogy nem vagyok bűnös.
0: Igen, és hogy ezt említette nekem, és én nem akartam elhinni neki ezt, mert ugye ennyire, soha nem voltam annyira vallásos. Az egy dolog, hogy úgy nőttem fel New Yorkba, 30-as, stb. De soha nem éreztem azt, hogy ez így igaz lenne az én életemre, de van benne valami.
2: Hát ez nem feltétlenül csak egy ilyen emocionális szint, hogy ez is
1: ez már genetikai.
2: Genetikai, mert generációk során ez visszaíródik a génekbe.
0: Igen.
2: Nem akarom ezt átolvasni, mert meg egyébként is ez önmagában nem adja meg a megoldást, igen. Csak egy ilyen találgatás.
0: Igen.
1: De ez roppant érdekes feltevés, és itt jön be a kérdés, hogy Ben is az ikertesód egypetélyű ikrek vagytok.
0: Igen.
1: Ő is küzd ezzel?
0: Igen. Aha. Igen, meg a Linda is, meg mindenki.
1: Lindáról tudom.
0: Nem tudom, hogy mi, hol. Egyébként a testvérem a Ben az a legjobban kezeli az egészet. Szóval ő nagyon, meg nagyon határozott egy ember. Ő, ha egyszer nem érezte magát kényelembe, magát egy szituációba, akkor
1: Lépett.
0: Uh-huh. És csúnyán mondva jól tette. Jól tette, mert megtalálta a saját életét, a saját békét, saját családjával kint van New Yorkba, éli az életét, és ő a maga ura. És nagyon jól kezeli. Szóval ő a józanész, amikor én meg a Linda egy kicsit elveszünk.
2: Józanész, meg a józanész.
0: Igen, na, ez jó.
1: Ezért kell a szózenész közénk, látod. Igen. Jó, ugrunk, igen. Kronológia, 2015. Azt hallottam egy interjúban, hogy azt mondod, bevállaltam, hát ha lesz nagyobb önbizalmam. The Voice.
0: Igen. Ez egy tökéletes példája volt az én agyamnak a működtetéséről, mert ahhoz képest, hogy megnyertem egy Megasztárt Magyarországon 2008-ban, 2009-ben, ahogy megnyertem, volt egy ilyen, egy elég nem normális felfogásom, hogy biztos véletlenek sora miatt nyertem meg, és biztos nem vagyok én elég jó, hogy megnyerek egy ilyen versenyt, és hogy jó, aztán jöttek olyan kérdések a fejem, ezt mondjuk ezt nem magamtól találtam ki, hanem ugye akkor abban az időben nagyon berobbant a Facebook és a social media, én még akkor csak tanulgattam, de ugye az egy új fenomenon volt az életünkben, hogy egyszer csak láttuk a hozzászólásokat és a kritikákat, vagy a pozitívumokat. Ez ugye előtte ez nem volt. Ez előtte nem volt, egyszer csak így olvasod, hogy de jó volt, de rossz volt. És ez egy elég ilyen fura élmény volt számunkra. És ugye

0: Ott olvastam egy csomó kommentet, hogy mi van, amerikai gyerek, el kell tűnni Magyarországra, hogy megnyerje egy versenyt. Biztos, ha fordítva lenne, akkor nem lehet. És akkor jöttek ezek a kommentek.
1: Sutyóság az határtalan, és az anonim, névtelen, arctalan, gyáva, hitvány, ítélkezésre való hajlam az
0: minál. Igen. De egyébként örülök egy picit, mert ezek a kommentek miatt én így meg akartam mutatni, hogy igenis képes vagyok rá, és hogy nem csak azért, mert hogy Magyarországon vagyok, hanem egy amerikai versenyben is tudok helyt állni. És ez a kisütűség, meg az önbizalom egybe, szóval így összekeveredett, így akkor azt mondtam, hogy akkor megpróbálom magamat. Ez is egy érdekes beszélgetés volt édesapámmal, mert én is éveken keresztül az édesapámmal dolgoztam együtt, meg dolgozok együtt, és egy érdekes beszélgetés, mert az édesapám egyáltalán nem akarta, hogy menjek a 2015-ben, mert én 2010-től 15-ig, hát én konkrétan a karrieremnek az aranykorszakát éltem. Remélhetőleg csak az egyik, remélhetőleg lesz még egy.
2: Most kezdesz belépni az igazi férfias korszakba. 45 alatt szerintem azért még eléggé játékmező ez nektek, nem Tamás?
1: 45 igen, alatt igen, de majd ezzel kapcsolatban azért... még mondok valamit, csak várom a sztori végét.
0: Igen, a lényeg az, hogy 2010-től 15-ig, ahogy mondom, aranykorszakot, a legnagyobb sikereim abban az időszakban volt. A szóló dalom mindenhol number one, Fire dalom mindenhol number one, a 2011-ben megnyertem az év férfi előadóját, szóval tényleg a topon, teljesen a topon, és én akkor találtam ki, hogy akkor kivegyek most a Voice-ban megpróbáltatni magamat, és ugye az édesapám joggal mondta, hogy de hát mi van, ha nem fordul meg egy szék? Akkor ez tök ciki. Hogy jössz vissza Magyarországra behúzott farokkal kb., hogy és milyen ciki lenne, hogyha nem?
2: Neki is,
0: és mindenkinek is, ilyenkor jön az a, van egy, hál' Istennek nem csak rossz tulajdonság, egy jó tulajdonság, hogy nagyon makacs és határozott is tudok lenni. Csak azt mondtam, hogy nem érdekel, én megyek. És akkor mentem, és tök jól sikerült.
1: Minden nézték, megfordult már az első.
2: Igen.
1: Csak utána nagyon jó minősítéseket kaptál az akkori, tulajdonképpen legnagyobb világsztároktól.
0: Igen.
1: Adam Levine, a Gwen Stefani,
0: Pharrell Williams, a country énekes, a Blake Shelton.
1: Blake Shelton, ezek akkora sztárok voltak, is azok, de akkor a csúcsponton voltak ők is.
0: Igen.
1: És azért egy önmagában ebben a millióban lenni, az egy óriási dolog. De visszatérve, hogy mi lesz majd, mert nyilván az, hogy ebben a műfajban, amit most már nagyon régóta zeneiparnak hívnak, és ez önmagában egy ilyen paradoxon, hogy miért zeneipar, mi az, hogy zeneipar, hát a zene eredetileg nem ipar, hanem egy ilyen létélmény. Na mindegy, akár tetszik, akár nem ez van. Tehát a zeneiparban nagyon ritka az, hogy valaki konstans módon egy álló csillag legyen, tehát ez egészen ritka. Hullámzások jellemzik, és az is nagy dolog, ha valaki egy jó néhány évig csúcson van, de azért joggal vágyakozik vissza ugyanoda, vagy még magasabbra. Most úgy vettem észre, hogy például elkezdtél ilyen standardeket énekelni és covereket készíteni a régi nagy slágerekből. Nekem ez nagyon szimpatikus, ezt is nagyon sokan csinálják, nagyon nagy a verseny, de ha valaki, akkor te itt szerintem joggal rúghatsz labdába, mert itt tényleg semmi nem számít, mint az, hogy valaki meg gyönyörű legyen a hangja, sármos legyen, jó előadó legyen, és maga a dal pedig egyike legyen a nagy közismert slágereknek, és esetedben ez ugye mind megvan, úgyhogy várjuk a...
0: Köszönöm.
2: De még nem zárjuk le a beszélgetést.
1: Nem, csak mondom, ez, mivel most erre kanyarodt a beszélgetése, ezért mondtam, hogy most ezt vettem észre nálad.
0: Szoktam, igen, ilyen coverekat, de ez mind... Ez is olyan érdekes, mert én mindig harcolok a jó ellen. Mert ahhoz képest, hogy az egész életem ilyen coverakat énekeltem különböző versenyekben, az egész szakmai életem, bocsánat. Én belül mindig azért harcolok, visszatérek ahhoz a fiatal férfihoz, aki a Szív utcában a saját dalait írta. És ugye én így kezdtem el, ezért mindig harcolok az, hogy én a saját dalaimat akarom énekelni, a saját szerzeményt. És ugye viszont nagyon sokan meg kérik tőlem ezeket a feldolgozásokat, és a legtöbbször, amikor csinálok feldolgozások, az mások kérésére csinálom. Szóval ez nem egy ilyen...
1: De hogy a kökényat is tök jól tudja kombinálni.
0: Igen, tök jól tudja kombinálni.
1: A legtöbb dal az feldolgozás, magyarság, nemzetközi, és bebetesz egy egy-két sajátot, és szerintem ez neked is menne más.
0: Így van, menne, és egyébként nem egy rossz ötlet. A saját magamat szoktam meglepni. Egy példa, énekeltem pár évvel ezelőtt egy ilyen Szenes Iván tribute volt, és énekeltem a Máté Pétertől a Miért szeretsz te más, és arra forgattunk egy videoklipet, és én fogtam a fejemet. Én nem viccek, én nem akartam kiadni azt a videót.
1: Én láttam ezt, és ez nekem nem tetszett.
0: Mert egyszerűen
1: most
0: hogy? Tudod, az én fejemben az van, hogy hogy? Még mindig van egy kis akcentusom, most én éneklek Máté Pétert, meg ilyesmi, és meg hogy más, próbáltam nagyon visszafogottan nem hajlítani, ugye szépen elénekelni, amennyire csak tudtam, és én nem akartam kiadni, és a legnagyobb meglepetésem már nem tudom, 2 millió fölött a nézettség, és nagyon szeretik, és
2: szóval az eleganciája, Máté Péter eleganciája megjelenik, és akkor ezt visszatapsolja a közönség. Mondom én, aki nem zenész.
1: Abszolút. Igen. Hát a Máté Péter is azért nem tud kimenni a divatból, mert na benne tényleg megvolt az a karizmatikus többlet, annak ellenére, hogy egy abszolút nem underground, egy teljesen mainstream táncdalénekes volt, de mégis volt benne valami olyan többlet, ami a kortársak, az akkori kortársak közül szinte nem volt senki.
0: Igen, ez így van.
1: De én azt gondolom, hogy a kettőt simán lehet kombinálni.
0: Persze, lehet kombinálni, és szoktam is.
1: Igen. Hajrá, nagyon drukkolunk
0: neked. Köszönöm.
1: Majd jó lenne, hogyha esetleg Lindával el tudnátok jönni egy olyan adásra, amit itt a Monika tervez az új év előtt, egy ilyen ünnepi verziót
2: csinálni. Ti lennétek a karácsonyi adás, a Lindával.
1: És az akapellával kapcsolatban, ugye nekünk is van közös dalunk,
0: így van.
1: Amiben a lélegző dal, amiben ti ketten jöttök be egyből utánam.
0: Igen.
1: És hát számomra nagyon, nagyon élvezetes, és nagyon felemelő, hogy ahogy a hangod megszólal, és azt gondoltam, hogy itt is felkérünk egy kis akapellázásra, itt most Alana Tour.
0: Itt most?
2: Persze, igen.
1: Ha van kedved hozzá, nyugodtan gondolkodjál rajta, nem kényszer. De azért, mert kevés ember tud úgy énekelni, és egyébként ez nagyon érdekes, hogy ma a TikTok és ilyen állóformatumos short videók világában biztos te is észrevetted, hogy kimagasló mértékben megnőtt azoknak az aránya, akik mindenféle kozmetika utómunka nélkül on-air, így a levegőben kiállnak, és vagy egy alapra, vagy annélkül énekelnek, és megáll az ész, hogy mennyire jól.
0: Igen.
1: És tengernyi van ilyenből. Úgyhogy akkor...
0: az baj, van egy dal, amit csak így rögtön el tudok énekelni, csak remélem, hogy nem fogják már unni az emberek, na, mert szoktam...
1: Nem, melyik?
0: Ez nekem az all-time kedvenc dalom, ha. A hátamra van tetoválva az első 5 sor.
1: Hát akkor még ne is habozzunk.
2: Most vagy megmutatod a tetkót a hátadon, vagy elénekeled,
1: vagy mind a kettő.
2: Mit szeretnél?
0: Inkább eljönnek. Okay. De látok, én is felveszem videóra, ez egy jó TikTok anyag. Jó, annyi történet, ez egy 1960-as, sőt, előtte, ez is egy feldolgozás, egy Danny Hathaway nevezetű szólénekes. Amerikában az a neve, hogy Song for You, egy dal neked. Nem tudom, az egyszerűségében, egyszerűen a szövegében imádom azt, hogy az első pár sor ugye arra szól, hogy felléptem 10 000 ember előtt, meg itt is, de ezt a dalt most neked énekelem. És olyan szép, ennyi is, én ilyen vagyok. Na, visszhang vagy valami? Na, szemüveg.

0: to you.
1: Azt a mindenit. Yeah. Tamás, nem lehet, hogy hetente meghívjuk. Vagy haza sem menjen.
2: És ráadásul rossz hangnembe kezdtem, de nem baj.
1: Nem baj.
3: Alacsonyabban kezdtem.
2: Alacsonyabban kezdtem, igen.
3: De hát szépen kijött.
1: Megfejtettem ám a Király Viktort. Megfejtettem.
3: Na, mit fejtett?
1: Tudod, mi a... Miért szeretem? Azon túl, hogy nem tud nem elegáns lenni. Énekelhezte öcsém a Curtis-szel, bárkivel az eleganciádat, nem bőrcsekibe szakadtan elegáns.
3: Egy burkolt kritika a Curtis felé.
1: Őszinte vagy.
2: Igen, köszönöm.
1: Nem tud az énekhang hazudni.
2: Igen, köszönöm.
1: Nem tud hazudni. Mivel megígértem a hallgatóknak, hogy a mélységekben rejlő erő a vezérfonala ennek a beszélgetésnek is, és még van azért időnk egy mély repülésre, különösen jó átvezetésre ez a gyönyörű dal és előadás után. Hangos volt a magyar média és a magyar zeneipar tőled, a családodtól, könyv is jelent meg rólatok. Sokan még a bőrt is le akarták húzni rólatok, de ez is egy erős kritika volt a sajtónak és a kommentelőknek, de annyira jó megtapasztalni, hogy egészen normális ember vagy. A szó legnemesebb értelmében, és tényleg őszinte, és ez akkora nagyon nagy kincs ma. Szóval jött egy mély repülés.
2: Igen.
1: És
2: én
1: annyira örültem, hogy akkor is őszinte voltál. Egyszer csak én azt látom, kiesett egy időszak, és azt látom, hogy itt van egy Király Viktor nevű Teddy Mackó. Mi lett ezzel a sráccal? 30 kiló, és hol van a Király Viktor? Eltűnt a Király Viktor a nagy mackó mögött.
2: Igen.
1: És akkor hallom azt, hogy kapuzárási pánik, meg alkohol, meg zugivó vagyok. Viktor, mi vitt oda le?
2: Hát, ez nagyon nehéz. Ez egy hosszú, komplex válasz.
1: Mondjuk 10 percet van válasz.
2: 10 percet van? Jó, megpróbálom.
3: De abban legyen benne az is, hogy hogy jöttél ki.
2: Igen. Nekem nem, ezek nem új dolgok az életemben, se az alkohol, se az önbizalom hiány, se a megfelelési vágy. Ezek mind összegezve. Én az elején még, mikor nem mertem az alkoholról beszélni, én kapuzárási pániknak hívtam ezt az egészet, ami egyébként részben igaz. Mert volt egy olyan érzés bennem, hogy úristen, 40 éves vagyok, most akkor mi van, most akkor merre, most lehet, hogy itt a vége, így a pályának, vagy az... De egyszerűen nem találtam az utamat. Akkor lehet, hogy ez nem kapuzárási pániknak hívják, hanem valami más fogalom van erre, de amikor egy férfi elér egy bizonyos kort, amikor egyszerűen nem biztos az útjába. De ez csak egyik oldala. Ahogy említettem az előbb, ez nem egy új dolog. Én régen is viszonylag sokat ittam, mindig próbáltam valahogy kezelni ezeket az érzéseimet. Nagyon sokat nem találtam a helyemet így a világban, és egyszerűen nem tudom, valahogy így oldottam meg a stressz helyzeteket. Ez volt az én gyógyszerem, az alkohol. Én emlékszem, beszéltem egy csomó pszichológussal, mert mondom, ez évek óta, ez 20 éve, ez életemben van, és mindig tudtam, hogy baj van, és azért mindig próbáltam beszélni, és egy csomó pszichológus azt mondta, hogy nem vagy te alkohol, hanem ez a tünet kezelése, ugye, tüneteket kezeled ezzel. És nagyon sokáig nagyon egyáltalán nem volt látható az én betegségem a médiában. Ahogy említem, én 16 éve vagyok a pályán, de viszont 20 éve iszom. Szóval, és nem látszott ez soha, mert én nagyon gyönyörű, funkcionális alkoholistának lehet nevezni. Én elmentem a fellépéshez. Én voltam az első, aki elment, és nem maradt a buliba. Pontosan azért, mert otthon tudtam folytani az italozást. Szóval egy funkcionális alkoholista voltam éveken keresztül, és abban, amikor az az időszak, amiről te beszélsz, az az alkoholizmusomnak a mondhatni mélypontja volt. A csúcs mélypontja, ahol teljes mértékben elengedtem magamat. És egyszerűen csak nem láttam a kiutat, és egyre mélyebb kerültem. Már nem voltam funkcionális alkoholista, nem csak alkoholista, és teljesen elengedtem magamat. A családom elhagyott, a karrierem az kezdett nagyon lefele menni. Ahogy a nagy kövekbe írják, így romokba volt az életem. És ez látszódott rajtam. 110-valahány kiló voltam, és ez teljes mértékben látszódott rajtam. De kellett. Szóval kellett ez a mély repülés. Kellett ez, és itt jön a válasz, hogy a kiút, amikor már tényleg, és ez nem hiába mondják a könyvekbe a pszichológusok, hogy tényleg kell az a mélypont, az a gödör alja, hogy az emberek azt mondják, hogy jó, akkor most két lehetőség, vagy összekapom magamat, és látom a fényt, és megyek előre, és meggyógyulok, vagy ott maradnak a gödör alján. Én még nem akartam ott maradni a gödör alján, mondtam, hogy elég, összekapom magamat, nyilván nagyon sok segítséget kaptam, hol profi szakemberektől, hol a családomtól, beleértve a feleségem, aki egyébként elhagyott engem,
1: igen,
2: de akkor is segített. És hál' Istennek, ha ma lehet ilyet mondani, én megint büszke vagyok magamra, sőt, még büszkébb is vagyok most magamra, mintha egy valami versenybe szerepeltem volna, mert már figyeld, márciusban lesz 2 év, hogy teljesen józan vagyok, teljesen abszinens, és teljesen más az életem. Nem azt mondom, hogy eltűntek ezek az érzések, mert nem tűntek el, csak már nem használom az alkoholt, mint egy tünetkezelés. És ez egy
3: óriási
2: dolog, és most mást használok, hogyha feszes vagyok, és stresszes vagyok, akkor elmegyek boxolni, vagy elmegyek valamit csinálni. Még mindig vannak rossz szokásaim, azt tegyük hozzá, szóval ha nagyon-nagyon stresszes vagyok, akkor mondjuk megeszek egy pizzát. Szóval valamilyen értelemben még mindig függő vagyok, és mindig is az leszek. Csak most nem az alkoholhoz nyúlok, és nem semmilyen rossz dologhoz nyúlok, hanem inkább ilyen enyhébb dologhoz nyúlok, mint a kaja.
3: Nézd, az ember függő lény.
2: Igen.
3: Azért vagyunk függők, mert nem önmagunkat teremtettük, tehát nem önmagunk alkotói vagyunk, és ezért, és a legfőbb tulajdonságainkról és helyzetünkről nem mi döntünk, tehát ezek is egy függőség. És ez a függőség, ez rámutat arra a nagyobb függőségre, hogy az emberi sors vezetés és segítő kéz után kiállt.
1: Mm.
3: Tehát az, aki azt mondja, hogy nem, én elégséges vagyok önmagamnak, az izolálódik, és boldogtalan lesz. És az a sors is lehet, hogy titkol, de másféle függőségekben fog végződni.
2: Igen.
3: Ha az ember beismeri az elesettségét, csak kicsiségét, és őszinte, akkor azt tud segíteni, és ez egy nagyon nagy dolog, hogy te ebből a masszív és hosszú függőségből ki tudtál jönni. Nagyon sok sikert
2: köszönöm
3: hozzá. És a gyúrás meg a fizikai erő, az meg egy tök jó, mert egy férfias
2: igen, dolog.
3: Is.
2: Annyit még hozzátennék, hogyha lehet. Említetted azt, hogy milyen jó, hogy említem, és nyíltan
1: őszintén
2: beszélek róla.
1: Erről, igen.
2: Ugye egyrészt én mindig furcsáltam azokat a celebritásokat, akik válogatják, hogy miben nyíltak.
1: Akkora mondat. Máté, rögzítjük ugye ezt, ezeket, és itt van velünk Komenda Máté, aki a videósunk, igen.
2: Én mindig elcsodálkoztam ezeken az embereken, hogy teljes nyíltan minden egyes szennyesüket kiteszik, de viszont a kutyájuknak az arcát nem. Tudod? Szóval annyira érdekes, és annyira álszent ez mindig nekem, hogy én tudom, teljesen tisztában vagyok, hogy egy ismert ember vagyok, egy celebritás, énekes celebritás. Én egy, mondhatni, egy nyílt könyv vagyok. Most pont ezt titkoljam? És erre kellett rájönnem én is. És én jártam különböző ilyen AA meetingekre, ahol féltem, hát remegtem, hát mit fognak mondani? Most érted, a Király Viktor lejön egy alkohol anonymous meetingre, hát mit fognak, ki fognak röhögni, vagy valami.
1: Igen.
2: És nagyon nagy tanuló pénz volt, hogy mindannyian emberek vagyunk. És mindannyian valószínűleg ugyanonnan jöttünk, és ha lehet egy mikrofont megfogni, és segíteni valakinek, akkor ez kutya kötelességünk. Szóval már nem is az, hogy mekkora bátor vagy, kötelező segíteni. És én nagyon-nagyon sok, és most nem magamat akarom sztárolni, ne értsétek félre, de amióta kijelentettem, azóta máshogy néznek rám az emberek pozitív értelemben.
1: Hát ez az.
2: Egyszerűen azt látják, hogy ez az ember bátor segíteni akar. Rengetegen írnak rám social médiás felületeken, hogy nekem is ez a probléma, tudnál esetleg pár tanácsot mondani, és mondok nekik tanácsokat, és teljesen, én úgy érzem, hogy ez egy életem egyik legjobb döntése volt, ennyire nyíltnak lenni.
3: Teljesen egyetértek vele, és szerintem a művészi pályádon is egy hozzáadott érték lesz ez.
2: Köszönöm.
3: És a dalaidban is,
2: igen,
3: a dal szövegeidben is, meg az egész attitűdben megfogja. És sőt, már most megjelent, és ez még fogja forni magát, nagyon jól tetted.
1: Mielőtt kimondtad azt, hogy attól féltél, mielőtt lementél az antialkoholisták klubjába, hogy úristen, mit fognak ezek mondani, lejön ide a Király Viktor. Pont azon gondolkodtam, hogy vajon mitől félt ez a srác annyira évtizedeken át? Meg tudod ezt már fogalmazni?
2: Mitől féltem, hogy az alkoholhoz nyúljon?
1: Nem, eleve. Tehát önbizalom hiány, meg...
2: Nem tudom erre a választ. Az a baj, nem tudom erre a választ, mert szerintem egy több oldalú dolog. Nem tudom, én mindig is éreztem magamban egy ilyen bizonyítási vágyat. Mm. És ugye a bizonyítási vágy egy jó dolog tud lenni, mert ugye ez előre visz minket, hogy minél nagyobb dolgokat csinálunk, viszont ugyanakkor a nyomás. Egy nagyon nagy nyomás az ember vállában, hogy folyamatosan bizonyítani akar. És ugye ezt az egyensúly, ez nem volt meg bennem. Mm. Most azt érzem, hogy egy egészségesebb egyensúly van, a bizonyítás meg a nyomási egyensúly. Most már merek, például ha nem akarok elvállalni valamit, akkor nem vállalom el. Ez nálam régen ez szóba se jöhetett. Úristen, hát mi történik, ha nemet mondok, akkor biztos így fognak gondolni rám, meg úgy fognak. Ezeket már elengedtem. Hagy harugudjanak rám. Engem nem érdekel. De az én egészségesen fontosabb. Ugye, mert én itt tettem tönkre magamat, mert bizonyítani akartam, és meg akartam felelni. Szóval ezeket próbálom most így karbantartani. Nem tudom, ennyit tudok a válaszra. A bizonyítási vágy, meg a nyomás. Uh-huh. Ez volt.
1: De azért figyelj, hogyha folyamatosan mész szembe a félelmeiddel, akkor azért van már legalább egy picinke hit önmagadban. Ez egy komoly személyiségfejlődés, amit én itt az elmúlt 3-4 órában hallok tőled. Ez, gratulálunk ezért.
2: Igen, egy kis magabiztosság megszület. Tehát, sőt, nem is kicsi, most már egyre nagyobb. Nyilván kellett olyan dolgok az életemben, ahol ilyen extrém bizonyítások, ahhoz, hogy így megérzem azt, hogy jó, oké, elég vagy. Ez extrém bizonyítások, mint a Voice. Vagy ez extrém bizonyítások, hogy épp lerakom a piát, bocsánat, az alkoholt, és egy fél éven belül elmegyek egy műsorba boxolni, és szétveretem magamat, csak azért, hogy be tudjam bizonyítani, és tudjak úgy nézni a tükörbe, hogy elég vagy. Tudod, hogy elég vagy, férfi vagy, most már egy kicsit nyugodj le.
1: Vagy visszamész a Starban Star All Stars versenyezni már megint.
2: Ja, igen.
1: Ugye?
3: De én úgy látom, hogy nem csak magadban, hanem Istenben is, mert tulajdonképpen ez az egész bizonyításnak sokféle leírása van, de az egyik ilyen pszichológiai leírása az, hogy az igazi énünk, az igazi valónk az valahol mélyen van bennünk, és nagyon ritkán mutatkozik meg, és ennek a tetejére fölöltözünk mindenféle személyiségeket, mert úgy véljük, hogy akkor fognak elfogadni. És amikor a világosságra jövünk, vagy megmerjük mutatni azt a kis törékeny ént, aki valójában vagyunk, és aki egyetemesen egyébként minden ember, akkor létrejön egy közösség ember és ember között, mert más is felfedezi benned önmagát. Igen. De nem csak ember és ember között, hanem ezt mondom, hanem az ember és Isten között, mert az Isten az annak lát minket, akik valójában vagyunk, nem annak, akinek szerepeltetjük magunkat. Igen. És ilyenkor tudjuk megtalálni valahogy az élet lényegét, amikor merjük leüllepíteni a pohár aljára a szutykot.
2: Ámen, ez így van.
1: Tamásnak az a vesszőparipája, hogy őszinteség, az enyém meg az, hogy az egyediségünk felvállalása. Azt is megígértük a hallgatóknak a beszélgetés legelején, hogy talán választ kapunk arra, hogy ennyi magaslat és mélység után tudja már ez a srác, hogy miről álmodik? És vajon meglépi a nagy álmait?
2: Miről álmodok? Mm. Szuperhősökről? Azt mondod, viccelek. Én imádom az ilyen meséket, ilyen szuperhősös filmeket, meg ilyesmi. Nincsenek ilyen, ez most csak viccelek, ez a szó szerint álmok, hogy de miről álmodok? Hát én esküszöm, hogy vannak ezek a karrierálmok is, tegyük hozzá, nyilván akarok-e minél nagyobb színpadra fellépni, de ezek megvalósítható álmok. Ez csak egyszerűen oda kell tenni magadat is dolgozni. Igazából attól függ, hogy valaki lusta vagy nem lusta. Egyszerűen oda kell rakni magad, hogy szorgalmasnak lenni. Szóval ezeket félreteszem, ezek meglesznek. Az álmaim, nem tudom, és szerintem mindennapiak. Én akarok egy picivel nagyobb házat, akarom, hogy boldog legyen a családom. Ilyen dolgok. Nincsenek ilyen nagy dolgok az életemben. Én nem vágyok ilyen hatalmas nem is tudom. Nem vagyok materialistás.
3: Materialista.
2: Materialista. Na, ezek a szavak mindig tönkretesznek engem. Azok a szavak, amik latin eredetű vagy angol szavak, amit magyarisítanak kell, azok tönkretesznek. Mert ugye materialistic angolul. És akkor ugyanaz, de mégse ugyanaz magyarul.
3: Megértem a problémát. Empatizálok.
2: Igen. És... nincsenek ilyen ennyit akartam, hogy nincsenek hatalmas, borzasztó nagy elérhetetlen álmaim. Család, szeretet, egészség, béke, nyugalom.
1: Hát szerintem ezért vagy te könnyen szerethető.
2: Köszönöm.
3: Na, drukkolunk neked, és imádkozunk érted, hogy jól alakuljon minden, meg akkor várunk benteket Lindával együtt majd
1: a karácsonyi adásban.
2: Jó. De amikor ő énekel, akkor valamit állítsatok át a mikrofon, meg le fog szakadni.
3: Tudom, van tapasztalatom az.
1: Igen. Jaj, de várom. De előtte megbeszéljük, mert az is lehet, hogy bejöttök 2-3. Ez most a spoiler lesz a hallgatóknak.
3: Lehet, hogy rendesen behozunk egy technikát. És
1: behozunk technikát, és te meg elmondod mondjuk a karácsony történetét pár percben.
3: Azt nem mondom.
1: Nem mondod?
3: Bőrölmetszett pogány ünnep.
1: Azt elmondod.
3: Akarok ünneprontó
1: lenni. Jó, de ne a Santa Claus-szal készüljönek már tudott karácsony. Tehát valami legyen hozzá. Jó, valami kis forgatókönyvet összerakunk előtte.
2: Majd elénekeljük egy itt is a mamát.
1: Az is jó, jó, nekünk jó, figyelj.
3: Jó kis jöhet. A pár hanukadalt, jó?
1: Jöhet, hát a hanukad december 14-től, úgyhogy jöhet. A Cross GPS-ben Király Viktor volt a vendégünk. Köszi, hogy eljöttem.
2: Köszönjük szépen. Köszönjük.
3: Én is köszönöm, hogy itt voltál.
1: Premier adásainkat a Cross Rádióban keddenként, este 7-től a Manna FM-en, szombatonként, este 6 órától hallhatod. Keres minket a social media felületeken, és ott várjuk a visszajelzéseidet és az adásokkal kapcsolatban. Én Bali Mónika vagyok, és Pajor Tamással jövünk még.
2: Sziasztok!
0: Cross GPS. Cross GPS a Manna FM-en. Cross GPS. Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániás, tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Csak nem 75 tonna szemetet emeltek ki a Dunából Esztergom és Dunaföldvár között. Egyre több felé ered el az eső. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong. Az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csak nem 75 tonna szemetet szedtek össze a Dunamedréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Heves viharok okoznak áradásokat és földcsuszamlásokat Dél-Olaszországban. Az esőzések nyomán több út járhatatlanná vált. Szicíliában, Kalabriában, valamint Campania és Puglia egyes részein másodfokú narancsriasztás van érvényben.
0: Időjárás.
3: Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
4: Manna Hit.

0: Manna sztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: I'm Meredith Andrews, and this is the story behind my song, Make Room. Absolutely honored that my friend Sarah Reeves.
2: Hatalmas megtiszteltetés a számomra, hogy a barátaim Sarah Reeves és Chris McLarty beleegyezett, hogy együtt énekeljük el a Make a Room című dalomat. Annyira izgatott voltam, hogy igent mondanak-e, és nagyon örültem, amikor elvállalták, mert tudtam, hogy felismerték ennek a dalnak a mélységét. A Make a Room című dallal szeretnék teret adni neked, hogy azt tedd, amit igazán szeretnél, hogy mindent, ami frusztrál, kint hagyhass az ajtó előtt. Mindent elhagyhass az életedből, ami akadályoz abban, hogy valóban tudd azt, hogy ki vagy, és mit szeretnél csinálni.

0: Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az őszi napfényvirágnak már a neve is igen megkapó, noha jelző egy kicsit megtévesztő lehet, mert virágzásuk már nyáron, július végén, augusztus elején megkezdődik és egészen októberig tart. Ami viszont a napfényt illeti, virágaik valóban többnyire a sárga, valamely sötétebb, világosabb árnyalatában pompáznak, de lényegében a citromsárgától a narancssárgán át a vörösig, pirosig terjed a paletta. A tudományos elnevezésükben a helénium a görög mitológia szerinti a trójai háborút akaratlanul kiváltó Helenára, Zeus és Léda szépséges lányára utal. Angol szász nyelvterületeken Heléna virágjának is hívják. Nemesített, a kertészetekben kapható, régóta töretlenül népszerű fajtái számos változatban léteznek. Kedveltségük egyik oka éppen a változatosság, a másik, hogy heteken át gazdagon ontják jellegzetes virágaikat, a középen kúpszerűen kiemelkedő vacokkal és az azt gallérszerűen körülölelő kissé lefelé hajló szirmokkal. Népszerűek a méhek, poszméhek és lepkék körében. Könnyen nevelhető növények, a napos helyet szeretik, a talajjal szemben sincsenek különösebb igényeik, pusztán, hogy üde, tápdús, jó vízelvezetésű legyen, s ha mindez megvan, igen hálásak. Önállóan, szoliterként is ültethetőek, de díszfüvekkel, zsájákkal, mélybalzsamokkal, napszemvilágokkal együtt telepítve csak fokozhatjuk a hatást. Fajtai közül nehéz lenne csak egyet kiemelni, hiszen a Biedermeier vagy a Double Trouble is

0: kertben.
1: Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Manna Hit.
1: One of the songs I think we're all excited about is The Sweetest Sound.
2: Sweet Song az egyik olyan dalunk, amitől mindannyian nagyon izgatottak vagyunk. Körülbelül 3 évvel ezelőtt készült el, de még mindig tisztán emlékszem arra, hogy volt egy pillanat a dal szerzése közben, amikor könnyek szöktek a szemembe. Megéreztem az Úr jelenlétét és megihletett. Szabadság himnuszát akartam megírni. Úgy érzem, hogy ez a dal most még aktuálisabb, mint akkor volt. Sokkal jobban illeszkedik a jelenünkbe. Olyan, mint egy kiáltás az elnyomottakért és az igazságért.
3: His words to really bring the song home.

0: Rózsa. A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
1: Ez volt a Manna Morzsa, a 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
2: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Ítéletidő tombol Dél-Olaszországban, egyre több felé ered el az eső. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Natorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csak nem 75 tonna szemetet szedtek össze a Dunamedréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Heves viharok okoznak áradásokat és földcsuszamlásokat Dél-Olaszországban. Az esőzések nyomán több út járhatatlanná vált. Szicíliában, Kalabriában, valamint Campania és Puglia egyes részein másodfokú narancsriasztás van érvényben.
1: időjárás.
2: Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
3: Manna Hit.
1: Manna Hit.
4: Brothers and sisters,

0: is Oman Nahit.
1: Hey, this is Cody Towle with my debut song, Finale. If you're like me, you've experienced different
2: olyan vagy, mint én, megtapasztalattad, hogy különböző dolgok véget érnek a mindennapi életben, hogy aztán újak jöjjenek helyettük. Márta is így kezdett egy új életszakaszt, hogy ennek az új kezdetnek a vége az evangéliummal való találkozás legyen, és egy teljesen új élet Krisztusba vetett hittel. Egy olyan korszak ez az életünkben, amikor felismerjük, hogy szükségünk van a megújult szívünkre és Jézus tanításaira. Nap mint nap elmerülhetünk a szavaiban, és felkészületünk második, azaz végső eljövetelére, ahol majd minden hazugság és minden kétségünk megszűnik Jézusban, és nyilvánvalóvá válik, hogy ő örökké király lesz. Szóval induljunk el az úton, már látjuk a fényt. Az a küldetésem, hogy őszintén kapcsolatba kerüljek veled, és Isten szavát tanítsam a zenémmel neked. Szóval csatlakozz hozzám ezen az úton.

0: Morzsa. A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Küszt célokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Ítéletidő tombol Dél-Olaszországban, egyre több felé ered el az eső. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Küszt célokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Natorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csak nem 75 tonna szemetet szedtek össze a Dunamedréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Heves viharok okoznak áradásokat és földcsuszamlásokat Dél-Olaszországban. Az esőzések nyomán több út járhatatlanná vált. Szicíliában, Kalabriában, valamint Campania és Puglia egyes részein másodfokú narancsriasztás van érvényben.
0: Időjárás.
1: Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Hey, we're collecting money here. That's right, we're talking to you. Come on now.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hey guys, this is Jonathan and Brittany, and we're the Cashmans.
2: Thanks so much for listening to our new song, Burn.
1: Writing this song, we found inspiration in Jeremiah 20, verse 9.
3: A Burn készítések közben Jeremiás próféta könyvéből kaptunk ihletet. A próféta a 20. fejezet 9. versében így szól. Már azon gondolkodtam, nem törődöm vele, nem beszélek többi a nevében. De ilyenkor, mintha tűz gyúlt volna a szívemben, és átjárja minden csontomat. S ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam, és nem tudtam elviselni. Ez az igevers azt mutatja be, hogy milyen hatalmas ereje van Isten szavának és a Szentlélek átformáló munkájának az életünkben. Minket, keresztényeket Isten arra hívott el, hogy égő fáklyák legyünk, amik megvilágítják az evangélium igazságát. Mi, a zenekar tagjai azért imádkozunk, hogy ez az ének lángra gyújtsa bennetek a tüzet, hogy meghalljátok Isten szavát és égjetek őért.
1: Just like the prophet Jeremiah, we pray that this song stokes the fire within you to hear his word and burn.

0: Anna Morzsa. A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Ítéletidőtomból Dél-Olaszországban egyre több felé ered el az eső. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Natorcai Csaba, az ellenzéki pártügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmus Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csaknem 75 tonna szemetet szedtek össze a Dunamedréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Heves viharok okoznak áradásokat és földcsuszamlásokat Dél-Olaszországban. Az esőzések nyomán több út járhatatlanná vált. Szicíliában, Kalabriában, valamint Campania és Puglia egyes részein másodfokú narancsriasztás van érvényben.
1: Időjárás.
2: Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
1: Manna Hit. Manna

0: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Austin French, and this is the story behind my new song, God is Good. I wrestled with anxiety for the first time this year.
2: Idén először a szorongással kellett megbirkóznunk, és ez olyan érzés volt, mint a kipréselték volna a levegőt a tüdőmből. Istenhez kiáltottam, és a válasza ez volt. Ne felejtsd el, ki voltam mindig is. A God is Good-dal az én fegyverem a csatában, ahol azt kiáltom, hiszem, hogy Isten hűséges. Ez számomra olyan egyértelmű, mint hogy fel kell a nap, és ez nem valami közhely. Isten segítségével megváltozni jó dolog.
1: God is good all the time. Lady, I

0: a Manna Hit.
1: In the spring of 2020, when the COVID pandemic hit,
2: 2020 tavaszán, amikor a világjárvány első napjait éltük, úgy éreztem, hogy a szívem összeszorul a félelemtől és a szorongástól. Én őszintén azt éreztem, mintha egy hajó lennék, és ide-oda sodorna a vihar. Emlékszem, hogy néhány nap elteltével picit kitisztult a fejem a félelemből, és megkérdeztem Istent, hogy mi a helyzet, hogy mit mond erre az egészre, mi történik most velünk, és nagyon világosan hallottam az Úr hangját, hogy azt mondja, világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék. Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék. Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor is jön ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, ezért esedezem, hogy az Úr házában lakhassak egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyört köthessem a templomában. Ezután a rész után, Zsoltár rész után azt mutatta Isten, hogy gyűjjünk össze a közösségünkben, és imádkozzunk a világért és a nemzetünkért, és mi ezt is tettük. Összegyűltünk, imádkoztunk, és aztán spontán elkezdtük énekelni ezt a Zsoltárt. Ez egy meghajlás volt Isten előtt, megnőtt a bizalmunk, és megláttuk az Úr jóságát. Következő néhány hónapban természetessé vált számunkra, hogy ezzel a Zsoltárral kell harcolnunk a félelmeink ellen. Azután még néhány hónap eltelt, és Melissa elment Nashville-be, hogy írjon egy dalt egy kedves barátunkkal, és elvitte neki ezt a pici dalrészletet. Én megkértem őket, hogy egy olyan dalt írjunk ebből, ami megmutatja másoknak is azt, hogy mi mivel jutunk át ezen a viharon. Nagyon sok embert láttunk ebben az időben elveszíteni a hitét a félelmei miatt, és megkérdőjelezni olyan dolgokat, amik eddig nem voltak számukra megkérdőjelezhetőek a szorongásaik miatt. Ezért szerettünk volna egy olyan dalt, ami Jézus véréről és az evangéliumról szól, és arról, hogy a bűnátka már megtört. És ezt mindenkinek hallania kell ezt a dalt, és mindenkinek énekelnie kell, lányoknak, fiúknak, időseknek, fiataloknak, mert mindenkinek pontosan kell tudni azt, hogy az Úr itt van, és hogy kegyelmes, és ez lehet egy híd köztünk. És fontos, hogy emlékezzen mindenki azokra a dolgokra, amit Isten mondott és mutatott nekünk. Kisétáltunk a stúdióból, amikor kész lett aztán később ez a dal, és hazavittük. Késő este értünk haza, és a fiam és a lányom ott ültek az asztalnál, és mindig meghallgatják a dalainkat, egészen jó kritikákat szoktak mondani rájuk, és csak betettük ezt a dalt, egyszer csak a 16 éves lányomnak könnyek csordultak ki a szeméből, és akkor én azt éreztem, hogy na igen, ezért írtuk ezt a dalt, hogy minden generáció, aki előttünk van, vagy aki utánunk jön, az tudja azt, hogy Isten szeret, Isten sose hagy el, és hogy a viharok közepette is hinnünk kell benne, és hogy nem szabad, hogy a félelmeink és a kételjeink megbénítsanak minket, és megingassák a hitünket.
1: And that is our dream for this song. That we would remember what the Lord has done and that it would become a sword of faith in the midst of the storms as we declare this is what we believe and this is who our God is.
3: I believe in the blood of Jesus.

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
1: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És

0: Jones Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Az Isten királysága erőszakot szenved el, de csak az erőszakos, Istenfélő férfiak és nők tudják megragadni és élvezni azt a királyságot az életükben. Nem a félősök, a bátortalanok, a gyengék, a nyápicok, nem a negatívak. Nem azok az emberek, akik rettegnek a problémáktól. Nem az olyanok, akik félnek a változástól, hanem az erőszakosak, a bátrak, a merészek. Az olyan emberek, akik azt mondják, én hiszek Istenben.

0: Aztán ott az a félelem, hogy a dolgok soha nem változnak. A soha hazugság. Te soha nem változol meg, a családtagjaid soha nem változnak, a körülményeid soha nem változnak, soha nem lesz pénzed, soha nem fogsz megházasodni, soha nem lesz békességed, soha nem fogod élvezni az életed. Ezek a soha hazugságok. Mondok én valamit. Mindig minden változik. Istent kivéve. Igen, minden változik. Nézzünk meg egy igét, Zsidó levél 13:5-6. Ez egy kicsit hosszú, de tartsatok ki, mert nagyon jó dolgok vannak benne. A ti jellemetek és az erkölcsi beállítottságotok ne legyen pénzsóvár, kapzsi, fukar, sóvárgó, földi dolgok birtoklására irányuló. Érjétek be azzal, amitek van, és a jelen körülményeitekkel. Tehát bárhol is vagy most, ne félj attól, hogy soha nem lesz változás. Csak mondd azt, én boldog és megelégedett leszek itt, ahol most vagyok, mert Istennek van egy terve. És most figyelj. Figyeljétek a továbbiakat. Mert ő mondta, semmiképpen sem maradok el tőled, el sem hagylak téged, és nem maradsz a támogatásom nélkül. Nem foglak, semmi esetre sem foglak segítség nélkül hagyni, vagy cserben hagyni. Nyugodj meg abban, hogy én tartalak téged, biztosan nem hagylak el. Felkiáltójel. Wow. Tehát nem kell attól félnem, hogy a dolgok nem fognak változni, mert Istennek van egy terve. Most nézzük meg a 6. verset. Ezért vigasztalást nyerünk, bizakodva, és bátran mondjuk. Az Úr az én segítségem. Nem félek, nem rettegek, és nem rémülök meg. Ember mit árthat nekem? Azt írja, azt mondom. Ezért olyan fontos, hogy amikor a rossz gondolatok hadat viselnek az elméd ellen, akkor nyisd ki a szádat, és mondd azt, amit Isten mond. És ne azt tedd, hogy kinyitod a szádat, és kimondod a rossz gondolatokat, amiket a gonosz helyezett az elmédbe. Isten szószólói leszünk, vagy az ellenségé? Van fogalmatok arról, hogy mennyire fontos tudni ezeket?
1: It is to know these kinds of things.
0: Van fogalmatok róla? Csak annyit kell tenned, hogy odafigyelsz az emberek beszédére, aztán majd azt fogod mondani, hát nem csoda, hogy káosz van az életedben. Meg kell tanulnunk, hogy milyen fontosak és értékesek a szavak, és hogy élet és halál van a nyelvünkben. Az Isten igéje egy kard az ellenséggel szemben. Vedd fel a kardodat, és használd. Nagyon szeretem azt a képet, ami a jelenésekben Jézust ábrázolja, ahogy egy fehér lovon ül, és a szemei olyanok, mint a láng, és azt is mondja, hogy a szájából kétélű kard jön ki. Tudjátok, hogy mi az? Az Isten igéje. A szájából egy kétélű kard jött ki. Képzeljétek el egy percre a szellemi dimenziót, amikor az Isten igéjét szólod, és hittel teszed azt, akkor az ellenség számára az olyan, mintha egy éles kard jönne ki a szádból, amivel darabokra vág. Ami engem illet, szerintem ez az egyik legértékesebb dolog, amit az embereknek tanítok. Nem elég, hogy csak ismerd az ígét. Meg is kell tanulnod szólni az ígét. Amikor a gonosz azt mondja, hogy semmi sem fog változni, akkor mondd azt, Istennek van egy terve, változni fog. Vannak emberek, akik attól félnek, hogy soha semmi nem fog változni, más emberek meg a változástól félnek. De a változás az biztos. Az életben nagyon kevés dolog örökérvényű. Tudjátok mit? A testünk is változik. Rájött erre már valaki? Ó, erre most nincs időnk. A barátaink is változnak. A gyerekek felnőnek és kirepülnek. A cégek bezárnak. A környékünk romlik. Meggondoljuk magunkat. Megváltoztatjuk az elkötelezettségeinket. Megváltozik a véleményünk dolgokról. Lehet, hogy vannak dolgok, amikről 100%-ban meg vagyunk győződve, de 2 év múlva azt fogod gondolni, nem is értem, hogy hihettem ebben. Még az is változik, amit akarunk, meg amit szeretünk, és a vágyaink is változnak. De ha valami változik az életünkben, még ha olyasmiről is van szó, amit nem szeretnénk, ha változna, de mégis változik, akkor az a legjobb, amit tehetünk, hogy megváltoztatjuk a gondolkozásmódunkat, és lépést tartunk vele. Semmi sem rosszabb, mint amikor az elméd a múltban időzik, a tested meg itt a jövőben valahol. Nézzünk meg néhány igeverset, amiket bizonyára ismertek, de szerintem megéri most megnézni őket. Ézsaiás 43:18-19. Ne a régi dolgokat emlegessétek folyton, ne a múlton tűnődjetek, mert én újat cselekszem. Most kezd kibontakozni. Nem látjátok, nem tudjátok, és nem figyeltek rá? Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Nem kell félnetek a változástól, csak adjatok egy kis időt magatoknak, hogy szokjatok hozzá. Hányan vagytok éppen egy változás kellős közepén, és néhányan egyáltalán nem szeretitek ezt. Nos, ettől a változás nem fog megállni. Úgyhogy akár új hozzáállást is kialakíthattok. Istenem, meg fogom tanulni, hogy hogyan élvezzem az újat jobban, mint az előző dolgot, és hiszem, hogy ez az új dolog jobb lesz, mint amit elengedek. Az az egyik oka annak, hogy időnként teljesen úgy érezzük, összezavarodunk, hogy a változás idején az egyik felünk szeretne valami újat, de a másik felünk még mindig függ a régi dolgoktól, mert lelki kötelékek kapcsolnak minket hozzájuk. Amikor otthagytam az állásomat a gyülekezetnél, ahol 5 évig dolgoztam, tudtam, hogy ezt kellett tennem. Tudtam, Isten arra hívott, hogy kezdjem el azt, amit most csinálok, de őszintén megmondom, hogy nagyon erős lelki kötelék fűzött az ott lévő emberekhez, a helyhez, a kapcsolataimhoz, és a rendszeres fizetés kényelméhez. És miután eljöttem, 3 évig sirattam a helyet, és zavarodott voltam, mert megint egyedül találtam magam. Egyedül éreztem magam, mert nem voltak mellettem azok, akikhez hozzászoktam. Az emberek mindig azt mondják, fogadok, hogy nagyon klassz utazgatni. Úgy jön már. Egyedül voltam, és akkoriban minden olyan kicsi volt. Itt volt 20 ember, amott meg 10. Emlékszem egy olyan összejövetelre, ami 9 voltunk, és abból 5 én vittem magammal. Még nem tudtam sokat tenni. Aztán, amikor otthon voltam, akkor elmentem a gyülekezetbe vasárnaponként, és ott volt minden barátom, a szép zene. A pásztor meg arról beszélt, hogy milyen jó kis elvonulásom voltak éppen. Én meg szomorúságot éreztem, szinte depressziós lettem. És akkor arra gondoltam, ó, hibát követtem el, ott kellett volna maradnom, és őszintén szólva nem tudtam, mi bajom volt. Aztán valaki végül rávilágított, egy olyan ember, aki nagyon tapasztalt volt Istenben. Azt mondta, ezek lelki kötelékek. Remélem, hogy ez segít most valakinek. Ez az, amikor tudod, hogy a helyes lépést tetted meg azzal, hogy tovább léptél, de még mindig a régi dolgok után vágyakozol. Ez össze tud zavarni minket időnként, igaz? Azt gondoltam, de hát mi bajom van? Hiszem, hogy azt tettem, ami helyes volt, de akkor miért érzem így? Azért, mert mindig adnod kell egy kis időt a lelkednek, hogy felzárkozzon a szellemedhez. Amen. Tudtátok, hogy ez az egyik legfontosabb dolog, hogy kinek engedtek befolyást az életetekben? Nos, nem akarom megbántani őt. És nem akarok egyedül lenni. És Sokkal jobban járnál, ha néhány estét egyedül töltenél, mint ha engednéd, hogy mások megmérgezzék az életed. De a következő a lényeg. Még ha el is szakítod magad attól a kapcsolattól, mert tudod, hogy mérgezi az életed, az nem jelenti azt, hogy nem fog hiányozni az az ember. Mert mi még a szenvedést is képesek vagyunk hiányolni. Ez most szól néhány emberhez, igaz? Tudjátok, ahelyett, hogy együtt ülnétek az úgynevezett barátaitokkal az ebédnél, és engednétek, hogy rátok ömlesszék a negatív megjegyzéseiket, a mocskos vicceiket, a káromkodásukat, meg a minden egyebüket, miért nem használjátok ezt az időt inkább arra, hogy megegyétek az ebédeteket, majd sétáljatok egyet, és Istenhez beszéljetek. De lehet, hogy lemaradok valamiről. Nos, valószínűleg jobb is lenne, ha lemaradná róla. Na, gyerünk! Ne féljetek a változástól. Tudjátok, amikor Mózes meghalt, nagyon érdekes ez a Józsué 1-ben, most nincs időnk megnézni, de Isten odament Józsuéhoz, és nagyon érdekes dolgot mondott. Mózes halott. Nos, biztos, hogy Józsué tudta ezt. Főleg, hogy ekkor már javában gyászolták Mózest. De amikor Isten azt mondta, hogy Mózes halott, akkor ő sokkal többet mondott a puszta ténynél. Azt mondta, ideje van, hogy változzanak a dolgok. Új felelősséget kell magadra venned. A dolgok nem úgy lesznek, mint ahogy eddig voltak. Ezután nem kaptak több mannát. Ideje volt, hogy az emberek felnőjenek. És lehet, hogy a te életedben is vannak dolgok, melyek régóta halottak, de még mindig magaddal vonszolod őket. De el kell engedned a régi dolgokat, hogy megragadhass az újakat. Látnotok kellene, hogy milyen az, amikor itt állok fent prédikálva, és elkezdek arra célozgatni, hogy mi van akkor, ha nem kapod meg, amit akarsz. Tudjátok, még soha nem fordult elő, hogy az egész terem tapsolt volna, amikor ilyet mondtam. Tegnap este, amikor arról beszéltem, valamikor a tegnapi nap folyamán, akármikor is volt, amikor a zsidó 11-ről beszéltem, a hit embereiről, a hithősökről, és ahogy erről beszéltem, hogy mikben hittek, és azt olvassuk, hogy mind meghaltak úgy, hogy a hitük irányította őket, de mégsem kapták meg az ígéreteik beteljesedését. Na, akkor is úgy viselkedtetek, mint most. Nem azt olvassuk, hogy Isten nem gondoskodott róluk, de Istennek kicsit más terve volt velük, mint nekik. Isten minket is be akart vonni, hogy része legyünk az ő népének. Isten nem mindig ad meg nekünk mindent, amit szeretnénk, de ettől nem kell félnünk. Azt kell mondanunk, ha nem kapom meg, amit akarok, akkor bizonyára nem is kell, hogy az enyém legyen. Tudunk mi ennyire bízni Istenben? Ha nem kapom meg, amit szeretnék, akkor ez egyszerűen azt jelenti, hogy nem is kell, hogy rendelkezzek vele. De én akarom! Felejtsd el, hogy te mit akarsz, és Istennel foglalkozz. Gyönyörködj az Úrban, és ő megadja a szíved kéréseit, nem pedig a te tested kívánságait. Isten megad bizonyos dolgokat, amiket akarunk, de nem ad meg nekünk minden dolgot, amit akarunk, mert időnként nem vagyunk elég okosak ahhoz, hogy a megfelelő dolgokat akarjuk. Ülnek itt olyanok, akik nagyon akartak valamit a múltban, és addig mesterkedtek a testük szerint, amíg megszerezték azt, de teljes szívből azt kívánják, bárcsak ne lenne az övék. Te jó ég, kaptam néhány szívből jövő áment. Szóval jobb, ha vársz az Úrra. Istenem, nem akarom ezt, ha te nem akarod, hogy az enyém legyen. Ne félj attól, hogy nem kapod meg, amit akarsz. Pál azt mondta, Filippi 4-ben megtanultam, hogy elégedett legyek. Akár szűkölködöm, akár bővölködöm. Tudjátok miért? Mert teljesen odaadta magát Istennek. Az önátadás az egy csodálatos, csodálatos dolog. Kb. 18-20 évvel ezelőtt tanultam erről a szóról, hogy mennyire fontos teljesen átadni magunkat Istennek. És ez azt jelenti, hogy azt mondjuk, Istenem, hiszem, hogy ahogy most ebben az időben élek, a te tökéletes akaratodban vagyok, és bármi is történik az életemben, az a javamra lesz. Valahogyan ez is bele fog illeni a te tervedbe. Ne azt mondd, utálom ezt. Jó, itt a harmadik sorban egy hölgynek tetszik az üzenetem. Nem hiszem, hogy Istentől van mindaz, ami most az életemben folyik. Nem is azt mondtam, hogy minden egyes dolog, ami az életünkben van, azt Isten helyezte oda, de egy biztos, ha nem távolítja el az életünkből, amikor mi azt akarjuk, akkor valamilyen magasabb cél érdekében használni akarja azt. Az elbukástól való félelem. Hadd kezdjem azzal, hogy mind el fogunk bukni időnként, de ettől még nem kell teljes kudarcot vallanunk. Attól, hogy elbuksz valamiben, még nem vallasz teljes kudarcot. Az csak akkor következik be, amikor nem is próbálkozol többé. Az egyetlen ok arra, hogy azt mondd, kudarcot vallottam, az az, ha feladod. És tudjátok mit? Az elbukástól való félelem egy másik formája, az elutasítottságtól való félelemnek. Ha elbukom, Isten is elutasít majd? Mit gondolnak majd az emberek? Ők is elutasítanak majd? Mit mondanak majd? Bátornak kell lennünk, ki kell lépnünk, és majd meglátjuk. Ezzel kapcsolatban megint rengeteg történetem lenne. Nincs is idő most mindent elmesélni, de nagyon sokszor olyanra emlékszem az életem során, hogy nagyon féltem, de mégis kiléptem hittel. És hála Istennek, sokszor jól sültek el a dolgok. Aztán voltak olyan idők, amikor nem működtek a dolgok, és ilyenkor elég magabiztosnak kell lenned ahhoz, hogy beismerd, hibát követtem el. Azt hittem, Isten vezetett, de nem így volt. Szóval rázd le magadról. És lépj tovább. Ne engedd, hogy az elkövetett hiba a világ végét jelentse. Ha úgy gondoltad, hogy Istentől hallottál, és rájössz, hogy mégsem, akkor nem kell életed végéig azt gondolnod, hogy én nem hallottam Istent. Senki sem hall Istentől tökéletesen. Senki sem hall a Szent Szellemtől tökéletesen. Mind tanulunk. Szeretnélek arra bátorítani, hogy legyetek erőszakos keresztények. Azt kérdezed, hát te meg miről beszélsz? Nézzük meg a Máté 11:12-t. Bátor. Erőszakos. Keresztelő János napjaitól mostanáig a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok igyekeznek hatalmukba keríteni, mint egy drága kincset, akik lelkes buzgalommal és nagy erőfeszítéssel akarnak részt venni a mennyei királyságban. Ha jobban megnézzük azt a két szót, hogy erőszakos és erőszak, akkor két különböző jelentést találunk. Két különböző görög szóról van itt szó, és az első, hogy az Isten királysága erőszakot szenved, az támadást jelent, gonosz támadást, az erőszakos pedig bátrat jelent, és energikusat. Az Isten királysága erőszakot szenved el, de csak az erőszakos, Istenfélő férfiak és nők tudják megragadni és élvezni azt a királyságot az életükben. Nem a félősök, a bátortalanok, a gyengék, a nyápicok, nem a negatívak, nem azok az emberek, akik rettegnek a problémáktól. Nem az olyanok, akik félnek a változástól, hanem az erőszakosak, a bátrak, a merészek, az olyan emberek, akik azt mondják, én hiszek Istenben. És nem félek kilépni és a végére járni, hogy amit hallok, az tényleg Isten mondja-e. Tudjátok, már jóval ezelőtt megpróbáltam bekerülni a tévébe, mielőtt Isten oda helyezett volna. Kivéreltünk egy kábelcsatornát St. Louisban, és egy talk show-t akartam vezetni, ahová meghívtam 3-4 alkalmazottamat. Leültünk, és én lettem volna a házigazda. Kérdéseket akartam feltenni nekik, mint egy interjúként. Na most a végén az történt, hogy feltettem nekik a kérdéseket, és végül én válaszoltam meg őket. És úgy ültek ott, mintha plusz bútordarabok lettek volna. És az a helyzet, hogy Isten nem is kért tőlem ilyet. És tudjátok, mi történt? Miután 6 hónapja a tévében voltam, kaptam egy levelet, de abban semennyi pénz nem volt. De amikor Isten kinyitotta az ajtót, ó, te jó ég! Olyan volt, mint egy áradat. És tudjátok, én egyáltalán nem sajnálom, hogy végigmentem ezen a tapasztalaton. Mert őszintén szólva, amikor Isten elhív minket valamire, akkor kicsit el tudjuk véteni az időzítést. Ott van benned valami, és arra gondolsz, most fogjak bele, vagy nem most? És csak annyit mondhatok, hogy lépj ki! És majd meglátod. Ha belelépsz a vörös tengerbe, és az nem válik ketté, akkor lép vissza. Ez nem olyan bonyolult. A legrosszabb, ami történhet veled, az az, hogy vizes lesz a lábujjad. De ne csak állj ott a vörös tengernél egész életedben azon gondolkozva, félek kipróbálni, hogy ketté válik-e. Látjátok, én megpróbáltam ketté választani a vörös tengert azzal, hogy bekerültem a tévébe, és ez nem Isten időzítésében volt még, de amikor ő választotta ketté a tengert, gyerünk! Isten jó indulatot támaszt majd irántad, és elkészíti számodra az utat. De tudod mit? Most figyeljetek rám. Isten jó indulatot ad majd neked, és utat készít számodra. De most figyelj, közben boldognak kell lenned ott, ahol tartasz. Ó, ettől közel sem vagytok olyan lelkesek. Ó, olyan értetlenek vagytok. Azt mondtam, Isten utat készít majd számotokra, és jó indulatot támaszt majd irántatok, és erre mindenki azt mondja, igen! De boldognak kellenetek ott, ahol tartotok. És végül az utolsó félelem, a 7-es számú, amit szeretnék megemlíteni, az a fájdalomtól való félelem. Az attól való félelem, hogy kihasználnak. Ne éljetek így. Tudjátok miért? Mert nem kell félnetek, hogy fájdalomban lesz részetek, már most előre megmondom, hogy így lesz. Ne engedjétek, hogy ezek a félelmek irányítsanak. Az emberek keresztül gázolnak majd rajtam. Senki nem lesz rám tekintettel, mindenki elfeledkezik majd rólam, megbántanak engem. Az emberek kihasználnak majd. Ne éljetek így. Mondjátok azt, Istenem, én bízom benned. És megalázom magam a te hatalmas kezed alatt. Bízom benned, Istenem, és ha feladom azt, hogy én gondoskodjam magamról, akkor majd te fogsz gondoskodni rólam. Ha többé nem próbálom megvédeni magam, akkor kérlek, te védj meg engem, Istenem. Ráadásul régen rájöttem, hogy ha emberekkel foglalkozom, akkor időnként megbántanak majd, de tudod mit? Bennünk él a gyógyító. Abban a pillanatban, hogy megbántanak, egyenesen hozzá mehetünk, és azt mondhatjuk, Istenem, számítok rá, hogy te meggyógyítod ezt a sebet, de én nem fogok félelemben élni. Hadd fejezzem be az 1 Péter 5:6-7 verseivel. Szeretném, ha megnéznénk ezt. Ez az utolsó mondanivalom számotokra a mai napon. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasszoljon titeket annak idején. Minden gondotokat ő rávessétek, minden aggodalmatokat, félelmeteket egyszer s mindenkorra, mert ő szeretettel gondoskodik rólatok, és odafigyel rátok. Többé ne akar gondot viselni magadra, és engedd, hogy Isten, Isten legyen. Amen.
2: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Manna sztikus lágerek, életöröm zene megállás nélkül. Manna Hits.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Célokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Halálos tigris támadás volt egy angliai vadasparkban. Vasárnap újra kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Natorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmus Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csak nem 75 tonna szemetet szedtek össze a Dunamedréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Tigris támadásban halt meg egy férfi Anglia egyik vadasparkjában. A látogató a Dél-Yorkshire-i megyei állatkertben bement a tigriseknek elkerített részre, ahol az egyik vad halálosan megsebesítette. Úgy tudni, a tigris továbbra is társai között az elzárt részleg kifutóján van. Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Például régi ígéretét váltotta be A$AP Rocky hétfő este a Papp László Budapest Sportarénában. Az amerikai rapper már 2020-ban és 25-ben ellátogatott volna Magyarországra. Előbbi esetben azonban a koronavírus szólt közbe, tavalyi Sziget Fesztiválos fellépését pedig az utolsó pillanatban visszamondta. Most azonban Don't Be Dumb turnéja keretein belül kárpótolta magyar rajongóit, nem is akárhogyan. A$AP Rocky polgári nevén Rekki Mayers 2011-es berobbanása óta a zeneipar egyik legmeghatározóbb alakjává vált. Dalai eddig több mint 26 milliárd streamet értek el világszerte, videoklipjei pedig elképesztő közel 9 milliárd megtekintést gyűjtöttek a YouTube-on. Miután első két albuma egyaránt a Billboard 200-as lista élén debütált és komoly szakmai elismerést kapott, Rocky 2018-ban kiadta régóta várt harmadik stúdióalbumát, a Testinget. A lemez világszerte több mint 1 milliárd streamet gyűjtött, megjelenésekor pedig 16 ország iTunes listájának első helyére került. 2019. augusztusában jelent meg a Babuska Boy című slágere. 2022-ben Rocky tovább folytatta sikeres kis lemezeinek sorát, köztük a Skeptával és a Dördenhajer közös Praise the Lord-dal, ami még abban az évben dupla platina lemez lett. Később jött a Same Problems, amelyel az elmúlt években tragikusan fiatalon elhunyt előadók előtt tisztelgett, valamint a Pharrell Williams produceri közreműködésével készült Riot című számmal. Tavaly évvégén érkezett két legújabb lemeze, a Hijack és a J. Cole-lal közös Ruby Rosary, évelején pedig kiadta a Don't Be Dumb című régóta várt nagy lemezét. Koncertje érzelmesebb irányokat is vett, miután dallistájáról lejátszotta az összes klasszikusnak és tombolósnak nevezhető zeneszámát, megkért mindenkit a tömegben, hogy fejezze ki szeretetét annak, akivel érkezett, de akár egy idegennek is. Megjegyezte, a szeretet a legerősebb fegyver az olyan mérgek ellen, amilyen a rasszizmus is, amely ellen egész életében küzdött. Az 56 Films és a Budapest Film október 16 és 18 között az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából háromnapos filmfesztivált rendez a Corvin moziban. A rendezvény október 15-én este a Szamár kőgés című filmvetítésével indul. A rendezvény célja, hogy 56 emlékezetét élő, befogadható és párbeszédre ösztönző kulturális eseményé tegye, amely a történelmi események felidézése mellett azok mai jelentőségére is reflektál. A programban mások mellett olyan neves rendezők alkotásaiból válogathat a néző, mint Mészáros Márta, Pignicki Réka, Simó Sándor, Sándor Pál, Almási Tamás, Mak Károly, Siffer Pál, Szász Attila. A filmek jelentős része után, melyek közül többet is restaurált kópiáról vetítenek, alkotók, szereplők, történészek, szakemberek bevonásával közönség találkozót tartanak. A Memory Project keretein belül a Hazatérők című blokk után 56-os túlélőkkel is beszélgethetnek az érdeklődők. Az október 15-én este 7 órakor a Corvin moziban Gárdos Péter 87-es kultikus filmje a Szamár kőgés nyitja a programot, mely hazai és nemzetközi sikert aratott, és összesen 8 fontos szakmai elismerést és díjat nyert el a különböző fesztiválokon. A Szamár kőgés a szocializmusban 1986-ban forgott, és késleltetve, cenzúrázva tudták csak bemutatni 87-ben, még a rendszerváltás előtt. Az ünnepélyes megnyitón részt vesz a rendező Gárdos Péter, valamint a főszereplők közül néhányan. Beszédet mond Jánosi Katalin, Nagy Imre unokája, a főpolgármester, Nagy Ervin országgyűlési képviselő és kultúráért felelős államtitkár, valamint Caroline Savage, az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. Október 15-ig lehet szavazni arra, hogy tavasztól milyen dalok szerepeljenek a Margit sziget déli csücskében álló zenélő szökőkút műsorában. A Fővárosi Önkormányzat portáján megjelent felhívás szerint a választható 50 dal közül a 20 legtöbb szavazatot kapó kerül a műsorba. Ezekre a BKM Főkert együttműködő partnere, a GANZ Hidro Kft. Hozza majd létre a vízijátékot a 2027-es nyári szezonra. Elmondásuk szerint ezzel a napi 11 órányi lejátszási lista egy része változik meg, a gyerekdalos, komoly zenei és a Budapest 150. születésnapjára készült szekció továbbra is megmarad. A Főkert korábbi tájékoztatása szerint október 1-től több hetes felújítási munkák kezdődtek a zenélő szökőkútnál. Egyebek mellett a hangfalakat és a multimédia rendszer főelemeit is kicserélik. A felújítás után rövid tesztüzem következik, és október végén téliesítik a szökőkutat. Terveik szerint május elején indul majd az új dalokkal a megújult zenélő szökőkút. A Budapest Corvinus Egyetem 3 évre megszerezte az Equis akkreditációt, ezzel Magyarországon elsőként került be a világ üzleti egyetemeinek kevesebb, mint 1%-át tömörítő Triple Crown körbe, közölte az intézmény. Az akkreditáció során külön figyelmet fordítanak az intézmény küldetésére, jövőképére és stratégiájára, továbbá a pedagógiai minőségre és a fenntarthatósági irányelvekre. Az egyetem tájékoztatása szerint az értékelők a Corvinus stratégia alkotását és a stratégia végrehajtását az intézmény kiemelkedő erősségei közé sorolták. A Triple Crown megszerzéséhez szükséges másik 2 akkreditációt a Corvinus az elmúlt 6 évben kapta meg. Slash a Budapest Parkban ad jövő nyáron koncertet az új lemezével, amelyen először játszik egy újfajta gitáron. A zenész Miles Kennedyvel és a Conspirators tagjaival jövő év július 14-én áll színpadra a csillagos ég alatt. A Flying Blind című új album turnéjának budapesti állomásán hajnalig folytatódhat majd a buli. Különben rekordnéző számmal több mint 695 000 látogatóval zárt a 15. szezonját a Budapest Park. A jubileumi szezonban a kulturális helyszín kiemelt figyelmet fordított a fiatal tehetségek támogatására és a szakmai fejlődésre. A sikeres évadzárást követően a szervezők már a 2027-es szezonnyitóra és a november végén induló téli korcsolya pályára fókuszálnak. Jason Donovan, ausztrál énekes és színész, a 80-as és 90-es évek egyik legnagyobb tini bálványa és popsztárja Budapestre érkezik. Október 19-én a Bab László Budapest Sportarénában lép fel. Jason Donovan egyébként az ausztráliai Melbourne-ben született, és a világhírnevet a Neighbours, azaz Szomszédok című ausztrál szappanoperának köszönheti, ahol Kylie Minogue karakterének a férjét alakította. A popzenei életbe 1988-ban robbant be a híres Stock Aitken Waterman producer trió szárnyai alatt. Legnagyobb sikerei közé tartozik a Kylie Minogue-gal közös, ma is sokat játszott Especially for You című duett, valamint a Too Many Broken Hearts és a Sealed with a Kiss. Ten Good Reasons című debütáló albumából több mint 3 millió példány kelt el az Egyesült Király. Később sikeres musical színészként folytatta pályafutását a londoni West Enden, olyan darabok főszereplőjeként, mint a József és a Színes szélesvászú álomkabát, vagy a Rocky Horror Show. Közben a BKK helyett BVKK jöhet, átalakulat a Budapest környéki tömegközlekedés is. Itt az idő integráltan működtetni a teljes város térségi közösségi közlekedést, áll a közlekedési és beruházási miniszter Vidézi Dávid hétfői bejegyzésében. Ő jelentette be, hogy egy az összes elővárosi vonalat is magába foglaló budapesti város térségi közlekedés szervező létrehozását javasolja a kormánynak. Az új közlekedés szervezőben a fővárosi és elővárosi járatokkal kapcsolatos feladatok és finanszírozás is összekapcsolódna. A miniszter azt szeretné, hogy az integrált várostérségi közlekedés ne 2 szolgáltató közötti együttműködésen múljon, hanem egyetlen, egységes szolgáltató biztosítsa a busz, hév és vasút járatokat. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Anna FM, Budapest Update.
1: Elkészült a Madách Imre út felújítása, a korábbi parkolóhelyén ma már padok, növénykazetták és fák vannak, az autóforgalom helyét pedig átvették a gyalogosok. Így hát végre anélkül, hogy tartanunk kellene a mögöttünk elhaladó autóktól szabadon sétálatunk, noha a Madách tér és a Madách Imre út nagy része évek óta sétáló utcaként működik, a Rumbak Sebestyén és az Asbót utcai szakaszt a korábbi átalakítás nem érintette. Eddig. A 7. kerületi önkormányzat még áprilisban indította el a tér teljes megújítását. Ennek következtében a planténeres ládába ültetett fák helyére 15 talajkapcsolatos fát ültettek, míg a korábbiakat a kerületen belül helyezték új helyre. A munkálatoknak köszönhetően egy szintbe került az úttest és a járda felületek, ezzel új burkolatot is kaptak. Továbbá a biztonságosabb közlekedés érdekében a Rumbak-Sebestyén utca és a Madách Imre út közötti kereszteződést is átépítették. A vendéglátóhelyek teraszán a korábbinál jóval kényelmesebben, szellősebben lehet üldögélni, a kihelyezett padoknál és egyéb ülő alkalmatosságokon is kis csoportokban beszélgettek a diákok, a tér valóban a közösség élet, ahogy a cél is volt. Régóta kellett már ez a felújítás, örülünk, hogy végre úgy használhatjuk ezt a teret, ahogy mindig is vágytunk rá. Október 16-án ismét megrendezik az erőművek éjszakáját, amelyen országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítménybe lehet bepillantani. A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az erőművek éjszakáján olyan helyszínek működését nézhetjük meg közelről, amelyek normál esetben nem látogathatók. Szakemberek vezetésével követhetjük végig többek között az energiatermelés és elosztás folyamatait, illetve azt, hogyan jut el az áram, a hő, az ivóvíz vagy éppen a földgáz a fogyasztókhoz. Az idei programban több különleges helyszín is szerepel. Csepelen egy kombinált ciklusú gázturbinás erőmű turbinacsarnokába, kazánházaiba és központi vezénylőjébe lehet bejutni. Kistarcsán pedig a visszaváltott italos dobozok és PET palackok útját lehet végigkövetni. Az erőművek éjszakájához idén is kapcsolódik a távhőszolgáltatás napja, így több távhőtermelő és szolgáltató is üzembejárásokkal készül. Az október 16-i programok ingyenesek, a férőhelyek azonban helyszínenként korlátozottak, úgyhogy érdemes lecsapni a helyekre az erőművekészakája.hu oldalon. 56/70 1956 filmre írva címmel rendez filmszemlét az 56-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára, az 56 Films, melynek a Corvin mozi ad otthont. Az október 16 és 18 között zajló fesztivál célja, hogy 1956 emlékezetét élő, befogadható és párbeszédre ösztönző kulturális eseményé tegye, amely a történelmi események felidézése mellett azok mai jelentőségére is reflektál. A programban dokumentumfilmek és válogatott játékfilmek szerepel, amelyeket alkotói és filmes szakemberekkel folytatott közönség találkozók és beszélgetések követnek. Vászonra került többek között a Megáll az idő, a Berni követ, a Temetetlen halott és a Szerencsés Dániel is. A fesztivál igazgatója Pignicki Réka, az 56 filmsztárs alapítója és rendezője, amerikai magyar, Schiffer-Pál díjas dokumentumfilm rendező, akinek szülei az 56-os forradalom után menekültek az Egyesült Államokba, és aki több filmjében is feldolgozta 56 történetét és örökségét.

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna morzsa.
1: A zaj és szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedéstervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális

0: 2026. október 10-e van, szombat, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. 120 milliárd forintos támogatást kap Budapest, de feltételeket szabott a kormány. Pályafelújítás miatt változik a vonatközlekedés Budapest és Budaörs között. A fővárosban is egyre nagyobb gond a házi orvos hiány. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. 120 milliárd forintos támogatást biztosít a kormány Budapestnek, az erről szóló határozat már meg is jelent a magyar közlönyben. A pénzt a főváros működő képességének megőrzésére, a közszolgáltatások zavartalan biztosítására és a felhalmozódott tartozások rendezésére fordíthatják. A döntés értelmében a visszanemtérítendő támogatást a fővárosi önkormányzat, annak intézményei és gazdasági társaságai használhatják fel. A forrásból a 2025-ös és 2026-os évekre vonatkozó költségvetési befizetési kötelezettségeket, valamint a fennálló tartozásokat és egyéb pénzügyi kötelezettségeket lehet kiegyenlíteni. A támogatás folyósításának ugyanakkor fontos feltétele van. A fővárosnak el kell állnia a 2023 és 2026 közötti évekre vonatkozó szolidaritási hozzájárulás miatt indított, jelenleg is folyamatban lévő pereitől. Ezekben az eljárásokban Budapest a kormány által előírt befizetési kötelezettségeket vitatta. A 120 milliárd forintot a központi költségvetésből a központi maradvány elszámolási alapterhére biztosítják. Az összeghez a fővárosnak nem kell külön pályázatot benyújtania, a pénzt a támogatói okirat kiadását követően utalhatják át. A pénteken megjelent kormányhatározat tehát megteremti a támogatás jogi és pénzügyi feltételeit, a tényleges folyósítás azonban attól függ, hogy a fővárosi önkormányzat teljesíti-e a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos előírásokat. Két egymást követő hétvégén is pályakarbantartási munkákat végez a MÁV a Budapest-Kelenföld és Budaörs közötti vasúti szakaszon. A felújítás célja a sebességkorlátozások megszüntetése, a menetidő csökkentése és a vonatok pontosabb közlekedése. Hegyi Zsolt a MÁV vezérigazgatójának tájékoztatása szerint az egyes vasútvonal érintett szakaszán a szakemberek átvizsgálják és felújítják a pálya ágyazatát, valamint szükség szerint kicserélik a zúzott követ. Összesen 880 tonna követ mozgatnak meg, és mintegy 600 méteren javítják a vasúti pálya állapotát. A munkálatok egyik kiemelt helyszíne a főváros 11. kerületében, a Muskétás utcánál található vasúti átjáró. Itt nem csak a síneket, hanem az útátjáró elemeit is kicserélik. A felújítás idejére az átjárót lezárják a közúti forgalom elől, a környéken élőknek pedig átmenetileg nagyobb zajra is számítaniuk kell. A pályafelújítás eredményeként egyes szakaszokon a jelenlegi óránkénti 60 km-es sebességkorlátozást 80 km-re emelhetik. Más részeken a további munkálatok után ismét óránként 120 km-es sebességgel közlekedhetnek a vonatok. A változtatások várhatóan 1-2 perccel rövidítik le a menetidőt, és javíthatják a menetrend tarthatóságát. A karbantartás miatt ezen és a következő hétvégén több vonat menetrendje is módosulhat, a MÁV pedig arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális közlekedési információkat a vasúttársaság honlapján vagy a MÁV Plus alkalmazásában. Traumát átélt nők és gyermekek számára nyílt speciális nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Az ingyenes ellátást elsősorban azoknak hozták létre, akik korábban szexuális erőszakot vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen fordulnak orvoshoz. A rendelőben arra törekednek, hogy a paciensek biztonságos, támogató környezetben kapjanak segítséget, és a vizsgálatok során figyelembe vegyék korábbi traumatikus élményeiket. A kezdeményezés nyugat-európai példák alapján valósult meg. Az ellátásban résztvevő nőgyógyászati és pszichológiai szakemberek egyelőre önkéntesként dolgoznak. A rendelő célja pedig, hogy azok is hozzájussanak a szükséges egészségügyi és lelki támogatáshoz, akik korábbi tapasztalataik miatt eddig halogatták, vagy teljesen elkerülték az orvosi vizsgálatokat. Már több mint 1000 háziorvosi praxis betöltetlen Magyarországon, és mintegy 1.400.000 ember él olyan körzetben, ahol csak helyettesítéssel biztosított az alapellátás. A probléma már nem csak a kisebb településeket érinti, Budapesten is egyre több körzet maradt tartósan saját háziorvos nélkül. Az egészségügyi államtitkár tájékoztatása szerint jelenleg 1025 betöltetlen háziorvosi körzet van az országban, ami több mint kétszerese a 2019-ben mért számnak. A Magyar Orvosi Kamara adatai szerint országosan minden hatodik, Budapesten pedig már minden nyolcadik körzetben hiányzik az állandó háziorvos. A fővárosban többek között a harmadik, a hetedik, a tizedik, a tizenhetedik és a 21. kerületben is évek óta vannak betöltetlen praxisok. A kamara szerint a helyzet romlásában az orvostársadalom előregedése és az utánpótlás hiánya mellett a kedvezőtlen munkakörülmények is szerepet játszanak. A házi orvosok bérezése elmarad más szakorvosokétól, miközben a rendelők működtetése, az adminisztráció és a helyettesítések megszervezése is jelentős terhet jelent. A 40 év alatti házi orvosok száma mindössze 400 körüli, miközben az 1400-at is eléri a 70 év felettieké. Budapesten a kötelező háziorvosi ügyeleti rendszer bevezetése is hozzájárulhatott a praxisok megüresedéséhez. A fővárosban korábban központi ügyeleti rendszer működött, így a háziorvosoknak nem kellett rendszeresen ügyeletet vállalniuk. A Magyar Orvosi Kamara szerint az új kötelezettség miatt több idősebb orvos is a visszavonulás mellett döntött. A helyzetet tovább nehezíti a magas megélhetési költségek és a magánegészségügy elszívó hatása. A betöltetlen körzetekben ugyan helyettesítő orvosok biztosítják az ellátást, ez azonban a meglévő házi orvosok túlterheltségéhez vezethet. A kamara arra figyelmeztet, hogy emiatt romolhat a krónikus betegek rendszeres gondozása, késhet a betegségek felismerése, és egyre többen fordulhatnak olyan panaszokkal a szakrendelőkhöz vagy a sürgősségi osztályokhoz, amelyeket a házi orvosi ellátásban is kezelni lehetne. A Magyar Orvosi Kamara szerint a tartós megoldáshoz nem elegendők az egyszeri letelepedési támogatások. Versenyképesebb bérekre, kiszámítható életpályára, korszerű rendelőkre és rugalmasabb munkaszervezésre lenne szükség. Különösen fontosnak tartják a hátrányos helyzetű térségek támogatását, hogy a fiatal orvosok számára is vonzóbbá váljon a házi orvosi pálya. 123 éve adták át Budapest egyik legismertebb hídját. 123 évvel ezelőtt, 1903. október 10-én adták át a forgalomnak az Erzsébet hidat, amely a maga korában a világ egyik legjelentősebb mérnöki teljesítményének számított. Az eredetileg Eskütéri hídnak nevezett átkelő építése 6 évig tartott, és különlegessége az volt, hogy egyetlen 290 méteres nyílással ívelt át a Dunán. A több mint 11 ezer tonnás szerkezet megépítése 12 millió 400 ezer koronába került. A budapestiek nagy lelkesedéssel fogadták az új hidat, azt azonban már kevésbé, hogy az átkelésért fizetniük kellett. A két hídfőnél működő vám épületekben két krajcár hídpénzt szedtek, amelyet végül 1918-ban töröltek el. Az Erzsébet hídon 1914-ben indult meg a villamos közlekedés is. Az eredeti híd története a II. Világháború végén ért véget. A visszavonuló német csapatok 1945. január 18-án felrobbantották az átkelőt, amelynek helyreállítására csak nem 20 évet kellett várni. Az újjáépítés során már nem az eredeti lánchidas szerkezetet állították helyre, hanem egy korszerűbb kábelhidas megoldást választottak. Az új Erzsébet híd közel 10 méterrel szélesebb lett elődjénél, miközben a felhasznált acél mennyiségét csak nem a felére csökkentették. A mintegy 6300 tonnás szerkezetet több mint 1000 tonnányi kábel tartja. A hidat 1964. november 21-én adták át, az ünnepségre több tízezren látogattak el, a Magyar Televízió pedig élőben közvetítette az eseményt. Az újjáépített hídon kezdetben ismét jártak villamosok, ám a szerkezetben keletkező repedések miatt 1973-ban megszüntették a villamos közlekedést, két évvel később pedig a síneket is eltávolították. Azóta az Erzsébet híd több felújításon is átesett, legutóbb 2018 és 2020 között végeztek rajta jelentősebb munkálatokat. A mai is Budapest egyik legismertebb jelképeként számon tartott átkelő így nem csak a főváros közlekedésének fontos része, hanem a magyar hídépítés történetének is különleges emléke, egy olyan műszaki alkotás, amely a háborús pusztítás után teljesen új szerkezetben született újjá. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Budapest Update.
1: Hónapokig tartó zárvatartás után újra nyit az Óbudai Vázárely Múzeum. Új kiállításokkal térnek vissza. 120 éve született Pécsett az opárt mestere Viktor Vázárely ugyanis. A kerek évforduló alkalmából a Szépművészeti Múzeumban nyílt nagyszabású kiállítás a műveiből, melyet májustól augusztusig lehetett megtekinteni. A tárlat ideje alatt az Óbudai Vázárely Múzeum zárva tartott, most azonban számos újdonsággal tér vissza. A Vázárely emlékéhez kapcsolódó legnagyobb szabású esemény kétségtelenül a Szépművészeti Múzeum kiállítása volt, amelyhez az Óbudai Múzeum is számos műtárgyat kölcsönzött, de időközben a Magyar Nemzeti Galériában, valamint a Neo Kortárs Művészeti Térben is nyit a magyar-francia művészhez kapcsolódó tárlat, utóbbit egyébként október 4-ig meg is hosszabbították. Mindezek miatt a Zicsi kastélyban található múzeum február óta zárva tartott, de most már megújult állandó kiállítás várja a látogatókat, valamint több új időszaki kiállítás is nyílik ezen a napon. A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület 2006-ban mutatta be első tárlatát a Vázárely Múzeumban. A 20 év Ozász című összesen 33 művész régi és új munkájából válogat, és egyben állít emléket Maurer Dóra munkásságának. Az alapító művészek Maurer Dóra mellett Gájor Tibor, Haraszti István, Hetei Katalin, Konok Tamás, Vera Molnár és Nádler István voltak, akik Nemes Juditot hívták meg először, később pedig további hazai és külföldi művészekkel is bővült a tagság. A felfrissített állandó Vázárely kiállítás mellett novemberben Claire Vázárely, azaz Spinner Klára műveiből is nyílik kiállítás a múzeumban. Bizonyos textiltervei az opárt első példái közé tartoznak, amelyek nagy hatással voltak az irányzat későbbi alakulására. Munkásságában emellett a Bauhaus modernizmus, illetve a szürrealizmus is megjelenik. A kiállítás további részletei még nem publikusak, érdemes figyelni a Vázárely Múzeum felületeit a bővebb információkért. A Városligetbe a Széchenyi fürdő mellett helyezte el legújabb miniszobrát Kolotkó Mihály, amelynek ezúttal is van aktualitása, írja a Világ Budapest. A gerilla szobrász ezúttal Zsigmondi Vilmos bányamérnök mását készítette saját stílusában, és helyezte el a Széchenyi fürdő fő bejáratától nem messze. Zsigmondi terjesztette el Magyarországon az ártézék utak fúrásának mesterségét, valamint ő fedezte fel a Széchenyi fürdőt tápláló forrást is. Kolotkó Mihály egy videót is feltöltött Facebook oldalára, amelyben látható a szobrocska elkészítésének folyamata, illetve a pontos végső helye. A videó végén feltűnik a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének logója is, ami nem véletlen, hiszen Budapesten zajlik a Hidrogeológusok 53. világkongresszusa. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia hasznosítása, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb tudományos és gyakorlati kérdéseit vitatják meg, olvasható az ELTE közleményében. A szobrász erre rákapcsolódva véletlen korunk egyik legjelentősebb problémájára, a klímaváltozásra és az egyre nagyobb kincsé váló vizeinkre szeretné felhívni a figyelmet legújabb alkotásaival. Közben rendhagyó helyszínen a Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén vásárolhatunk kortárs műveket a budapesti Independent Art Fair nevű független művészeti vásáron hamarosan. Képzeljük el, hogy egy piacon nem csak zöldséget, gyümölcsöt és húst vásárolunk, de akár egy impozáns festményt is. A Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén, ezt október 9 és 11-e között tehetjük meg. Ezeken a napokon ugyanis a karzaton közel tucatnyi galéria fogja belakni az üresen álló standokat, hogy különféle műtárgyakat áruljon. Bár sosem tesszük hozzá a nevéhez, hogy tér, az Oktogon így is a belváros talán legfontosabb és legforgalmasabb tere. 2022-ben ünnepelte 150. születésnapját, mert 1872-ben töltötték fel azt a méretes gödröt, ami addig a helyén volt, írja a Világ Budapest. Az Oktogon szó jelentése egyébként 8 szög, és azért kapta a 6. kerületben az Andrássy út és a Nagykörút kereszteződésében található tér ezt a nevet, mert 8 szög alakú. A várostervezők elsősorban a barokk meg a klasszicista időszakban előszeretettel alkalmazták ezt a geometriai formát. Így nem csoda, hogy nem az Oktogon az egyetlen 8 szög alakú tér. Európa szerte számos van, Spanyolországtól Franciaországon át Németországig, sőt van Európán kívül is, például Új-Zélandon. Arról, hogy az Oktogon helyén legyen egy tér, már 1870-ben megszületett a döntés, és ez összefüggött azzal, hogy párizsi mintára terveztek egy elegáns és előkerül nagyvárosi sugárutat, amit napjainkban Andrássy útként ismerünk és emlegetünk. A mából visszatekintve kissé hihetetlenül hangzik, de ebben az időben Terézvárosnak ez a része, ha nem is volt lakatlan, de viszonylag kevesen éltek errefelé, inkább ipari terület volt, gyárakkal és üzemekkel, meg olyan beszédes utcanevekkel, mint például Vas utca, Szeg utca, Kőműves utca, vagy éppen Gyár utca. Az építőknek nagy szerencséjük volt. Ahhoz, hogy az oktogon megszülessen, nem volt szükség bontásra, vagy nagyobb átalakításra. A pontos megtervezést követően mindössze egy hatalmas gödröt kellett betemetni, ami addig a tér helyén állt. Nagyrészt meszes gödör volt, de korábban használták zöldségtermesztésre is. A tér tervét Skalnicki Antal és Koch Henrik tervezte meg. A négy oldalát, ahol az utak futnak, nyitottra tervezték, a másik négyre pedig épületeket. Bár minden építkezést a Közmunkák Tanácsa felügyelt és intézett, az oktogon épületeinek megszületésébe bevonták a magántőkét is. Ösztönzésképpen a beruházók 15 évre teljes, a következő 15-re pedig részleges adókedvezményt adtak. A lelkesedés 1873-ra hagyott talább, köszönhetően annak, hogy gazdasági válság ütötte fel a fejét, melynek hatására a magánbefektetők 1876-ra elálltak az üzlettől, bár addigra a négy saroképület már állt. Az akkor még üres szomszédos telket ekkor bérbe adták, azzal a kikötéssel, hogy 1884-ig ezeken is állnia kell egy-egy épületnek. Az oktogon 1875-re felépült palotáiban lakások voltak, az aljukban pedig üzleteiségek, melyek között volt kávézó, cukrászat, varrógép és kerékpár volt, valamint egy cselédközvetítő is. Ahogy fejlődött Budapest és Terézváros, úgy lett egyre fontosabb pont ezeken belül az oktogon. Eleinte nyolcszögtérnek nevezték, majd 1920-ban kapta meg az oktogon nevet, amit azonban 36-ban elvettek tőle, és akkor Mussolini térnek nevezték át. 1945-ben ugyan visszakapta az oktogon nevet, de csak pár évre. 1950-től egészen a rendszerváltásig ez volt a november 7-e tér. 90-től ismét oktogonként hivatkozunk rá. Miután az Andrássy út elkészült, majd pedig megépült a Kisföld alatti, és kialakításra került a Nagykörút, az oktogon szerepe és helyzete megerősödött. A körúti villamos közlekedés, a 4-es 6-os 1887-ben indult el, és fokozatosan fejlődött. A jelenlegi állapotába 1959-re jutott. Nálunk is egyre népszerűbbek a pumpapályák, amiket elsősorban bringákra fejlesztettek, de gördeszkával, rollerrel vagy görkorcsolyával is használhatóak. Budapesten 2021-22 óta gombamód szaporodik a számuk, a legújabb a Budaparton nyitott meg, a Villa Budapest összegyűjtött még néhányat. Kezdjük rögtön a legújabbal, ami a 14. kerületi Budaparton nyílt. A pumpapálya végül is egy bringás ügyességi pálya, és a neve onnan jön, hogy ezen a zárt hepehupás döntött kanyaros körpályán nem kell tekerni a pedált, hanem a saját testsúlyod folyamatos fellemozgatásával. Ez a pumpálás, haladunk előre. Aki jól pumpál, az akár végtelen köröket is futhat. A Budaparton kialakított pálya árnyas, zöld környezetben található, és nem közvetlenül a lakóépületek mellett, mint kezdő, mint profi bringásoknak ajánlott, sőt, ha úgy vesszük, az egész család számára kikapcsolódást jelenthet. A következő a Szilas Aktív Park. Az újpesti Szabadidő Parkban természetesen van pumpapálya, amit még 2023-ban adtak át, 25 végén pedig megújították. Korszerűbb lett és több lett benne a hullám meg a kanyar. A hely ázsióját növeli, hogy idén ez a pálya volt a helyszíne a Pannon Pump Track kupasorozat 6. fordulójának, valamint a 4. Pump Track országos bajnokságnak is. A 13. kerületben is lehet pumpálni, a Róbert Károly körút és a Hajdú utca találkozásánál egy magántelken, egy irodaház telkén is létesült pumpapálya, amit közhasználatra szántak, így bárki használhatja bármilyen guruló sporteszközzel. Idén nyár elején adták át, vagyis még ez is egészen friss. Az első pumpapályát, angolul Pump Track-et egyébként az Egyesült Államokban Boulder városában létesített 2004-ben, és egy profi hegyi kerékpáros tervezte meg, nem véletlenül. A 2000-es években a hegyi kerékpárosok fejéből pattant ki az ötlet, hogy szükség lenne ilyen speciális pályákra, de a pumpapályák előzményei közé sorolhatjuk a 70-es és 80-as évek BMX és görkori pályáit is. 2023 ősze óta a 15. kerületben Újpalotán is találunk pumpapályát, amit a Kőrakás Park egyik kihasználatlan részén alakítottak ki, és mindjárt nem is egyet, nagy előnye a Kőrakás parki fejlesztésnek, hogy külön pumpapályája van a kisebb gyerekeknek, illetve a nagyobbaknak és a felnőtteknek. Ugyanakkor mindkét pályán kötelező, ahogy az összes többi pályán is bukó, sisak és védőfelszerelés használata. A 16. kerületi pumpapályát, a Hermina Bringa Parkot 2022-ben adták át, és amit fontos tudni róla, ez az ország legnagyobb pumpapályája, összesen 1500 négyzetméter területű. Ezek után nem meglepő, ez a város legnépszerűbb pumpapályája. Fontos előnyei még, hogy közvetlenül a Bringa út mellett található, illetve hogy a főpálya mellett egy távolugró pálya is található itt. A Cseperi pályát a Darudombot 2023 nyarán adták át, a Duna utcában, a skatepark mellett található. A pálya több alternatív útvonalból áll, attól függően, hogy milyen szinten állunk, mert úgy lett kialakítva, hogy a különböző nehézségi szintek szinte mindegyikére használható legyen. A profik épp úgy jól érezhetik magukat itt, mint a kezdők. Szóval bringára vagy pumpára fel, a főváros bőven kínál erre az új sporttevékenységre is lehetőséget.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Célokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Halálos tigris támadás volt egy angliai vadasparkban. Vasárnap újra kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csak nem 75 tonna szemetet szedtek össze a Dunamedréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Tigris támadásban halt meg egy férfi Anglia egyik vadasparkjában. A látogató a Dél-Yorkshire-i megyei állatkertben bement a tigriseknek elkerített részre, ahol az egyik vad halálosan megsebesítette. Úgy tudni, a tigris továbbra is társai között az elzárt részleg kifutóján van.
0: Időjárás.
1: Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
2: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Billentyűk abszurd viszonya, beleles nem van-e, merszem még. Új dallam, hát ez micsoda,

0: Manna Morzsa. Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával, akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
3: Még egyszer láss, még egyszer engedj el, nincs maradás. Többé csak még egyszer együtt vagyunk.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hódít a Nordic Walking. Nagyon sokszor és egyre többször és egyre több embert látni így gyalogolni ezekkel a bizonyos botokkal, de hogy miért is választják egyre többen ezt a skandináv gyaloglást, most erről lesz szó. A Nordic Walking magyarul leginkább a skandináv vagy északi gyaloglásnak nevezett, vagy síjárásnak, botsportnak nevezett szabadidős tevékenység, ami most már Magyarországon is egyre népszerűbb, sőt az elmúlt 10 évben most már nem csak a fiatalok, hanem sokkal inkább az idősek választják gyakran mozgásformának. Nagyon pozitív az egészségre gyakorolt hatása, és minek után ez közösségi szinten is működik, tehát csoportokban is gyalogolhatunk. Ezért egy nagyon jó kis közösségi tevékenység, egy jó lehetőség az idősebbeknek is arra, hogy közösségben legyenek. A Nordic Walking valójában hagyományos gyaloglás egyébként, csak éppen speciális botokkal, amik leginkább a sí vagy a sífutó botokhoz hasonlítanak. Viszonylag fiatal a sportág, Finnországból ered, és eredetileg a sífutóknak adott lehetőséget a szezonon kívüli edzésre, gyakorlatilag a száraz edzésre. A skandináv államokban terjedt el először, de most már világszerte nagyon kedvelt aktivitásnak számít. A közhiedelemmel ellentétben pedig nem csak az idős, de a fiatal generációk, sőt a gyerekeknek is tök jó kis kikapcsolódási forma és mozgásforma ez, ami az általános fittségi állapotot is támogatja, hiszen gyakorlatilag kardiózunk. Viszont azt is érdemes tudni, hogy hatékonyabb a gyaloglásnál. Kifejezetten egyszerű sport, ahol szemben a sima gyaloglással, amiben ugye itt leginkább az alsó végtagok dolgoznak, itt a felső test is aktív, ami a lábak munkájának mintegy 30%-át veszi át, és ezzel az egész test intenzív mozgásban van. Erősíti a derék, a hát, a nyak, valamint a vállizmait, és szembeszállhatunk a fájdalmakkal is. Leveszi a terhet ugye a tulajdonképpen bizonyos testrészekről is, mert így a gyaloglás hatását erőfeszítés nélkül meg tudjuk sokszorozni ezzel a kis sétapálcával, vagy ezzel az eszközzel, a Nordic Walking botokkal, mert a bot használata leveszi a terhelés egy részét a lábakról és az ízületekről, egyenletesen elosztja azt a testen, és így aztán a gyaloglás sebessége is megnő, mivel a csípő mozgásával a lépések hossza is nagyobb lesz, arról nem is beszélve, hogy a csípő keresztirányú mozgását is támogatja, amivel szépen olajozza az ízületeket. Erősíti az izmokat nyilván, segít az erőnlétünk és az állóképességünk megszerzésében, megtartásában és fejlesztésében, és az ülőmunka káros hatásának gyönyörűen az ellensúlyozásában ezerrel részt tud venni. Az ízületi panaszokra is jó, a karok és a lábak összhangban és egyenletesen dolgoznak, ezzel mintegy 600 izom működik egyszerre, ami a teljes izomzatunk 90%-a. Ettől zseniális a Nordic Walking, a kiegyensúlyozottságnak köszönhetően pedig a pulzus is szabályos marad. A titka ennek a típusú gyaloglásnak a technika, tehát ezt azért érdemes egyszer-kétszer gyakorolni, hogy a karok megfelelő megtámasztásával és a botok használatával ez a mozgás úgy történjen, ahogy annak a rendje és módja van, tehát például a botoknak a magassága az fontos, az kritikus pont. Így csökken a sérülés veszély, elkerülhetők a csúszások, az esések és ezáltal a rándulások, a ficamok, az úzódások és a törések is, és nem utolsó sorban természetesen fogyhatunk is vele, nagyon gyakran ajánlják túlsúlya a küzdőknek az e fajta gyaloglás, mert a klasszikussal szemben akár 40%-kal több kalóriát is elégethetünk. A botok használata ráadásul csökkenti a csípő, a térd és a boka ízületi terhelését, ezért aztán a plusz kilók ledobása mellett rehabilitációs céllel is lehet űzni, arról nem beszélve, hogy közösségben lehetünk, ketten vagy többen is sétálgathatunk, de az nagyon fontos, hogy nélkülözhetetlen kiegészítő és a kardinális pont a túrabot, mert hogy ez az alapja a Nordic Walkingozásnak. Ez a speciálisan kifejlesztett bot, aminek a kiválasztásában és a beszerzésében több szempontot is érdemes figyelembe venni, hiszen nem jó belőle bármilyen, még kezdő szinten sem. Tehát például a túrasí vagy sífutó bot nem alkalmas erre. Biztos legyen a fogása, a markolata és a méret nagyon fontos. A botok hossza többnyire állítható, ami azért is fontos, mert így a magasságunkhoz tudjuk igazítani egyébként úgy, mint a síelésnél. A legideálisabb az, hogyha egyenes testtartásban megfogjuk a botot a markolatánál, és ekkor az alkar és a felkar 90 fokot, azaz derékszöget zár be. A bot hossza a saját testmagasságunk 0,68 század szorosa kell, hogy legyen centiméterben, de nyilván, hogyha elmegyünk egy sportboltba, akkor ott segíteni fognak nekünk a kiválasztásban. Ami a legjobb, az a teleszkópos bot, két vagy három szekcióval ellátva, mert így könnyen összecsukható, könnyen tárolható. És arra is érdemes figyelni, hogy ezeknek a Nordic Walking botoknak speciális kemény hegyük van, úgyhogy hóban, sárban, hegyi terepen is használhatóak tudnak lenni, és a kopás állóságuk kiváló, és jobban tapadnak, úgy, mint az égigérő fűben Poldi bácsi szemétszedő botja, kávé, csak hát nyilván ez egy sportbot, ami speckó. Úgyhogy én azt javaslom, hogy még azok is, akiken jelentős túlsúly van, neki elhatnak sétálni és Nordic Walkingozni, mert ezt még túlsúllyal is lehet végezni, óriási jó eredményekkel.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A közösségi média használat, pontosabban a közösségi média felületek használata, annak túlzott használata, és minden ehhez kapcsolódó aggály már egyre másra felüti a fejét. Nyilván olvashatunk róla, előadásokat hallgathatunk róla, és most itt van egy újabb érdekes felmérés és vélemény az L-től a közösségi média igazi veszélyével kapcsolatban, ugye ott van a magány, az AI szerelem és az empátia hiány, mert hogy ezekről még nem beszéltünk, Mocsonyi Elza írása alapján haladunk, ugye a digitális világ egyszerre kínál óriási lehetőséget és hordoz súlyos kockázatokat a szakértő szerint, ezt mindannyian hallottuk már, a legtöbben egyébként legyintünk, hogy ugyan már bármikor leteszem a telefont, hát innen üzenem mindenkinek, magamnak is egyébként, hogy aki azt mondja, hogy ugyan már bármikor leteszem a telefont, nem azt kapom föl elsőként reggel, nem azt nézegetem elalvás előtt. Ez pont ugyanaz a mondat, mint akár az alkohollal vagy a cigarettával kapcsolatban, hogy ugyan már akármikor be tudom fejezni, nem tudjuk befejezni akármikor, mert a függőségnek pont ez a csapdája. No, de hogy miről is van szó pontosan? Azt tudjuk, hogy a közösségi média sokakat elszigetel, a magány és az empátia hiány egyre növekszik, miközben a mesterséges intelligencia egyre közelebb kerül az emberi kapcsolatok világához, barátként, terapeutaként, sőt akár partnerként is. Erről beszélgettek dr. Eli Fenwick viselkedéstudományi szakértővel a Brain Bar Budapesten. Dr. Fenwick a Halt International Business School professzora, nemzetközileg elismert viselkedéstudományi és szervezeti pszichológia szakértő. Kutatásai a szokások, a digitális technológia és az emberi kapcsolatok összefonódására fókuszálnak. Nem csak akadémiai munkáiról ismert, a TikTokon több százezren követik, érdemes bekövetni őt, bár a követni szót sem szeretem annyira, szóval érdemes követni őt a TikTokon. A Covid járvány idején sokat hallottunk erről, a social distancingről, vagyis a közösségi távolságtartásról, ami tulajdonképpen akkor azt jelentette, amit jelent, hogy távol kellett lenni a másiktól fizikálisan. Dr. Eli Fenwick szerint ez félrevezető volt, így fogalmaz erről, mi emberek szociális lények vagyunk, amikor nem érezzük magunkat biztonságban, kapcsolódni akarunk másokhoz. Ezért sokkal helyesebb lett volna a physical distancing, vagyis a fizikai távolságtartás, fizikailag távol, de szociálisan közel. Ez a rossz szóhasználat szinte a szakértő szerint hozzájárult ahhoz, hogy sokan a mai napig inkább online látszott kapcsolatokban menekülnek, és abban léteznek ahelyett, hogy személyesen találkoznának. Aztán ott van ez a bizonyos digitális higiénia, illetve a figyelemgazdagság. A szakértő hangsúlyozta azt is, hogy a mobiltelefon nélkülözhetetlen eszközzé vált, fizetünk vele, utazásokat foglalunk és dolgozunk rajta és vele, és ennek következtében a képernyő időnk folyamatosan nő, vagyis az az idő, amit az eszköz képernyője előtt annak használatával töltünk. Az életünk hatalmas százalékát tölti ki az okos eszközök és a közösségi média világában eltöltött idő. A technológia gyakorlatilag egy meggyőző, kondicionáló technológiaként működik, vagyis szokásokat épít belénk, és neurológiailag kondicionálja a viselkedésünket, és többnyire ezt észre sem vesszük. Ezt már csak én teszem hozzá. Úgynevezett figyelemgazdagságban élünk, ami azt jelenti, hogy minden arról szól, hogy tartsanak, pontosabban, hogy hogyan tartsanak minket tovább a képernyő előtt, és hogy ott tartsanak minket, minél tovább a képernyő előtt. Megoldásként két dolgot emel ki a szakember, az egyik egyrészt egészséges kapcsolat a telefonnal, vagyis tudatosítani kell, hogy a közösségi média nem helyettesíti a valódi viszonyokat, a másik pedig az offline aktivitás. Menjünk ki a szabadba, sétáljunk, mozogjunk, kertészkedjünk, üljünk ki, napozzunk. Alakítsunk ki egészséges szokásokat, mert csak így tudjuk megőrizni a társas képességeinket, és egyébként szerintem, és ezt megint csak én teszem hozzá, a mentális és pszichés egészségünket is. Aztán ott vannak a kapcsolatok és a konfliktusokkal kapcsolatos olyan dolgok, amiket nem tanít meg a Facebook. Minden hosszú távú kapcsolat velejárója a konfliktus, a szeretet nem csak a jó dolgok elfogadását jelenti, hanem a másik hibáival való együttélést is, mondja a szakértő. Az online világ azonban egészen mást tanít. Ha valaki nem tetszik, töröljük, blokkoljuk, tudomást se veszünk róla tovább. Ez a viselkedés beszivárgott már az offline, vagyis a valódi világba. A barátokat is könnyebben elengedjük, ami óriási kár, és óriási károkat is okozhat, megint csak én teszem hozzá. A társadalmi üzenetek pedig sokszor erősítik ezt az attitűdöt, idézőjel, ha nem szolgál téged, engedd el még a családtagjaidat is. Fenwick szerint bizonyos szintig hasznos az önérvényesítés, de túlzásba víve veszélyes, mert elszigetel. Fenwick szerint a magány különösen a fiatalok körében terjed, mert hogy ez a bizonyos úgynevezett magányjárvány és az empátia hiánya bizony terjed. A közösségi média egyik következménye az empátia gyengülése is, a túlzott dopamin stimuláció ugyanis érzéketlenné teszi az embert, hogy egyre feljebb kerül az inger küszöb. Az extrém online tartalmak miatt egyre kevésbé tudunk együtt érezni másokkal. A szakértő egy sokkoló példát is említ, egy ukrán lányt megszúrtak a New York-i metrón, a mellette ülő nő pedig csak ránézett, majd elsétált, anélkül, hogy hívta volna a mentőket. Most hagyom ülepedni egy kicsit ezt a sok információt az életöröm zenékkel, aztán folytatjuk a gondolkodást és a beszélgetést a közösségi média igazi veszélyeiről.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: egyszerű, ugyanakkor világszerte sok embernek nincs hozzáférése mentálhigiénés segítséghez, számukra az AI átmenetileg támasz lehet. Egy tanulmányról is beszélt a szakértő, ahol egy LLM alapú, vagyis nagy nyelvi modell, az AI egy típusa ez, ami különleges magas szinten képes az emberi nyelvet és kommunikációkat utánozni, tehát egy ilyen alapú terápiás chatbotot hasonlítottak össze a humán terapeutákkal, és akkor most idézem, hogy mit mondott a szakértő, a legmegdöbbentőbb az volt, hogy a résztvevők a terápiás szövetséget, az empátia és a megértés szintjét a chatbotnál magasabbra értékelték, mint az emberi terapeutánál. Fenwick szerint ez azt jelzi, hogy ezek a bizonyos LLM-ek a jövőben fontos szereplői lehetnek a terápiának, de ehhez további kutatások kellenek. Aztán ott van a szerelem az AI-ja, ami rémesztően hangzik, de úgy tűnik, hogy ez mégiscsak egy létező dolog, vajon természetes evolúció-e? Ez teszi fel a kérdést a szakértő. Fenwick az új könyvében a szerelem mesterség és intelligenciával témát is vizsgálja. Sokan furcsának tartják, mondja a szakértő, hogyha valaki érzelmileg kötődik egy chatbothoz, pedig ez nem újdonság, mindig is kialakítottunk egyoldalú úgynevezett paraszociális kapcsolatokat filmek hőseivel és hírességekkel. A különbség az, hogy az ellemek annyira emberiek, hogy az interakció valódi kapcsolatnak tűnik. A szakember szerint ez nem feltétlenül káros, nem baj, ha valaki kötődik egy AI-hoz, egy mesterséges intelligenciához, amíg egészséges keretek között teszi. A veszély akkor kezdődik, ha valaki ideális partnert kreál, aki soha nem mond ellent, és nem készteti arra, hogy kilépjen a komfortzónájából. A valódi szerelem nem csak a szép részekről szól, mondja a szakértő, meg kell tanulnunk szeretni a másik hibáit is, mert ezek tartják a legfontosabb tükröt elénk. Úgyhogy érdemes végig gondolni azt, hogy mennyi időt töltünk a social media felületek előtt, és hogy mennyi időt töltünk a mesterséges intelligenciával. Érdemes tehát külön figyelmet fordítani a képernyőidőre, beállítani, ha már okos eszközünk van, ezen azt, hogy mennyi képernyőidőt engedélyezünk magunknak, leszokni az okos eszköz használatról elalvás előtt 2 órával, és ébredés után 1 órán keresztül nem nyúlni hozzá, nem nézni az e-maileket, nem nézni az SMS-eket, a messenger üzeneteket. Ugye sokszor hallani már erről, én is gyakran beszélek erről, mert bizony ez egy valódi probléma, ami úgy kúszik be az életünkbe, hogy talán észre sem vesszük, hogy mennyi időt töltünk a telefonunkkal, hiszen hogyha például egy orvosi váróban körülnézünk, most már csak leszegett fejű emberek vannak, akik nem könyvet vagy újságot olvasnak, hanem a telefonjukat pörgetik, látni a hüvelyk új mozdulatot. Ugye annak idején sokféle olyan játék volt, például a 80-es években a tikit, aki a 2 tömör műanyag golyó, aminek a mozdulatával eltörtek a hüvelykujjak és a csukló csontocskák. Itt most már lehet látni, hogy van rendesen SMS nyak, van SMS hüvelykuj, és most már van scroll hüvelykuj is, ami rendesen inhüvelygyulladást okoz a folyamatos telefon használattal, a dupla hüvelykujjal írás, az üzenés, és az állandó jelenlét, arról már nem is beszélve, hogy hogyan hat ez a pszichére, hogy soha nincsen pihenő ideje az agyunknak, és ugye lelkünknek sem. Úgyhogy valóban érdemes megpróbálni azt, hogy nem ezt a divatos szóval megfogalmazott digitális detoxot beiktatni az életünkbe, hanem bizonyos keretek közé szorítani azt. Ne digitális detoxban legyünk, hanem egy egészséges, normális életben, amiben néha használjuk a telefont. Nem egyszerű, ilyenkor mindig magamhoz is beszélek, de valóban szükséges az, hogy az épp elménket, az épp lelkünket és a testünk egészségét is megőrizzük, és hogy azokat az információkat, amire valóban nincsen szükségünk, azt ne engedjük be az életünkbe.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: változik.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

felső nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű, cinema veríték menetrend szerint.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelmi érdekességek sorozatunkban ma Szent Mihály napjáról van szó, mert hogy ez a nap bizony Szent Mihály napja, szeptember 29-e. Ami a népszokásokat és a pásztortüzek legendáját illeti, el fogok mesélni mindent, ami ezzel kapcsolatban érdekes és fontos. Ugyebár szeptember hónap egészen Szent Mihálynak van szentelve a néphagyomány szerint, a fény mennyei hercegének ünnepe csak a hó utolsó előtti napján, azaz ma, szeptember 29-én érkezik el. Számos néphiedelem, időjárási megfigyelés és legenda fűződik ehhez a naphoz, de nem csak a babonák, hanem a gazdaság és a hajdani szolgálatok szempontjából is fontos mérföldkő volt ez a nap, Szent Mihály napja. Többek között szó lesz most az elfeledett pásztortüzekhez kapcsolódó hiedelmekről is, ahogyan azt a Kékes Online is írta. A katolikus hagyomány szerint Szent Mihály egyike a hét arkangyalnak, köztük ő a leghatalmasabb. Ő a mennyei hadak nagyvezére és győztes harcosa. Ünnepnapja ez a nap, amelyet egyes források szerint a 6. század óta ünnepelnek szeptember 29-én. Az arkangyal fő jelképe a hatalmas kardja, amelyen legyőz minden gonoszt, akaratereje hatalmas, mint ahogyan ő maga is. Isten iránti hűsége megingathatatlan. Az ortodox hagyomány hasonlóképpen tiszteli. A bajba jutottak, a nehéz sorsúak, a nagy terhet cipelők elsősorban hozzá címzik imádságaikat. A zsidó és az erre épülő keresztény hagyomány szerint Szent Mihály arkangyal, az Istenhez hűséges angyalok vezére, akik Isten oldalán állnak a lázadó angyalok, azaz a gonosz lelkek elleni harcban. Nevezik és ismerik még úgy, mint Isten hercege, az angyalok vezére, a mennyek seregének fő parancsnoka, a fény hercege, a béke megtestesítője és az erény hercege. Szent Mihály földi megtestesülése sárkányölő Szent György. Az ezoterikusok Mihály arkangyalt a Merkur lelkének tartják. Szeptember 29 Szent Mihály arkangyal ünnepe. Ekkor volt a kis farsang időszakának kezdőnapja, a lakodalmak ideje, amely Katali napjáig egészen november 25-éig tartott. Mihály napjától várták az időjárás hidegre, téliesre fordulását, ahogy tartották, Szent Mihály öltöztet, Szent György vetkőztet. Ettől a naptól nem volt szabad az ágyneműt az udvaron szellőztetni. Szeptember 29-e Szent Mihály arkangyal napja a betakarítás befejezésének is a jelképe. Szeptembert Szent Mihály havának is nevezi a néphagyomány. Ezen a napon, szeptember 29-én a népi megfigyelések szerint általában már megérkezik az ősz, beköszönt a hűvösebb, sok esetben borongós, esős, ködös időjárás, helyenként már gyenge talajmenti fagyok is árulkodnak a közelgő tél idejének az elérkezéséről. Mihály napja őszi év negyedelő nap, hiszen az időpontja alig néhány nappal tér el az őszi napi egyenlőség dátumától. Európa szerte ismert pásztor ünnep, ez a nap jelenti a tenyész időszak végét is. A népnyelv úgy mondja, Szent Mihály után már a füvet is csak harapófogóval lehet kicibálni, azaz már a növények többsége nem fejleszt újabb hajtást, valamint nem nevel újabb termést. Női munkatilalom is fűződik ehhez a naphoz, Szent Mihály napjához. Úgy tartották, aki ezen a napon mos, annak kisebesedik a keze. A néphiedelem szerint Szent Mihály napjától nem szabad az ágyneműt a szabadban szellőztetni sem, ahogy ezt az imént mondtam, de szárítani sem. Az időjósló megfigyelések szerint, ha Szent Mihály itt találja a fecskéket, akkor hosszú és szép őszre lehet számítani. Ha Szent Mihály lovat deres, akkor behozza a telet. Ilyenkor kezdődött a szüret, országszerte híresek voltak a Mihály napi vásárok és a lakodalmak őszi évadját is, a borszűrő Szent Mihály nyitotta. A Mihály napi mennydörgés szép őszt, de kemény telet jelent. Szent Mihálykor keleti szél igen kemény telet ígér, ha pedig Mihály éjszakáján összefekszik a birka, mármint hogy egy kupacba összebújnak, akkor bizony nagy tél lesz, ha pedig szétfekszenek, akkor enyhe. A néphagyomány szerint Szent Mihály napján hajtották be a tavaszót, a kint a pusztákon legelőkön a szabad ég alatt tartózkodó állatokat, téli szálláshelyeik helyekre, ólokba és istállókba. Mihály napja a pásztorok elszámoltatásának és szegüttetésének időpontja is. A juhászok is ilyenkor adják át a juhokat a gazdának, és kapják meg a bérjüket. Egyes helyeken ereggel a templom körül gyülekeztek a pásztorok, majd miután a Szent Misén megkapták a pap áldását a munkájukra és a következő gazdasági évre, felkeresték leendő gazdáikat, ahol ünnepi lakoma és áldomás mellett kötötték meg az új szerződéseket. Szent Mihály éjszakáján úgynevezett pásztortüzeket gyújtottak, hogy a legelőről hazatérő pásztorok a tűzfényét követve biztosan hazataláljanak. Számos legenda kötődik a pásztortüzekhez, közülük talán a legismertebb, hogy a jelzésként szolgáló útmutató pásztortüzek nem aludhattak ki sehol addig, még az utolsó pásztor is haza nem ért, hiszen a tűz bármilyen okból történő elalvása vagy kihúnyása a következő tenyész évre nézve balszerencsét, rontást jelentett a népi hiedelem világ szerint. Boldog és szépséges Szent Mihály napot mindenkinek!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egy újabb nagyszerű olvasnivaló, egy újabb könyvpremiér itt a Mannán. Vendégem Vöröskéri Dóra, akinek az első regényéről beszélgetünk, a Margarita effektről. Szia Dóra, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Ja, és köszönöm szépen a meghívást.
1: Kezdjük azzal még mielőtt beszélgetnénk arról, hogy miről szól a könyv, mi ihlette a történetet. Egyébként egy nagyon klassz és nagyon kedves könyvről beszélünk, a történetét illetően is. Hogyan kezd el valaki írni? Benned van egy gyerekkorod óta. Mi köt egyáltalán az íráshoz? Kellett-e tanulnod? Mesélj egy kicsit magadról.
2: Abszolút gyerekkoromban kezdődött ez az egész. Először is egy ilyen nagyon mesés családban nőttem föl. Még megvoltak ezek az ilyen nagy családi vacsorák, amikor így elhangzottak a régi családi legendák, történetek, természetesen alaposan kiszínezve, illetve alkalomról alkalomra változva. De hogy ezeknek megmaradt ez a nagyon nosztalgikus, ilyen boldog, kellemes érzése. Aztán ugye én is megtanultam írni, és hát rákaptam ennek a történetalkotásnak az ízére. Nagyon cserfes kislány voltam egyébként, és mindig is élénk volt a fantáziám, úgyhogy szerettem kitalálni ilyen meséket, saját történeteket, vagy tovább gondolni a rajzfilmeket, az olvasott legendákat, tényleg ezeket a regényeket, amiket találkoztam már kicsiként is, és aztán meg úgy megjelentek a saját ötletek is, saját történetek, amikkel hát inkább már így gimnáziumban kezdtem el, úgy mondom, hogy professzionálisabb szinten foglalkozni. Ez nálam azt jelentette, hogy addigra jutottam oda gondolatban, addigra értettem meg, hogy ez egy külön professzió, hogy ezt tanulni lehet, hogy vannak olyan emberek, akik szakmaszerűen foglalkoznak ezzel, és akkor indult meg.
1: És el is kezdtél írni? Tehát vannak korai írásaid?
2: Igen, képzeld el, hogy még 8 éves koromból is vannak ilyen mesék.
1: De jó.
2: Még megvannak otthon valahol, illetve felső tagozatban, ott pont egy olyan magyar tanárunk volt, aki nagyon szeretett fogalmazást feladni házi feladatnak, és emlékszem, hogy ez mindenkinek úp volt a hátán.
1: Te megimádtad. Igen. Én is nagyon szerettem. Egyébként, aki szeret olvasni, és aki szereti megfogalmazni a gondolatait, az általában szeret fogalmazást írni, és akkor meg is lehet próbálni megtalálni az embernek a saját hangját, vagy a saját stílusát, a saját szóhasználatát, nyilván úgy, hogy közben folyamatosan bővül a szókincs, és nyilván úgy, hogy folyamatosan olvasunk közben, és vannak kedvenc írók, akik hatnak ránk.
2: Igen, teljesen egyetértek, meg tényleg a gyakorlat teszi a mestert, meg hát igen, akikbe úgy beleszeret könyvön keresztül az ember, például nekem a Mihály Ende volt ilyen.
1: A Momo?
2: Meg a végtelen
1: történet. Igen. Szereted ezeknek megnézni a filmváltozatát?
2: Rajta van az új Momó film a listámon, igen, mert ugye most jött ki, igen, nagyon frissen egy új feldolgozás. Azt nagyon várom, a végtelen történetben nem mertem belevágni, mert megláttam, hogy mit csináltok a sárkányból.
1: Igen. Jó, de aranyos benne egyébként. Aranyos,
2: igen, benne. Állítólag egyébként a Mihály Ende is, amikor pont ezt a szereplőt meglátta, akkor nagyon dühös lett, és mondta, hogy hát ő ezt nem így gondolta.
1: A vendége Vöröskéri Dóra író, akinek az első regényéről, és annak kapcsán beszélgetünk, egy újabb jó kis könyvajánló itt a Mannán. Ez a Margarita effekt, és akkor most a következőkben beszélgetünk magáról a történetről, hogy vajon ki meddig menne el a legjobb barátjáért, és hogy miért ezt a mondatot hoztam föl, ez is kiderül, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
4: Az abélia cserje észak- és délkorában őshonos, másfél méter magas, télizöld, nagyon dekoratív cserje, ami tavasszal illatos virágözönével, később leveleivel díszít. A Bridal Bouquet-nak már a neve is igencsak beszédes. Mennyasszonyi csokor. És ránézve a szépséget, a tisztaságot, a bájt, a kedvességet idézi kecses ívű ágaival, középzöld, fényes, ovális alakú leveleivel, de mindenek előtt jászminhoz hasonló illatú, rózsaszínes fehér, trombita alakú, kis fürtőben nyíló virágaival. A virágok finoman édes aromája egészen messzire terjed, a virágzás csúcsán lévő növénytől akár 20-30 méterre is érezhető, főleg, ha lágy szél borzolja a levegőt. Nem véletlen, hogy a beporzó rovarok örömmel látogatják. Levelei ősszel narancsvörössé válnak, a vöröses szárak pedig télen szürk és fehér színt öltenek, így csodálatos kontrasztot alkotnak a rőt levelekkel. A napos, esetleg enyhén félárnyékos helyet és az átlagos, üde, jó vízelvezetésű, esetleg enyhén savanyú talajt kedveli. A minimális gondozási igényű növények táborába tartozik, a metszést virágzás után kell elvégezni, és pár évenként erősebben visszavágni, hogy megújuljon. Ültethetjük szoliterként vagy többet magával térhatárolóként, szegény növény. Társíthatjuk sötétzöld lombozatú örökzöldekkel vagy élénk színű évelőkkel. Ha élvezni akarjuk illatát, majd levélzetébe szeretnénk gyönyörködni, helyezzük ablak vagy terasz közelébe.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendégem a Vöröskéri Dóra író, akinek az első regényéről és annak kapcsán beszélgetünk. Dóra elmondott már magáról nagyon sok érdekességet, hogy hogyan kezdett el írni, hogy mi kapcsolta az ő szívét az íráshoz, illetve az olvasáshoz, de akkor most itt van konkrétan a könyv. Ez a Margarita Effekt, és érdemes kapaszkodni, mert egy olyan jó kis történetről van szó. Az első felütés, ami a könyvvel kapcsolatban megjelent például a sajtóanyagokban, a kérdés, hogy te meddig mennél el a legjobb barátodért, és mi történik akkor, hogyha eltűnik az egyetlen ember, akire mindig számíthattál, a felnőttek pedig nem adnak válaszokat. Honnan jött a történet? Mennyi saját sztori van benne? Miért pont erről írsz?
2: Volt egy nagyon markáns élményem fiatal koromban, ugyanis mi gyerekkorunk óta hárman legjobb barátnők voltunk, két másik lányjal, és hát az egyikük ilyen 15-16 éves korunkban külföldre költözött. A családja ment ki egyébként külföldre, azért, mert sajnos nem tudtak itthon boldogulni. Ez ugye meg is jelenik a kötetben ugyanilyen formában. Igazából ez volt az a picike kis valóságmag, ami így az én életemhez köti ezt a regényt. És ebből indult az egész, mert hogy utána így igyekeztünk tartani a kapcsolatot, nyilván ez egy nagyon fontos barátság a mai napig egyébként. És hát akkor próbáltuk így interneten, beszélgettünk, videócseteltünk, még akkor ugye nem voltak ennyire mindenféle lehetőségek a kapcsolattartásra, de igyekeztünk ezt megoldani. És hát volt egy olyan, nem is tudom, két hét, amikor így nem beszéltünk, és ez furcsa volt a korábbi szoros kapcsolattartáshoz képest. És hát akkor jutott eszembe, hogy mi van, ha történt valami? Mi van, hogyha nem is tudom, valami jó, vagy valami rossz dolog, vagy mi van, hogyha még nem válaszol még hónapokig?
1: Aha.
2: És akkor ebből született meg ez, hogy tulajdonképpen ez lehetne egy kalandos útnak az alapja, és hogy pontosan ez a barátság, ezek a családi kapcsolatok, ezek talán másoknak is érdekesek lehetnek.
1: Azt írják még róla, hogy egy egyszerre fordulatos testvéri road movie és egy felnövés történet gyászról, családi felelősségről, barátságról és arról, hogy milyen következményei lehetnek, ha egy kamasznak túl korán kell felnőnie. Ezek mind nagyon fajsúlyos és nagyon nehéz, ugyanakkor gyönyörű, szép igaz történeteket tudnak szülni, és nagyon sokan tudnak ehhez kapcsolódni, nagyon sok pontján. Csak ezeknek a jelzőknek, és hát nyilván a sztori bővelkedik ebben.
2: Igen, nagyon sok gondolatom volt, illetve szakemberként is dolgoztam fiatalokkal, és egészen megdöbbentő és nagyon szomorú tapasztalataim is voltak, hogy mennyire magányosak tudnak lenni, még az olyan gyerekek is, akik körülbelül mondjuk ott van a család, vagy jó módban élnek, iskolába járnak, sportklubokba. Tehát, hogy azt gondolnánk, hogy mindenük megvan, és aztán kiderül, hogy felteszed mondjuk azt a kérdést szakemberként, hogy ki az a felnőtt, akihez tudsz fordulni, ha bármilyen örömöd vagy problémád van, és akkor így egy kicsit csend, és aztán mondja, hogy tulajdonképpen nincs ilyen.
1: Aha.
2: És akkor ezekből az érzésekből, meg gondolatokból is táplálkozott ez a regény. Szerettem volna, hogyha ez is így valamilyen szinten a szórakoztató és vagy szép irodalomban is megjelenik, mert szerintem nincsenek nagyon olyan magyar, kifejezetten magyar történetek, amik mondjuk ezzel foglalkoznak úgy, hogy talán legyenek nagyon nyomasztóak, tehát hogy befogadhatóak legyenek, kortársak, ilyesmi céljai voltak még a regénynek.
1: A vendégem Vöröskéri Dóra író, akivel a Margarita Effekt című első könyvéről és annak kapcsán beszélgetünk. Hamarosan folytatjuk, hogy mi van akkor, amikor egy írónak megvan az első gyermek, megjelenik, ünnepeljük, szeretjük, beszélgetünk róla. Vajon olyankor már születőben van-e a következő, és hogyha igen, akkor hogyan lehet a két folyamatot összeegyeztetni? Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendégem a Vöröskéri Dóra író, akinek első regénye megjelent 2026. szeptember közepén, ez a Margarita effekt. Eltűnt barátnője nyomában fél Európán át. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ez az első fölütés, és az, hogy te meddig mennél el a legjobb barátodért, ahogyan ezt lehet a könyvről az ajánlásokban olvasni. Sok mindent elmesélt magáról már Dóra, és elmesélt a könyv születéséről is, de vajon születőben van-e a következő akkor, amikor megszületett már az első, készen van, megfogom, látom, megszeretgetem, megszagolom, elolvasom, beszélek róla. Ugye nyilván sok helyen most beszélsz a könyvről, de ilyenkor készül-e már a következő?
2: Most egy picit meg fogok pihenni. Nagyon-nagyon intenzív volt ez az utóbbi időszak, így a szerkesztéssel is, illetve olyan kulisszatitkokat is elmondhatok, hogy picit későbbre volt tervezve a megjelenés, de aztán összejött ez a szeptember közepi, és akkor hát roham tempóban dolgoztak a kiadó hős munkatársai is, meg tényleg azt éreztem, hogy én is így mindent beleadtam. Úgyhogy most egy picit megpihennék, de rengeteg ötletem van. Nagyon szeretnék még a kamaszokhoz is visszatérni. Bevallom, hogy velük szeretek talán így a leginkább foglalkozni, nekik írni. De van egészen nagyra vágyó fantasy trilógia ötletem is. Majd azt gondolom, hogy annak egy picit később ülök neki. Illetve szeretnék még kifejezetten a bántalmazott nőkről is egy regényt valamilyen formában majd összeállítani. Én velük dolgozom egyébként főállásban, úgyhogy itt is bőven van ilyen valódi inspiráció, meg hiteles történetek. Ebből a témából szeretnék majd valami regényt, ez inkább felnőtteknek, már csak a téma miatt is.
1: Dóra, mit csinálsz, amikor nem írsz?
2: Szociális munkás vagyok. Ez a főállásom, és akkor az írás az inkább ilyen hobbi.
1: De ez tulajdonképpen a kettő nem is a kikapcsolódás, de ugye a kettő nem leválasztható egymásról, hiszen azok a dolgok, amiket te látsz, amiket megélsz, a nehézségek, amikben részed van, azokon keresztül, akikkel foglalkozol, nyilván valamilyen, talán az írás valamilyen, vagy egyfajta ventilációs forma, és ebből a szempontból, hogy ki tud magadból írni azt, ami felgyűlik.
2: Van egy ilyen funkciója is, illetve az, hogy annyiféle történetet hallok, amikről én is azt gondolom, hogy nagyon szeretném, ha eljutna tágabb közönséghez is. Úgyhogy ez a másik, ami miatt is szeretem ezt a kettőt együtt, de ez egyébként érdekes, mert az irodalom az tényleg végig kíséri az életemet, tehát az mindig itt van. A szociális munka az ugye az egyik szakmám, amiben most aktuálisan dolgozom, de az kétségtelen, hogy mind a kettő folyamatosan táplálkozik egymásból.
1: Dóra, köszönöm szépen, hogy ránk értél, köszönjük szépen a könyvet is, úgyhogy érdemes jegyezni, hogyha valaki egy jó kis olvasnivalót keres magának a bekuckózós napokra, akkor itt van a Margarita effekt, Vöröskéri Dóra első regénye. Köszönjük, hogy ránk értél, és hogyha van újdonság a házatáján, akkor természetesen szívesen látunk itt a Mannán.
2: Köszönöm szépen.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Béke. A Margit hídon sétálunk a zenével. Béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
2: A fűszer, amiből valószínűleg mindannyian túl keveset használunk és túl keveset fogyasztunk, pedig igazi csodaszer, nem véletlenül hívták egykor fekete aranynak, és hatalmas értéket tulajdonítottak neki. A legtöbbünk konyhájában ma is jelen van, alapvető fűszer, de mégsem fogyasztunk belőle eleget. Nem használjuk elégszer, és nem használjuk különféleképpen, csak mondjuk őrölt formában. Hát ez a fekete bors az egyik legnagyobb múlttal rendelkező fűszer, amit már az őseink is szerettek és használtak, mert egy zseniális ételízesítő, sőt tartósítószer is egyben, de nem tudom, hogy tudja a kedves hallgató, hogy milyen elképesztő egészségügyi hatásai is vannak, mert bizony, hogy vannak. Az ókori Görögországban és az ókori Rómában is kedvelt árucikk volt, majd még nagyobb népszerűségre tett szert a középkorban, aztán a reneszánszban, és a mai napig nagyon közkedvelt, de sokan mégis éppen csak egy csipetnyit használ belőle. Az ember főzés közben mindannyian így teszünk, vagy evés előtt, úgyhogy ha ez igaz arra, aki most hallgat engem itt a Beauty rovatban, akkor tessék figyelni, mert nagyon sok betegségtől megóvhat minket a fekete bors, és nagyon jót tud tenni az egészségünknek, s ha az egészségünknek jót tesz, akkor természetesen a szépségünkre is rendkívül jó hatással van. A fekete bors az nem csak egy ételízesítő. Ez konkrétan egy bioaktív vegyületeinek köszönhető, amik közül a piperin a legfontosabb, olyan konkrét egészségügyi előnyöket ad nekünk, amit kár volna kerülni. A piperin egy természetes alkaloid, ami a fekete bors csípős ízét adja. Emellett pedig ez az az összetevő, ami az egészségünkre gyakorolt pozitív hatásainak a nagy részét adja, és amik által több betegségnek kisebb kockázattal vagyunk kitéve. A piperin ugyanis egyfajta antioxidánsnak számít, ami az egyik legfontosabb anyagok egyike, az antioxidáns. Képes csökkenteni az olyan krónikus betegségek kockázatát, mint az érelmeszesedés vagy a szív- és érrendszeri betegségek, sőt, minden egyes alkalommal, amikor az étkezésünkhöz fekete borsot adunk, a piperinnek köszönhetően növelhetjük a véráramba felszívódó tápanyagok mennyiségét. Támogatja az emésztést és az immunrendszert, karminatív, azaz szélhajtó tulajdonságai is vannak, és nagyon fontos tudni azt is, hogy az aktív vegyületei szerepet játszanak a fehérvérsejtek fokozásában, amelyeket a szervezet a betolakodó baktériumok és vírusok elleni küzdelemre használ, ami pedig a vitamin és ásványi anyag tartalmát illeti a fekete borsnak, K-vitamin, E-vitamin, A-vitamin, tiamin, riboflavin, pantoténsav, B6 vitamin, réz, vas, kalcium, foszfor, kálium, szelén, cink és króm is található benne, sőt, a fekete bors nagyon jó mangánforrás, így aztán a csontok egészségét és a sebgyógyulást, sőt, az anyagcserét is támogatja. Ha ilyen komplexen, összetetten és fantasztikusan hat az egészségünkre, a szervezetünkre, akkor egészen biztos, hogy a szépségünkre ugyanilyen jól fog hatni. Ezért kell nagyon odafigyelnünk arra, hogy megfelelő mennyiségű fekete borsot vigyünk be a szervezetünkbe. De hát persze adódik a kérdés, hogy mondjuk azon túl, hogy megborsozunk egy ételt, hogyan tudjuk használni ezt sokkal többször, mint eddig. Hát például, hogyha olyan ételt készítünk, amiben úgy érezzük, hogy a fekete borsnak bármilyen formában jó helye lehet, akkor mindig használjuk, méghozzá friss, általunk ott helyben rögtön megőrölt formában. Érdemes beruházni egy jó kis borsörlőre, és onnantól kezdve egészen biztos, hogy frissen őrölt fekete borsunk lesz, aminek fogyasztása több egészségügyi előnye jár, mint az előre őrölt fekete borsé, és az íze is sokkal kedvezőbb, élénkebb. Mi több, hogyha így teszünk, akkor abban is biztosak lehetünk, hogy ami az ételünkbe kerül, több előre őrölt bolti verzióval szemben biztosan nem tartalmaz adalékanyagokat. Mennyit kellene fogyasztani belőle? Hát az, hogy mennyi fekete borsot eszünk végső soron, az embernek a saját döntése. Ha ételízesítőként, főleg a só helyettesítésére használjuk, ami már önmagában egy nagy egészségügyi előny, és a vizesedést például meg tudja állítani, akkor érdemes arra koncentrálni, hogy megfeleljen az ízlésünknek. Túlzásokba se akarunk esni, mert amíg például egy-két teáskanálnyi fekete bors naponta kifejezetten kedvező, addig egy-két evőkanálnyi az már drasztikusan befolyásolja az ételek ízét, és a gyomrunknak is árthat, savasságot okozhat. Ha viszont figyelünk a bevitt mennyiségre, csodásan fog hatni ránk, és mondom még egyszer, ha az egészségünkre jól hat, a szépségünkre ugyanúgy.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

az élet. Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egy finom, kiadós, tartalmas, melegítő, fűszeres levest készítünk el. Ezekben a napokban és ebben az időszakban már az ősz beköszönt, de még nincs itt a tél, szóval bármelyik évszakban a hűvösebb napokon ez elkészíthető. Ez egy nagyon finom, tartalmas, őszi gombaleves, kolbászos, krumpli gombóccal, ami mondom még egyszer, nem csak ősszel készíthető, de ősz időben az igazán jó leső. Kiadós, nagyon finom és krumplis gombóccal készül. Ebben a levesben nagyon sok gomba, és ez a bizonyos izgalmas krumpli gombóc is belekerül. Ezzel a fogással bátran tervezhet az ember két napra, mert érdemes belőle jó nagy adagot készíteni. Egyrészt, másrészt pedig kiadós és nagyon finom. Ha több gombócot főzünk bele, akkor a gombócokat kiszedhetjük, és lehet a második fogásnál köret. Amikor beköszönti az október, akkor az ember lánya, aki szeret főzni, mint ahogyan Botos Klaudia is írja, előszedi a gombás recepteket, mert hogy ilyenkor annak szezonja van, a hűvösebb időszakban ősszel. Az egyik nagy kedvenc a gombaleves, rengeteg izgalmas változatban kipróbálható, lehet belőle készíteni krémlevest, gyökérzöldségekkel lehet tejfölösen, ragúszerűen elkészíteni, de igazából, ami nagyon izgalmassá teszi, az a krumpli gombóc, ami gazdagítani tudja a fogást, pont úgy, mintha mondjuk palacsintát teszünk belőle, ugye palacsinta csíkokat. Hogyan lesz igazán finom, mert hogy ez nem megszokott módon készül. A lágy krumplis masszába kolbász is van, ettől lesz nagyon izgalmas az íze, és ettől lesz igazán tartalmas a krumpli gombóc. A kolbász íze így nem csak a gombócban, hanem a levesben is érvényesül, és hogy igazán varázslatos őszi hangulata legyen a levesnek, érdemes minimum két gombafélét használni, fele csiperke, fele laska, de szárított különböző fajtákkal korábban ugye előtte még beáztatva is feldobhatjuk a levest. A leves kiadós, két napra is tervezhetünk bele, sok marad belőle, és akkor azért emellé egy kis palacsinta, vagy egy kis piskóta, vagy egy kis fánk jöhet még akár második fogásként, akár pedig délutára. 6 személyre való mennyiséget fogok mondani, a recept már kint van a Facebook oldalon, úgyhogy ha valaki most nem tudja jegyezni, ne aggódjon, onnan simán le tudja szedni a receptet. Kolbászos krumpli gombóc tehát 20 deka krumpli, egy evőkanál vaj, egy szál kolbász, liszt szükség szerint, ez a sűrítéshez kell, ez 10-15 deka körbelül, só ízlés szerint nyilván friss őrölt bors is, egy evőkanál tejföl és két tojás, ez a krumpli gombóc, ez a kolbászos krumpli gombóc hozzávalói. A leveshez kell vöröshagyma, sárgarépa, gomba, víz vagy alaplé, egy teáskanál vagy néhány szál friss kakukkfű, egy csokor újhagyma, két szál zeller, egy evőkanál fűszerpaprika, só, fekete bors ízlés szerint, ugye őrölt, frissen őrölt, és 30 deka tejföl, ez a leveshez kell. A megtisztított krumplit közepes kockára vágjuk, bő, lobogó, sós vízben megfőzzük puhára, leszűrjük a krumplit, vajjal telfőjelel kikeverjük simára. A kolbászt apróra kockázok, hozzá keverjük a krumplihoz, még izgalmasabb tud lenni az íze, hogyha előtte egy kicsit lepirítjuk ezeket a kis kolbászkockákat. Megvárjuk, hogy teljesen kihűljön a krumpli és a kolbász együtt, ezután hozzáadjuk a tojást, és annyi lisztet, amennyit felvesz, hogy gyúrható legyen, és akkor ezekből a ebből a masszából készítjük el a tetszőleges méretű gombóckákat. A finomra aprított hagymát, új hagymát ledinszteljük, rádobjuk a sárgarépát, amit karikázunk, kockázunk ki, hogyan szeretné, a zellerszárat és a gombákat is, a zöldségeket egy-két percig pirítjuk, összeforgatjuk a fűszerpaprikával, felöntjük annyi vízzel, amennyi ellepi, ízesítjük sóval, frissen örölt borssal a levest, kakukkfűvel, és aztán, amikor megpuhult a sárgarépa és a gomba, egy-egy merőkanál főzőlét kimerünk a levesből, összekeverjük a tejföllel, és a kolbászos krumpli gombócokat beletesszük ebbe a besűrített tejfölös keverékkel együtt a levesbe, 5-8 percig főzzük a levest, és aztán tálaljuk, tulajdonképpen csak össze kell rottyintani, elképesztően finom, és mondom még egyszer, érdemes dupla mennyiségű gombócot használni, tésztát, kifőzni a levesbe, és a dupla mennyiséget, így tehát a felét kiszedni a levesből, felszeletelni, mint a szalvéta gombócot, és mondjuk egy finom szaftos husival, vagy szaftos zöldségekkel tálalni második fogásként. Jó étvágyat!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A paszternákat fogjuk most mennybe meneszteni, mert ez egy olyan fantasztikus zöldség, amire sokkal-sokkal nagyobb figyelmet kéne fordítani. Az immunrendszerünk erősítése céljából, az egészségünk céljából, és hát nyilván a pénztárcánk miatt is. Ez egy nagyon izgalmas téli gyökér zöldség, amiből egyaránt lehet csinálni chipset, pürét, krémlevest, nagyon jól tudja helyettesíteni a répát, a petrezselyemet és a zellert, annyira összetett az íze, és nagyon jó hatással van az emberi testre, valóságos vitaminbomba, nagyon jó görcsoldó, egyébként remek vizelethajtó, úgyhogy most megismerkedünk a paszternákkal, hadd mutassam be a kedves Manna hallgatóknak, a paszternák, vagy más néven pasztinák, egész Európában megtalálható, egy nagyon olcsó zöldség, amit tőlünk nyugatabbra egyébként nagyon szeretnek, az Egyesült Államokban különösen szeretik, és nagyon sokszor is gyakran fogyasztják. Amellett, hogy finom, intenzív jellegzetes íze van, amint már mondtam, tele van vitaminnel, alig van benne kalória, és a görcsoldó hatása miatt kitűnő, még teát is főztek belőle, de ami nagyon érdekes, hogy még lekvárt is főztek belőle régen, az ókori rómaiak nagyon-nagyon kedvelték a paszternákot. Tiberius császár az egyik kedvenc eledeleként tartotta számon, később aztán a középkorban is elterjedt, akkor főztek belőle lekvárt, az angolok pedig előszeretettel alkalmazták édességként, mert például a paszternákból répatortát is csináltak, mert ennek van egy kis édeskés íze is. A pikáns ízére az írek is rákaptak már jó régen, ők a szokásukhoz hülyen sört főztek a paszternákból. Olaszországban pedig ezzel a zöldséggel etetik a malackákat, mert ezek azok a zöldségek, amitől állítólag jó ízű lesz a pármai sonka, de az olaszok is csinálnak belőle sima sült zöldséget, vagy krémlevest is. Az egyik leginkább igénytelennek tartott növény szinte bárhol megterem, az íze viszont sokkal kellemesebb és intenzívebb, mint a petrezselyemé, vagy a fehér répáé, és Magyarországon, amikor még nem volt krumpli, akkor egy nagyon jó alternatívaként használták a krumpli helyet, vagy amikor nem volt burgonya, vagy még nem hozták be, ugye, ebből csináltak pürét, ezt sütötték meg köretnek, azzal a különbséggel, hogy a paszternák sokkal-sokkal kevesebb kalóriát tartalmaz, úgyhogy egy remek diétás csemege. A tápértéke a sárga répáéhoz hasonló, de a kutatók szerint értékesebb annál C, B1 vitamin forrás, van benne kálcium, foszfor és vas. A növényi rostjai gyönyörűen élinkítik a bélműködést, szabályozzák a vércukorszintet, nagyon magas az ásványi és a fehérje, ásványi só és a fehérje tartalma, emiatt szintén zseniális kiegészítője a diétáknak. Csonterősítő hatása van, vizelethajtó, gyulladás csökkentő, szélhajtó, zseniálisan működik, és a vesehomok kezelésére, sőt annak megelőzésére is alkalmas, segít eltávolítani a kisebb veseköveket is. A népi gyógyászatban általános immunerősítésre használták a paszternákot, az idős legyengült embereket gyógyították és erősítették vele. Az az érdekessége, hogy már a 19. században tejben főtt paszternákot adtak a lábadozó vagy a beteg embernek, nyilván nem véletlenül. Aztán, ami fontos még viszont vele kapcsolatban, hogy a levele nem ehető, tehát hogyha bárki kedvet kapott ehhez a zseniális csoda zöldséghez, akkor arra mindenképpen figyelni kell, hogy a paszternák levele a petrezselyem levéllel ellentétben nem fogyasztható, tehát a petrezselyem levél oké, a paszternák levele nem fogyasztható. A nagyobb zöldségeseknél és a piacokon sok a kedvező áron lehet hozzájutni, mint a bevásárlóközpontban, és aki egészséges rágcsálnivalót szeretne magának készíteni, az készítsen paszternák chipset, sőt fűszerként is működik, ledarálva és megszárítva, bátran lehet vele kísérletezni, édesburgonyával megfőzve és lepürésítve, egy kis sörélesztő pehelyel, sajtos ízt belevíve a krémlevesbe, szerecsendiós sóbors, olyan finom, melegítő, sejmes, nagyon egészséges vitaminbomba krémlevest kapunk, amit ígérem, senki nem fog tudni abba hagyni, úgyhogy érdemes szeretni és megismerni a paszternákot.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98.6 Manna FM állatbarát rovatában itt a Manna Köziben jönnek azok a történelmi hírességek, akiknek igencsak furcsa házi állatai voltak. Nézzük sorban, itt van Salvador Dali, a hangyász bolond Dali. Azt mondta magáról, hogy abban különbözöm a többi bolondtól, hogy nem vagyok bolond. Én nem vagyok bolond, mondogatta gyakran Salvador Domingo Felipe Jacinto Dali y Domenech, vagyis ahogy a világ ismeri Salvador Dali, a katalán szürrealista festőművészről közismert, hogy nagyon különc ember volt. Elég, hogyha csak arra gondolunk, hogy miként sziesztázott délutánonként. Gyerekként sem volt egyébként különb, egy denevért tekintett a háziállatának, amelyet egy napon elpusztulva talált a kertben, a tetemét ellepték a hangyák, és minden bizonnyal itt alakult ki a hangya undora, mert hogy az volt neki, úgyhogy onnantól fogva kezdett élénkülő figyelemmel tekinteni a hangyákat elpusztító hangyás sünökre. Az azonban tévhit, hogy hangyászokat tartott volna háziállatként Párizsban, de az biztos, hogy volt neki egy Babu nevű kis párduca, amit gyakran vitt magával az utazásaira, olykor még az éttermekbe is. A pincérek gyakran ki akarták tessékelni a vadmacskát, Dali ilyenkor viszont azt fülentette, hogy egy egyszerű macskáról van szó, amit ő befestett, és ami túl nagyra nőtt. Így ez volt Salvador Dali furcsa háziállata. Aztán ott van rettegett Iván, akinek medvéi voltak. Negyedik Iván orosz cár, az egyik legsikeresebb orosz uralkodó volt, kiemelkedő államszervezői tehetsége mellett azonban, ugye azt tudjuk, hogy a mentális betegségéről is igen híres volt az első orosz cár. Felesége Anasztázia 1560-as halálát követő időszak miatt nyert el a rettegett jelzőt. Az elhatalmasodó paranoia, a harag, illetve a félelem volt az, ami leginkább jellemezte őt az uralma idején. Ott volt ugye a novgorodi mészárlás, amely során a gyanúsan gazdag város mintegy 60-70 ezer lakóját kaszabolták le a cár katonái. Egyre indulatosabbá, agresszívebb és bizalmatlanabbá vált, és nagyon hirtelen haragú volt, és 1581-ben megverte a terhes menyét, annak illetlen öltözéke miatt. A fiát, a szintén Iván nevű trónörököst pedig egy veszekedés közben egy hegyes tárgyal leszúrta, tényleg nem volt szegény normális, finoman fogalmazva. Idősebb korára minden bizonnyal gyengébb elméjűvé váló Iván aztán kedvtelésből medvéket tartott a palotája alaksorában kialakított barlangokban, és egyes források szerint a kiéheztetett állatok elé, olykor odalökte az ellenlábasait, próbált barátkozni a medvékkel, de minek utána éheztette is őket, ezért nem lettek valójában a barátai. Aztán ott van a pápa és a fehér elefánt. A római kincstár feltöltése céljából szinte mindent pénzé tevő tizedik Leó pápa, aki 1513 és 21 között volt pápa, leginkább az egyházi körökben hatalmas felzódulást keltő búcsú cédulák kiárusításáról, valamint arra volt híres, hogy az ő pápasága idején vette kezdetét a reformáció. Kevesen tudják róla viszont, hogy a Medici pápának volt egy ritka fehér színű elefánt, amelyet első Manuel portugál királytól kapott a pápai koronázására. Az elefánt a jó szerencse és az istenség jelképe, Leon kívül egyébként egész Róma népe szeretettel fordult a ritkaság felé, amely a Hannó nevet kapta. Aztán itt vannak még a furcsa háziállatok, a hírességek furcsa háziállatai között, Josephine és az ő orángutánja. Napóleon első felesége Josephine sok más francia arisztokratához hasonlóan különös módon vonzódott az egzotikus állatokhoz, többfajta kutyát, madarat és különböző négylábú növényevőt tartott Josephine is. A Malmezoni palotája környékén az állatok szabadon futkározhattak, legelészettek, boldogok voltak, jól éltek. A császár feleségének a legkedvesebb házi állata közülük egy nőstény orangután volt, amelyet nagyon sokszor pamut ruhába öltöztetve az asztalhoz is odaültetett, ahol a kedvenc ételét, répát szolgáltak fel neki. A források szerint igen illedelmes volt az orangután a vendégek előtt. Nyilván a modern korban is vannak furcsa házi állatok, az viszont egészen biztos, bárhogyan és bármilyen irányból tekintünk is rá, hogy állatok nélkül lehet élni, de nem érdemes.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Manna Morzsa.
2: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az étel dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Halálos tigris támadás volt egy angliai vadasparkban. Vasárnap újra kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Natorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csak nem 75 tonna szemetet szedtek össze a Dunamedréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Tigris támadásban halt meg egy férfi Anglia egyik vadasparkjában. A látogató a Dél-Yorkshire-i megyei állatkertben bement a tigriseknek elkerített részre, ahol az egyik vad halálosan megsebesítette. Úgy tudni, a tigris továbbra is társai között az elzárt részleg kifutójában.